II. Vatikáni zsinatot. A Tenagura pátriárkával visszavonta az 1054-ben Róma és Konstantinápol között kimondott kölcsönös kiközösítést. Vitát váltott ki az 1968-as Humane Vitae emberi életről enciklikája a természetes születés szabályozásról. Szentté avatták utódja első János Pál pápa volt, és Leó pápa beszédében erőteljes felhívást tett közzé annak érdekében, hogy a népek visszakapják a béke méltóságát. Minden erőfeszítést meg fogok tenni, hogy ez a béke terjedjen. A Szentszék rendelkezésére áll, hogy az ellenségek találkozhassanak és egymás szemében nézhessenek. Az egyházfő ebben a beszédében megismételte, amit Ferenc mondott a keleti egyházakról 2024 nyarán, a keleti egyházakat segítő mű közgyűlésén. Olyan egyházak ezek, amelyeket szeretni kell. Egyedülálló, spirituális és bölcsességi hagyományokat őriznek, és sokat tudnak nekünk mondani a keresztény életről, a szinodalitásról és a liturgiáról. Gondoljunk az ókori atyákra, a zsinatokra, a monasztikus szerzetességre. Ezek felbecsülhetetlen kincsek az egyház számára. Idézte továbbá 13. Leót is, aki 1894-ben közzétett Orientalium Dignitas című apostoli levelében úgy fogalmazott, az emberiség megváltásának műve keleten kezdődött. Leó a zsidó közösséggel is kiváló kapcsolatokra törekszik, amit az is bizonyít, hogy rögtön megválasztását követően levelet írt az amerikai zsidó bizottság vallásközi kapcsolatokért felelős igazgatójának. Kifejtette, továbbra is erősíteni szeretné a katolikus egyház és a zsidó közösség közötti köteléket. Idézem, a mindenható segítségében bízva ígérem, hogy folytatom és erősítem az egyház párbeszédét és együttműködését a zsidó néppel, a II. Vatikáni zsinaton kiadott Nostrae Aetate dokumentum szellemében, írt a 14. Leó pápa. Megválasztása után a nemzetközi lapok többsége az új pápát az egyház politika és teológia kontextusában mérsékeltnek vagy centristának írta le, és ezen tulajdonságai segíthetik ökumenikus törekvéseiben. A La Repubblica olaszlap szerint prevost kozmopolita és féling személyiség. Egy rövid dal után megnézzük, hogy mi is az Ágoston rendi szerzetesnek, a reguláknak a hatása és a közösségre épülő egyházának a vágya benne. Maradjanak továbbra is velünk. 14. Leó nyilvános megnyilatkozásaiban gyakran hivatkozik Ágoston rendi mi voltára. Ahogy arra már utaltunk egy korábbi interjújával is, idézem, ágostonos szerzetesként az egység és a közösség előmozdítása alapvető fontosságú számomra. Tehát a szerzetes rend Robert Prevostot egyenesen ajándéknak nevezte az egyház számára, ezt hangoztatta a rend generális perjele is, Alejandro Moral Anton a vatikáni médiának, dicsérve az új pápa emberi tulajdonságait. Nagyon kiegyensúlyozott, nagyon spirituális ember, aki valóban közel áll mindenkihez. A perjel szerint, aki régóta barátja az új pápának, 14. Leó mindenkit szeret. Szegényt és gazdagot egyaránt. Úgy gondoljuk, hogy szép lesz a szolgálata. Leó pápa és a leendő pápaság megértéséhez érdemes nagyobb figyelmet szentelni szerzetes rendjének. A rend a Szent Ágostonról nevezett, de nem által alapított szerzetes társulatok közös neve. Minden olyan római katolikus férfi és női szerzetes rendre utal, amelynek tagjai Szent Ágoston szabályai szerint élnek. Két fő ágok van, Szent Ágoston rend, a katolikus egyház korduló rendje, 1244-ben alapították a toszkánai régió több remete csoportjának összefogásával, akik Szent Ágoston reguláját követték. Általános néven Ágoston rendiek, történelmileg pedig Szent Ágoston remetéi, vagy Ágoston rendi remeték néven ismertek.
Szent Ágoston reguláris kanonok rendje, Ágoston rendi kanonokok, több katolikus rend konfederációja, amelyek Szent Ágoston reguláját követik, többségük pap, akiknek feladata az ünnepélyesebb liturgikus feladatok ellátása, és a plébániákon a lelkipásztori gondozás. A Szent Ágoston kanonokjai a reguláris kanonokhoz tartoznak. A 11. századból eredő kanonok rendek Ágoston szabálya szerint élnek. A 12. és 14. században a teológia terén kifejtett működésükkel tettek szert jelentőségre. Léteznek továbbá a 19. században létrehozott anglikán ágostonos rendek, ezeknek azonban csak női tagjai vannak. Olaszországban és Európa szerte számos szerzetes csoport élt Szent Ágoston regulái szerint. IV. Ince pápa ezeket a különféle nem remete közösségeket és csoportokat egyesítette. Ezek után 1256-ban IV. Sándor pápa kívánságára az ágostonos szellemű szerzetesek egy Firenzében megrendezett káptalanon elhatározták, hogy közös szabályzattal egyetlen rendben egyesülnek, és alapítójuknak Szent Ágostont ismerik el. A pápa ugyanebben az évben a rendet korduló rendnek nyilvánította. A tanuláson keresztüli igazságkeresés kulcsfontosságú az ágostoni etoszban, amelyet az egymás iránti szeretetteljes viselkedés parancsa ötvöz. A szeretet és igazságoság iránti kötelességek vezérlik a rendet a nemzetközi missziós tevékenységében is. A szeretet és a tanulás kiegyensúlyozott törekvése ösztönözte a rend különböző vágait arra, hogy kölcsönös szereteten és szellemi fejlődésen alapuló közösségeket építsenek. Szent Ágoston szenvedélyesen beszélt Isten ősi és mégis olyan új szépségéről, és a szépség iránti vonzódása kiterjedt a zenére is. Tanítása szerint elnézést, aki énekel, kétszer imádkozik, így érthető, hogy a zene kulcsfontosságú része az ágostoni szellemiségnek. A kortárs ágostoni zenei alapítványok közé tartozik a bécsi ágoston rendi templom, ahol minden héten Mozart és Schubert zenekari miséit adják elő, valamint az ágostoni kanonokok által vezetett osztrák Szent Florián iskola, ma már több mint 1000 éves fiúk kórusa, az ágoston rend tagjai jelentős tudományos munkássággal is büszkélkedhetnek. A vagyon és a tulajdon használat illetően Szent Ágoston nem a szegénységet, hanem a megosztást tartotta erénynek. Életmódjuk másokat is követésükre sarkalt. A rend tagjainak irányadó szabályait Szent Ágoston több írásában is megtaláljuk, különösen a De opere monachorum című műben, amelyet a 8. vagy 9. századi ókori kódexek Szent Ágoston regulái néven említenek. 430 és 570 között ezt az életmódot a vandálok üldözése elől menekülő szerzetesek és papok tették ismerté Európában. Míg a kora középkorban ezen regulákat más szerzetes rendi szabályzatok, különösen Szent Benedek regulája háttérbe szorították, Augustinus szabályzata a 11. században újra megjelent a gyakorlatban, mint a kolostorok és a katedrális káptalanok reformjának alapja. Az egyik legismertebb ágoston rendi szerzetes, Luther Márton, aki 1505-től 1520-as kiközösítéséig volt a rend tagja, később lemondott szerzetesi fogadalmairól, és 1525-ben feleségül vette Katarina von Borát. Manapság körülbelül 2700 tagja lehet a rendnek, eddig folyamatos apadás volt érzékelhető, 1971-ben még 4180, 1989-ben már 3300, 95-ben 2975 rendtagot tartottak nyilván, de most fellendülése számítanak az új pápa elkötelezettségéből adódóan. A Szent Ágoston rend 2008-as alkotmánya szerint a rend tagjai szerzetesek, akár noviciusok, akik a rend különböző körzeteinek tagjai, a rend kolostoraiban élő kontemplatív apácák
az általános prior által törvényesen létrehozott ágostoni világi testvériség tagjai. 13. Leó közel érezte magához a rendet, utóda név választásában nagy szerepet játszott név elődje, ezért érdemes az ő életrajzát is alaposabban áttekinteni, mivel sokan és sok helyütt hivatkoznak rá az új pápa megválasztása óta. 13. Leó Giacchino Pecci pápaságának időszaka 1878 és 1903 nem csak a katolikus egyház társadalmi tanítása alapjául szolgáló Rerum Novarum enciklika egyházfője, hanem az a pápa is, aki felforgatta a vatikáni külpolitikát, a teljesen szekuláris jellegű egyházi állam diplomáciáját pártatlanná tette, és a multilateralizmus hatotta át. Igaz, ez az irányváltás nem volt teljesen önkéntes. 13. Leo 1878-ban követte 9. Pius pápát. Utóbbi 1870-ben, tehát 9. Pius pápa kénytelen volt lemondani a pápai államról, amikor az olasz hadsereg legyőzte a pápai erőket, elfoglalva Rómát, és ezzel lehetővé téve Olaszország egyesítését. Ezt követően a pápa fogoly volt a Vatikánban, státuszát nem tisztázták, és azt sem garantálták, hogy visszatérhet a Vatikánba, amennyiben valahogy mégis elhagyná azt. Ez a helyzet 31 évig tartott, majd jött 13. Leó pápa, ám a Vatikánt ő sem hagyhatta el, mivel a római kérdés egészen az 1929-es lateráni szerződés aláírásáig megoldatlan maradt. De elődjével ellentétben, aki tartózkodott a külvilággal való kapcsolattartástól, 13. Leó közvetítőként lépett fel, így a Szentszék hangját a Vatikán falain túl is hallani lehetett. Fontos eszközt jelentettek számára enciklikái és apostoli levelei, amelyekből nem kevesebb, mint 86-ot írt. Az egyház társadalmi igazságosság iránti elkötelezettségét társadalmi politikai szempontból először az 1891-es Rerum Novarum enciklikában erősítette meg egyértelműen. Ez a Vatikán válasza az 1848-as kommunista kiáltványra. Ezzel egyházi körökön kívül munkásként és társadalmi pápaként vált ismerté. Robert Prevost különösen 13. Leó megközelítését tartotta szem előtt névválasztásakor. De 13. Leó munkásságában vannak más árnyalatok is, amelyek logikusan alátámasztják Prevost döntését. 13. Leónak, aki az egyházat a modern korba kormányozta, először azzal a nehézséggel kellett megküzdenie, hogy a világi hatalom elvesztésével csökkent a Vatikán befolyása a nemzetközi politika szinterén, ezért új megoldásokat kellett találnia. 13. Leó egy olyan újfajta külpolitikára épített, amivel megalapozta azt, hogy a világban a későbbi pápákra pártatlan és erkölcsi tekintélyként hallgattak. Kifinomult diplomáciai érzékkel rendelkezett, a Vatikán az ő ideje alatt több országgal javította nemzetközi kapcsolatait, és gyakran nem katolikus államokkal is, mint például Oroszországgal, Angliával, vagy az Egyesült Államokkal. Diplomáciai remek művének a Poroszország és Spanyolország közötti közvetítést tartották, amely a csendes óceán nyugati részén található Karolina szigetcsoport feletti ellenőrzés megszerzéséről szólt. Ugyan bírálatok érték az egyházon belül centralizmus kiterjesztésének kísérlete miatt, érdemének tartják, hogy a katolikus egyház is megérkezett a modern korba. 13. Leó esetében mindenképpen megemlítendő közelsége az ágoston rendhez, ami szintén inspirálhatta Robert Prevost névválasztását. Giacchino Pecci, a későbbi 13. Leó, a Róma melletti Carpineto Romano-ban született 1810-ben, abban az időszakban, amikor a megszálló francia erők elsajátították a település ágoston rendi kolostorát. Ifjú korában családjával Rómába költözött, ahol egy ágoston rendi plébániát látogatott. Gyóntatója pedig a rendbéli
Pifféri volt, aki 1887-ben 13. Leó Porfírió címzetes püspökévé és az apostoli palota sekrestyésévé tett meg. A sekrestyés feladata az volt, hogy megőrizze az apostoli kegyhelyen őrzött szenterek ékett tárgyakat. Hivatalát 1991-ben megszüntették. 13. Leó javaslatára néhány hónappal 1903-ban bekövetkezett halála előtt a Lorettói litániájába beillesztette a következő invokációt: Jó tanács anyja, imádkozz érettünk. A Jó tanács anyjának tisztelete kedves volt az Ágoston rendiek számára, ez az ünnep nem tartozott a főbb Mária ünnepek közé. Eredetileg a rend saját ünnepe volt, és Itáliában terjedt el. Magyarországon a Pozsony virágvölgyi híres búcsújáró hely kegy képe iránti tisztelet nyomán vált ismerté. 13. Leó volt az is, aki kivezette az Ágoston rendet abból a válságból, amelyben más vallási közösségek is kerültek. A francia elnyomás, majd az újonnan egyesült Olaszország szekularizációja során. Ezért visszahívta Rómába Antonio Pacifico nénót, a fiatal, de virágzó amerikai rendtartomány papját, hogy az ágostonosok újjáépítését irányítsa. 13. Leó több ágoston rendi főpapot is bíborossá nevezett ki, de nem csak a bíborosok kinevezésével fejezte ki tiszteletet 13. Leó a rend iránt, hanem azzal is, hogy több nagyra becsült tagját is a szentek sorába emelte, vagy boldoggá avatta. Így például Montefalcói Klárát 1881-ben vette fel a szentek listájára, a következő évben pedig boldoggá avatta Alonso de Orozco mellá spanyol papot és misztikust, akit jóval később már II. János Pál pápa avatott szenté 2002-ben. És végül az egész rend leghíresebb és legtiszteltebb szentje, Kássiai Rita, akit május 24-én az 1900-as jubileumi évben emeltek a szentek sorába. Sokat mondó továbbá az is, hogy 1900. október 7-én több mint egy évszázados ideiglenes menedék után éppen 13. Leó pápasága alatt szállították át Szent Ágoston földi maradványait a páviai székesegyházból a felújított San Pietro in Ciel d'Oro bazilikában. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és megnézzük, hogy mit jelent az egyértelmű állásfoglalása 14. Leó pápának keserű tapasztalatokkal, és az újságírók védelmezője is egyben. Kedves Márő Rádió hallgató, köszöntöm újra a mai műsorunkban. 14. Leó pápáról szóló ismertetésünket nem könnyű ugyan néhány hét után megmondani, hogy egy pápa mivel írja majd be magát a történelembe. 14. Leó eddigi megnyilatkozásai alapján azonban megkíséreljük modellezni, milyen pápa is lehet majd, melyek lesznek a legfőbb prioritásai, hogyan vélekedik az egyházról és a világról. A családot érintő kérdésekről, hogyan fogadják őt az egy elmélyülő ideológiai harc által sújtott Egyesült Államokban, milyen külpolitikát folytathat és elődjével szemben megnevezi-e Vlagyimir Putyint Ukrajna elleni agresszorként, továbbá miként tekint az éghajlat változásra. Első megnyilatkozásaiból már is kiviláglik, hogy 14. Leó nem csak a világ lelki ismerete, hanem az emberi jogok őre is kíván lenni. Erre következtethetünk első nyilvános audienciája alapján, amit május 12-én hétfőn tartott a Vatikánban akkreditált több ezer újságíró számára. Ebben is Ferenc pápát követte, hiszen elődje szintén már pontifikátusának kezdetén beszélt a média munkások előtt. Angol és olasz nyelven elhangzott beszédében már megcsillogtatta humorát, amiről az őt jól ismerők is beszéltek. Azt mondják, nem túlzott a nagy dolog, ha a hallgatóság tagjai egy beszéd elején tapsolnak. Ám ha még a végén is ébren vannak,
és még akkor is tapsolni akarnak, na azt külön köszönöm, mondotta Leó pápa. Az evangélium

0: emberként viszonyulunk másokhoz, és amennyiben méltóképpen tiszteletet mutatva kommunikálunk velük, az a társadalmi megbékélés alapjául is szolgálhat. A béke mindannyiunkkal kezdődik, azzal, ahogyan másokra nézünk, ahogyan másokat hallgatunk, ahogyan másokról beszélünk, és ebben az értelemben alapvető fontosságú az, ahogyan kommunikálunk. Nemet kell mondanunk a szavak és a képek háborújára, el kell utasítanunk a háború paradigmáját. Mint később megjegyezte, napjainkban az egyik legfontosabb kihívás egy olyan kommunikáció előmozdítása, amely képes arra, hogy kivezessen bennünket a bábeli toronyból, amelyben néha tengődünk, kivezessen a szeretetlen gyakran ideológiai vagy pártos beszédmódok zűrzavarából. Ezért fontos a szolgálatotok annak fényében, hogy milyen szavakat használtok és milyen stílusban kommunikáltok. Emlékeztetett arra, hogy a kommunikáció nem csupán információk átadása, hanem egy kultúrának a párbeszéd és a konfrontáció tereként szolgáló emberi és digitális környezeteknek a megteremtése. A technológiai fejlődés tekintve pedig ez a küldetés még szükségesebbé válik. Ismét utalt tehát a párbeszéd fontosságára, amint első pápai beszédében is tette. Ami azonban különösen fontos ellen volt beszédében, az a bebörtönzött újságírók mellett való kiállása. Hadd hangsúlyozzam, idézem, hogy az egyház szolidáris azokkal az újságírókkal, akiket bebörtönöztek azért, mert megpróbálták elmondani az igazságot, és ezekkel a szavakkal kérem ezeknek az újságíróknak a szabadon bocsátását. Az egyház azoknak az embereknek a bátorságát ismeri el ezekben a tanúkban, gondolok itt azokra, akik életüket veszélyeztetve is beszámolnak a háborúkról, akik védik az emberi méltóságot, az igazságosságot és a népek tájékoztatásához való jogát, mert csak a tájékozott népek tudnak szabad döntéseket hozni. Alig, ha nem Leó pápa is olvasta a bizottság az újságírók védelméért szervezett legutóbbi jelentését, amely szerint 2024-ben rekordszámú média munkást gyilkoltak meg a világban. Legalább 124 újságíró vesztette életét 2024-ben, összesen 18 országban. Ez amiatt is aggályos, mert ez a legmagasabb szám azóta, hogy a bizottság több mint 3 évtizede elkezdte a munkavégzésük miatt elhunyt, megölt újságírók nyilvántartását. A korábbi negatív rekordot 2007-ben jegyezték fel, amikor 113 újságíró vesztette életét, közülük majdnem minden második az iraki háború következtében. Ugyanakkor az előző évben sem volt rózsás a helyzet. Ugyanezen szervezetek szerzése szerint 2023-ban összesen 321 riporter volt Rács mögött, ami a második legmagasabb szám volt azóta, hogy 1992-ben elkezdték nyilvánosságra hozni az első adatokat. Kínában volt a legrosszabb a helyzet, ahol 44 újságírót börtönöztek be. Majd a polgárháború által sújtott Myanmar és Oroszország következett a sorban. A jelentés szerint a bebörtönzött újságírók több mint 65%-a szembesül államellenes vádakkal, például hamis hírek terjesztésével, terrorizmussal, megtorlásként kritikus tudósításaikért. Kedves hallgatók, majd innen folytatjuk. Maradjanak továbbá is velünk a Mári Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

megkopott álmokat. Sodornak az évek. Az idő tüské a szívedig érnek. Ameddig szeretnek, tán megáll az óra. Tegnapra

Israel, hol nap virradóra. Fékeznéd az időt, ám ha felednek, feletted az idő, soha nem áll meg. A lánc még erős, de a kéz gyenge. A szív nem mozdul, csak a láb menne.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma egy különös hajóról mesélek nektek, a télhajóról. Képzeljétek, ez tél elején indul útjára a nagy vizen, s gyomrában viszi a tél kincseit, hóesést, jeget, hóembert, zúzmarát, s még ki tudja mi mindent. Gyertek! Lesjük meg most együtt indulását, bújjunk el a hajón egy homályos sarokba, és figyeljük, mi történik.

Télhajó. Indul a télhajó. Ősz partján vesztegelt, horgonyát szedi a nagy hajó. Kürtje felbúg, hangja köddé porlik a dermedt fák alatt. Zászlóján dírcsipkéje, magasra kúszik a holdvidék felett. Mozdul a télhajó, oldala recsembe szakad el a fagyott kövektől. Fehér fátyolként sirályok sóhaja lendül, s beburkolja a parti füzest. Úszik a lomhagája a fekete vizen, jéggédermet uszáját húzza maga után. Mit vontat, mit rejt magában a télhajó? Fedélzetén fénylő kristályjegyek, hódaradomb és jégvirág. Árbóca hegyén sarki szél forog, messze ellát a néma vizeken. Gyomrában súlyos és komor jéghegyek terhe. Zárt kabinban hóvihar, s fátcsavaró bömbölő orgán. Másikban láncra verve egykedvűen üldögél a falvakra zúduló, halált hozó lavina. Kék szobában fehér függöny mögül kikandikál. Pihe puha hóesés, ám ez ordreggel nem neki való. A folyosó végén zörgés, tompa puffanás hallik, kulcsukon belátsz. Piros orrú hóemberek hancúroznak, kalapot próbálnak, lyukas lábast, bilit, színes köcsögöt. Szénszemük csillog a félhomályban, söprűjük porzik dundifaron. Kis szekrényben hajnali köd, s roráté hívó harangszava. Ez is szelencében téli erdő csendje, gyanta illat, toboszkoppanás. Tükör előtt téli hold kékes fénye hajlong, karcsú derekát gyémánt övezi. Dús rakománnyal, kincsekkel terhes a télhajó. Indul a gája, dús rakománnyal, távoli tájra ködbe veszőn. Télkapitánya, jégből faragva, vigyázó szemmel a vizet kémleli. Hóborítja nagy kabátját, fehér szakállát zugzmara. Kék szeme éles, metsző az orra, vastag karjában férfi erő. Acélos szívében kardok pengése, s körötte kavargó hóesés. Most mozdul a kép, csend törik szét, koppan a csizma a fedélzeten. A kapitány indul, nagy tetre készül, markos kezéből kiengedni a hajó foglyait. Itt az idő, már elmúlt az ősz, indulhatnak a télkincsei, de búcsúzzunk szépen, férfi keményen, acélos szívvel, bizakodón. Bál lesz a búcsú, kart karba öltve együtt üljük meg a tél kezdetét. A bálteremben kötszitálás neszez, tisztára mossa a márványköveket. Jégcsap csarnokban, kristályvázában, rianás villog vakmerőn. Áll a zenekar fehér pompában, csillagfény porzik a szűz falakon. Most int a vezér, hangtáncak él, nyílnak az ajtók, indul a bál. Halkfúvolára kékes árnyak jönnek, majd harson az úg a fénylő bérceken. Cintányér csendül cinkeszóval, mennydörgés üti a nagy dobot. Rabláncát csörgeti lavinalány, orkán úr pörgeti terem hosszat. Sarki szél forgatja kémény füstöt,
Haján ül büszkén a szélkakas. Majd szánsuhanás jő nagy boában, nyomában vidám patak zene. Hóember döcög az italokkal, kuncogó málnát tölt széles mosollyal, s a rántott jégcsap az asztalokon. Sürög a sok nép, kavarog a bál, forog a férfi, kacag a lány. Ám van még kiáll, társára vár, csendben néz szét jégkapitány. Most meglát téged, különös vendéget, szemével átfog, indul feléd. Téged választ, hóporzós táncra, karját kínálja télkapitány. Csipkeruhádban úszol a fényben, szelíden vezet a vadkapitány.

Nagy hajó gyomrában, jéghegyek zugában, titkok tudója a téli karnevál. Táncol, mulat a vendégsereg, dűlöng a hajó, mozdul a tél. A kapitány jelt ad, szabad a vásár, indulhat mind, kit hív valami. Távoli tájak, hegyvidékek, szelíd lankák, sarétfüvei. Dírmama készülj, kötényedből szórd díszeid. Metsző szél, szárnyra, északról indulj, borotváld le a hegycsúcsokat. Jégcsapok sorban, egytől egyig, álljatok ört, és pengjetek szépen az ereszek alatt. Zúzmara lányom, szelíd kislányom, szép legyél mindig, és sose szomorú. Lebben a lég, mind szárnyra kél, úton az ezerarcú téli világ. S te, csipkeruhádban, úszol a fényben, szelíden vezet a vadkapitány. Álom vagy valóság, lehet bármi, csak foghast kezét, nézhessed szemét, s férfi szívének vadritmusát hallja füled. A kapitány rád néz, szemével üzen. Különös vendég, emberkéz melegét, hajának illatát, bájos mosolyát vágyja szívem. Különös vendég, maradj velem. S te hallgatod hangját, szíve zenéjét, s vállára hajtott fejed szerelmesen. S forog a pár, jég s emberpár, forog a télbe, forog a légbe, vadhegyek ormára szerelmesen. S ha múlik a tél, és jő a tavasz, lany meleg szellő hord illatokat, pattan a rügy, és zsendül a fű, akkor jaj, mi lesz? Jégkapitányod télhajóján elkísért téged a parti vizekre. Utadra enged zengő tavaszba, távoli nyárba. Ott áll a vártán, hóborítja nagy kabátját, fehér szakállát zúzmara. Acélos szívében kardok pengése, és édes fülemüle szó. S te, aki láttad a télhajóját, s karjába vett a jégkapitány, ámulva állsz a fehér parton, szemed előtt a csodavilág. Lelkedben őrzött illatát, fényét, robbanó öröm káprázatát. Ha így várod, csendben, titkon, máskor is eljön érted, télkapitány.

Kedves hallgatóim, elbúcsúzom kicsiktől és nagyoktól. Ha szeretnének velem találkozni a Mária Rádió hullámhosszán, megtehetik. Jövő szombaton, este 7 óra 25 perckor. Várok mindenkit szeretettel. Dicsértessék a mi szerető, megmentő, örökbefogadó Istenünk. Kedves gyerekek és felnőttek, elbúcsúzom szép téli zenével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Ősszel történt, 17 év pályaversenyzés után átváltottam az utcai futásra. 3000 méter és 2000 méter akadály futásban értem el a korábbi években a legszebb eredményeimet. Ifjúsági Európa bajnokságon voltam aranyérmes, valamint ifjúsági olimpián nyertem bronzérmet, és a 2021-es tokiói olimpián is nagyon közel voltam a döntőbe jutáshoz. Az új edzőm javasolta azt, hogy próbáljam meg a hosszabb távokat, és próbáljak meg maratonfutásban kiteljesedni. Természetesen ez egy rizikós váltás volt. Én nem tudtam, hogy ez sikerülni fog-e, viszont hittem abban, hogy a cél nem lesz bizonytalan, és hogy kaptam talentumot ahhoz, hogy én egy nagyon jó maratonfutóvá válhassak. 2025. októberében volt az első maratonom Frankfurtban, ami egyébként egyáltalán nem volt könnyű, de az utolsó pár kilométeren, ami nagyon nehézé vált már, akkor eszemben volt ez az idézet, hogy a cél az nem lehet bizonytalan, és hogy a Jóisten azt adta nekem talentumnak, hogy én nagyon jó maratonokat futhassak, és amikor már nagyon-nagyon nehéz volt 35-36 kilométernél, és azt hittem, hogy a lábaim össze fognak csuklani alattam, mert annyira fáradt voltam, és éreztem, hogy jönnek a görcsök, akkor is lebegett a cél a szemem előtt, hogy nekem oda el kell jutnom, el kell futnom. 2:28 perccel értem be a célba, és tényleg egy katarzis élményben volt részem, amikor átfutottam a kapun.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Maria Rádió Telki Bánya, FM 100,6.

0: irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen.

0: áldását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Ady Endre, istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Moré Balázs kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. létezik, és egyre csendesebben int feléd.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, s a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy áprilist nyárodtak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz. Ki tudja, hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
4: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Megváltó Fiúisten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Háromság Egyisten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a Megváltó legnagyobb tökéletessége.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a Megszentelő végtelen szeretete.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned!
4: Isteni irgalom a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned!
4: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
4: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
4: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk!
4: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
4: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
4: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
4: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
4: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. a mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
5: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az

0: Úr, a békesség az ember igazi megújulásának a forrása.
1: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!
2: Mária Rádió.
3: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Café Francesco podcast beszélgetést hallhatnak Ménesi Kristóf kommunikációs és forrásfejlesztési vezetővel. Kereszténység, pénz, anyagiak, hogyan viszonyuljanak a keresztények az anyagi világhoz címmel.
4: Hogy eljöttetek, és külön nagy szeretettel üdvözlöm Ménesi Kristófot, aki az előadónk, majd nagy tapssal köszöntsük a Café Francescóban. Kristóf már második alkalommal van nálunk. Most igazából nem feltétlenül a Csak Egyet alapítványnak a nevében, de az előző alkalommal, amikor itt járt, akkor a Csak Egyet szolgálatnak a nevében jött a Pannival, az alapítóval és az ottani szolgálatról, a hajléktalan misszióról beszéltek, azt is köszönjük szépen. Most meg egy picit a anyagi kérdés fog előjönni, kereszténység, pénz, hogyan viszonyulnak a keresztények az anyagi világhoz. Én köszönöm szépen, és át is adom Kristóf neked a szót, és kérlek, tartsd meg azt az előadást, amivel készültél. Köszönjük szépen.
5: Nagyon szépen köszönöm a méltató és üdvözlő szavaidat, Janó atya. És nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves megjelentet, akik itt élőben itt vagytok, illetve azokat is, akik az éterből követnek minket live. De képzeljük el azt, hogy a közeli Ferenciek terén sétálunk, és észrevesszük, hogy egy viszonylag szakadt alak közelít hozzánk, így a szemünk sarkából látjuk ezt. Jó keresztény módra próbálunk terepszínű arcot vágni, nem segít, és már látjuk is, hogy odaér előnk, és elmond egy képtelen történetet, aminek a vége az, hogy adjunk pénzt. És ugye ilyenkor átszikázik a gondolataink között az, hogy ha adok, akkor valószínűleg balek vagyok, mert nem igaz a történet, és megint lehúzott valaki, ha meg nem adok, akkor szívtelen vagyok. És keresgéljük a harmadik megoldást, de igazából nem nagyon van. És ilyenkor támad egy feszültség az emberben, és ez nagyon sokszor ismétlődik. Talán nektek is ez az élményetek, nekem mindenképpen ez így éveken keresztül sokszor ismétlődött, és ez a feszültség egy része volt annak a motivációnak, ami arra vezetett engem, hogy picit jobban belenézzek ennek így a bibliai hátterébe, hogy mi a jó viselkedés, itt mi a jó megközelítés. És egyébként egy másik gyökere talán ennek a feszültségnek, hogy sokszor nem rendelkezünk ugye kellő információval, hogy ezt hogyan kellene kezelni, ugye a bibliai alapok nincsenek meg, nem nagyon kapunk erről tanítást, legalábbis amerre én jártam, én nem nagyon tapasztaltam, hogy akár atyáktól, akár mástól keresztény berkekben erről tanítást kapnánk. Illetve hát ott vannak azok a szomorú tapasztalatok, amik vagy velünk estek meg, vagy csak hallottunk róla, hogy bizonyos alapítványok, vagy személyek akár visszajelnek az adományozással, és ezek is talán óvatossá tesznek minket. A lényeg az, hogy igazából egy nagy bizonytalanság, talán feszültség lengi körbe ezt az egész témát, és amellett, hogy ezt én magam is érzékeltem, közgazdász végzettségem van, tehát emiatt is érdekelt, így a pénznek a témája egy keresztény szemüvegen keresztül, illetve az, hogy most már több mint 3 éve így a Csak Egyet Szolgálat Alapítványnak vagyok a forrás teremtője, és így nap mint nap ugye adományokkal, adományszervezéssel foglalkozom, és nagyon érdekes mintázatokat látok, majd egy picit talán erről is lesz szó. Az adjak vagy ne adjak tengelyen fogunk ma haladni, És azt látjuk, hogy az egyes pont, a kiindulási pont, tulajdonképpen mind a két oldalon elég sok embert találunk. Vannak, akik meggyőződésesen adnak, mert egyszerűen szerintük ez a jó emberségnek a része, van, aki meggyőződésből nem ad, tehát hogy biztos, hogy nem, és van, aki úgy immelámmal rossz érzéssel ad, és van, aki meg úgy nem ad, hogy igazából rosszul érzi magát. A szervezetnél én azt látom, hogy ugye csak egyet szolgált, az egy missziós szervezet egyrészt, és ezt ötvözzük a rászorulóknak a segítésével. Amennyire tudom, ez a két pillér, ez csak nálunk egyesül Budapesten belül, és ennek ellenére én azt látom, hogy gyakorlatilag a budapesti keresztény társadalomnak egy nagyon elhanyagolható része az, aki minket anyagilag segít, és még közülük is egyébként tisztán kirajzolódik, hogy bizonyos személyeknek eléggé világos adományozási stratégiája van, mások pedig tök random módon utalgatnak be kisebb-nagyobb összegeket. Tehát azt lehet mondani, hogy az adományozási kultúra sincs annyira kifejlődve talán, mint a nyugat-európai országokban, de úgy van ezzel kapcsolatban egy ilyen irányvesztettség, ha ezt így lehet mondani. Innen indulunk tehát, és egy picit bele fogom itt szőni nyilván a saját utamat, hogy én mit jártam itt be, hogy hogyan alakult ez nálam, de alapvetően amin most a hangsúly lenne, az a kutatás, amit így végeztem, főleg a bibliai gyökereket próbáltam felkutatni adományozás kapcsán, meg a pénz kapcsán, és itt négy pontot fogok röviden veletek megosztani a közös gondolkodásban, amikre én jutottam, mint általános irányelvek, amiket elénk tár így az egyház, a szentírási alapokon, és ezeket egyébként ilyen felkiáltójeles, felszólító formában fogalmaztam meg, mindegyiket egy picit ki fogom fejteni, és utána még lesz egy pici tovább gondolás is az egésznek. Ugye a négy pont közül az első, ez egy általánosabb érvényű dolog lesz. Első akarok lenni az életedben. Én nekem ez nagyon visszhangzik a Szentírásból, hogyha az Ószövetségből közelítjük, akkor ez a ne csinálj magadnak faragott képet, tehát hogy ne imádj semmi mást. Ez még egy picit általánosabb, tehát itt nem világos, hogy pontosan mi lehet a bálvány és mi nem. De az Új Szövetségben már ennél konkrétabban jelenik meg ez a gondolat Jézusnál, aki ugye ezt mondja, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Tehát itt konkrétan arról van szó, hogy ugye van a lelkünk mélyén ez a bizonyos oltár, ezt a legtöbb lelki mester meg tanító már használta, biztos is hallottátok, hogy ezen a lelkünkben lévő oltáron egy dolog lehet, jó esetben Isten van ott, akkor van rend, és minden baj akkor kezdődik, amikor ez Isten lekerül onnan, és valami mást helyezünk oda, legyen ez egy tárgy, vagy egy másik személy, vagy egy ideológia, és ilyenkor borul minden. És azért hozom ezt ide, mert minél inkább hasonlít valami vagy valaki Istenre, olyan értelemben, hogy mennyire szép, hogy mennyire okoz nekünk boldogságot, hogy mennyire ad nekünk biztonságot, annál nagyobb eséllyel fogjuk ezt a dolgot, vagy ezt a személyt behelyettesíteni Istennek a helyébe. És hát egészen világos, hogy a pénz az gyakorlatilag képes arra, majdnem minden problémánkat képes szinte azonnal orvosolni. Tehát nem csoda, hogy nagyon nagy a kísértés arra, hogy ezt mi behelyettesítsük, a lelkünknek az oltárára tegyük. Úgyhogy ez kifejezetten hangsúlyosan megjelenik Jézusnál, és nagyon érdekes ez a megfogalmazás, hogy nem egy parancsot ad nekünk, tehát nem azt mondja, hogy az egyiknek, tehát hogy ne szolgálj egyiknek vagy másiknak, hanem azt mondja, hogy nem szolgálhatsz két úrnak, tehát mint egy törvényszerűséget. És ez számomra nagyon szép, mert arról tanúskodik, hogy ő nagyon mélyen ismeri az embert, és ismeri, hogy működik, és egyszerűen elénk tárja, mint hogyha egy fizikai törvényszerűséget tárna elénk, hogy nesztek, itt van a gravitáció törvénye. Valahogy így mutatja be azt, hogy hogyan működik így a lelkünk, és úgymond a bálványimádás. Úgyhogy az első gondolat mindenképpen ez lenne, és ugye ezt így vonatkoztatjuk a pénzre, hogy nagyon nagy kísértésünk van a pénzt oda tenni. Egyébként könnyen le lehet ellenőrizni, hogy mi van éppen most a lelkünknek ezen az oltárán, hogyha arra gondoltok, hogy hirtelen egy hatalmas katasztrófa ér, vagy akár több is egyszerre, hogy ki az a személy, akihez rögtön kapnál, vagy mi az az eszköz, amihez rögtön oda kapnál. Mibe helyezed a végső bizodalmadat, vagy mitől remélsz segítséget? Lehet, hogy ez egy személy, lehet, hogy a pénz, lehet, hogy Isten, de ezzel szépen le lehet tapogatni azt, hogy hogy is állunk ezzel a dologgal. És szerintem ez, bár egy kicsit általánosnak tűnik, ez egy olyan vezérgondolat, ami alá az összes többit, ami itt jönni fog, be kell helyezni. Tehát igen, ez egy nagyon hangsúlyos dolog, és minden ez alá fog rendeződni. A második gondolat, amit hoztam, ehhez abból indulnék ki, hogy ugye a Szentírásban számos helyen olvassuk ezt, hogy a keresztény ember az ugye adjon az anyagi javaiból másoknak. Nagyon sok ilyen helyet lehetne idézni, talán egyet mondok itt a zsidókhoz írt levélben. A jótékonyságról és az adakozásról ne feledkezzetek meg, mert az ilyen áldozat kedves Istennek. Tehát nagyon sokszor adakozásra szólít minket, de ugye általában nem úgy van az, hogy a megajándékozott felszólítja az ajándékozót, hogy légy szíves, ajándékozzál nekem. És felmerül a kérdés, hogy milyen jogon kér Isten egyáltalán bármit, hogyha ugye milyenk a pénz. És ennek kapcsán érdekes lehet azt megnézni, hogy mi az a viszonyrendszer, ahogy Isten elképzelte az ember és az anyagi világnak a kapcsolatát. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, vissza kell a Teremtés könyvéhez mennünk, ahol ugye Ádám és Éva megteremtése megtörténik, és miután megáldja őket, Isten így szól az első emberpárhoz. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá, uralkodjatok az tenger halai, az ég madarai, és minden állat fölött, amely a földön mozog. Tehát úgy tűnik, hogy a teremtőnek úgy tetszett, hogy felruházza az embert a világban található erőforrásoknak feletti hatalommal, tehát kontrollt ad nekünk, viszont a teremtett világnak a tulajdonjogát ezt magánál tartja. És ez az a kezdeti rendelkezés, amiből aztán egy látásmód kibontakozik az Ószövetségben, és egészen Jézusig ez tulajdonképpen folyamatosan így működik, és ráadásul, ha valaki azt gondolja, ez egy tetszőleges értelmezés, hogy Isten a tulajdonos, és ugye megbízott az ember, akkor meg kell nézni Jézust, és az ő különösen a talentumokról szóló példabeszédei gyakorlatilag folyamatosan ezt a narratívát erősíti, hogy van egy gazda, vagy egy úr, vagy bármi, egy tekintélyszemély, és vannak a szolgák, akikre bizonyos talentumok rá vannak bízva. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy az egésznek az alapja, hogy mi miért kapunk instrukciókat Istentől arra vonatkozóan, hogy hogy adjunk, vagy hogy mit csináljunk a pénzünkkel, az azon alapszik, hogy a tulajdonjog az övé. És egy picit most erre hívok mindenkit, hogy gondoljon a bankszámlájára, vagy az autójára, vagy akármilyen ingóságára, és nem tudom, hogy ti már néztetek-e ilyen szemmel a dolgaitokra, de hogy ez tényleg egyáltalán nem a tied. És ez egy nagyon formáló dolog, amikor az ember így ráébred erre, és egészen máshogy kezdünk az egész adományozásra, ilyesmire tekinteni, hogyha ezt megszívleljük. Tehát ez rögtön a Teremtés könyvében szerintem egy nagyon fontos pont. A harmadik pont az az, hogy Isten szerintem azt akarja, hogy bőségben éljünk. Itt van egy olyan teológiai irányzat, ami így a modern, hát Amerikában indult, 19.-20. század környékén, ez az úgynevezett bőség teológia. Ők kifejezetten azt állítják, hogyha te kellő hittel rendelkezel és bizonyos dolgokat megteszel, például adakozol rendesen, akkor Isten garantáltan bőséget fog neked adni és jól létet. Én ennyire talán nem lennék radikális, azt viszont gondolom, hogy, és ez elsősorban ilyen tapasztalati alapú dolog, hogy egyrészt Istennél nem tudsz bőkezűbb lenni. Tehát érdekes kísérletezni azzal, hogy ha te sokat adsz, akkor mi történik. Nyilván nem ész nélkül, de nekem ez a tapasztalatom, hogy amikor egy picit próbáltam kísérletezni ezzel, és nagy lelkűben adni, valahogy mindig többet adott vissza, és itt egy picit így eszembe jut az, hogy maga a pénz és az anyagi dimenziója az életünknek, azt én egy ilyen elsődleges hitnövelő területnek gondolom, olyan értelemben, hogy benne van a potenciál arra, hogy egy kis lépésekbe építsük a hitünknek az erősségét. Arra gondolok, hogy minden hónapban van lehetőségünk egy picit módosítani, picit játszani és kísérletezni, hogy mi lépünk valamit, és megnézzük, hogy Isten mit reagál. És akkor, hogyha pici lépésekben ezt megtesszük, és látjuk, hogy reagál, és látjuk, hogy történik valami, van egy párbeszéd, az megerősít minket, és amikor mondjuk nagyobb krízis alakul ki az életünkben, akkor nagyobb eséllyel tudunk hitben maradni. Tehát például, ha valaki soha nem bízza rá Istenre a pénzügyeit, és beüt egy rákos megbetegedés a családban, akkor ott érezzük, hogy valójában mire alapoznánk azt a hitet, ami megtart Istenben egy ekkora krízisben, miközben egyébként még abban sem bíztunk rá semmit, hogy mondjuk egy hónapban 20 000 forinttal kevesebből gazdálkodunk. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat, amit egyébként javaslok nektek, hogy próbáljátok kicsiben kísérletezni, mert nagyon jó hatása van így a hitünkre, hogyha ezt tesszük. Azon túl, hogy nekem ez a tapasztalatom, így a Bibliából is, hogyha megnézitek, nagyon sok olyan személy van, aki ténylegesen élő Isten kapcsolatba kezdett, tehát párbeszédbe kezdett az Istennel, és azt látjuk, hogy irgalmatlan gazdagságot kaptak. Nyilván nem mindenki, de például Ábrahám eszünkbe juthat, aki ugye azzal kezdi az egész Isten kapcsolatát, hogy kivonul a földjéről a nagy semmibe. És nem tudom, hogy ezt így megfigyeltétek-e, de Ábrahám az egy baromi gazdag ember volt. Erre egy példát hoznék, ugye amikor unokaöcsét Lótot elrabolják, egy helyi kiskirály, akkor az első dolga, hogy utána ered, és nem tudom, hogy ezt a részt így figyeltétek-e, ugye akkor még Ábrám volt, tehát nem Ábrahám, hanem Ábrám. Ugye ő meghallotta, Teremtés könyvét idézem, hogy rokon a fogságba esett, fölfegyverezte tehát a nála született harcra kiképzett szolgáit, szám szerint 318-at, és üldözőbe vette őket Dánig. Képzeljük el azt, hogy mondjuk 318 tekest mi otthon tartunk a saját fizetésünkből, vagy esetleg saját és párunk fizetéséből. Tehát ez egy borzasztó gazdag ember volt, de említhetnénk például Dávid királyt is, aki nyilván királyként nagyon gazdag volt, de ránk maradt a Krónikák első könyvéből, hogy amikor a templomnak az építése elkezdődött, akkor ugye a állam kincstárból hatalmas összegeket erre elkülönített, de utána így szól, de most ami arany és ezüst még a birtokomban van, azt az Istenem háza iránt való szeretetből hozzáteszem ahhoz, amit előkészítettem a Szent Templom számára. 3000 talentum ofíri aranyat, 7000 talentum tiszta ezüstöt az épületek falainak beborítására, arany és ezüstedényekre és mindenféle művészi munkára. Tehát látszik az, hogy ő neki hatalmas magánvagyona volt, és ebből sem restelt hatalmas összegeket így Istennek adni. De ami talán még érdekesebb, hogy ugye vannak olyan személyek, akiket általában inkább a szenvedésről, vagy a negatívumokról jegyzünk meg, ilyen például Jób, tehát tudjuk azt, hogy őt mennyire megcibálják a nagy kísértések, hogy mennyire lenullázódik mindenből. De nem tudom, hogy ezt figyeltétek-e, hogy az ő sztoria az úgy kezdődik, hogy nagy vagyona volt, Jobb könyvéből idézem, 7000 juha, 3000 tevéje, 500 iga marhája, 500 szamara és számos cseléde. Így hatalmasabb volt Napkelet valamennyi fiánál. Tehát gyakorlatilag a saját korának az Elon Muskja volt, és gondolhatunk erre, hogy Isten mondjuk kiválasztaná Elon Muskot, és lenullázná, ugye tényleg teljesen, és miután ugye sok éven keresztül esetleg kitart, akkor megduplázza, tehát nem 700 milliárd dollár lenne, hanem már 1400 milliárd dollár a végére. Mert ugye a könyvnek a végén ezt olvassuk, hogy Isten megduplázta a vagyonát a próbatétel után. Tehát azt lehet látni, hogy Azok az emberek, akik komoly kapcsolatba kezdenek az Istennel, azok nagyon sokszor ugyan kapnak próbatételeket is, de jellemző nagy bőségben élnek. És nyilván a saját szintemen, de én is azt tapasztalom, hogy ahogy elkezdtem kísérletezni azzal, hogy Istent ugye az anyagi részébe is belevonom az életemnek, és próbálom így a kontrollt neki átadni, úgy érzem, hogy alám nyúl, és megtart ilyen szempontból, és sokszor sokkal megbízhatóbb, mint ahogy én tudnám így erőlködésből. Ezen így a harmadik pontom, és a negyedik pont pedig, ez így arra vonatkozik, hogy miután nekünk megvan az Isten kapcsolatunk, aminek köszönhetően van egy jól létünk, Isten gondoskodik rólunk, ezek után Isten azt is akarja, és ez nagyon egyértelmű a Szentírásból, hogy adjunk. És itt két irányú adakozásról van szó, azt kéri, hogy adjunk neki, és hogy adjunk másoknak, elsősorban ugye a rászoruló embertársainak. Itt a két irányban az elsőnek a legeklatásabb példa, ugye a tized fizetés, ezt így fogalomként bizonyára mindannyian ismerjük. Egészen érdekes az, hogy az Ószövetség legelejétől kezdve ez egy bevett dolog volt, tehát legelőször akkor kerül említésre, amikor a nevezett ilyen, hogy is mondjam, mentőexpedíció, ez a jó szó, tehát amikor Ábrahám ugye Lótot sikeresen visszaszerzi ettől a kiskirálytól, akkor megjelenik Melkizedek, aki egy ilyen elég érdekes papi figura, és neki ad tizedet mindenből Ábrahám. Ez volt az első említés, és igazából ez még egy önkéntes felajánlás volt, viszont a zsidóság így az évszázadok alatt ráébredt, hogy ezt Isten nem önkéntes adományként, hanem tényleges elvárásként támasztja az izraelitáknak, és így történhetett meg az, hogy mire Jézus ugye feltűnt a színen, már ez egy évszázados bevett hagyomány volt. És tudjuk azt is, hogy Jézus, amikor korholja a farizeusokat, akkor megemlíti, hogy ugye rutából, mentából, mindenből megadjátok a tizedet, de elhanyagoljátok az irgalmasságot, és stb. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni, tehát látszik az, hogy ő ezt teljesen jónak gondolta, sőt, azt is olvassuk Lukács evangéliumában, hogy ő maga egyébként elfogadta azt, hogy ugye Johanna Kuza felesége és a többi vagyonos asszonyok az ő vagyonukból gondoskodtak róla. Tehát ő a misszióját gyakorlatilag a tizedekre alapozta. És azt is tudjuk, hogy ugye a zsidókból lettek az első keresztények, tehát ők teljesen átvitték ezt a gyakorlatot, és az első évszázadokban ugyan nem volt kötelező érvényű határozat, de ezt mindenki tartotta, és 585-ben volt a második Makkóni zsinat, ami kimondta azt, hogy mostantól kötelező is, nem csak egy mindenki által gyakorolt gyakorlat, a tized fizetés, és ez így maradt egyébként a felvilágosodás koráig, amikor ugye a szekularizálódó államok megpróbálták picit az egyházat szutyongatni és háttérbe szorítani. De tulajdonképpen mi vagyunk az első néhány olyan generációnak az egyike, akinek nem magától értetődő az, hogy tizedet fizetünk. Mondjuk az elmúlt 3000 év zsidó-keresztény kultúrájában, ami egy nagyon érdekes élmény, de érdekes így felhívni rá a saját figyelmünket, hogy ez egyébként Jézus előtt is ott volt évszázadokig, Jézus ezt látta, jóvá hagyta, ő maga is ennek haszonélvezője volt, és egyébként utána is teljesen egyértelmű volt. Érdemes így rágondolni arra, hogy mi hogyan támogatjuk Istent, meg Isten ügyét, meg az egyházat ennek fényében. Hozzáteszem, hogy amennyire most már nem kötelező, mégis így látjuk azt, hogy bizonyos körökben elkezdi a reneszánszát élni a tized fizetés, ezt egyébként így a Csak Egyetnél én is látom, különösen karizmatikus berkekben kezdett ez megint szokásba jönni, és nagyon érdekes azt is látni, hogy akik rászoknak a tized fizetésre, tehát elkezdenek nagy tétekkel játszani, és Isten bevonni ebbe a részébe az életüknek, azok arról számolnak be, hogy van egyfajta bőségérzet, ami meglepi őket. Azt érzik, hogy valahogyan mindig jól kijönnek, és ami nagyon érdekes, hogy arról is beszámolnak, hogy éppen ahhoz a látásmódhoz konvergál így a tapasztalatuk, amit az elején elmondtunk, hogy az a 90%, ami megmarad, és amiből ők gazdálkodnak, azzal kapcsolatban elkezdik látni, hogy az nem az övék valójában. Tehát ami megmarad, az se az övék. És az is érdekes, hogy aki ezt kipróbálja, és hosszabb távon gyakorolja, és érzi azt, hogy Isten ott van, és kipótolja, és velük van, és közelebb van így összességében, azok erről elkezdenek tanúságot tenni. És lehet ilyen könyveket olvasni, egyébként akit érdekel ez a téma általánosságban, annak Takács Péternek az Adakozás örömet című könyvét ajánlom, nagyon jó összefoglaló munka. Tehát egy nagyon érdekes dolog az, hogy látjuk azt, hogy ma is vannak emberek, magánszemélyek is, meg közösségek, akik gyakorolják a tizedfizetést, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzések érkeznek tőlük erről. És akkor a másik lába ugye ennek az adományozásnak, ugye ez a rászoruló személyek felé. Itt ugye ez egyszerre fejezheti ki azt, hogy Istennek a nekünk adott ajándékaiért hálásak vagyunk, kifejezhetjük az embertárs iránti szeretetet, és ami talán a legszebb, hogy ugye azt is kifejezhetjük ezzel, vagy gyakorolhatjuk, hogy ugye Isten képiséget próbálunk minél nagyobb százalékban elérni, tehát ha Isten ad folyamatosan, akkor én próbálok hozzá hasonlulni, és ezért nekem is adnom kell, hogyha hasonlítani akarok rá. Tehát ezek lehetnek így az alapjai, és ami nagyon érdekes, hogy az alamizsna adás, a szegények segítése az Ószövetségben az egy Isten felé irányuló kötelezettség volt. Tehát nem a másik emberek felé volt ez a kötelezettség, hanem Istennek, Isten felé volt ez az embernek a kötelezettsége. Egy többfajta módon lehetett ezt megtenni, tehát volt egy úgynevezett második tized, amit csak minden harmadik évben kellett fizetni, tehát voltak ennek ilyen részletei. Lényeg az, hogy ez az egész Ószövetségen végigment. Jézusról is tudjuk, hogy ő maga is a tanítványokkal együtt rendszeresen adakozott. Ugye tudjuk, hogy például Júdást sokan azt gondolták, hogy azért küldi ki az utolsó vacsoráról, hogy adományt adjon a szegényeknek. És aztán az apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy így a kezdeti időkben a keresztényeknek mennyire fontos volt a szegényeknek a szolgálata. Különösen érdekes számomra, hogy megérintő a Galata levélnek a második fejezete, ahol Péter és Pál apostol hosszú idő után találkoznak, mint egy időkérésre az evangelizáció közepette. Ugye megbeszélik azt, hogy ki melyik társaságot próbálja evangelizálni, tehát ugye Péter a zsidóságot, Pál pedig ugye a pogányok felé megy, és van egy ilyen felsóhajtás ott, miután ezt leírja a Galata levél, hogy ugye ki itt fog evangelizálni, ezt írja, csak legyen gondunk a szegényekre. Ennek viszont igyekeztem is eleget tenni. És az olyan szép ez a felsóhajtás, látszik, hogy mennyire fontos volt ez mind a kettejüknek, hogy persze evangelizáljunk, de csak legyen gondunk a szegényekre. És az egész, ugye az egyház történelemben, 2000 éve, ez mindig is azért prioritás volt. Csak egyetlen idézetet hozok ide egy egészen modern szereplőtől, Szent II. János Pál pápától. Az ő Centesimus Annus kezdetű 91-es enciklikájában a következőket írja. Mindenek előtt szakítani kell azzal a szemlélettel, amely a szegényeket, embereket és nemzeteket, mint egy tehernek, kellemetlen tolakodónak tekinti, akik azt akarják elfogyasztani, amit mások megtermeltek. A szegények jogot követelnek maguknak, hogy részesülhessenek az anyagi javakból, és hogy hasznosíthassák munkaképességüket egy mindenki számára igazságosabb és nagyobb jólétnek örvendő világ megteremtése érdekében. Tehát nagyon is fontos ez nekünk, mint az egyház egészének, és mint nekünk magánszemélyeknek is keresztényként, hogy az alamizsnálkodást azt aktívan gyakoroljuk. És ha megnézzük azt, hogy a Szentírás mit javasol, hogy hogyan adakozzunk, akkor alapvetően három irányelvet találunk. A jó kedvel, lehetőségeinkhez mérten bőséggel és okosan. Ami nagyon érdekes, ez a jó kedvel, ez többször előkerül. Itt Sirák fiától idézem például, mosolygó arccal hozd minden adományod, s légy vidám, amikor a tizedet adod. Úgy adj az Úrnak, ahogy ő ad neked, adakozó kedvel, tehetséged szerint. Igen, egy másik helyen, mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jó kedvű adakozót szereti. Tehát ez nagyon érdekes, hogy több helyen visszhangzik, hogy nem elég adni, hanem hogy jó kedvel próbáljuk ezt megtenni. És az pedig, hogy okosan, ebben nem is kell nagyon ezt kifejteni, ismerjük az irgalmas szamaritánusnak a példáját, abból szerintem elég jó iránymutatást lehet erre kapni. És ami nagyon fontos, és ezt aláhúznám, hogy az aranyizsnálkodásra kapcsolatosan kifejezetten erős áldásos hatások vannak lefektetve a Bibliában. Például Tóbiás könyve, ami eléggé tematizálja az adakozást, így ír erről. Adj aranyizsnát javaidból mindazoknak, akik igazak, és ne fordítsd el arcodat egyetlen szegénytől sem, mert az aranyizsna megment a haláltól, és megtisztít minden bűntől. Ez egy igen erős mondat. És még két másik a Példabeszédek könyvéből. Az adakozó lélek gyarapodik, aki másokat felüdít, maga is felüdül. Ezek szerint így az adományozáshoz kapcsolatban a felüdüléssel. És ez az utolsó, aki megszánja a szegényt, az Úrnak ad kölcsön, és ő megfizeti a jótéteményét. Tehát fel lehet ezt fogni úgy is, mint egy Istennek adott kölcsön. Nagyon érdekes képek ezek. De ha már másért nem, akkor megpróbálhatunk adakozni amiatt, hogy kipróbáljuk az áldásos hatásokat. Mindenkit buzdítok erre. Ha csak egyet szolgálatnak például, nyugodtan lehet segíteni, így segítünk a kísérletezésben. És tulajdonképpen itt hoztam egy ilyen képet, ami segít ezeket a dolgokat összefoglalni, amiket most itt elmondtunk, ugye négy pontot hoztunk elő, és csak azért, hogyha van közöttünk olyan, aki vizuálisabb természetű, annak talán ez segít. Itt az az ember, aki a Biblia iránymutatásai szerint kezeli a pénzügyeit, az ahhoz az emberhez hasonlatos, aki ide építkezett. Azt látjuk, hogy a víz az nem az övé, van egyfajta ráhagyatkozás, hogy a víz az jönni fog, okosan oda telepedik a vízhez, viszont ez nem az ő vize, tehát nem egy hatalmas privát víztározót épít a kertjének a végébe, hanem egy folyóvízhez telepedik, és itt ugye nincs meg az a fajta biztonság, hogy ő garantáltan tud még két hétre előre vizet tározni magának, mert ki tudja, hogy jön-e vagy nem, ezt Istenre bízza. De azért látjuk azt, hogy aki ilyen folyóvíz mellé telepedik, annak mindig lesz vize. Tehát ugye cserélődik hamar, mert ami bejön, az ugye ki is megy hamar, de neki mégis csak mindig lesz vize. És valahogy így képzelem el, vagy számomra amilyen kép így kibontakozott a Szentírásból, az valami ilyesmire való meghívás. És egyébként erre a folyamatos átfolyatás, meg stb. Itt azért felsejlik az Isten képünk is, hogyha ezt jól értelmezzük, a Szent Háromság, amiben egy folyamatos flow van, amiben a személyek egymásnak adják önmagukat. Egy picit úgy látom, hogy a pénzügyeinkben is erre hív minket Isten. És talán, hogyha az Isten képiséget már felhoztuk, akkor itt elgondolkozhatunk ezen, hogy ugye, ha megnézzük a napunkat, akkor vannak találkozásaink, van imaidőnk, stb. És általában érezzük, hogyha ez így jól sikerül, hogyha sikerül kapcsolódni, akkor ott van egy ilyen flow élmény. És érdekes lehet azt átgondolni, hogy nyilvánvalóan a célunk keresztényként az, hogy minél nagyobb százaléka a napunknak ilyen flow élményben teljen. És mindannyiunknak van erről jó élménye, hogy amikor a figyelmemmel sikerült a másikra rákapcsolni, stb. És látom, hogy ez neki életet adott, hogy őt most meghallgattam. És érdekes lehet ilyen szempontból elgondolkodni az anyagiakon, hogy azért a pénzünk az az egyik legfontosabb életadó képességünk. Tehát persze ott van az időnk, ott van a figyelmünk, de a pénzünk az egyik legfontosabb életadó képességünk, és hogy vajon hol állunk az Isten képiség útján, hogyha egyébként nagyon sokat figyelünk emberekre, meg sok időt töltünk velük, de a pénzünk az egyáltalán nincsen mozgásban. Hogy akkor ott lehet, hogy érdemes elgondolkozni, hogy mondjuk ezért ülünk itt. Mert Isten arra akar hívni, hogy ezt is egy picit vonjuk be a körforgásba, és zárkóztassuk fel a többihez. Tehát ez lenne a kép, amit így hoztam, hogy talán így meg lehet jegyezni, hogy mik ezek az alapelvek, amire Isten hív. És tulajdonképpen itt azt lehet mondani, hogyha ezeket így végighallgattuk, és végigolvassuk a Szentírást tényleg értő füllel, akkor afelé billenhetünk, hogy inkább adok. Tehát azok, akik eddig is adtak, most már legalább tudják, hogy miért, és hogy jól óra tettek, akik meg nem azok esetleg átnyergelnek, mert teljesen világos a Szentírásból, hogy Isten arra hív, hogy adjunk. Viszont van egy történet, amit még itt zárásként idehoznék, és ez bennem is egy ilyen hosszas érlelődésnek volt az eredménye. Tulajdonképpen én eddig a pontig ezt már máshol is előadtam több helyen, és arra buzdítottam, mint végkicsengés, hogy szívleljük meg ezeket a dolgokat. Egyébként tanulmányozzuk saját magunk is az írásokat, de hogy szálljunk be, és kísérletezzünk legalább először kicsiben. Viszont van egy történet, ami nekem már akkor is egy picit így kiénekelt a kánonból, és ez egy ilyen nagyon érdekes gondolkodás, amiben most így behívlak titeket. Szerintem az egyik legérdekesebb története az Új Szövetségnek ez, amit most ide kivetítettem. Fel is olvasnám. Amikor Kafarnaumba értek, oda mentek Péterhez az adószedők, és megkérdezték. Mesteretek, nem fizet templomadót? De igen, felelte. Amikor hazaért, Jézus megelőzte kérdésével. Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kitől szednek vámot és adót, a fiaiktól vagy az idegenektől? Az idegenektől, válaszolta. Jézus így folytatta. A fiak tehát mentesek alóla. De hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra, vess horgot, és az első halat, amelyre akad, húzd ki. Nyisd ki a száját, találsz benne egy statért. Vedd ki, és add nekik oda, értem és érted. És azért érdekes számomra ez a történet, mert amiket eddig elmondtam, ez tulajdonképpen egy kerek egész felhívás a keringőre, hogy le kell számolnunk azzal a mentalitásra, hogy a pénzüket magunknak megtartjuk, és eléggé egyértelmű kötelezettségeink vannak, úgy tűnik. Ugye ez Jézus példája alapján is, az egyház történelmi példák alapján is. Viszont ez a történet egy picit itt felvillant egy új minőséget, és aki ezt megtapasztalta, azt szerintem pontosan érti, hogy valójában az Új Szövetségnek az a forradalmi újítása, hogy más viszonylatba kerülünk Istennel, mint azelőtt. Tulajdonképpen egy Istennek a családjába kapunk bebocsátatást, és a családban más szabályrendszerek uralkodnak, mint egy alattvaló és úr viszonyban. És én egy picit így értelmezem ezt a részt, hogy Jézus azt mondja, hogy nem kell fizetni, mert családtag vagy. Ez a helyzet. Tehát, hogy nem kevesebb, ami történik, mint hogy a kereszt halála által és a feltámadás által mi testvérei leszünk. Ugye ez is összesen egyszer szerepel valamelyik evangéliumok a végén, amikor feltámadott Jézus már mondja valakinek, hogy mondd meg testvéreimnek, hogy én most felmegyek az atyához. És igazából mit akarunk mi adózni, meg fizetni, akkor, amikor trónörökösök vagyunk, meg testvérek vagyunk. Nagyon érdekes, és hívlak titeket, hogy ti is elmélkedjetek ezzel a résszel, de bennem ez így megpendített valamit, és amikor megéltem ezt, hogy én tényleg oda tartozom ehhez a családhoz, akkor valahogy ez billent bennem, hogy én már nem tudom ugyanazt képviselni, nem tudom úgy megtartani ezt az előadást, hogy ott a vége a második pontnál, és ez arra visz engem, hogy nem kell adnom, és ez egy elég jelentős változás, tulajdonképpen így a másik oldalra billent. Viszont ha egy picit belegondoltok abba, hogy megérint tényleg annak a valósága, amit az Új Szövetség állít, ami nem kevesebb, mint hogy tényleg Istennek a családtagjaival válunk, akkor ez nyilván az első pillanatban ez egy fantasztikus érzés, és talán így a megváltásnak így a szellője, ami minket ilyenkor megcsap, viszont ha ezt közelengedjük magunkhoz, és ebben benne tudunk maradni, ebben a gyermekségben, akkor ezt nem lehet sokáig úgy tenni, hogy ne kezdenénk mi is felmelegedni valahol belül, és ne kezdene ez minket formálni, hogy mi tényleg hozzátartozunk, a gyermekei vagyunk, és azt remélem, hogy mindenki, aki itt ül, illetve aki nézi most ezt az adást, fel tud valahogy az emlékezetébe idézni egy olyan kapcsolatot, vagy akár főleg talán családi kapcsolatot, ahol igazán szeretet van. Akár a szülőkkel való kapcsolat, vagy gyerekekkel, vagy bármi, ahol szívesen fogadnak, ahol otthon vagyunk. És tulajdonképpen itt azt történik, hogy Istennek a családjába befogadást nyerünk, és mi feltétel nélkül kapjuk a szeretetet, meg az elfogadást, és nincsen kötelezettség. Erről szól az Új Szövetség az én értelmezésemben, és ha ennek így a fogadó oldalán vagyunk, akkor szinte nem tart sokáig, És aki ezt tapasztalt, az biztosan tudom, hogy ezt így pontosan érti, hogy megtapasztalja ezt, benne tud maradni, és megszületik a vágy arra, hogy adjak. És ez viszont már nem egy kötelezettség, meg nem egy egyházi adó, nem egy 10% vagy 1%, amit ki kell számolni és le kell perkálni, hanem ez egy szeretetből fakadó válasz lesz. Ez egy olyan válasz, mint amikor ott vannak a szüleid, akik mindig is szerettek, akik felneveltek, stb., akiknél igazából mindig szívesen voltál látva. Nem tudom, hogy ki az, aki úgy nyitott be a családi ebédre, hogy mennyit fizessek az ebédért. Eléggé nevetséges, nem? Tehát, hogy ez még az emberi viszonyokban is egy képtelenség. És itt azért sokkal mélyebb szeretetről van szó. Így szeret minket Isten, és gyakorlatilag akkor, amikor mondjuk behozzuk ezt a párhuzamot, hogy a szüleid mindig így szerettek. És hazamész, és látod, hogy összeomlott a féltető, és nincsen pénzük. Akkor nem azért, mert felidézed, hogy te mennyi összegben kaptál tőlük akármilyen juttatásos segítséget, hanem alapból nyúlsz a pénztárcához, hogy segítesz. Azért, mert szeretett kapcsolatban vagy velük. És a szeretett kapcsolat az ezt jelenti. És azt gondolom, hogy ez a mi hétköznapi életünkben oda visz, hogy ad az ember, de már nem azért ad, mert ez a szabály, vagy mert tized, és mindig is így volt, és azért én sem akarok kilógni a sorból, hanem két okból, az egyik, ugye, amit Jézus is említ, hogy mert meg ne botránkoztassuk őket. Tehát fontos arra is figyelni, hogy vannak emberek, akik nem tapasztalták meg ezt a szeretettséget, nem tapasztalták azt, hogy ők gyermekei az Istennek, hogy ők ebbe a családba tartozik, és igenis, ennek is van jelentősége. Fontos úgymond közösséget vállalni mindenkivel, és mindannyian fokozatosan jutunk el ebbe ennek a felismerésére, hogy nem egy szolgai kereszténységet akarunk élni, hanem egy gyermeki kereszténységet. És a másik pedig az, hogy valóban, hogyha a szeretet kapcsolat van, akkor az kölcsönös, és igenis be fogok szállni önként és szeretettel, akkor, ha azt látom, hogy Isten és az ő képviselete, ami a Földön az egyház, ami folyamatosan táplál minket, annak szükségletei vannak. Hogyha a szegény embereknek körülöttünk, akikben Krisztus ugye kétszeresen ott van, azoknak szükségletei vannak, akkor igenis fogsz adni. De ez egy szabadon adás lesz, egy szeretetből adás. És igazából én idáig szerettem volna eljutatni ezt a együtt gondolkodást. Ez egy picit, ahogy mondtam, a saját utamat is tükrözi. Úgyhogy én alapvetően így szoktam most hozzáállni. Van egy nagy felszabadulás élmény ezzel az egésszel kapcsolatban. Végigjártam ezt a létrát, hogy elkezdtem ilyen-olyan pénzt adni, elkezdtem a tizeddel próbálkozni, megdicsértem saját magamat, hogy sikerült, jól éreztem magamat, és valahogy mindig is ott volt ebben ez a szolgai lelkület. Megjelent bennem az, hogy adom, és érzem, hogy Isten megtart, de úgy megjelent bennem, hogy de most mi lenne, ha most nem adnám egy ideig. És úgy éreztem, hogy lehet, hogy most én lefizetem Istent igazából. Ez jelent meg ilyen egészen ilyen kis alantas módon. És ebben, ahogyan az Isten kapcsolatom fejlődött, az imádságom, és egyszerűen elérkezett az a pont, ahol tényleg megértem ezt, hogy én gyermek vagyok, akire más szabályok vonatkoznak, ott valahogy megtörtént ez a felszabadulás. És ez aztán nagyon sok területre kihatott, de a pénzügyekre is kihatott. És most egyszerűen ebben a szabadságban, meg szeretetteljes kapcsolatban vagyok, hogy tudom, hogy szabad vagyok, tudom, hogy nem vár el semmit tőlem, és egyszerűen próbálok válaszolni szeretettel arra, amit magam körül látok, arra a szükségre, ahol őt fedezem fel, és az ő indítatását fedezem fel. Úgyhogy én azt kívánom mindannyiótoknak, hogy ha esetleg még nem kezdtétek el a kísérletezés, hogy valamiért beakadt egy rossz élmény, vagy bizalmatlanság van bennetek, akkor adjatok egy esélyt ennek, mert Isten nagyon erősen meg tud ezen a téren nyilvánulni. Igen, és kívánom, hogy ezt a fajta gyermekségérzést, ezt megéljétek, és minél gyakrabban éljétek meg, mert nagyon boldogító. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
3: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Café Francesco podcast beszélgetést hallottak Ménesi Kristóf kommunikációs és forrásfejlesztési vezetővel. Kereszténység, pénz, anyagiak, hogyan viszonyuljanak a keresztények az anyagi világhoz című.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a kőtábla második táblája kezdődik a mai alkalommal, felebaráti szeretet többféle fajtájáról. Ez a tábla emlékezik meg, hiszen az első az Istenre vonatkozik, de a második kőtáblán lévő parancsok azok is az elsőnek a hátteréből értelmezhetők. Tehát amit mi a szülők iránti szeretet, vagy az embertárs iránti szeretet, az igazság, a vagyonbiztonság, az összes többi ilyen parancs területén háttérben mindig ott van az első kőtáblának az üzenete, az Isten iránti szeretet, amely szorosan kapcsolódik az embertárs iránti szeretettel. A negyedik parancsolat úgy szól a teljes hosszában, tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened adott neked. Ez így van a kivonulás könyvébe, a második törvénykönyvben, Mózes 5. könyvében már csak röviden, hogy mert akkor már ott vannak azon a földön, amit elfoglaltak, meg megkaptak, ott tiszteld atyádat és anyádat. A nagy katekizmus, a katolikus egyház nagy katekizmusa nagyon hosszan értekezik erről a parancsról. Ugyanis nem csak a kisgyerekeknek szóló intelmet mondja, hogy legyél jó, meg engedelmes, hanem nagy szempontokat vesz figyelembe, egész emberi életünket, benne a családot, és maga a család is egy óriási feladat, vagy témakör ebben a parancsolat magyarázatban, a család és társadalom, a családtagok kötelességei, a szülők kötelességei, a család és a mennyek országa, az Isten országa, a polgári társadalom előjárói, a politikai közösség, polgárok kötelességei, amire most természetesen nem tudunk kitérni, de ez nem azt jelenti, hogy erről már nem volt szó, mert volt már a családról szó, volt a társadalom és az egyház viszonya, a polgári kötelességekről, tehát ezek átfedett dolgok, amelyek az elmúlt időkben elő-elő kerültek már. Bele kell helyezkednünk abba a helyzetbe, hogy a biblikus teológia a múlt század elején a Bibliát magyarázta, azt mondta, hogy a Zitzim Leben az életbe ültetett helye. Hogy mikor hangzott ez el, ez a parancsolat? Nem egy prédikációban a jeruzsálemi templomban, hanem a pusztában, amikor Mózes ezt a parancsot kiirdeti a népnek. Vándorol a nép, nem is kevés ideig, hanem mint egy 40 esztendeig. Ott ez a parancs nem a kicsi gyerekeknek szól, hanem a középkorú embereknek, akik vitték magukkal az öregeket is, akik hát ugyanúgy, mint a mai időkben, elesettek, betegek lehettek, tehát támogatásra szorultak. Tehát ez a parancs, mi általában a 10-12 éves gyerekek szintjére szoktuk lesrófolni, hogy azt mondod, benne van a Bibliában, tiszteld apádat és anyádat, tehát jó legyél, engedelmeskedjél. Nem. Itt egész emberi létünk összefüggésében van. És ott van az, hogy hosszú életű légy azon a földön, amit az Isten neked adott. Tudni kell azt, hogy az üdvösség az egészen az utolsó időkben, a Krisztus előtti második-harmadik században vált komoly hitévé a zsidóknak. Előtte is mondták, hogy ha meghalunk, nem semmisülünk meg, hanem valami árnyék lét, valami seol lesz a mi sorsunk, de már a Krisztus előtti időkben, a makkabajosi harcokban ugye kitűnik, hogy meghalnak abban a tudatban, hogy az Isten fel fogja őket támasztani, és imádkoznak az elhunytakért. Tehát akkora már a föltámadás hite az Ószövetség népében megerősödött. Egyetlen egy ilyen társaság volt a szadduceusok akkoriban, akik úgy kétkedtek, nem nagyon hitték a föltámadást. Az Istent hitték, de a föltámadásban nem hittek. Tehát ez a parancsolat ezzel a kapcsolattal, hogy hosszú életű légy a földön, azért is fontos biztatás volt, mert hát mivel jutalmazzon meg bennünket az Isten, ha egyszer az üdvösség olyan bizonytalan árnyék lét. Hát, hogy hosszú életű vagy. Ez a jutalmad. Viszont ennek lehet egy olyan természetes magyarázata is, amit Herceg Ferencén olvastam még egyszer az egyik ilyen önéletrajzi írásában, hogy ő úgy magyarázza ezt, hogy ha valaki gondoskodik a szüleiről, akkor nyilván, hogy azok tovább élnek, mert gondoskodik róluk. És ameddig valakinek élnek a szülei, addig ő benne is benne van az, hogy hát én még gyerek vagyok, hát még élnek a szüleim. Tehát ő benne is van egy ilyen vitalitás, hogy él az apám, anyám, és való így igaz, ameddig élnek a szüleink, addig bennünk van azért ez az érzés. Amikor már meghalnak, akkor már ott van az, hogy na hát majd most már mi következünk ezek után. Tehát ennek lehet egy ilyen természetes magyarázata is. Az már nagy dolog volt a zsidó népben, hogy a pogányokkal szemben gondot viseltek a beteg és öreg szülőkre, hiszen a maga tehetetleneket azt sok pogány nép halálra ítélte. Hát még Sánta Ferencnek is van olyan novellája, hogy Erdélybe ment az öreg a büdös barlangba, ahol ilyen gázok, gőzök voltak, hogy mi hamarabb befejezze az életét. Ugye mai formája az, amikor valakinek megfordul a fejében az, hogy hát, ha beteg valaki, akkor nem tudnak rajta segíteni, akkor jön olyan a kegyes halál, az eutanázia, és hát sok helyütt rábeszélik erre a szülőket. Van is olyan állam Európának, ahol az idős emberek, mit tudom én, a ottani személyigazolványban hordják azt a figyelmeztetőt, hogy nem szeretnének eutanáziával meghalni, hanem természetes halállal. Ezért is ugye ez a parancs már jókorán erre figyelmeztetett bennünket. Na most az Ószövetségben a szülő szeretete, azaz átok és áldás viszonyába került. Mert azokat, akik a szüleiket megbánták,

régi korokban. Azt tanította az Ószövetség, a Sirák fia könyve, Tóbiás könyve, hogy szeretnek a szüleid, ezért legyél hálás. És a Sirák fia könyve, ez egy ilyen bölcsességi könyv, ezt mondja, hogy minél elesettebbek a apád, a szüleid, annál inkább legyél jó hozzájuk. A szülőnek Isten ad tekintélyt. Lehetne azt mondani, hogy az Isten iránti szeretetet és kötelezettségeket majdnem egyenlőségbe tette a szülők iránti tekintéllyel. Tehát egy szigorú patriarkális a apajogú társadalom volt. Viszont a szülőknek is volt feladata. Egyrészt az, hogy fölneveljék a gyerekeket, megtanítsák őket mindarra, ami az élethez szükséges, de kimondottan a hit átadására is fölhívja a figyelmet, hogy a gyermekeknek mindazt, amit hisz az Ószövetség népe, azt át kell adni. A másod törvénykönyvben, a 11. fejezetben benne van, hogy mindazokat a tanításokat, amit én mondtam neked, jegyezd meg értelmeddel. Fűzd a karodra, hogy az imaszíjba is volt egy ilyen írás. A homlokodra tedd, ékként lehet látni a zsidó kimádkozása közben. Ott van a főparancs, hogy jegyezd meg, és hozzáteszi, és tanítsd meg a gyermekeidnek. Tehát ezt szigorúan megparancsolta az Ószövetségben a törvény, hogy az Isten szeretetet, az Isten parancsait át kell adni a gyermekeknek, az utánunk való nemzedéknek. A zsoltáros is így énekel a zsoltárban, hogy amit hallottunk, azt továbbadjuk. Na most ez itt a isteni igére vonatkozik, nem a nép történetére, vagy ilyen pletykákra, hanem amit a tanításból hallottunk, azt tovább adjuk. Na most az új szövetség az helyre billenti ezt a egyoldalú, csak szülői tekintélyre épülő szeretetet, hogy tekintélye van az apának, anyának, tisztelni és szeretni kell a gyereknek. Helyre billenti Jézus, mert beszél nem csak hogy a gyerekek iránti szeretetről, hanem a gyermekek elleni vétkekről. Azt mondja, hogy ha valaki bűnre csábít egyet is e kicsinyek közül, annak jobb volna, ha malomkövet kötnének a nyakára és bedobnák a tengerbe. És ugyanakkor meg még példaképül is állítja a gyerekeket. Azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be az Isten országába. Erre mondja sok tanító, meg szülő is, hogy hát a gyerekek már kicsi korukban is olyan rosszak tudnak lenni, hogy szörnyű, hogy kihoznak a sodrunkból bennünket. Hát ezt állítja elénk a 4. parancs, vagy Jézus. Nem aprólékos tettekre gondol, hanem olyan gyermeki tulajdonságokra, ami kiveszik sokszor felnőtt korra az emberekből. Kiveszik az őszinteség. Tehát megtanulja a képmutatást az ember. Pontosan a

0: szülők iránti szeretettel kapcsolatban is mond képmutatást az Úr Jézus, mikor szidja a farizeusokat, hogy ti ugyanazt mondjátok, hogy meg kell tartani a Mózes törvényét, méghozzá, hogy atyádat és anyádat tiszteld. De, mert te jónak akarsz mutatkozni a többi előtt, hogy te olyan vallásos vagy, hogy mindent odaadsz az Istennek, amivel segítened kellene a szüleidet, rámondod azt, hogy korbán, azaz Istennek szentelt ajándék. És nem segíted a szüleidet, hanem elviszed nagy képmutatással, és leteszed az oltár elé. Tehát itt nem arról van szó, hogy az Isten szeretetet nem kell megtartani, hanem nem lehet képmutatóskodni úgy, hogy az embertársam vagy a szüleim kárt valljanak. Tehát hiányzik belünk, belőlünk az őszinteség. Hiányzik belőlünk a nyitottság. Egy gyerekbe óriási a nyitottság. Kérdezget mindenre. És az Isten iránti nyitottság is benne van. Számtalanszor lehet azt tapasztalni, hogy a gyerek elkezd érdeklődni ilyen vallási dolgok iránt, és elfojtják benne, hogy most ezt hagyjuk. Majd másról beszélünk, mert volna benne nyitottság, de elfogyja a felnőtt társadalom. És hát hiányzik belőlünk már a bizalom. Annyit csalódtunk, hogy azt mondjuk, hogy mi már nem tudunk bízni senkibe, és a gyerekben még benne van a bizalom. Amikor Jézus azt mondja, ugye most itt a húsvéti időben van, hogy boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek, az nem azt mondja, hogy vakhitű légy, értelmetlenül légy hívő, hanem tudjál bízni. És már nem tudunk bízni, mert nekünk mindent alá kell írni. Mai társadalom nem fogad el semmit a másiktól. Régen azt mondják, elég volt egy kézfogás, vagy egy építkezésnél, kiállította pallér egy papírt, aláírta, elvállalom, kész. Most millió aláírás kell mindenre, mert elveszítettük a bizalmunkat. Egymás irán, következésképpen Istenben sem bízunk. Na most ezt állítja Jézus elénk, amikor azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem juttok be az Isten országába. És hát ugye megerősíti a negyedik parancsolatot, pontosan ezzel, amit az imént mondtam, hogy a negyedik parancsolatnál a szülők iránti gondoskodásra ráhelyezi a hangsúlyt. És ő maga mutatott példát, mert a szülők iránti szeretetnek koronként, emberi koronként más-más megnyilatkozása kell, hogy legyen. A gyerek igenis engedelmeskedjék a szüleinek. Persze nem szabad értelmetlen dolgot parancsolni a gyereknek. És meg is lehet azt magyarázni, hogy ezt miért kell tenned. Ja, nagyanyámnak volt a mondása, amikor valamit nem akartam csinálni, ez nem a te eszedhez való, csak csináljad. Meg lehet magyarázni a gyereknek. Tehát az engedelmesség. 12 éves Jézus történeténél olvassuk, miután elment a templomba és ott maradt, az nem engedetlenség volt a részéről. Pedig úgy gondolnánk, hogy ott maradt a templomba, és ő ezáltal hát ilyen rossz gyerekké vált, az egy prófétai jel volt, hogy neki az atya házában kell lennie, hogy ő tudja azt, hogy az ő igazi atya az a mennyei atya. Ezt akarta az ott maradással megmutatni. Szűz Máriának és Szent Józsefnek. De odaírja Lukács evangélista utána, hazament és engedelmeskedett nekik. Tehát a gyereknek igenis kell engedelmeskedni a szüleinek, tanárainak. Ma óriási problémák vannak ezen a területen, mert a gyermekeknek, hogy így mondjam, olyan nagy lovat adnak, hogy képtelenek sokszor fegyelmet gyakorolni a tanárok, mert kivesznek mindent a kezükből, és már a pár éves gyerek is tudja azt, hogy neki milyen jogai vannak. Ebből adódik az, hogy majdnem a tanár büntetik meg, hogyha rendre utasítja a gyermeket, vagy keményebben rászól. Tehát ez egy ilyen fordított világ, hogy igenis engedelmeskedni kell a szülőnek. Szóval eljön egy kor, amikor már felnő valaki, akkor valamiképpen egyet kell tudni érteni a szülővel. Fontos dolgokban kell egyet érteni. Elmegy Jézus a kánai menyegzőre, és azért egyetértett Máriával, mert először, hát mikor mondja, hogy nincs boruk, hát akkor azt mondja, ez mi dolgunk, hát itt vendégek vagyunk. De utána mégiscsak segít azon a megszorult násznépen, meg a lakodalmi házigazdákon, mert egyetértett Máriával. Ma nagyon nagy probléma van. Olyan nemzedék nőtt föl, amelyiknek nem tudtuk átadni az értékeket. Ők azt hiszik, hogy sokkal okosabbak, mint az előtte lévő generáció, mert jobban kezelik a digitális eszközöket. És azt hiszik, hogy ők okosabbak. És épp ez egy ilyen választás is megmutatja, hogy korszakos határ van a fiatalok és az öregek között. De ez nem azt jelenti, hogy ők okosabbak, mert az élet az sokkal több, mint a mesterséges intelligencia által adott információ. Az az élet tapasztalata kell. És azért megnézzük, igencsak zátonyra futnak a fiatalok házasságukba, magánéletükbe, sorra. Meg kell kérdezni az iskolába a gyerekeket, hogy kinek van olyan szülője, aki ugyanazzal a apukával, anyukával él, és nincs féltestvére neki, vagy nincs elvált szülő. Alig van. A mi korunkban még volt. És való igaz, hogy ez egy törés az ember életébe. És sok minden más törés van benne. Tehát nem tudtuk átadni az értékeket. Ez nagy baj. És nem is értenek velünk egyet a fiatalok, mert ők okosabbak, jobban kezelik a kütyüket. És aztán a végén meg gondoskodni kell a szülőről lehetőségeink szerint. Az Úr Jézus még a keresztről is gondoskodott Máriáról. Azt mondja, hogy Jánosnak, hogy íme a te anyád, hogy viseld gondját. És ma ezt látjuk, hogy a szülők magukra maradnak, ami a gondosságot illeti. Hát én annyiszor, de annyiszor kapom azt a kérést, hogy nincsen öreg otthonunk, mert szeretne bemenni jogosan, aki magára maradt, megérte az ember. Régen erre nem volt szükség, mert otthon voltak a családban az öregek is. Tehát itt lehet látni, hogy bár nagyot váltott a világ, sok mindenben előbbre vagyunk, de sok mindenre hátrébb, mint a régi időkben. És ugyanakkor van itt egy paradoxon, az új szövetség szerint a szülők iránti szeretetben, mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy nem békét jöttem hozni, hanem kardot, meg aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Na már az Ószövetségnél is ez volt, hogy át kellett adni a hitet. Ez fontos kötelezettsége volt az ószövetségi szülőknek is. Ma ezt se látjuk az új szövetségben, hogy átadnák a gyermekeknek, legalábbis azon a szinten, amelyiken a gyerek él. Jönnek a gyerekek első-második osztályba, hát egy keresztet nem tud vetni a kisgyerek. Semmit nem hallott Istenről. Egy egyszerű kisgyerek imádságot sem tud. Tehát semmit nem adtak át a hit területén a gyereknek. Itt viszont még magasabb szempontokról van szó. Tehát azt lehet mondani, hogy amikor az Isten ügye előtérbe kerül, az az első. Szent II. János Pál pápa mondja, hogy a szülők iránti tisztelet az egy analóg tisztelet, hogy alá van rendelve az Isten ügyének, az Isten országának. De ez azt jelenti, hogy attól függetlenül gondoskodni kell a szüleinkről. Ami tőlünk telik, meg kell tenni. Ez különösen akkor kerül ütközésbe, ha valaki főként fiatal hitre tér, és a szülő meg ellenzi. Eklatáns példái általában a papi és szerzetes hivatások, hogy nagyon ellenzik a legtöbb esetben. Rábeszélni se szabad, egyáltalán, de hívő keresztény szülő nem ellenezheti. Legfeljebb mondhat egy-két szempontot, hogy ha erre ráteszed az életed, akkor tartsák ki rajta. Nem ellenzem, de ne hozz szégyent rám, akkor tartsák ki végig. Akkor ne az legyen, mint az apám mondta nekem. Vagy békapap leszel, vagy mész a börtönbe. E volt a bejelentésemre az indítatás. Tehát ő nem ellenezte, csak fölhívta a figyelmet. És én más esetekkel is találkoztam, ez még ugye elmúlt rendszerben volt, hogy mit tudom én, nagy pártagok gyerekei jöttek hozzám, és az egyik fél az katolikus volt, és rávette a leendő házastársát, hogy legyen egyházi esküvő. És úgy szépen alkalmazkodott is hozzá a másik fél. A nagy pártag szülő kiközösítette a gyereket. Ha ezt megtudom, semmivel nem foglak támogatni. Volt ilyen is, és úgy lehet ma is van. Tehát, hogy ilyenkor alárendelődik az Isten törvényének a szülők iránti tisztelet és szeretet, de mindamellett ezt meg kell tennünk. Ezt én, mint így papnevelő is láttam, hogy többeknél volt ilyen ellenkezés, amikor behozták, de amikor már úgy felszentelődött a fia, meg minden, akkor már volt egy ilyen, nem is hogy megnyugvás, már egyfajta öröm benne, hogy azt mondta a szülő, hogy hát ha ő ebbe élet célját megtalálja, akkor legyen úgy, hogy csak boldog ember legyen. Igen. Tehát ez nagyon fontos ennél a negyedik parancsolatnál, hogy ez meglegyen. És a szülők iránti szeretetünk még a halál után is megvan. Imádság az elhunyt szülőkért. A 23. János Pál pápa életrajzában olvastam, hogy hát ő nagyon szerette a szüleit, és amikor meghaltak, akkor is szeretettel és tisztelettel gondolt rájuk, és azt mondta, hogy odaát vannak a szüleim, könnyebbé teszi megbarátkozásomat a túlvilággal. Hogy odaát vannak, hogy hitte az örök életet, föltámadást, ugye nem csak azért, mert pápa volt, hanem hívő ember volt, azt mondja, megkönnyítette a megbarátkozást a túlvilággal, hogy odaát vannak a szüleim. De hát itt is ma onakat hallunk, hogy ki sem megy a szülők sírjához, nem érdekli ez sem. Tehát itt lehet látni, hogy egy teljesen ilyen szekularizált, materialista és elembertelenedett világban élünk. És hát ez a negyedik parancsolat a családnál és a társadalomnál sok mindenre kitér még, hogy mi a kötelessége a családnak, a nagyobb közösségnek, a családnak nem csak a hit megvallásában, hanem a neveltetésben, a gyerek egészségi, szellemi nevelésében, a bizony szempontból még a vagyoni helyzetének a biztosításában is. Én szörnyű dolgokat láttam papi életén folyamán, olyanokat, hogy teljesen kisemmizte az egyik gyereket az örökségből. Teljesen. Írásba adta. Nem gondolt arra, hogy utána a gyerekek között ez lett a nagy összeveszésnek, az összetűzésnek a forrása. Tehát még ilyen is, tehát a családi élet egy nagyon összetett szülőknek, gyerekeknek kötelezettségei vannak ezen a téren. És hát, hogy itt kiterjesztjük a negyedik parancsolatot, az előjárók, a tanárok, bizonyos szempontból a polgári előjárók iránt is, legalábbis a mi nagy katekizmusunk is, hogy ameddig lehet, adjuk meg a tiszteletet nekik. Hát ugye most itt vannak a parlamenti választások, régen így mondták, hogy megválasztják a hon atyákat, meg a hon anyákat. Na de hát azoknak úgy kéne viselkedni, hogy tisztelettel nézünk rájuk. De hát név egy parlamenti közvetítést nézett az ember, akkor azt mondta, hogy egy jobb kocsmában nincsen olyan viselkedés, mint a parlamentben. Hát bizony ott nem éreztük azt, hogy micsoda tisztelettel kell irányukban lennünk. Ugye ez is beletartozna, hogy tisztelettel legyünk előjáróink iránt, mert nekik úgy is kellene élni, példát kellene mutatni, nem csak az állampolgári kötelezettségekben, hanem emberi tartásukban. Említettem ott a választások előtt egy szempontot, hogy azt mondja Szent Pál, hogy aki a maga házában nem jó gazda, és hogy akar az egyházban, a nagyobb közösségben tisztséget vállalni, aki a maga családjában nem példamutató, hát hogy akar a nagyobb közösségnek példát mutatni? Mert én elvárnám tőlük, hogy példát mutatnak mind a házasságban, mind a család életben, mind a gyermekeik nevelésében. Így válnának arra méltókká, hogy egy nagyobb közösséget vezessenek, és tisztelettel tekintsünk rájuk. Igen. És aztán ugye kiterjesztjük még az egyházi előjárókra is. Ugye a papokat korábban, 100 évvel ezelőtt ilyen-olyan úrnak szólították. Még a káplánokat is, hogy káplán úr, tisztelendő úr, és így tovább. Aztán bejött az atya megszólítás. Valaki azt mondta, hogy de hát ott van a Szentírásban, hogy ne hívjatok atyának se senkit, mert egyeti atyátok a mennyei atya, mondja az Úr Jézus. Tehát hogy merjük ezt mondani? De már a Szentírásban is benne van, hogy maga Szent Pál is azt mondja, hogy tanítótok sok van, de atyátok, aki megkereszteltemlek benneteket, az én vagyok. És ott voltak az abbászok, a szerzetes előjárók, az atyák. Ugyanis nekik kötelességük volna az Isten atyaságára emlékeztetni az embereket. Mert a papok iránt ez a magas mérce állítódik föl, hogy az Isten atyaságát juttassa eszükbe az ő egzisztenciájuk. Hát ez volna a nagy feladat, amihez szinte nem is lehet hozzánőni. És hát a legfőbb pásztorunkat, ugye, azt jól lehet ellátjuk nagy címekkel, a római pápát, szóval sanctita, meg őszentsége, meg hasonlókat mondunk, de Szent Atyának is szólítjuk a pápát. És hát holnap lesz éppen 14. Leó pápának a megválasztási évfordulója, hogy egy éve pápa. Ezt én most nyugodt lelkiismerettel elmondhatom, hogy nagyon örülhetünk ennek a pápának, aki van. Nagyon. Mert annak a óriási feladatnak, amire ember erővel nem is lehet megfelelni, ezt ő maga is nagyon jól tudja, nagyon-nagyon kiválóan az Isten kegyelmével eddig olyan határozottan, olyan jól és olyan igazi atyai módon tudott megfelelni, hogy mindig képviselte nagyon bátran az evangéliumot, benne a békét, a szegények melletti kiállást, az örök üdvösség hirdetését, és ugye az a nagy bátorsága neki, hogy annak ellenére, hogy ő amerikai, végül is saját állampolgára annak az államnak, amelyiknek a vezetője annyiszor konfrontálódik most vele, szembe száll vele, illetve nem szembe száll vele, hanem azt mondja, hogy én hirdetem az evangéliumot. Meg is támadja őt, azt mondja nekem, ez a kötelességem. És nem törődik azzal, hogy milyen vádak érik a politika részéről. Mert tudja azt, hogy az evangélium hirdetése az áldozatokkal is jár. És így ő meg tudja valósítani azt a atyaképet, amire vágyakozik végül is a keresztény világ, de még más emberek is. Hát ugye megrendítő volt az elmúlt időkben, hogy mondta 14. Leó pápa, hogy magánál hord egy fényképet, mikor tanult ilyen közel-keleten, ment egy kis muszlim gyerek, tartott egy képet, rajta volt 14. Leó képe is, azt mondta, hogy Isten hozott Leó pápa. És azt a gyereket két nap múlva ilyen bombatalálat megölte. Tehát még egy ilyen muszlim kisgyerek is örült neki, hogy oda megy a pápa, és melléjük áll, hogy béke legyen. És én úgy gondolom, hogy harag és elfogultság nélkül, hogy ma a világ egyetlen erkölcsi tekintélye. egyetlen. Se nyugaton, se keleten, se délen, se sehol ilyen erkölcsi tekintély nincs, mint ő. Ennek nagy hálát kell adnunk, és örülnünk kell annak, hogy ilyen pápánk van, és hát imádkozzunk érte a holnapi napon. Tehát ez is így a negyedik parancsolatnak a körébe tartozik, hogyha valakinek megvan a nagy katekizmusa, akkor utána nézhet annak, hogy hát milyen alaposan megtárgyalja ezeket a kérdéseket az egyháznak a mai helyzetében, benne a politikai közösséghez való tartozását is, mert az nagyon fontos, hogy mi jól tudjuk azt, hogy mi nem választásokon indulunk, hanem az egyházunk az szikla alapokon áll, és nagy biztosítékunk van arra, hogy megmarad. Ugye, Jézus biztosítja ezt számukra, hogy az egyházunk megmarad, és ezért ez a biztosíték az, hogy mi az egyházban tartozunk, egyházhoz tartozunk, van pápánk, megvan az egyháznak a rendje, ez nagy örömmel és megnyugvással tölthet el bennünket. Hát a mai napon a negyedik parancsolat kapcsán mindannyian gondoljunk a szüleinkre, ha élnének akkor is, de ha meghaltak akkor is, hiszen köszönettel és hálával tartozunk nekik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismétel.

0: A rádió a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Veszprém FM 95,1.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
5: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
6: Dicsőség mindörökké!
5: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden

0: minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki igazgassa gondolatainkat.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki vezérelje szavainkat.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki kormányozza cselekedeteinket.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki halottaiból föltámadott. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor belépték, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi?

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszony.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.

0: Tiananmen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Az

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hallottaiból feltámadott.
0: Az

0: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és

0: Tör, mint a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki fölment a mennybe. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el őt szemük elől. Miközben merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettünk. Galileai férfiak, szólították meg őket. Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára a mennybe szállt.
2: Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek, mert bennetek van és marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelke, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől velem vagytok.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: áldjon, amen.
1: Üdvözl, légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl, légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl, légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl, légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl, légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl, légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl, légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl, légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl, légy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mi nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, az mennybe felvett.
0: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éreztünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, alasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szent Léleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mint virágzó szőlőtő édes illatot árasztok, virágomból pompás, dús gyümölcs terem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Bennem megtaláljátok bőségesen az igaz élet, a helyes életfelfogás kegyelmét. Nálam reménységet nyertek az életre és minden erényre.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: jöjjön. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most

0: lelkeket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk!
2: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és adj szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgass ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő szűz, mindenkor szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszentegyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által, minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentsek meg minket, az Atya, Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján.
3: Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
0: Dicsőség mindörökké.
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel.
5: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 10-e. Boldog, aki álhatatos marad. Dániel könyvében, a 12. fejezet 12. versében olvassuk ezt. Boldog, aki álhatatos marad. Az ige keresi az Antiokosz féle üldözések lelki hasznát, és álhatatosságra buzdít. A nagy próbatételek után eljön a megváltás időszaka. Izrael eddig alig foglalkozott a halál utáni élet kérdéseivel. Ez a mostani nyomorúság 4. Antiokosz alatt azonban arra kényszeríti őket, hogy nézzék, meddig még, Uram, hogyan adatik megoldás, mi lesz a mártírokkal, és mi lesz azokkal, akik olyan gonosz módon okoztak szenvedést másoknak. Ezek a kérdések kezdik itt foglalkoztatni Izrael népét. Meddig lesz ez még, Uram? És hogyan adatik megoldás? Mi lesz a mártírokkal? És mi lesz azokkal, akik olyan gonosz módon okoztak szenvedést másoknak? Itt már olvasunk örök életről és örök gyalázatról. És ne feledjük, a végső szót ebben az élet kegyelmes fejedelme Jézus Krisztus mondja ki. Ő ígérte azt is, amit itt már Dániel is megprofétált, hogy a nagy nyomorúság időszakai a választottakra tekintettel megrövidülnek. A nyomorúságok megrövidülésére utal az, hogy itt is három időszak és egy fél szerepel, amely Dánieli utolsó hétfele. Hét évről, azaz évhétről van szó. Dániel számolgat. Érthető? A szenvedésben látni kell a gyötrelmek végét. Csak így viselhetők el azok. Nem véletlen azonban, hogy a Héber Kánonban Dániel könyvét nem a proféták, hanem egyéb iratok közé sorolták, mert ez a könyv a végidőkről szóló látomás. Apokaliptika. De más a profécia, és más az apokaliptika. A proféta a történelemben ad kijelentést, és ezzel Isten népét inti. Így biztatja azokat, ezzel pedig reménységre hangolja őket. Az apokaliptikus pedig a történelem végére tekint, az ítélete, és számolja az eddig hátra lévő napokat. Tehát Dániel itt számolgat, és ez érthető, a szenvedésben látnia kell a gyötrelmek végét, mert csak így viselhetők el. Minden esetre Jézus Krisztus arra intett, hogy ne számolgassunk, hanem hitben szolgáljunk. Mert nem a mi dolgunk időpontokat és alkalmakat megtudakolni. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket!
1: Köszöntelek benneteket szeretettel! A Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Grillus Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer a Rádió Facebook oldalán két hetente pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.

0: Hírpercek.
1: Elhunyt Udvarnoki László István páros szerzetes. 6 évvel a beiruti kikötőben történt robbanás után a pápai missziós társaságok továbbra is segítséget nyújtanak a menekült családoknak. Augusztus 11-e és 15-e között tartják az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna és Vég Györgyi. Életének 84. papságának 60. évében szentségekkel megerősítve hunyt el augusztus 7-én Udvarnoki László István pálos szerzetes, adta hírül a Magyar Kurír. Az atya 1942-ben született Elcsiben, és a kommunista diktatúra idején 1961-ben titokban tett fogadalmat a betiltott pálos rendben. 1966. június 19-én szentelték pappá, 1989-től a rend újjáalakulása után hivatalosan is pálosként folytatta szolgálatát. 2002-től 25 éven át vezette a budatétényi plébániát, ahol fáradhatatlanul szolgálta és összetartotta a közösséget. Nagy gondot fordított Budatétény kulturális örökségére, és minden korosztály számára lelki támaszt jelentett. Munkáját 2017-ben Budatétény díszpolgári címével ismerték el. Papi szolgálatának 60. évfordulóját idén ünnepelte Budatétényben. Temetésére Pálos Szentkúton kerül sor, időpontjáról később adnak tájékoztatást. Imádkozzunk lelki üdvéért! Beirutban a 2020. augusztus 4-i kikötői robbanás következtében több százezren kényszerültek elhagyni otthonukat, épületek dőltek romba, a gazdasági károkat 10-15 milliárd amerikai dollárra becsülték. 6 évvel a robbanás után sem enyhült a több mint 220 áldozat családtagjainak gyásza. Libanonban augusztus 4-e nemzeti gyásznap, amikor az áldozatokra emlékeznek. 2025-ben 14. Leó pápa libanoni apostoli útja során ellátogatott a kikötőbe egy csendes imára, és találkozott néhány hozzátartozóval is. A tragédia évfordulóján üzenetben erősítette meg, a halálnak nincs és nem is lehet utolsó szava, írja a Fidesz. A múlt évben közel 1 millióan kényszerültek elhagyni dél-libanoni otthonukat az izraeli katonai akciók miatt. Az egyház a libanoni pápai missziós társaságok igazgatója révén biztosítja támogatását és a rászorulókhoz való közelségét. A Márton Áron emlékév jegyében rendezik meg az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyház megye az MTI-vel. A hagyományosan nagy boldogasszony ünnepe köré szervezett beszélgetésekből, műhelygyakorlatokból, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvénysorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre a Főegyház megye ifjúságpasztorációért felelős lelkészei. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálja, a zárót pedig Tamás József nyugalmazott segédpüspök. Az augusztus 13-ai panelbeszélgetésen többek között Tamás Barna és Bőte Csaba idézi fel, hogyan vált a csíksomlyói ifjúsági találkozó, a CSIT, Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójává. A Márton Áron 130 emlékév jegyében műhelybeszélgetésekkel, filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel a híres erdélyi püspök életpéldáját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hírszerkesztő társaim Mészáros Magdolna és Vég Györgyi nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
1: Reggeli zsolozsmák. Görögkatolikus imádság következik.
3: Áldottam Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked.

Irgalmazz nekünk, Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk, Szent Isten, Szent Erő, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most

Tekints és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért. Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenki.

0: az dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Gyertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket, gyertek, boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat, Urunkat és Istenünket.
1: Hallgass meg szavaimat, Uram, értsd meg kiáltásomat, figyelj könyörgésem szavára, én királyom és én Istenem, mert hozzád imádkozom, Uram, kora reggel halld meg hangomat, reggel eléd állok és nézlek, mert te nem gonoszságot akaró Isten vagy, nem is tartózkodhat nálad gonosztevő, s a te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása. Gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak, a vérengző is álnok férfiút utálja az Úr. Én pedig irgalmad bűségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben. Uram, vezess igazságod útján ellenségeim miatt, tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban a szívük terméketlen, nyílt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják. Ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt űzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged. És örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak, örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni. És büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazat. Uram, jó akaratoddal, mint pajzsal vettél körül minket. Uram, menedékünk lettél nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, vagy a föld és a világ alkotatott volna, öröktől fogva is örökké vagy te. Ne térítsd nyomorúságra az embert, te, ki azt mondotta, térjetek vissza, emberek fiai. Mert egy ezredév a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy űrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik, úgy tűnnek tova éveik. Reggelre erenyésznek, mint a sarjadó növény, mely reggel kiviriddel is enyészik, estére virágát hullatja, fonnyattan elszárad, mert elsorvadtunk haragottól és felindulásodtól megrendültünk. Magad elé tetted gonoszságainkat és életünk idejét orcád világosságába, mert napjaink mind elmúltak és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pók hálója, hiába teltek el. Éveink napjai 70 esztendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javarésak, fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el és megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kiméreti meg indulatodat? Ismertesd meg velem így a te jobbodat és azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még, könyörülj szolgáidon? Beteltünk reggel irgalmadol, Urunk, vígattunk és örvendeztünk minden napunkon. Hadd örvendjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyekben bajokat láttunk, és tekints le szolgáidra és alkotásaidra, és vezéreld azok fiait. Legyen rajtunk, ami Urunk Istenünk fényessége, és kezünk munkáit irányítsd javunkra, kezünk munkáját te irányítsd. Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, zsoltárt éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében, nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem, nem tapadt hozzám álnok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult, aki fele barátját titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve telhetetlen, azzal nem ettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, aki fedhetetlen úton járt, az szolgálhatott nekem. Nem lakhat házamban, aki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most

0: és Szent Léleknek,
1: most is, mindenkor is, örökkön örökké. Amen. Mit dicsekszel gonoszságoddal, te hatalmas törvényszegő, egész nap álnokságot tervezett a nyelved, mint éles borotva hamisságot készítettél. Jobban szeretted a rosszat, mint a jót, jobban a hazugságot, mint az igazmondást. Szerettél minden ártalmas beszédet, az álnok nyelvet. Azért Isten végképp elpusztít, kigyomlál téged és kiköltöztet hajlékodból, kitépi gyökeredet az élők földjéből. Meglátják ezt az igazak és megrettennek, de aztán nevetnek rajta és mondják, íme az ember, akinek Isten segítsége nem kellett, hanem csak nagy vagyonában bízott, és jóságában volt minden ereje. Én pedig, mint a jól termő olajfa Isten házában, bízom Isten irgalmában, örökké és mindörökkön örökké. Hálát adok neked örökké, mert így cselekedtél, és nevedben reménykedem, mert jó az szentjeid színe előtt. Így szólt szívében az esztelen, nincs Isten, megromlottak, utálatosakká lettek gonoszságaik folytán, nincs, aki jót cselekedjék. Isten letekint mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e értelmes és Istent kereső.

Mindazok, kik gonoszságot cselekszenek, kik emésztik népemet, ahogy a kenyeret eszik, Istent nem hívták segítségül, ott remegtek félelemmel, ahol nem volt félelem, mert az Isten szétszórja azok csontjait, akik az emberek tetszését keresik, megszégyenülnek, mert Isten megvetette őket, kiad Sionból Izraelnek szabadulást,

Külről nézhet a szemem. Hallgasd meg, Isten, az én imádságomat, és nevesd meg könyörgésemet. Figyelj rám, és hallgass meg engem. Elkeseredtem az én küzdelmemben, és megzavarodtam az ellenség lármája és a bűnös zaklatása miatt, mert gonoszságukkal elborítottak engem, és haragjukkal támadtak rám. Szívem háborodott.

Tam kiad nekem szárnyakat, mint a galamnak, hogy elröpüljek és megpihenjek. Bizony messzire menekültem, és a pusztában laktam. Istenre vártam, hogy megszabadítson engem a lélek csükkedésétől és a szélvihartól. Sülyezd elő

Akik hozzám közelednek, noha sokan vannak ellenem, meghallgat engem is, megalázza őket, Isten, ki öröktől fogva él. Ők bizony nem javulnak meg, mert nem félik az Istent, ő kinyújtja kezét, hogy megfizessen nekik, azok meggyalázták szövetségét, ám arcának haragja szétszórta őket, hiába egy húron pendültek. Szavaik lágyabbak az olajnál, holott olyanok, mint a nyilak, vesd az Úrra gondolatokat.

Irgalmazd nekem, Isten, mert eltiport az ember, naposzat háborgatva szorongatott engem. Tiportak ellenségeim egész nap, mert sokan hadakoztak ellenem, de még rettentő naptól sem félek, hanem benned bízom. Istenben zengem dicsérő szavaimat egész nap, Istenben bízom, nem félek, mit árthat nekem egy test. Napestig ócsárolták szavaimat, minden gondolatukkal rosszat akartak nekem. Közelemben tartózkodtak és elrejtőznek, sarkam után leselkednek, amint várhattam is lelkemben. Senki kedvéért nem ensd meg őket, haragodban népeket versz le, ó Isten. Életemet elbeszéltem neked, könyvhullatásom színed elítetted. Amint meg is ígérted, megfutamodnak ellenségeim. A ma napon, amelyen segítségül hívlak, íme, én tudom, hogy Istenem vagy. Istenről dicsérő szavakat mondok, az Úrhoz dicsérő igét. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem? Gondom lesz majd Istenem fogadalmaim teljesítésére, s hála áldozattal meg is adom azokat, mert megmentetted lelkemet a haláltól és lábaimat az elbukástól, hogy kedves legyek Isten előtt az élők világosságában. Irgalmazd nekem, Isten, irgalmazd nekem, mert lelkem benned bízik, és szárnyaid árnyékában bízom, még átvonul a gonoszság. A fölséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót tett velem. Segítséget küldött a mennyből és megmentett, gyalázatra adta az engem elnyomókat. Elküldte Isten irgalmát és igazságát, és kiszabadította lelkemet az oroszlán kölykök közül. Háborogva pihentem le, az emberek fiainak fogai olyanok, mint a fegyverek és nyilak, és nyelvük éles kard. Emelkedj föl az egek fölé, Isten, és a te dicsőséged az egész földön. Tört vetettek lábaimnak, és megalázták lelkemet, vermet ástak nekem, de maguk estek bele. Kész az én

0: Slantom, fölébredek hajnalra, vallomást teszek neked, Uram, a népek között, és zsoltárt zengek neked a pogányok között, mert az égig magasztaltatott a te irgalmad, és a felhőkig a te igazságod. Emelkedj föl az egek fölé, Isten, és a te dicsőséged az egész földön. Ha valóban igazságosságról beszéltek, igazítéletet hozzatok, emberek fiai, ám ti gonoszságot műveltek szívetekben a földön, kezetek igazságtalanságot szül, elidegenedtek a bűnösök anyjuk méhétől fogva, eltévedtek már születésük óta, s hazugságot beszéltek, haragjuk hasonló a kígyóihoz, a siket áspiséhoz, mely bedugja fülét, mely rá se hederít a bűvölők szavára, se a bölcs varázsló varázsitalára. Isten összetöri szájukban fogaikat, az oroszlánok örlő fogait összezúzta az Úr. Semmivé lesznek, mint a lefolyó víz. Az Úr kifeszíti íját, még ki nem merülnek, mint az elolvadó viasz elenyésznek, tűz hull rájuk, és nem látják meg a napot. Mielőtt még töviseitek bokorrá nőnének, haragjában, mint egy elevenen elnyeli őket. Örvendeni fog az igaz, midőn látja a megtorlást, kezét a bűnös vérében fogja mosni, és mondja majd az ember, valóban mégis van gyümölcse az igaznak, bizony van Isten, ki őket megítéli a földön. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
2: Alleluja,
1: alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten.
2: Alleluja, alleluja, alleluja, dicsőség néked, Isten.

mert fölragyogtattad az igazság napját, paradicsom kertnek, mert az enyészhetetlenség virágát nevelted, szűz nekem, mert szeplőtelen maradtál.

0: bűneinket.
1: Lépteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaira. A te orcádat deríts föl szolgád fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap a te nagy voltodat. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és

0: kérdéseinket, szentekítsd és gyógyíts meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, Uram, irgalmazd, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
1: Amen.
0: Istennek főharcosai, az isteni dicsőség szolgálattevői, angyalok fejedelmei és az emberek oktatói, kérjetek nekünk hasznosat és nagy kegyelmet, mint a test nélküliek főharcosai,

0: Tűrés a kirgalmunk Krisztus Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígéret által mindenkit üdvösségre hívsz, magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására, szenteld meg lelkünket és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve, és általuk tanítatva a hit egységére, és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz.
1: Dicsőség az Atyának és

0: Áldást, Uram!
1: Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztábbanyjának imái, a tiszteletre méltó test nélküli mennyei erőtnek oltalma által, a szent dicső mindenek fölött dicséretes apostoloknak, szent, özséb, fölszentelt, vértanúnak, akinek emlékét tiszteljük, és minden szentjeinek esedezései által könyörülj rajtunk, üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.
0: Amen!
1: Szent atyáink imája által, Úr Jézus Krisztus,

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából

utolsó találkozás Őrsi László jezsuita atyával. Interjú Galvácsi Kovács Évával, aki a világhírű magyar jogprofesszort halála előtt néhány nappal még meglátogatta New Yorkban.

0: Július 30-án ünnepelte volna 105. születésnapját Őrsi László jezsuita atya, aki 2025. április 3-án hunyt el az Egyesült Államokban. A Vatikáni Rádió vonalában szeretettel köszöntöm Galvácsi Kovács Évát, a Washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjét, aki baráti kapcsolatot ápolt Őrsi László jezsuita atyával. Éva, szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen, én is köszöntelek téged és a hallgatókat.
0: Ismertétek Őrsi László atyát. Hány éve tartott ez a barátság?
1: Pontosan nem tudom, de azt hiszem, hogy olyan 2013 körül találkoztam vele először személyesen. Érdekes volt ez az ismerkedés. Lehet, hogy ilyen sorszerű, vagy a Szentlélek ajándéka volt. Ő akkor úgy döntött, hogy a magyar könyvei nagy részét hazaküldi Magyarországra a Szapiencia főiskolának. És a papunk akkor Bagyinszky Ágoston ferences atya volt. Ő akkor is tanította a Szapiencián, így távolról, Amerikából, és őt kérte meg, hogy elintézze a könyvek átszállítását. És egyik alkalommal sok doboz volt, úgyhogy Ágoston atya megkért, hogy jöjjek én is az autóval, ő segítsek elszállítani a dobozokat. És hát így felmentünk akkor a László atya lakásába, ott lakott a Georgetown Egyetem kampuszán a jezsuita házban, és hát akkor találkoztam vele először személyesen. Aztán ezt követően meghívott ebédre, oda a jezsuita házba, azután meg mi hívtuk meg őt, és elkezdődött egy ilyen kölcsönös barátság. Beszélgettünk a magyar közösségről is, és akkor akárhányszor találkoztunk, mindig megkérdezte, hogy na, hogy vannak a magyarjaink. Idővel aztán a gyóntató atyám is lett, és aztán ez így ment addig, amíg Ágoston atya 15-ben visszatért Magyarországra, akkor pap nélkül maradtunk, de pont Washingtonban tanult Clevelandból Bona Richard atya. És ő ott volt egészen 2016-ig, akkor ő végzett, és megint ott maradtunk pap nélkül. És akkor legközelebb, amikor László atya kérdezte, hogy na, hogy vannak a magyarjaink, hát mondtam, hogy atya, nem vagyunk jól, mert nincs papunk. És hát akkor azt mondta, hogy ha biztosítjátok nekem a szállítást a mise helyszínére is vissza, akkor elvállalom a havi egy szentmiséteket. És aztán így is lett, akkor havonta egyszer mi vittük és hoztuk a jezsuita házból a washingtoni bazilikába, és hát akkor összebarátkoztunk, és szeretett hozzánk jönni. A templomban, a magyar közösségben mindenki megszerette őt, mert nagyon kedves volt, humoros, mindig mosolygott, a gyerekekkel is megtalálta a szót, az önnyelvükön is tudott beszélni, első áldozásra készítette őket, utána az első gyónást nála végezték, és minden gyermek ilyen fültől fülig mosolyjal jött ki a gyónás után, tehát nagyon, nagyon tudott mindenkinek a nyelvén beszélni.
0: Ha fel kellene idézned, hogy milyen személyes emlékek élnek benned róla, miket osztanál meg a hallgatóinkkal?
1: Hát ezek az utazások oda-vissza a misére, ezek mindig olyan jó beszélgetések voltak, kivéve akkor, amikor néha azt mondta, hogy na, én most hátra ülök, mert nem készültem a prédikációra, és akkor mi csak hallgattunk, és ő készült a prédikációjával. De ami úgy megragadott az, hogy hát ő egy világhírű kánonjogász volt, tudós professzor, és mégis olyan kedves ember volt, olyan barátságos mindenkivel. Aztán szeretett velünk ilyen délutáni beszélgetéseket rendezni, nálunk jöttünk össze, mit tudom én, olyan 8-10-en, és akkor magáról nagyon sokat mesélt a fiatal koráról, a fiatal szerzetes koráról. De ami olyan nagyon megragadott azt, hogy világhírű professzor létére egy papbácsi volt nekünk. Hogyha plébános lett volna az életében, akkor azt is tökéletesen csinálta volna. És aztán miután már meghalt, a Georgetown Egyetem jogi karán rendeztek egy megemlékezést róla, amire engem is meghívtak, és ott volt a nagykövet úr, meg a követségről néhányan, és egy csomó volt kollégája, és volt diákjai, meg az adminisztrációból is emberek. az egyetemnek a káplányai, a zsidó káplán, meg egy evangélikus káplán is, azt hiszem, és mindenki csak jó, pozitívan emlékezett rá, és mindenki emlékezett a humorára. Tehát ez a, nem is egy ilyen gyászos visszaemlékezés volt, hanem nevetős, humoros, és mindenki szerette őt. Tehát azt tapasztaltam, hogy nem csak a mi életünkben, a mi kicsi magyar katolikus életünkben volt egy kedves papbácsi, hanem tanárként is, a diákjai is jó szívvel emlékeztek rá, meg a tanártársai is. Ez maradt egy nagyon erőteljesen bennem, ez a hihetetlen kedves embersége.
0: És említetted a beszélgetés elején, hogy lelki atyáddá is vált. Mit említenél meg ebből az aspektusból, ami a kapcsolatotokat jellemezte?
1: Nagyon érdekes volt, ő a gyónást is mindig beszélgetésnek nevezte. És érdekes módon most olvasom egy könyvét, pont a bűnbánat szentségéről. Angolul olvasom, mert a hangja, a szavai, a mondani valója fordításban nem jönnek át. Úgyhogy, és ő angolul írt, tehát angolul olvasom, a teológiát olvasok, hát olyan messze áll tőlem a teológia, mint Makó Jeruzsálemtől, de olyan gyönyörűen ír, hogy minden szavát értem, minden mondatát értem. Na, szóval a Jónásról ír, és nagyon érdekes, és tanulságos, és úgy adnám mindenkinek a kezébe a könyveit. Még azt mondanám róla, így ugyancsak az ő nagy lelkéről a tanúságot, hogy 16 karácsonyán meghalt az édesanyám. És amikor ezt ő megtudta, akkor azt mondta, hogy gyertek be holnap, és mondok emisét az édesanyádért. És nem azt mondta, hogy majd a jövő vasárnap gondolok rá, vagy imádkozom érte, vagy valami, rögtön másnap. És bementünk a jezsuita házba, és ott a kápolnába csak ketten, hárman voltunk, az atya, Árpád meg én, mondott egy szentmisét anyámért. Ezt azt hiszem, amíg élek, magammal fogom hordozni, mert olyan, ez is az ő jóságáról tanúskodott.
0: Nagyon együttérző volt ezek szerint.
1: Nagyon, nagyon, igen. Romival egy idős volt, az anyám is 21-ben született.
0: Ez igen. Már a 90-es éveiben járt, amikor megismertétek, és igen, aztán egy idő után Georgetownból Baltimore-ba került, ugye, egy idősek otthonába, papi otthonba.
1: Igen, hát ő kórházba került valamikor még a Covid alatt, aztán erre még a Covidra visszatérek. Kórházba került, és mikor kiengedték a kórházból, akkor a Georgetowni jezsuita ház nem vállalták őt, mert ott nem volt és nincs orvosi ellátás. Tehát azért vitték Baltimore-ba, mert ott van állandó orvosi szolgálat van, és hogyha akármi történt volna vele, akkor ott rögtön kapott volna segítséget.
0: És ott is látogattátok folyamatosan?
1: Ott aztán az kicsit messze volt, de ott lehetett látogatni, és az is olyan édes volt, hogy mikor először készültünk látogatni, akkor azt mondta, hogy hát a recepcionistát úgy hívják, hogy Ronda, de nem, egyáltalán nem Ronda, egy nagyon kedves nő.
0: Humoros.
1: Úgyhogy aztán Rondával is összebarátkoztunk. Mindenki szerette őt, ott az otthonban is. Baltimore-ban az volt a nagy bánata, hogy nem volt szellemi társasága. Egyedül érezte magát, azt mondta, hogy nincs kivel beszélgessen, azért is aztán hívott állandóan, hogy menjünk, látogassuk. És abban az időben ő Baltimore-ban volt, amikor kapott, a magyar államtól kapott egy kitüntetést. És akkor, mivel én ismertem a követségi autóval, én is ott kimentem Baltimore-ba, és aztán együtt jöttünk be a városba, hogy átadják neki ezt a kitüntetést.
0: És akkor is még vezette a magyar szentmiséket Washingtonban?
1: Akkor már nem. 19 nyarán mi kaptunk papot, mert a Megyeri Stefán atya, aki most is ellát minket, a papi szolgálatunkat ellátja, akkor szentelték pappá, és az akkori washingtoni érsek úr őt kinevezte a magyar közösség káplányának, tehát azóta van állandó papunk. Kvázi állandó, mert semmi sem állandó, akármikor elhelyezhetik, tehát most van.
0: Igen, és említetted, hogy visszatérsz még a Covidra az atya kapcsán.
1: Igen, azt akartam mondani, hogy amikor bezárták a templomokat, akkor az pont egy tavasz volt, és azt hiszem, hogy a, igen, a nagy bőjt volt. És akkor még Georgetownban volt László atya, és akkor minden héten írt nekünk egy buzító e-mailt valamilyen evangéliumi résznek a kapcsán, és azt elküldte nekem, és elküldte a listáját az ő magyarországi barátainak az e-mail címeit, és akkor kiküldtem az ő listájára is, meg a mi közösségi listánkra. Úgyhogy tartotta bennünket valósággal a lelke. Szerintem ez olyan óriási dolog volt, nem akarok most elérzékenyülni, de megvannak most is ezek a kis buzdítások, olyan gyönyörűen írt mindig.
0: Ez nagyon érdekes, és hogy tényleg akkor is együttérző volt az emberekkel, tehát melléjük állt egy nehéz pillanatban. Igen. És aztán Baltimore-ból New Yorkba került egy bizonyos
1: pillanat. Baltimore-ból New Yorkba került, mert aztán romlott az egészségi állapota, és a Bronxban a Fordham Egyetemnek van egy jezsuita idős otthona, és ott az egyetem területén, vagy pont az egyetem mellett, aztán nem tudom pontosan, van kórház. Tehát akkor már többet betegeskedett, akkor már, igen, mikor meglátogattuk őt New Yorkba, akkor már tolókocsiban ült, elvitt minket, megmutatta a Fordham Egyetemnek minden egyes épületét, elmagyarázta, hogy hogyan építették, milyen stílusban a kertet, a kápolnákat, mindent, olyan örömmel és olyan ragyogó arccal mesélte, mert ott tanított sok évig azon az egyetemen.
0: Tehát örömmel tért oda-vissza, gondolom.
1: Örömmel, aztán ott is csalódott, mert kiderült, hogy ott is az idős lakók már nem akarnak, nem volt semmiféle szellemi stimulus, nem. Azt mondja, csak a meccsekről akartak beszélni.
0: Igen. És New Yorkban bekapcsolódott ő a helyi manhattani magyar katolikus közösségbe?
1: Nem. Látod, erről meg is feledkeztem, hogy az volt a tragédiája, hogy őt a magyar diaszpora nem ismerte. Mert nem tartott kapcsolatot. Hát ő egyetemi tanár volt, azt végezte a dolgát, de az tiszta véletlen szerencse, vagy a Szentlélek ajándéka, hogy minket megismert. De ő nem ismerte a magyar közösségeket. És New Yorkban én megkértem egy ismerősömet, hogy menjen, látogassa meg, és ő ismerte is azt a fiatal férfit. És egyszer meglátogatta, de egyébként nem látogatta senki. Washingtonból igen, a követségről is elment egy alkalmazott, meg még valaki is elment, de New Jerseyből, New Yorkból nem.
0: És ti is látogattátok?
1: Mi is látogattuk, igen.
0: És azért is gondoltam erre a beszélgetésre július 30-i 105. születésnapja kapcsán, mert 2025. április 3-án hunyt el, és igen. Éppen előtte való napokban látogattátok
1: igen, március 30-án, az egy szombati nap volt. Sokkal korábban készültünk, de egészségi problémái voltak Árpádnak, akkor már meg volt beszélve, hogy megyünk, akkor lezárták a házat, mert valaki beteg, covidos lett, szóval mindegyre mind halasztódott. És akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor most már megint nyitva a ház, mehetünk, és a korábbi látogatások során összebarátkoztunk a háznak a ügyvezető igazgatójával, aki egy nagyon kedves, egy ápolónő, egy Margaret nevű ápolónő. Ott szállást is kaptunk, amikor ott akartuk tölteni az éjszakát. És szólt, hogy ha akarunk menni, akkor menjünk, mert nagyon romlik az állapot a László atyának. Már nem beszél, nem nagyon eszik, inni sem nagyon akar. De azt is mondta nekem, hogy úgy veszi észre, hogy vágyik a magyar szóra. Tehát akkor ezen a szombati napon összecsomagoltunk, és elmentünk New Yorkba. Magunkra hagyott Margaret, és én mentem először az ágya mellé, és úgy oldalt feküdt. A bal oldalán feküdt, és akkor szóltam hozzá, és úgy megsimogattam a vállát, és kinyitotta a szemét, és azt az örömöt, a kaszagot, beszélni már nem tudott, a szája is csak nyitva volt, de a szeme örvendett, és mosolygott a szeme. És akkor megfogta a kezemet, és megpuszilta a kezemet, és odatette a kezemet az arcára, hogy simogassa. És oda lehúzott oda magához, hogy öleljen meg, és ő is megölelt. És akkor ugyanezt tette Árpáddal is. Hát ezt nem lehet elfelejteni. Ott voltunk vagy egy óra hosszat mellette, és akkor aztán már láttuk, hogy nagyon fáradt. és úgy be is hunyta a szemét. Mondta Margaret, hogy maradjunk másnapig, de nem akartunk maradni, mert annyira úgy tele volt a szívünk, és nem, most nem, nem akartuk ezt tovább húzni, úgyhogy elmentünk. Ez volt szombat, és akkor következő hét, aztán hogy szerdán vagy csütörtökön elment reggel, fél tízkor.
0: Éva, nagyon köszönöm, hogy megosztottad a hallgatóinkkal ezt a nagyon megható utolsó találkozást Eörsi László atyával. Valójában ti voltatok az utolsó magyarok, akik köszöntötték őt halála előtt, ugye?
1: Igen, azt hiszem, hogy igen. Ott az egyik, a személyzet közül az egyik nő, nem tudom, hogy mi volt a foglalkozása, azt mondta, hogy László atyát már várja a, úgy mondta, hogy Welcome Committee, a fogadóbizottság az égben.
0: Igen. És hát ez az utolsó találkozás számára is nyilván nagyon szeretetteli volt, hogy végülis az utolsó napjaiban nem maradt magára.
1: Igen, azt hiszem, hogy úgy érezte, hogy akkor nem is tudom, hogy engem látott, vagy az édesanyját látta bennem, vagy valaki más ilyen szeretett női személyt, azt nem tudom, de hogy nagyon örvendett, az biztos.
0: A temetésével kapcsolatban a halála után mi történt?
1: Hát a halála után úgy volt, hogy lesz egy megemlékezés ott a házban, amire nem tudtunk elmenni. Aztán a nagykövet úr mondta, hogy elmegy, nem tudom, hogy volt-e, de én úgy éreztem, hogy elbúcsúztunk tőle. Most menjek oda a tömegben. Nem akartam. Nem is akartam volna menni, de nem tudtunk. Később elmentem a Georgetown Egyetemre, ott oda elmentem.
0: A Georgetown Egyetemen temették el?
1: Nem, valahol New York államban van egy jezsuita temető, észak-nyugatra New Yorktól valahol, és a Margaret azt írta nekünk, hogy oda temették el.
0: Éva, nagyon szépen köszönöm ezt az igazán személyes és megható beszámolót Eörsi László atyához fűződött barátságodról, és ezekről az utolsó találkozásokról.
1: Örömmel. Nagyon szeretek emlékezni rá, és hogy itt van az életemben, majdnem minden nap gondolom. Olvasom a könyvet, úgyhogy minden nap itt van velem.
0: Igen, tehát halálában is tovább él.
1: Igen, igen.
0: Ez csodálatos. Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen, én is köszönöm.

Galvácsi Kovács Évával, a washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: رادیو. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Zarándokút Alsó-Szentivánra, a fatimai szűzanya első magyarországi kegyhelyére. Időpontok. Augusztus 13-a csütörtök, szeptember 13-a vasárnap, október 13-a kedd. Nem szükséges regisztrálni. Programszervező Mária út közhasznú egyesület. Gyülekező Hardi templom reggel 6 óra 50 perckor, indulás 7 óra 10 perckor. A távolság 8 kilométer, oda-vissza 16 kilométer. Érkezés a zarándokhelyre körülbelül 9 óra 30 perckor. Ünnepi szabadtéri szentmise. 10 órakor az Alsó-Szentiváni Szűz Mária Szeplőtelen Szíve kegytemplom és templom kertjében. Az ünnepi szentmisét bemutatja Fülöp Ernő esperes, kanonok, címzetes apát, irodaigazgató, Kalocsa belváros plébánosa. A szabadtéri mise és ünnepi körmenet után szentségimádás lesz. A gyalogos zarándoklatunk célja most is a lelki feltöltődés, hálaadás és köszönetnyilvánítás. Éljük át ismét a zarándoklat örömét.
1: Ha keresed az igazságot és nem félsz találkozni vele. Az Emmanuel közösség vár egy háromnapos lelki gyakorlatra a budapesti Városmajori templomban, ha 18 és 35 év közötti fiatal vagy. A lelki gyakorlat kizárólag ennek a korosztálynak szól. Jelentkezés teljes név és életkor megadásával az alábbi e-mail címen. miobaradabudapest@gmail.com. A részvétel ingyenes. Étkezésedről kérik, magad gondoskodj. A részleteket a jelentkezőknek válasz e-mailben küldik. Mió Barada a világ számos országában tart teltházas lelki gyakorlatokat. Horvát származású, házas, 4 gyermek édesapja, kutató agronómus és laikus misszionárius, aki számos püspökkel, pappal dolgozik sok évtizede, és aki Isten erőteljes működését és sok konkrét csodát is megtapasztalt szolgálata és családi élete során egyaránt. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök, a fiataloknak szóló Forráspontok főszervezője, a Biblia egy év alatt podcast sorozat előadója is ott lesz. Várnak szeretettel!
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírpercek.
1: Urunk színeváltozása ünnepén Tagla bíboros az atya akaratának megvalósítására buzdította a keresztényeket. A világ legkisebb államának pénzérméjén ismét a hivatalban lévő szentatya arcképe látható. Szakmai összefogás a Kecskeméti Kórház és az SOS gyermekfalvak között a kórházban maradó csecsemőkért. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna és Vég Györgyi. Augusztus 6-án urunk színeváltozása ünnepén a római St. John Henry Newman kápolnában Luis Antonio Tagla bíboros celebrált szentmisét, írja a Fidesz. A főpap homiliájában kérte, hogy az atya által kinyilatkoztatott szeretett fiúként nézzünk Jézusra. Hallgassuk őt úgy, hogy az atya rajta keresztül szól hozzánk, nem pedig úgy, mint aki a mi elvárásunk szerint beszél. A bíboros felidézte az 1945. augusztus 6-ai reggel 8 óra 15 percét, amikor egy atombomba fénye világította meg Hiroshima városát, és a pusztítás, a betegség és a halál sötétségét hordozta. Az a nap átalakította a világot. Az ellenség kapitulált, a második világháború véget ért. A háborúk torzulást hoznak. Csak Isten színe változása által alakul át az emberiség, érvelt homiliájában Tagla bíboros. A Vatikáni Filatéliai és Numizmatikai Hivatal július 30-án mutatta be az új vatikáni euróérme sorozatot, amely a hivatal honlapján keresztül szerezhető be. A Vatikán városi állam az euróövezet része, és évente saját érméket bocsát ki alacsony példányszámban, ezért jelentős numizmatikai értéket képviselnek. Különösen a gyűjtők körében keresettek, írta a Magyar Kurír. Ez az első érmesorozat, amit 14. Leó pápasága alatt bocsátottak ki. Az 1, 2 és 5 eurócentes érmék előlapján továbbra is csupán a pápai címer látható. A 10 eurócentestől a 2 eurósig terjedő címleteken viszont a hivatalban lévő pápa arcképe jelenik meg a nemzeti oldalon. A 2 eurós érme 14. Leó pápa címerének jellegzetes elemeit is megjeleníti. A liliomot, valamint a nyillal átszúrt lángoló szívet egy nyitott könyv felett. Az 5 eurós érme a világi javakról való lemondást ábrázolja. Babaringató programot indított az SOS Gyermekfalvak és az Oktatókórház Kecskeméten. A program célja, hogy az SOS képzett önkénteseitől a kórházi tartózkodás ideje alatt is minél teljesebb testi-lelki támogatást kapjanak azok a csecsemők, akik átmenetileg még nem kerülhetnek családba, írta az MTI. Az országos nevelőszülő hiány miatt továbbra is megoldatlan több száz újszülött helyzete, akik plusz munkát rónak az egészségügyi személyzetre. Az SOS Gyermekfalvak azzal szeretné enyhíteni a már évek óta elhúzódó krízis helyzetet, hogy képzett önkénteseik a hét minden napján foglalkoznak a babákkal addig, míg helyzetük véglegesen nem rendeződik. Olyan biztonságos, családias közeg működik a kórház újszülött részlegén, ahol minden gyermek megkapja azt a figyelmet és gondoskodást, amelyre fejlődéséhez szüksége van, mondta a vezető főorvosnő. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna és Vég Györgyi nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 7 óra.
1: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Vindics Tóth Lili Anna olimpikon és ifjúsági Európa-bajnok futó gondolatait hallják.
1: Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Ősszel történt, 17 év pályaversenyzés után átváltottam az utcai futásra. 3000 méter és 2000 méter akadály futásban értem el a korábbi években a legszebb eredményeimet. Ifjúsági Európa bajnokságon voltam aranyérmes, valamint ifjúsági olimpián nyertem bronzérmet, és a 2021-es tokiói olimpián is nagyon közel voltam a döntőbe jutáshoz. Az új edzőm javasolta azt, hogy próbáljam meg a hosszabb távokat, és próbáljak meg maratonfutásban kiteljesedni. Természetesen ez egy rizikós váltás volt. Én nem tudtam, hogy ez sikerülni fog-e, viszont hittem abban, hogy a cél nem lesz bizonytalan, és hogy kaptam talentumot ahhoz, hogy én egy nagyon jó maratonfutóvá válhassak. 2025. októberében volt az első maratonom Frankfurtban, ami egyébként egyáltalán nem volt könnyű, de az utolsó pár kilométeren, ami nagyon nehézé vált már, akkor eszemben volt ez az idézet, hogy a cél az nem lehet bizonytalan, és hogy a Jóisten azt adta nekem talentumnak, hogy én nagyon jó maratonokat futhassak, és amikor már nagyon-nagyon nehéz volt 35-36 kilométernél, és azt hittem, hogy a lábaim össze fognak csuklani alattam, mert annyira fáradt voltam, és éreztem, hogy jönnek a görcsök, akkor is lebegett a cél a szemem előtt, hogy nekem oda el kell jutnom, el kell futnom. 2:28 perccel értem be a célba, és tényleg egy katarzis élményben volt részem, amikor átfutottam a kapun,

0: Vindics Tóth Lili Anna, olimpikon és ifjúsági Európa-bajnok futó gondolatait hallották.
1: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Márk evangéliumának első fejezete, 29-től a 35. versig tartó szakasza alapján történik. Abban az időben Jézus Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába ment. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Nyomban szóltak neki róla. Oda mentek hozzá, és kézen fogva fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Napnyugta után, amikor beesteledett, odahordták hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város az ajtónál gyülekezett. Sok beteget meggyógyított különféle betegségekből, és sok ördögöt kiűzött, de nem engedte őket szóhoz jutni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. Hajnaltájban, amikor még sötét volt, Jézus elindult, és kiment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Ezekben a napokban, görögkatolikus egyházban, Nagyboldogasszony ünnepét megelőző bőjti időszakot tartjuk. Bőjt az mindig az elcsendesedésnek, a visszavonulásnak az időszaka. És milyen csodálatos látni, hogy Jézus is, miután rengeteg ember baját meggyógyította, és oda ajándékozta nekik a figyelmet, az együtt töltött időt, utána még hajnaltájban, a sötétben még kimegy, az elhagyatott helyre is imádkozik. Csodálatos látni azt, hogy a tevékenység, amit ő vállal, az milyen összhangban van azzal a töltekezéssel, amelyet ezek a visszavonulások jelentenek az ő életében is. És itt a nagy kérdés, hogy tényleg a mi életünkben ezt hogyan tudjuk megvalósítani. Sokszor lehet hallani, hogy ki mennyit dolgozik, mennyi feladatot vállal, de azt nagyon-nagyon kevésszer halljuk, hogy hogyan töltekeznek az emberek, hogyan próbálják az erőt gyűjteni ahhoz, hogy ezt a sok mindent meg tudják tenni. Nagyon sokan elspórolják ezt a felkészülési időt, a felkészülésnek és az erőgyűjtésnek a lehetőségét. Ne tegyük ezt. Mindig szakítsunk időt arra, hogy akár testileg, akár lelkileg az ember fel tudjon frissülni. Nehéz, meleg, forró napokon vagyunk túl, és ilyenkor talán még jobban érezzük azt, hogy miért szükséges az erőgyűjtés? Miért szükséges a visszavonulás? Figyeljünk oda önmagunkra, akár egymásra is, figyelmeztetve fele barátainkat, hogy tényleg vegyük komolyan a feltöltődést, vegyük komolyan a munkálkodás utáni erőgyűjtésnek a szükségességét. Figyeljünk oda lelkünkre is, testünkre is, mert hogyha az ember elszalasztja ezt a lehetőséget, az bizony az ember kárára van. Éppen ezért, ahogy az Úr Jézus is, bátran töltődjünk, bátran merítsünk erőt, és így haladjunk tovább tevékenységeink útján. Amen.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
0: Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit ma 2026. augusztus 10-én reggel a Mária Rádióban, a Görög Katolikus Napindító műsorban, a műsorvezető Kocsis Tamás atya
1: és Huszár Tamás.
0: Mint mindig most is egymást mutattuk be.
1: És erről a szokásunkról nem szeretnénk elfeledkezni, azért, mert addig, amíg egymást mutatjuk be, addig ismerjük egymást, nem?
0: És ez olyan fontos. És addig fontos, hogy itt vagyunk egymást.
1: És azért is mondom ezt, mert ugye a nyár az sokszor a találkozásoknak az ideje. Nem, mint hogyha az év többi része nem az lenne, de ilyenkor az ember elmegy nyaralni, és rádöbben arra, amikor valahol a nyaralás közben találkozik egy ismerős arccal, pedig nem számított rá, azt tudjuk ilyenkor mondani, hogy milyen kicsi a világ, de mégis meg tudunk örülni egymásnak, és meg tudjuk tapasztalni azt, hogy milyen fontos az ismeretség. Tehát az, hogy ismerni valakit, kötődni valakihez, bármilyen formában, bármilyen szinten, de hogy kötődünk valakihez, az valamiért fontos számunkra. Szerinted miért fontos?
0: Hát az ember mégiscsak szeretetből és szeretetre teremtetett. Azért élünk, hogy szeressünk. Folyamatosan ezt mondom a klienseimnek is. Hát ne gondoljuk azt, hogy elszigetelve élhetünk.
1: És akkor kezdjük most a görögkatolikus napindítót azzal, hogy akkor mindenki gondoljon valakire, akiért imádkozik egyet, akiért hálát ad, hogy van neki, mert hát tessenek elképzelni, hogy az egyik kedves barátom most mondta nekem a hírt, azt mondta nekem, hogy publikus, tehát elmondhatom, sajnos halva született a kislánya, és én kérem a Mária Rádió hallgatóit, hogy ha tehetik, akkor mondjanak el érte egy fohászt ezért a kis leányzóért, aki nyilvánvalóan most már az angyali karokat gyarapítja, a szentek karát gyarapítja, hiszen bűnt nagyon nem tudott elkövetni, és hogy olyan furcsa az, hogy ezen gondolkoztam, és ezen beszélgettem ezzel a kedves barátommal, egy kicsit, röviden, nyilván a gyász pillanatában, hogy nem ismerték, de mégis ismerték. Hogy ez milyen szép, nem? Hogy ilyenek történnek, és hogy van benne valami kegyelmi állapot, ha szabad így mondanom, hogy nem ismerem, de az Isten révén, a szeretet révén, amit te az előbb említettél, hogy ez talán erre jobban rávilágít, erre a megközelítésre, hogy szeretetre vagyunk teremtve, a szeretet révén jobban ismerjük egymást, mint ahogy gondoljuk. Tehát nem kognitíve, hanem szeretet teljesen. Nem tudományosan, nem tudás szintjén ismerjük egymást sokszor, hanem inkább csak úgy szeretjük, mert érezzük, hogy a másikat szeretni kell. És a szeretetnek is sok fajtája van. Sokszor az elviselés, sokszor viszont a vonzódás is a személyes vágyódás a másik iránt. Talán ezt tapasztalhatjuk meg, és köszönöm szépen az imádságokat a barátom nevében is. Viszont visszatérhetünk itt a találkozásokra, mert ugye nyáron tényleg sok mindenkivel találkozunk, annak ellenére, hogy itt errefelé nálunk úgy hívjuk a nyári időszakot, hogy uborka szezon. Nem azért, mert mindenki uborkát megy kapálni, megszedni, bár aki tudja, hogy milyen uborkát szedni, én gyerekkoromban nagyon sok uborkát szedtem, minden reggel ki kell menni, és gyorsan-gyorsan összeszedni az egészet. Minden kisebb, annál jobban eladható, ugye ne legyenek ilyen jó nagyok, és ezeket ez olyan gyorsan nő, hogyha van eső, bár most nincs eső, tehát akkor a második imádságot, amit szeretnék kérni a Mária Rádió hallgatói családjától, hogy imádkozunk esőért is, mert arra is nagy szükségünk van, ezt ugye mindannyian tudjuk. De hogyha ebbe belegondolunk, akkor igen, tehát az uborka szezon, nem azért uborka szezon, mert mindenki uborkát szed Dél-Budán, a Dél-Budai Görögkatolikus Szervező Lelkészség hívei között, hanem azért, mert mindenki elmegy nyaralni, és más helyen tölti ezt az időszakot, más formában, más módon élik meg ezeket az időket. De ezeknek is helye van, ezek is fontosak, és mégis a találkozásokról beszélgetünk. Tehát a templomban nem biztos, hogy a találkozásokról van szó, nem biztos, hogy ezek kerülnek előtérbe, de mégis a találkozásokról beszélhetünk, mert Mert aki nyitott szemmel jár, az mindig találkozik. Hogyha valaki az otthonában ül, mert kánikula van és nem tud kimenni, esetleg idősebbek ugye nem mernek kimenni, ők is, hogyha imádkoznak, vagy imádkoztok a szeretteitekért, azokért, akiket ismertek, akiknek szükségük van az imádságra, akkor találkoztok velük is. Mert Isten révén találkozhatunk, az imádság összeköt bennünket, és az imádság révén találkozhatunk mindazokkal, akiket a szívünkön hordozunk.
0: És ez milyen nagyon fontos nekem. Van egy keresztgyerekem, akivel több mint 12 éve nem találkoztam. Hullámok vetődtek az életeinkben, és egy közös ismerősünkkel futottam össze valamikor, és kérdezte, hogy mit tudok erről a keresztgyerekemről, és mondtam, hogy semmit, és hogy olyan lelkiismeret furdalásom van, hogy nem is találkozom vele már 12 éve, és hogy semmi egyebet nem tudok, csak mindegyik reggel imámban név szerint imádkozom érte. És akkor rámézett az ismerős, azt mondja, na az valami, na ezt tegye meg minden keresztszülő a keresztgyerekéért. És így ráébredtem, hogy na nehogy már lebecsüljük az imát. Bárcsak minden keresztszülő imádkozna a keresztgyerekéért minden reggeli imájában. De most ezzel nem magamat akarom emelni, hanem hogy milyen fontos az ima. Ne becsüljük le az imát. Szóval és az imában van találkozás. Igen, ezzel csak rád erősítettem.
1: Meg ez egy lehetőség. Tehát, hogyha én nem tudom, szerintem mindenki megtapasztalta már azt, hogy megint elfelejtettem felhívni azt a barátomat, aki a kórházban van. Megint elfelejtettem felköszönteni azt az ismerősömet, vagy azt a rokonomat, akinek most névnapja volt. Megint elfelejtettem érdeklődni a másik felől, akit egyébként fontosnak tartok, tehát valamennyire fontosnak tartok az életemben. Ez lehet az unokám, a lányom, a fiam, a szüleim, testvéreim, barátaim, bárki. Elfelejtem, mert most nem vagyok olyan paszba, vagy éppen nyaralok, vagy éppen nem nyaralok, de nincs kedvem, és ez is egy érv, ugye, hogy nincs kedvem. És ilyenkor mindig lelkiismeret furdalás támad bennünk. Legalábbis bennem mindenképpen. Olyan sok mindenkit hordozunk a szívünkben, olyan sok mindenkin gondolkozunk, hogy hogyan alakul az ő sorsuk. És ilyenkor a lelkiismeret furdalásunkban ez egy nagyon jó módszer. Legalábbis én ez számomra egy ilyen, hogy mondjam ezt, hogy kegyelemteljes módszer. Mert van benne isteni kegyelem, és van benne erő. Ugye, mint ahogy a kegyelemben is van erő. Nem pótlék, nem valami ilyen szélsőséges megoldás, ilyen kötelező megoldás, vagy szükség megoldás. De hogyha imádkozunk a másikért, akkor Isten kegyelmébe ajánljuk őt. Hogyha én imádkozom a másikért, de elfeledkeztem, tehát a saját gyengeségem, a saját feledékenységem, és a saját mulasztásaim miatt nem kerestem meg úgy, ahogy én azt éreztem, hogy kellene megkerestem azt a másikat, találkozni vele. De imádkozom érte, akkor a Jóisten kegyelmébe ajánlom, és ez nagyon sokat jelent. Mondom, nem felmenteni akarok senkit, se magamat, se másokat, hogy ezeket a kapcsolatokat megfelelő módon, állapotbeli kötelességünknek megfelelően ápoljuk és tápláljuk. Nem ezt akarom félredobni, hanem azt akarom mondani, hogy ha esetleg mulasztásunk van, akkor Istenbe megnyugodhatunk azáltal, hogy imádkozunk értük.
0: És az imádságban van találkozás?
1: Van találkozás, mert találkozhatunk először is Istennel. Isten pedig mindenkivel kapcsolatban van. Mindenkit ismer. Jobban, mint mi.
0: Még minket is jobban ismer, mint mi önmagunkat. És ez milyen nagy dolog, amikor tudunk azért imádkozni, hogy most már legyen meg az ő akarata a mi életünkben, és annak az életében, akiért aggódunk, akinek jót szeretnénk, akinek jót kívánunk. És oda tenni azt a bizalmat, hogy Isten, én már azt se tudom, hogy mit kérjek. Már azt se tudom, hogy mi lenne jó neki, vagy éppen önmagamnak. Most már legyen, amit te akarsz.
1: De jó, hogy ezt mondod, mostanában nagyon magával ragadott az imád, vagy a mi atyának az a pár sor, ami az elején kezdődik, ugye, hogy nem csak az, hogy legyen meg a te akarat, hanem hogy jöjjön el a te országod. Annyira lelkesítő számomra. Most ezt kaptam a Jóistentől a nyári imádságaimban, hogy egyrészt azt, hogy jobban figyeljek, ne csak végighadarjam a mi atyánkat, amikor mondom a zsolozsmát, hanem figyeljek annak a soraira, és nyilván nem tudunk mindig minden sorra figyelni, de hogyha csak egyet kiragadunk, akkor az űranyalunk velünk imádkozik, ahogy ezt a keleti atyák mondják mindig, és érezzük azt, hogy igen, ennek van ereje. Jöjjön el a te országod. Az azt jelenti, hogy Isten országa már közöttünk van, tehát, hogy Isten jelen van. Mi Isten világában élünk. És ez a világ, ez jobban összeköt bennünket, a gyengeségeinket is jobban kiegészíti. Meg kegyelmi időszakba helyez bennünket. Ez hihetetlen.
0: Igen, előidézi a kegyelmi állapotoknak a szigetét. Amikor felismerjük, hogy amit mondjuk Krisztus, hogy a mennyország nem itt van vagy ott, hanem köztünk van. És ez a jöjjön el a te országod, hogy éljünk már végre abban, hogy köztünk van az ő országa.
1: Egy ország, az ő országa, ahol mi közösség vagyunk, tehát az országnak az állampolgáraiként mi közösségben vagyunk, Isten közösségében vagyunk.
0: Igen.
1: És összeköt bennünket akkor is, hogyha éppen nem tudunk annyira figyelni egymásra, vagy éppen nem tudunk annyira koncentrálni a másikra, másik bajára, vagy például vagy untat, vagy bosszant a másik baja, akkor is oda tudom tenni, sőt, talán kötelességem is oda tenni az, hogy bosszant, sőt, ugye van olyan, amikor irigykedünk a másikra, az a legjobb. Ugye?
0: Az a legjobb,
1: az a legjobb, mondja. Amikor irigykedünk egymásra, az bosszant a legjobban bennünket. Aha. És olyan jó ilyenkor kimondani az imádságban az, hogy én irigykedem, Uram, én irigykedem rá valamiért, de kérlek, áld meg őt. És valahogy ennek, és így kiveszük az élét. Na ez az Isten országa. Tehát valami ilyesmi lett az Isten országa, az én elképzelésem szerint. Annyira gyönyörű, és annyira felszabadító, hogy az hihetetlen. Tehát összeköt bennünket, és a kötelék maga Isten. Nyilván ő személyi, tehát ő valóság, ő egy sajátos autonómia, tehát ne csak ami összekötő erőre gondoljuk, tehát én nem azt akartam mondani ezzel, hogy Isten a kapcsolatoknak az ereje, ő a szeretet, tehát ezt nem szabad így pusztán ilyen leegyszerűsített filozófiai formában megragadni, hanem azt kell mondani, hogy ő a szeretet, és ő személy. Egy igen, szerető. Ő a szeretet, és ő a szerető, aki szeret téged.
0: Igen, amikor Istenről beszélgetünk, és az Isten tapasztalatról beszélgetünk, akkor az a legegyszerűbb talán, hogyha elfogadjuk, hogy amit kimondunk, annak valószínű, hogy van igazság tartalma, de nem tudja tartalmazni az igazságot. És akkor, és mondhatjuk igen, hogy ő a szeretet, ő összeköt mink, ő egy összekötő, de nem ő az összekötő, hanem Isten az Isten, Isten az egy személy, de benne egyek tudunk lenni, ezért általa is tudunk összekötve lenni. Ez így önmagában igaz, de nem ez a teljes igazság.
1: Na, pontosítva igen, hogy tehát nem a teljes igazságot tartalmazza, viszont az elégséges igazságot. Tehát ugye a katolikus egyháznak az álláspontja, a katolikus egyház tanítása, a katekizmus megmondja, hogy az isteni kinyilatkoztatás az elégséges igazságot ad számunkra ahhoz, hogy üdvözüljünk. És az imádságban is ezt az elégséges igazságot kapjuk meg. Elég neked ennyit tudni. Ezt mondta Jézus, ugye így beszélt a tanítványokkal, hogy na, most ideig mindig példabeszélekben mondta le nekünk a dolgokat, most nyíltan beszélt, vagy akkor most miért van ez? Hát azért, mert most erre van szükségetek. Hogy az elégséges igazságot megtudjátok. Tehát azért mi is megtapasztaljuk az imádságunkban, az életünkben, hogyha nem a saját elvárásaink szerint imádkozunk, tehát az, hogy mutassa meg nekem az Úr, hogy mit akar. Mondja meg nekem most már nyíltan, mert most már ne hadarjon itt, meg ne tartson engem ilyen lebegésben, vagy ilyen kétségek között. Akkor ebből az igazságból kiindulva biztosak lehetünk abban, hogy az, ha imádkozol, ha tényleg imádkozol, és rendszeresen imádkozol, akkor az Isten meg fogja neked mutatni azt, amit neked tudnod kell ebből az életből és a következőről.
0: Igen, és azért nagyon fontos mondás, hogy Istent azért nem tudni kell, hanem hinni. Ja, a hit az egy sokkal nagyobb és erősebb dolog, mint a tudás. A tudás megválaszolt, bizonyított valami, amiben addig kételkedem, amikben nincs bizonyítva.
1: Ugye sokan szemben látják egymással a hitet és a tudást. Tehát vagy hiszed, vagy tudod. A
0: kettő, de hát ez badarság,
1: szerintem. Igen, tehát az, hogy ez nagyon jó, hogy ezt így elmondtad, mert a hit az egyfajta tudás. Tehát a hit az magába hordoz egy tudást, meg egyfajta alázatosságot, hogy azt, amit nem tudok, azt is elfogadom. Tehát elhiszem. Tehát mindig kell egy tudás a hit megalapozójaként, amire ráépíted a hitedet, de amire ráépül az a hit, hát ráépül az Isten országa.
0: Hát meg, amit tudásnak nevezünk a hétköznapban, azt megszerezzük. Azt kikaparjuk magunknak, mint a gesztenyét, a disznók.
1: Azt le is tudjuk, a tudást le tudjuk.
0: Igen, azt elolvassuk a könyvben, az interneten, megkérdezzük a mesterséges intelligenciát, rosszabb esetben. A hit pedig egy ajándék, amit kérünk. A hit pedig egy ajándék, amiért nem úgy dolgozunk meg, hogy mert ha elolvasom, utána tudom, hanem úgy dolgozom meg, hogy kérem.
1: Nem régen volt ez az evangéliumi szakasz. Egy vagy két héttel ezelőtt valamikor volt ez az evangéliumi szakasz, hogy bocsánat, hogy nem vagyok ennyire pontos ebben, akkurátus, de mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy amikor odavitték a tanítványokhoz először, a némaság lelke gyötri a fiát, ugye az apa viszi, és Jézushoz megy, hogy hát a tanítványaidat kértem, hogy úgy csak meg, de ők nem tudták, hol van ő, hozzád, hozd ide hozzám. Mennyire fontos ez, nem? Tehát az, hogy bízzál. Ezt mondja, hogy bízzál. Ezt mondja a halott leánynak, az apjának. Ezt mondja a vérfolyásos asszonynak is talán. Sok mindenkinek mondja, hogy csak bízzál, ez a hit. Azért vagy itt, mert tudsz valamit. Te tudod, hogy hol kell kérni, de neked bíznod is kell abban. És ez a hit.
0: Van-e kétség a hitben?
1: Hogy ne lenne kétség? És ez beleszámítja az Isten. Nem?
0: De. Annyiszor

0: tudjuk mondani, és bizalommal tudjuk kimondani, hogy nem baj, mert a többit azt rábízhatjuk az Istenre. Rábízhatjuk az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre. Annyira szép ez az egész, és annyira megnyugtató, és szerintem ez a hit, tehát így lehet megfogni, hogy amikor meg tudok könnyebbülni, mert én oda tudom bízni Istenre ezt a kérdést. Nem az a kérdésem, hogy beteljesedik, vagy nem. Vagy úgy teljesedik be, hogy én számítom, vagy sem. Hanem egyetlen kérdés van, hogy megnyugszol-e akkor, amikor rábízod a kérésedet, az imádságodat Istenre. Nem csak a kérésedet, a háladásodat, bármit. Másik evangéliumi szakasz, ami ide kötődik, ugye a szentgyónással kapcsolatban. Mi könnyebb azt mondani a bénának a születésétől, vagy a gyógyíthatatlan bénának, hogy kelj fel is jár, vagy azt mondani, hogy bűneid megbocsátottak. Például elmegyek egy szentgyónásra. Elhiszed-e azt, hogy az tényleg működik az a kegyelem? Mert ugye sokszor úgy vagyunk vele, hogy várunk valamit a szentgyónástól. Tehát elmegyek egy pszichológushoz, vagy elmegyek egy mentálhigiénés beszélgetésre, és akkor várom azt, hogy feloldódjon bennem az a belső feszültség, ami miatt odafordultam a szakemberhez, és ezt várom tőle, hogy ez ebben segítsen nekem feloldozást találni.
1: Hogy utána jobb legyen nekem.
0: Hogy utána jobb legyen nekem, igen. És ez egy teljesen természetes és nagyszerű emberi vágy, akarat és törekvés, ugye? És nagyszerű az a segítség is, amit ezek a szakemberek igen. nyújtanak. De hogy ott van egy konkrét elképzelésem, hogy akkor én végre megnyugszom. De a szentgyónásnál, és most nem akarom összehasonlítani a szentgyónás, mert ez egy szentség, és a pszichológiát vagy a mentálhigiénés
1: ez egy másik folyamat. Dolgot,
0: ez egy másik folyamat. Tehát az egyik a szentség, a másik pedig egy emberi segítségnyújtás, egy szolgálat.
1: Így van.
0: És a szentgyónásban nem tudom, hogy mit kapok, de pontosabban tudom.
1: Azért néztem rád, hogy nem tudom, hogy mit kapok.
0: Nem tudom, hogy mit kapok.
1: Nem tudom, én elképzelésem, hogy hogyan kapom.
0: Meg az elképzelésemet, így van.
1: Azt nem tudom, hogy ez,
0: igen,
1: hogy ez hogyan, az milyen lesz.
0: De azt, hogy Isten kegyelmét kapom. De tudod, hogy mi az a kegyelem? Mi számodra a kegyelem?
1: Tudhatom én azt.
0: Mi számodra a kegyelem?
1: Nem tudom, most nem látják a rádióhallgatók, de nagyon fura képet vágok, mert tudhatom, hogy mi a kegyelem. A kegyelem Isten ajándéka. De hogy az hogyan, milyen formában fogom én azt észrevenni, észre fogom én venni? Milyen mechanizmus fog kifejteni az én életemre, hogy és ha kifejti, újra felteszem a kérdést, észre fogom venni? Hát ez senki nem garantálja. Attól még ott van.
0: De mégis a kegyelemért imádkozunk, az, hogy Isten bőséges kegyelmét kérjük folyamatosan minden liturgián, minden imádságban. Ott vagyunk, hogy Krisztus kegyelmez, Uram, irgalmaz, és mondjuk ezt, skandáljuk, és mondjuk, és vágyunk Isten kegyelmére. De mi a kegyelem? Tehát, hogy mi az, amire vágyunk? És én pontosan, ahogy visszakanyarodva most itt az elejére, amiből kiindultunk, hogy én a kegyelemben azt látom, hogy elfogadom azt, hogy Isten velem van. Hogy Isten ott van. Nem kell félnem, mert Isten velem van. Mm. És történjen bármi is az életemben, lehet, hogy meg fogok halni, lehet, hogy meg fogok halni, lehet, hogy az a kislány is meg fog halni, meghalt, ugye? De a kegyelem az ott van. Isten velünk van. Ő valahogy ezt így rendbe fogja rakni, és az a tudás, hogy mellettem van. Viktor Frankl, talán ő írt erről, hogy a koncentrációs táborban sokszor addig tartott az embereknek az élni vágyás, amíg megvoltak egymás mellett, amíg volt kapcsolatuk, amíg tudták, hogy egymás mellett vannak, az értelmet adott az életüknek. Megnyugvást adott. Nem számít, hogy most minden rossz körülöttem, nem számít, hogy üldözés szenvedünk, nem számít, hogy kínoznak, nem számít, hogy a halál félelem körülvesz bennünket, hogy a halál völgyében járunk, hogyha egy kicsit biblikusabb képet akarunk megragadni, vagy biblikus képpel akarjuk megragadni ezt az érzést. De te ott vagy mellettem. Mint egy haldokló mellett a szeretett barátja, vagy a szeretett rokona.

0: mellettem. Akkor is meg fog halni, de ott van mellettem, és így könnyebb. Így mindjárt más. És a kegyelem az Isten, Istennek az ajándéka, az az állapot, amikor Isten tudatja velünk, hogy te vagy én veled vagyok. Ez a kegyelem. Ezt akkor is megkapod, hogyha nem tudatosítod magadban. És itt a Szent Jónás alatt is azt értem, hogy ha nincsen katarzis élményed a Szent Jónásban, hogy bemész, és akkor a pap más mond, vagy nem azt a tanítást kapod, vagy nem úgy történnek a dolgok, vagy éppen az atya nem hallotta meg azt, amit én nagyon szerettem volna, hogy meghalljon, és arra szerettem volna választ találni, akkor is a kegyelem az ott van, mert az atya, ő csak egy eszköz Isten kezében, aki hatalmat kapott, a feloldás hatalmát, és a megkötés hatalmát, ugye, hogy ez kiszolgáltassa neked Isten kegyelmét. De egy dolog biztos benne, hogy Isten veled van. Isten ott van benned, gyógyít és vigasztal a Szent Jónásban, és ez a lényeg. Még hogyha szigorú a pap, akkor is a gyógyító és vigasztaló Istennel találkozol. Nyilván az ítélettel is szembesülnöd kell, de hát az egy más forma.
1: De azt még nem.
0: Így van.
1: Az
0: így
1: még
0: van.
1: Nem. Még nem annak az állapotnak, vagy helyzetnek a...
0: Szóval a találkozás az mindig kegyelem, és a kegyelem az találkozás talán. Ebben az olvasatban, ebben az értelmezésben. És akkor ide hadd erősítsek rá egy másik képpel, az angyali üdvözlettel. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Egy találkozás. A találkozás ünnepe nálunk, ugye keleti egyház, a görögkatolikusoknál, ez úgy mondjuk, hogy a találkozás ünnepe, amikor az Isten szülő találkozik a kegyelem hordozójával, a kegyelem hírnökével, aki átadja neki azt az üzenetet, azt az áldást, azt a mindenséget. Ami szó szerint a mindenség, Krisztus. Hihetetlen. És ez történik minden liturgián. Ez történik az eukarisztiában, ez történik a Szent Jónásban és minden szentség kiszolgáltatásban, hogy megkapjuk Isten kegyelmét. Tehát találkozunk Istennel. Nem csak formálisan, hanem valóságosan találkozunk Istennel. Gyönyörű. És lássuk, hogy milyen találkozások vannak itt, ugye? Azért jutott az eszembe az örömhírvétel ünnepe, mert most van, ugye, a nagy boldogasszony bőjtje most, hogy ezt a beszélgetést lefolytatjuk, ez még ebbe az ünnepkörbe tartozik, a nagy boldogasszony ünnepköréhez, és hát a szűzanya az mindig ezt a találkozást mutatja. Együtt lenni Krisztussal úgy, hogy sokszor én nem szólalok meg, csak figyelek. Együtt lenni úgy Istennel, hogy nem perelek, törekszem nem perelni, ugye? Fiam, miért hagytál ott bennünket, meg miért hagytál ott kétségbe bennünket? Hát nem tudjátok, hogy nekem Isten dolgaiban kell fáradozni? Ugye, ez a kis Jézus mondja, aki ott maradt Jeruzsálemben, a templomban. De ez a szűzanya, ami drága mennyei édesanyánk, ő pontosan tudja azt, hogy figyelni kell ám. Inkább jobb, hogyha figyelünk Istenre. És ezzel teljessé válunk, kegyelemmel teljessé válunk, hogyha figyelünk rá. Ha figyeljük minden mozzanatát, minden tettét, minden tettét, ami történéseinkbe felfedezzük. Ez olyan fontos, nem?
1: Igen, és én az gondolataim már most másodszor visszakanyarodtak oda, hogy itt vagyunk nyáron, és találkozunk véletlennek tűnően találkozunk emberekkel a nyaralás során, vagy nem tudunk éppen nyaralni, mert már nyaraltunk, vagy idén nem fér bele, és utcán jártunk, van keltünkben, vagy kevesebben vagyunk vasárnap a templomban, és direktebben összefutunk valakivel, mert nincs akkora tömeg, hogy elsodródjunk. És amikor én mindig a reggeli imát mondom, mert nekem az a rendszeres imaidőm, és amikor a reggeli imában az Istennel való találkozásra figyelünk oda, az Isten jelenlétében való létre figyelünk oda, akkor nekem az a tapasztalatom, hogy mindig egy kicsivel könnyebb mással is találkozni. Egy kicsivel könnyebb találkozni egy 20 éve nem látott emberrel. Egy kicsivel könnyebb elfogadni, hogy ő most létezik, ő most itt létezik az én jelenemben. Már kicsit máshogy, vagy nagyon máshogy, mint ahogy 20 éve találkoztam vele. De készen vagyok arra, hogy az ő jelenlétében is ott legyek. És a jelenlétre felkészülni, az valami fantasztikus dolog. És ezt csinálhatjuk az imában is. És a mi jelenlétünket is oda tudjuk adni Istennek. És amikor ennek a rutinjába benne vagyunk, mert ez most ez csúnyán leegyszerűsítve, csak itt az analógiának az igazságtartalmára figyeljünk, ha erre edzük a lelki világunkat, a találkozásra, akkor minden találkozás egy kicsit könnyebb lesz. Szerintem Istennel találkozni nagyon nehéz. Nem úgy nehéz, hogy nehéz elérni a találkozást, talán azt is nehéz, bár nem vagyok benne biztos. De hogy megviseli a lelket, az a léleknek egy tortúra, az egy lelki gyakorlat találkozni Istennel. Találkozni egy emberrel, az minden esetben egy lelki gyakorlat. Ott megdolgoztatom a lelkemet. És hogy gyönyörű, hogy az imában és az imával, az Istennel való találkozással, az emberekkel való találkozásra is kapunk felkészülést, felkészítést, gyakorlatot, így aztán az emberekkel való találkozásnak a minősége is más lehet. Mert nekem rutinom van abban, hogy Istennel találkozzak.
0: És mitől lesz jó a találkozás? De amit mondtál, az egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy hozzáállhatunk ugye egy találkozáshoz, hogy akkor megint találkoznunk kell valakivel. Ott jön velem szemben, akkor nem tudom, kölcsönkértem tőle valamit, de nem akarom vissza, vagy nem akartam még, vagy nem tudtam még visszaadni neki, és akkor ez milyen ciki, most akkor mit mondjak, vagy jön velem szembe, de most nincs kedvem beszélgetni senkivel, hagyjanak engem békén, de mennyivel másabb az, hogyha más lelkülettel állsz hozzá, hogyha azt mondod, hogy a találkozás az egy ajándék. Minden egyes találkozás ajándék, és hogyha minden egyes találkozásból azt látod, hogy ezt a találkozást mondjuk Isten rendezte most meg. Nem vagyok ilyen predestinatív, bocsánat, de most játszunk el ezzel a gondolattal, hogy minden egyes találkozás, ami történik velem, beleértve azt is, hogy hajléktalanul ajánlom kiérgetni például, Isten rendezése az életemben. Ő akarta, hogy ez a találkozás létrejöjjön. Akkor ennek a találkozásnak már értelme van. Ennek a találkozásnak már üzenete van. És hogyha ezt felfedezem, akkor ott minden találkozás érdekes lesz, és minden találkozás építi az én életemet. Gazdagítja az én életemet. Valami ajándékkal lát el engem. És mennyivel másabb így találkozni az emberekkel, hogy na, mit rejt a vörös függöny, ugye? Mi van a zsákba macskában, ugye? És hogy ezt is úgy fedezhetjük fel, hogy ha Istentől küldött ez a találkozás, akkor az bizonyára jó, vagy hasznos számra. Még akkor is, hogyha rossz hírt közöl, még akkor is, hogyha kellemetlen. De valamiért jó, valamiért épít. És mennyivel másabb így élni, hogyha ezeket így szemléljük. Csodálatos. Szóval ez nagyon örülök, és köszönöm, hogy ezt mondod, ezt az előző gondolatmenetet, mert ezáltal válik értékessé. És ez tényleg a te döntésed. Az, hogy te most hogyan döntöd el, az, hogy nincs kedvem. És persze lehetsz fáradt, és lehetsz disponált, vagy indisponált. Bocsánat, igen. Tehát figyelj, tehát nem mindig van kedve az emberre találkozni. De hogyha kimondod azt, hogy jó, oké, nincs kedvem, de hát ha Isten most ezáltal, a találkozás által engem megajándékoz, vagy útmutatást ad, bármi történhet.
1: Vagy hát, ha a másik kap útmutatást, úgyhogy én nem is tudok róla, csak véletlenül lehettem egy észrevétlen eszköze az Istennek.
0: Ez a szemléletmód, igen. Én nagyon szeretem az Úr színváltozás ünnepét, ugye? Augusztus 6-án ünnepeltük az Úr színváltozás ünnepét, amikor Jézus és három tanítványa felmennek a Táborhegyére, és nem történik semmi gyógyulás, semmi természeti, az a természeti csoda, az történik, de igazából a tanítványok lelkében történik a csoda. Ők látják Krisztust színében átváltozni és ragyogni. Ruhája fehér, mint a hó, ragyog, és mellette megjelenik Mózes és Illés, a beteljesedés, tehát ő a proféták és az Ószövetség beteljesedése, és ők ezt így rádöbbennek erre, és igazából nem történik semmi, csak jól érzik magukat. Uram, jó nekünk itt lenni. csináltunk három sátrat. Neked egyet Illésnek, egyet meg Mózesnek, vagy Mózesnek egyet meg Illésnek, egyet, csak hogy tartsuk meg a harangsort, vagy a kronológiai sorrendet. És hogy csak jól érzik magukat, de már másként jönnek le a hegyről. Felmennek a hegyre, találkozol Istennel, felmész a hegyre, találkozol Istennel, megvan az a lelki élmény, ami csak neked szól. Mert utána hirtelen eltűnik minden. Mint az Emmauszi tanítványoknál is, ugye Jézus megjelenik, felismerik, aztán eltűnik a szemük elől, de az éppen elegendő ahhoz, hogy megváltozzon az egész életük.
1: És visszamenjenek Jeruzsálembe.
0: És visszamenjenek Jeruzsálembe, ahonnan menekülnek. Zseniális. És itt vannak a táborhegyi tanítványok is, akik meglátják Jézust, és rádöbbennek az, hogy ez jó. Ennek van értelme. Sőt, ennek van értelme csak. Ezt csináljuk. És innentől kezdve úgy mennek le a hegyről, hogy egészen másként látják a világot. Másként látják a családjukat. Másként látják a saját életüket, a szenvedéseiket, a kérdéseiket, a panaszaikat, a vágyaikat is talán. Mindent másként látnak. Hogy így változtat meg a találkozás bennünket. Így van hatással ránk, hogyha engedjük, hogy hatással legyen ránk. Mert ugye bizonyára találkoztál te is olyan emberrel, és néha én magamat is olyannak érzem, hogy beszélgetünk valamiről, de hát igazából az a lényeg, hogy én elmondjam a monológomat, aztán utána másik meghallgassa. És ennyivel jó is vagyunk.
1: Igen, de milyen jó volt, ahogy mondtad, hogy igazából semmi nem történt, csak ott voltak Istennel. Ugyanaz, Isten jelenlétében a létezés, hogy annak van egy igazi átható, változtató ereje. Nem kell feltámadni a halottainkból, leprából meggyógyulni, meg visszanyerni a szemünk látását. Persze ez mind jó dolog, most ne kezdjünk el ezen vitafilozófiát folytatni. Hanem, mint az imában, Istennel akarok lenni. Megtapasztalták a tanítványok, hogy milyen jó az Isten dicsőségében lenni, és ott akarnak lenni, ezért építenek három sátrat. Mint amikor találkozunk valakivel, és abban a találkozásban felfedezzük az Isten ajándékát, akkor abban jó benne lenni. És lehet terhes. És jó. És amikor az imához leülünk, mindig hatalmas, kitörő, lángoló lélekkel ülünk leimádkozni? Nem. De attól még ott akarok lenni. Az én döntésem, hogy ott akarok lenni. És van, amikor úgy mondom a szavakat az imában, hogy elgondolkodom, hogy igazából most mozog-e a szám meg, hogy ez most tényleg ima? Mit csinálok én itt? Nem tudom, mert éppen olyan állapotban vagyok, de ott akarok lenni benne az Isten jelenlétében.
0: És az Isten jelenlétében nem csak te vagy ott, hanem Isten is. Tehát, hogyha nem úgy vagy ott, ahogy kell lenni, csak az, hogy ott akarok lenni, csak az, hogy érted, eszembe jut, hogy oké, de jó lenne ez a kegyelmi állapot, de jó lenne ez a táborhegyi eseménynek a megélése, vagy az Emmauszi tanítványok, hogy bármi, teljesen mindegy, legyen meg. Én annyira szeretnék Isten jelenlétében boldognak lenni, csak látni Istent, és ez annyira jó, így. Én ezzel megelégednék, és így szuper lenne. Nem a problémáim megoldására vagyok, de hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, mit rontok el meg, hogy miben, ne aggódj, csak csináld. Tehát ebben a találkozásban nem csak te vagy ott, hanem az Isten is. Na és akkor itt kanyarodjuk vissza, hogy a beszédünk kegyelemről, találkozásról, hitről, ezek voltak ugye a fő vonalvezetésünk, hogy ez a három szálon fut végig a mostani beszélgetésünk itt a görögkatolikus napindítóban augusztus 10-én hétfőn reggel. De hogy a találkozás összefügg a hittel, meg a kegyelemmel, ugye, és ez azt jelenti, hogy ne aggódj már, amikor találkozol, nem csak neked kell a találkozásban helytállnod. Istennek is helyt kell állni, és ő helyt is fog állni.
1: Hála neki.
0: Tehát, hogyha úgy vagy benne az imádságban, hogy nem tudsz annyira figyelni, nem baj, csak imádkozz. Imádkozz, tehát ne feledd el imádkozni. Tehát ne mondd azt, hogy ennek most nincs értelme. Most itt tök fölöslegesen imádkozunk. Ne, ezt nem mondd sosem, mert
1: olyan nincs.
0: Mert olyan nincsen, mert nem tudod az, hogy ez a találkozás mit hoz elő. Minden imádság találkozás, és minden imádságban Istennel találkozol, és minden találkozásban Isten is a szereplő. Tehát hagyd már Istent is szerepelni az életedben.
1: Ú, de jó mondat! Hagyd már Istent is szerepelni az életedben. Nem nekem kell mindent megoldani.
0: Hamarosan itt lezárjuk a görögkatolikus napindítónak ezt a szakaszát, és így összefoglalásként én kimondhatom azt, hogy kérjünk valamit a kedves hallgatóktól.
1: Kérjünk.
0: Ugye az imádságokat, amiket említettünk, imádkozzanak a Mária hallgató, vagy Mária Rádió hallgatói családjáért, imádkozzunk egymásért, imádkozzunk az esőért, ugye ez volt még, amit nagyon megfogalmaztunk. Én kértem ezt az ima szándékot azért az elhunyt kisleányért is.
1: És családjáért.
0: És családjáért. És hogy imádkozzunk azokért, hogy vessünk számot azt, hogy augusztusban, most itt augusztus elején vagyunk, most még könnyített dologunk van, közepén inkább, közepe felé, hogy kivel találkoztunk? Te kivel találkoztál augusztusban? A táborhegyi Krisztussal, a boldogságos Szűz Máriával találkozandók vagyunk, ugye, a nagy boldogasszony kapcsán. Találkozhattam barátokkal, ellenségekkel, kellemes és kellemetlen alakokkal. Hogyan tudok imádkozni értük? És hogy ebben az imádságban megtalálom-e azt, hogy ők is Isten ajándékai, Isten küldöttei a találkozás révén, akik valamiként hordhatják ezt a dolgot, ezt az isteni kegyelmet számomra. Ez remélem nem volt túlságosan elvont, de hát kicsit pihenni kell augusztusban.
1: A Jóisten kegyelmét kívánjuk minden hallgatónknak, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Mindörökké, amen.

0: Hírpercek.
1: Vasmiséjét ünnepelte Csóka Gáspár bencés szerzetes a Pannonhalmi Bazilikában. Kolozsvár adott otthont idén a Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozónak. 4 templomi koncertet ad Hozé Kura és Szamosi Szabolcs augusztus 10-e és 14-e között. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Urunk színeváltozásának ünnepén augusztus 6-án a Pannonhalmi Szerzetes Közösség diákok, tisztelők és hívek körében ünnepelte pappá szentelésének 65. évfordulóját Csóka Gáspár bencés szerzetes, egyháztörténész, tanár, levéltáros, a győri Szent Mór bencés perjárség tagja. Tájékoztatott a Pannonhalmi főapátság. Az ünnepi liturgia homiliáját Lőrinc Pál atya mondta. Felidézte Gáspár atya személyes visszaemlékezését és a szerzetesi hivatás táborhegyi tapasztalatát. Amikor 1956-ban magára öltötte a bencés habitust, nem sok jövőt szántak az egyháznak. 1961-ben sem volt jobb a helyzet, de az atyák tették a dolgukat. Az imádságban, szentírás olvasásában, szolgálatban megélt Isten élmények nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a mindennapi kihívásokban is követni tudjuk Jézust. Köszönjük azoknak a társaknak, akikkel együtt jöhettünk fel a hegyre, és együtt követhetjük Urunkat. Az idei piarista ifjúsági találkozóra, melynek mottója együtt növekedünk, 6 országból több mint 250 fiatal érkezett. A katekézisek, a közös imádságok, a szentmisék, az zarándoklatok és a közösségi programok mind azt a kérdést járták körül, mit jelent emberként, keresztényként és piaristaként együtt növekedni. Írta a romkat.ro. Zsódi Viktor örömét fejezte ki, hogy a magyar rendtartomány viszonylag friss kolozsvári jelenléte mára olyan közösséget formált, amely képes volt vállalni egy nemzetközi esemény megszervezését is. Carles Gil piarista generális a nyitó szentmisén arra emlékeztette a fiatalokat, hogy a hit nem magányos út, egymást segítve növekedjünk. A Kolozsváron töltött napok nem csak emlékezetes élményeket és új barátságokat adtak, hanem olyan közös tapasztalatot is, amelyet minden résztvevő magával vihetett saját közösségébe. 4 alkalomból álló koncertsorozattal várja a közönséget az ország több templomában Hozé Kura, argentin tenor és Szamosi Szabolcs, Liszt díjas orgonaművész augusztus 10-e és 14-e között, áll az MTI hírében. Augusztus 10-én hétfőn a Pécsi Székesegyházban, kedden az Esztergomi Bazilikában, csütörtökön a Békés Csabai Evangélikus Nagytemplomban, pénteken pedig a Debreceni Nagytemplomban adnak hangversenyt az Orgonapont sorozat kiemelt eseményeként. A sorozat ajánlója szerint a koncerteken a zenei kifejezés széles skáláját igyekeznek megmutatni a művészek, a bensőséges meditatív pillanatoktól a drámai erejű megszólalásokig. Az este különlegessége az emberi hang és az orgona találkozása, amely egyszerre idéz meg szakrális mélységeket és operai szenvedélyt. A teljes műsor megtalálható a www.filharmonia.hu oldalon, ahol jegyvásárlásra is van lehetőség. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 8 óra.
1: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
2: Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Lőrinc vértanúra emlékezik. A harmadik században élt, az aténi születésű Szent Szixtus pápa fődiakonusa volt. Mikor a keresztényüldözés alatt Szent Szixtus pápát börtönbe vetették, Szent Lőrinc meglátogatta és kérdőre vonta. Miért hagytál el engem, atyám? Hiszen a vértelen áldozatot is mindig együtt mutatjuk be Istennek. Vigyél magaddal! Szixtus pápa válaszolt. Nem hagytalak el, öreg vagyok már, nekem nem nehéz a halál, de rád nagyobb szenvedés vár. A halálom utáni harmadik napon követni fogsz engem. De most menj, oszd szét az egyház javait a szegények és rászorulók között. Szent Lőrinc megtette, amit a pápa kért, majd visszament hozzá, ekkor azonban Szent Lőrincet is elfogták. A börtönben imádságaira a betegek meggyógyultak, s mikor a börtönparancsnok ezt látta, ő is megkeresztelkedett. Néhány nap múlva a császár hivatta Szent Lőrincet, s azt parancsolta neki, hogy adja elő az egyház kincseit. Szent Lőrinc 3 napot kért erre, s 3 nap múlva a császár elé vezette a szegények és betegek százait, mondván, ők az egyház igazi kincsei. A császár dühébe megkínosztatta, majd kivégeztette. Látva álhatatosságát, a katonák és a császár hivatalnokai közül csaknem 200-an megkeresztelkedtek. A történethez tartozik még, hogy 3 nappal később a börtönparancsnok is vállalta a szenvedést, vértanú lett. Holnap, kedden, Szent Euplusz vértanúra emlékezünk. Euplusz a szicíliai Katána városában volt az egyház diakónusa. Hivatásánál fogva félelem nélkül hirdette az evangéliumot az emberek között. Maga köré gyűjtötte őket, és úgy tanította Krisztus hitére. A hit erejével még a bálványtemplomokat is le tudta rombolni. A kereszténység ellenségei abban a házban fogták el, ahol éppen az evangéliumot olvasta másoknak. Abban a reményben vitték a helytartó elé, hogy a kínzások megingatják álhatatosságát. Fára függesztették, vaskampókkal szaggatták testét, de ő mindezek között Istenhez fordulva imádkozott és tűrt. Utána börtönbe vitték, ahol éheztették és szomjúsággal gyötörték, s végül halálra ítélték. Lefejezés által nyerte el a vértanúságot 304. augusztus 11-én. Szerdán 2 vértanút állít elénk egyházunk, Szent Anikétászt és unokaöccsét, Szent Fotioszt. Szent Anikétász katonatiszt volt a császár hadseregében, Nikomédiában. Mikor a 3. század vége felé közeledve Dioklécián császár kiadta a keresztényeket üldöző rendeletét, ő bátran bement a császárhoz és felelősségre vonta az ártatlan keresztények meggyilkolása miatt. A császár először megverette, majd vad oroszlánok elé dobatta, de a szent imádkozni kezdett, és azok nem nyúltak hozzá. Ekkor hatalmas földrengés támadt, s a város pogány temploma összeomlott. A császár erre le akarta fejeztetni a szentet, de mikor a hóhér a kardját felemelte, holtan esett össze. Ezután tüzes kerékbe akarták törni, de a kerék megállt, s a tűz kialudt. Forró ómba akarták vetni, de abban a pillanatban, mikor a szentet belevetették, az ón hirtelen kihűlt. Ekkor előállt Anikétász unokaöccse, Fotiosz is, s miután köszöntötte Anikétászt, odalépett a császárhoz, s csak annyit mondott, bálványimádó császár, a te isteneid semmik. Katonák erejét is elfogták és börtönbe vetették. 3 nap múlva a császár megpróbálta ígérgetéssel és fenyegetéssel bálványimádásra bírni őket, de a szentek hajthatatlanok maradtak. Ezután a 2 szentet lovak után kötötték, hogy a köves talajon húzzák őket, de ők épségben álltak fel. Végül egy nagy kemencét építettek, melyben Szent Anikétász és Szent Fociosz mellett több más keresztény nyerte el a vértanúságot. A 2 szent holttestét a kemencéből külső sérülésektől mentesen emelték ki. A pogányok, látva a 2 szent hosszú tűrését, s testeiknek sértetlenségét, nagy tömegben tértek meg Krisztushoz. csütörtökön egy nyugaton is nagy tiszteletnek örvendő szentre emlékezik egyházunk, Szent Maximus hitvallóra. 580 körül született Konstantinápolyban. Már fiatal korában hatalmas műveltségre tett szert. Herakleiosz császár tanácsadója lett, de mikor rádöbbent, hogy a császár eretnekké vált, lemondott hivataláról és szerzetes lett. Egész életét az eretnekség elleni harcnak szentelte, sokat utazott, prédikált. Később az új császár, aki szintén eretnek volt, börtönbe záratta, megkínoztatta, majd nyelvét kivágatta, hogy ne taníthasson, jobb kezét levágatta, hogy ne írhasson, és száműzésbe küldte. Itt, a száműzetésben, a kapott sebekbe nem sokára belehalt. Írásai közül több magyar nyelven is megjelent. Pénteken Szent Mikás prófétára emlékezik egyházunk. Júda törzséből, Moresed Gátból származott. Prófétai működését Joatám király idejében kezdte Júdeában, Krisztus születése előtt 700 évvel. Ő volt az, aki az üdvözítő betlehemi születését megjövendölte. Békében hunyt el. Szombaton görögkatolikus egyházunk Isten szülő elszenderedésének és mennybevitelének, vagy más néven Nagy Boldogasszonynak az ünnepét tartja. A Szentírás nem beszél az Isten szülőnek Krisztus föltámadása utáni sorsáról, a keresztény hagyomány mégis megőrzött egy történetet földi életének befejezéséről. A történet szerint a Szentlélek eljövetele után az apostolok megemlékeztek Krisztus parancsáról, melyet az olajfák hegyén mondott nekik. Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet. Az apostolok elmentek a világ különböző tájaira. Volt, aki Afrikába, volt, aki Európába, vagy Ázsia különböző tájaira ment hirdetni Krisztust. Ám, mikor elérkezett az Isten szülő földi létből való eltávozásának ideje, az összes tanítvány, egy kivételével, egy különös csoda folytán összegyűlt az Isten szülőnél. És az egy hiányzó, miként volt az húsvét délutánján is, Szent Tamás apostol volt. És a történet folytatódik. Az Isten szülő temetése után néhány napos késéssel érkezik meg Tamás. Nagyon sajnálja, hogy nem lehetett jelen a temetésen, s ezért az apostolok kivezetik az Isten szülő sírjához, hogy ott imádkozhasson. Ám amikor kinyitják a sír bejáratát, üresen találják azt. Ettől kezdve az egyház ősi hite, hogy az Isten szülőt nem érte a test földi romlása, őt Krisztus magához emelte. Vasárnap egy Krisztus urunkat ábrázoló szentképet, görög néven ikont állít elénk egyházunk. Az Úr nem kézzel festett képét. A kép az üdvözítő arcát ábrázolja nyak és vállak nélkül. Maga az ábrázolásmód közeli rokonságban van a mandílion elnevezésű ikontípussal, mely, mint általában az ikonok, egy fatáblára van festve és egy kendőt ábrázol, rajta az üdvözítőnk arcával. Első látásra is emlékeztethet bennünket a nyugati egyházban elterjedt Veronika kendője elnevezésű képre, azzal a különbséggel, hogy míg ott a megkínzott, meggyötört, töviskoszorús, fájdalmakkal teli Krisztus arc tekint ránk, addig egyházunk ikonja egy tiszta tekintetű, nyugodt Krisztus arcot tár elénk. Veronika kendőjének történetét ismerjük. Most ismerkedjünk meg egyházunk ikonjának a történetével is. Jézus Krisztus földi életében csodáinak híre eljutott az Eufráteszen túli Edessa városába. A leprától szenvedő Abgár király Ananiás képfestőt küldte el egy levéllel Jézushoz, hogy menjen el hozzá és gyógyítsa meg őt. A levél azt is tartalmazza, hogy amennyiben Jézus nem tud eljönni hozzá, legalább azt engedje meg, hogy a festő lerajzolja, lefesse arcképét. Nos, Ananiás hiába akarta Jézus arcát megfesteni, nem sikerült neki. Amikor az Úr ezt látta, megtörölte arcát egy kendővel, és csodásan rajta maradt az ő isteni arca. Abgár nagy tisztelettel fogadta a nem kézzel festett képet, és azonnal meggyógyult leprájától. Ettől kezdve az így ábrázolt Krisztus ikon elnevezése ez is maradt. Az Úr nem kézzel festett képe. S hogy Miért éppen ezen a napon állítja elénk egyházunk ezt a képet? Bíborban született Konstantin császár 944. augusztus 16-án szállította Konstantinápolyba ezt az első csodás képet, s erre a napra ünnepet rendelt el. Végezetül a szombati ünnepünk Isten szülő elszenderedésének és mennybevitelének egyik vecsernyei énekével búcsúzom. Az Isten hordozó apostolokat isteni rendelkezésre a felhők minden ünnen magasba emelték, és midőn elérték a te teljesen szeplőtelen s az életurát hordozó hajlékodat, áhítattal csókolták azt. A magasságbeli mennyei erők pedig az ő uralkodójukkal megjelentek. Istent hordozó legtisztább testedet félelemmel fölemelték, és tisztelettel tartották. Mennyeiek módjára haladtak előre, és a láthatatlanok módján kiáltották a magasságbeli seregeknek. Íme, itt van a mindenség úrnője, az Isten leánya. Emeljétek föl kapuitokat, és fogadjátok be földön túliak módjára az örök világosságnak anyját. Mert ő általa lett az emberi nem általános üdvössége, ő rá föl nem tekinthetünk, s neki méltó dicséretet zengeni nem lehet, mert az ő fönsége meghalad minden emberi értelmet. Azért, szeplőtelen Isten szülő, ki mindenkor együtt vagy az életadó királlyal és fiaddal, imádkozzál hozzá szüntelenül érettünk, hogy üdvözítse és őrizze meg a te új népedet minden ellenséges indulattól, mert te vagy a mi pártfogunk, és mi fényesen magasztalunk téged mindörökké.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! A görög katolikus metropólia híreit hallják. A nyíregyházi Szent Zsófia kollégium augusztus 15-ig várja a diákok jelentkezését. A kollégiumban külön lány és fiú lakrészen a diákokat két főszobákban helyezik el. Mindkét lakrész mosdóval, zuhanyzóval, mosási lehetőséggel és melegítő konyhával felszerelt. A Szent Zsófia teremben a közösségi programok mellett természetesen főzésre is van lehetőség. További részletek a szentatanász.hu honlapon. A hajdúböszörményi görögkatolikus egyházközség szeretettel hív minden érdeklődőt az augusztusban rendezendő ikonfestő táborába. A tábort Zolcsák Miklós görögkatolikus ikonfestő atya vezeti. Kezdők és az ikonfestésben már tapasztalt személyek egyaránt jelentkezhetnek. A szervezők minden szükséges eszközt biztosítanak. Időpont augusztus 24-27. Helyszín Hajdúböszörmény, Mamre szálló. Jelentkezni Sőrésné Molnár Máriánál lehet a 0620 230 96 14-es telefonszámon. A Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola lehetőséget kínál azok számára, akik nem kerültek be felsőoktatási intézménybe a rendes felvételi eljárás keretében. Pótfelvételi eljárásban még augusztus 25-ig van lehetőség jelentkezni a főiskola képzéseire. Részletek szentatanász.hu. Tanszergyűjtést hirdetett a Miskolci Egyházmegye missziós irodája. Szeretettel várják a jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és rajzfelszereléseket Miskolcon, a görögkatolikus missziós irodában. Miskolc, Szeles utca 35. Az adományok leadásához előzetes egyeztetés szükséges a 0630 957 7069 vagy a 0646 792 713-as telefonszámon. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen szervezett tematikus foglalkozásokat, kiállításokat és zenei programokat. De az intézmény nyáron sem zárja be kapuit. Gyerekek és felnőttek számára is kínálnak programlehetőségeket a szünidőben. Az érdeklődők a Zseblámpás Árnyékkeresés, a Pixelhunt, az Alkotókuckó és a Szabadulók szoba közül választhattak. A foglalkozásokra előzetes jelentkezés szükséges. Jelentkezni az irodakukac.görögkatolikusmúzeum.hu e-mail címen lehet. Augusztus 15-én tartják a Miskolc belvárosi Nagyboldogasszony görögkatolikus székesegyház búcsúját. A 10 órakor kezdődő Szent Liturgia főcelebránsa Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke, a főszónok pedig Marincsák László, edelényi parókus. Augusztus 15-16-án rendezik meg Nagyboldogasszony búcsúját Mária Pócs nemzeti egyhelyen. A nagybúcsú szombaton 15 óra magasságában az ifjúsági gyalogos zarándoklat résztvevőinek érkezésével kezdődik. Másnap 9-15-től Círják János Hajdú Sámsoni parókus a Mennybe fölvett anya vigasztaló könnyei című katekézisét hallhatják a jelenlévők. A búcsúi szent liturgia vasárnap 10 órakor kezdődik. Szent beszédet mond dr. Székely János püspök, az MKPK elnöke. Minden elcsendesedni és imádkozni vágyót szeretettel várnak. Augusztus 25 és 28 között Jézusi ma lelki gyakorlatot szerveznek Irotán. A szervezők szeretettel várnak minden olyan érdeklődőt, aki szeretne mélyebben megismerkedni ezzel az imádságos hagyománnyal, vagy meglévő lelki gyakorlatát szeretné megerősíteni egy támogató közösségben. A helyszín, Irota, a Csereháti Zsákfalu igazán alkalmas a csendes elmélyülésre. Az eseményre a férőhelyek száma korlátozott, ezért a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Érdeklődni és jelentkezni a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címen és a 0630 515 1368-as telefonszámon lehet. A lelki gyakorlat összköltsége 30 000 forint. A részletes programról és a tudnivalókról a megadott elérhetőségeken nyújtanak bővebb tájékoztatást. Nevelőszülői tanfolyamot indít ez év őszén a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ. A részleteket megtalálják a nevelőszülőknek.hu honlapon. Papszentelésre készül a Nyíregyházi Egyházmegye közössége. Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök szeptember 6-án, vasárnap délelőtt, a 10 órakor kezdődő Szent Liturgián áldozópappá szenteli Dévai Marcell diakónust a nyíregyházi Szent Miklós székesegyházban. Az ünnepi szertartásra szeretettel várják a paptestvéreket, a rokonokat, a barátokat és a hívek közösségét. A görögkatolikus metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Szent Lőrinc vértanú 258-ban halt meg. Szent Kallixtusz katakombájában gyülekezett a római egyház. Valérián császár rendelete ismét a föld alá kényszerítette az egyházat. A szent titkokat ünneplik. Most körülállják a misztériumot, a Krisztus testének és vérének eukarisztiáját, hogy vegyék a halhatatlanság orvosságát, erősek maradjanak a küzdelemben. Második Sixtus pápa mutatja be a szentmisét. Diákonusai körülötte vannak. Az egész hívő sereg aggódó szeretettel néz a pásztorra, mert tudják, hogy a császár elsősorban őt keresi halálra. Egyszerre fegyvercsörgés vág bele a csendbe. Itt van a veszedelem, hamarabb, mint várták. Katonák jönnek be, és a pápát az oltártól ragadják el. Viszik négy diákonusát is. Csodálatos, hogy az egyiket nem bántják, Lőrinc diákonust. De az ifjú levita nem akar hátrább maradni a többinél, nem akarja elveszíteni a vértanúság koronáját. Atyám, hová mész fiad nélkül? Kiáltja utánuk. Püspököm, hová mégy diákonusod nélkül? Eddig mindig rám bíztad Krisztus vérének kiosztását. Ma sajnálnád tőlem azt a dicsőséget, hogy véremet a tieddel együtt onthassam? Megszólal a pápa. Fiam, nem hagylak el. Rád még nehezebb küzdelem. Teljesebb korona vár. Látod, engem gyönge öreget kimélnek majd. A te győzelmed dicsőségesebb lesz. Ne sírj. 3 nap múlva követni fogsz. Egy szolgálatot bízott a pápa Lőrincre. Halkan, hogy a kísérők ne hallják adott utasítást, szét kell osztani az egyház vagyonát a szegények között, mert az a vagyon a szegények öröksége. Ne jusson a pogányok kezére. Augusztus 6-án volt ez. Lőrinc egész éjjel munkában van. A szegények, özvegyek, árvák, nyomorékok után jár, s kiosztja az egyház pénzét. Azután az ékszerészekkel tárgyal, eladja az arany ezüst kincseket, és újra kezdi útját a nép között. A reggel már az ítélet helyén találja, hogy búcsút vehessen a vértanúktól. Elővezetik a pápát. Jelentést tesz neki. Mindent teljesítettem, amit parancsoltál. A rám bízott kincseket kiosztottam, kiáltja oda a pápának. Lőrinc kijelentése fülébe jutott a városprefektusnak. A kincsekről szóló beszéd. Augusztus 8-án reggel maga elé vezettette tehát Lőrincet, és szólt hozzá. Semmi akadálya, hogy kezemhez juttassátok kincseiteket. Van egy némely kincse a mi egyházunknak, válaszolja Lőrinc. Ha adsz néhány napot, hogy kissé rendezzem őket, semmi akadálya, hogy a legjavát megmutassam neked. Szíves örömest ad a prefektus 3 napot. Lőrinc összeszedi most mind, akikbe az egyház vagyonát fektette. A magukkal tehetetlen öregeket, vakokat, némákat, bénákat, poklosokat. Úgy kell hozni a legtöbbjét. Azután jönnek az özvegyek, árvák és a szüzek. 3. napra, augusztus 10-ére együtt van a hatalmas sereg. Lőrinc hívja a prefektust. Nézze meg! Itt vannak az egyház kincsei. Tudd meg, hogy az arany, amit olyan mohon követelsz, csak megvetendő holt érc, gaztettek és bűnök forrása. Az igazi arany az a világosság, amiben ezek a szegények járnak. Testük gyengeségében, türelemmel visel szenvedésükben van a kincsük. Bennük van az egyház kincse, amit meg akartam mutatni neked. Vége lett a prefektusi hivatalhoz illő magatartásnak. Meglakolsz ezért a csúfságért, hörögte a városprefektus. Tudom, hogy keresed a halált, de másként jön rád, mint várnád. Először megostoroztatja Szent Lőrincet, azután kínpadra vonják a hőst. majd egy rostélyra fektették, alája égő parazsat tettek, lángra lobbanni nem engedték, hogy tovább tartson a kínzás. Lőrinc égre emelte szemét és imádkozott. Könnyei végigfolytak az arcán. A Lőrinc naptáján hulló csillagok, Szent Lőrinc könnyei. Így tartja a néphit. Lőrinc imádkozik és sír. Nem magát siratta. Róma megtérését kérte az Úrtól. Egyre halkabb lett a hangja. De imádkozott mindvégig. Míg lelke el nem szállt, hogy az örökké valóság halhatatlan királya előtt fejezze be közben járását. Imádkozzunk! Istenünk, a te szereteted tüze Szent Lőrincet hűségessé tette a szolgálatban, és dicsőségessé a vértanúságban. Add, hogy szeressük, amit ő szeretett, és váltsuk valóra, amit tanított, Krisztus a mi Urunk által.

Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek. Örömöt találni az egyhangú munka világában. Rick Box írása. A Harvard Business Review egyik cikke szerint a kutatások azt mutatják, hogy a valóban elégedett élethez három dolog szükséges. Teljesítmény, értelem és öröm. A vizsgálat ugyanakkor arra is rámutatott, hogy bár mindhárom fontos, mégis az öröm a legnehezebben megragadható. Hogyan érthetjük meg jobban, és hogyan élhetünk át több örömöt? Élet a munkán kívül. A Hogyan találják meg az örömöt a legelfoglaltabb emberek című cikk első fontos megállapítása az volt, hogy az emberek munkán kívüli szabadidejük eltöltése fontosabb, mint az, hogy mennyi időt töltenek a munkahelyükön. A kutatás szerint azok, akik a szabadidejükben több örömöt élnek át, a munkájukat is értékesebbnek érzik. A Biblia tanítása is alátámasztja ezt. A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszállítja.

0: szép eredménye van. Mert ha elesnek, fel tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli fel senki. Megszólít ez minket? Kivel tölthetnénk több időt ma munka után, vagy a hét folyamán? Válasszunk aktív elfoglaltságokat. A kutatás arra is rámutatott, hogy a nagyobb öröm érdekében érdemes kerülni a passzív időtöltéseket. Egy hosszú munkanap után sokan televíziót néznek, közösségi médiát böngésznek, vagy videójátékokkal játszanak. Ezek kitöltik az időt, de nem igazán növelik az örömöt. Egy háromfokú skálán az öröm szintje 2,4-re emelkedik az aktív tevékenységek során, míg a passzív elfoglaltságok mindössze 1,7-es értéket érnek el. A testmozgás, a hobbik vagy az önkéntes szolgálat sokkal több örömet ad, mint a televízió vagy a közösségi média passzív fogyasztása. Hiszen az Isten országa sem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. A szenvedélyeink fontosak. Az öröm növelésének negyedik fontos tényezője, hogy kövessük azt, ami igazán lelkesít bennünket. A kutatás szerint azok a tevékenységek, amelyek összhangban vannak azzal, amit személyesen értékesnek tartunk, jelentősen növelik az életünkkel való elégedettséget. Amikor olyan hobbival vagy tevékenységgel foglalkozunk, amely örömmel tölti el a szívünket, az örömünk is kiteljesedik. Erre Dávid király is erőteljes példát ad az Ószövetségben. Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba, hogy eljussak Isten oltárához, Istenhez, akinek újongva örülök. Hadd magasztaljalak hárfával, Isten, én Istenem. Dávid szíve megtelt örömmel, amikor Istent dicsőítette zenével. Mi az, amitől a mi szívünk is örömmel telik meg? Sokszínűség. Az öröm megőrzésének utolsó fontos tényezője a változatosság. Fontos, hogy legyenek szenvedélyeink, de a kutatás azt is kimutatta, hogy kockázatos, ha minden figyelmünket egyetlen dologra összpontosítjuk. Ha csak egyetlen érdeklődésű területünk van, idővel csökkenhet az abból fakadó öröm. Ezért gazdagabb élethez vezethet, ha többféle tevékenységben veszünk részt. Erre is találunk bibliai alapelvet. Oszd el 7 vagy akár 8 részre is, amit van, mert nem tudhatod, milyen baj következik a földre. Bár ezt az igét gyakran a befektetésekre alkalmazzák, ugyanilyen jól rámutat arra is, milyen értékes, ha az életünkben és a tevékenységeinkben is törekszünk a sokszínűségre.
1: Heti útra való, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

0: Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, én Juhász Tili vagyok, és a Ferences Ifjúsági Találkozóra jelentkezem. Itt van mellettem Manuel atya, aki német nyelvterületről érkezett hozzánk. Manuel, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Üdvözlöm Önt a műsorban.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek. És izgatott vagyok a kérdések miatt, és persze nagyon boldog is, hogy ilyen sokan hallgatják a Mária Rádiót Magyarországon.
0: Hogy érzi magát most, hogy itt lehet a Ferences Ifjúsági Találkozónk?
1: Valójában nagyon szép itt. Ez egy csodás ferences kolostor. Amúgy pedig minden ferences szerzetes ugyanolyan szerte a világon. Viccesek, közvetlenek, ugyanakkor mélyen vallásos emberek, akik szilárdan hisztek Istenben. Azt is remek látni, hogy ennyi fiatal jött ide Szent Ferenc lelkületében. Tegnap például együtt tudtuk imádni az Istent. És közben mély beszélgetések is voltak Szent Ferencről, az ő lelkiségéről. Utána persze volt egy koncert is, amit én adtam, ahol remek kapcsolatot alakítottam ki a fiatalokkal, és ők ünnepelték Jézust és persze Szent Ferencet.
0: A koncert nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Tudná egy kicsit mesélni arról, hogy hogyan lett egy szerzetesből DJ?
1: Amikor 17 éves voltam, nagyon sok kérdés volt az életemben, hogy hová is tartok, ki vagyok, miért születtem Indiában, mi az élet értelme, célja. Ezeket a kérdéseket nem volt könnyű megérteni, pláne megválaszolni. Ekkor csatlakoztam a rendhez, ami az első naptól kezdve csodás érzés volt. Ahogy egyre jobban megismertem Szent Ferencet, szinte beleszerettem az ő személyiségébe, lelkiségébe, és végül ferences maradtam. Most már 26 éve vagyok szerzetes, és 17 éve pap, és azt kell mondjam, hogy ez egy csodálatos utazás. Az évek alatt a zene is az életem része lett. De fontos elmondanom, hogy én nem DJ vagyok, hanem zenész. Gitározom, énekelek, és persze rappelek is. Kicsit kitörtem a keretek közül.
0: Miért döntött úgy, hogy a zene a küldetésének a része lesz?
1: Mert a zene egy gyönyörű nyelv. Egy olyan nyelv, amit mindenki ért. Mert mindig van benne valami, ami átadódik. A zene tulajdonképpen a lelked. Én gyerekkorom óta szeretem a zenét. Gitározni 17 évesen, indiai zenével kezdtem. Aztán jött a klasszikus gitár, és végül a tanulást a jazzzel és a poppal fejeztem be Bécsben. Aztán kiraktam a zenéimet a közösségi médiába, Instagramra, Facebookra, TikTokra. A zene által sok fiatallal kerültem kapcsolatba, még olyanokkal is, akiknek nincs közük az egyházhoz. Szerintem ez egy nagyszerű lehetőség, hogy továbbadjuk nekik Jézust és Szent Ferenc üzenetét. Hallott például most a verebeket? Ugye ez is zene?
0: Gyönyörű. Mi az üzenet, amit szeretnél, hogy a nézők
1: hazavigyenek a koncertjeiből? Igen, ennek az egésznek az a lényege, hogy én oda úgy álljak ki előadóként, hogy egy üzenetet adjak át. És ez az üzenet maga Jézus és Ferenc. Szóval a koncertek alatt két szám között beszélek arról, hogy hogyan segítettek ők nekem az életemben, és hogy hogy tudnának segíteni nekünk az életünkben. Talán ez most még fontosabb, mint az elmúlt 8 évszázadban bármikor. Próbálom az üzeneteket belefoglalni a dalaimba. Próbálom mindezt vonzóvá tenni a fiatalok számára. De az emberek, például akik templomba járnak, nem nagyon értik, hogy hogy lehet, hogy most egy pap énekel. Persze én olyanoknak is zenélek, akik egyáltalán nem hívők. Az ő stílusukban is szeretném megfogalmazni az üzenetet.
0: Mi az, amit a fiataloktól tanult az évek alatt?
1: Amikor olvasom a közösségi médiában a kommenteket, azt veszem észre, hogy értik, szeretik a fiatalok a munkámat. Boldogok. Tegnapi visszajelzés is nagyszerű volt. Ugyan egy kicsit izgultam, mert ugye nem voltak hozzászokva ehhez a fiatalok. De amikor táncoltak, énekeltek együtt, az nagyon jó volt. Jó volt látni. Ilyenkor öröm töltött el, hogy értékelik, amit csinálok, és átmegy nekik az üzenet. Szóval nagyon örülök, hogy mindenhol értik, amit mondok. Persze, vannak gyűlölködő kommentek
2: is.
1: De az nagyon kevés. Jó látni, hogy az emberek többségének mosolyt csalok az arcára.
0: Hogy látja, van valami különbség a különböző országokban a fiatalok között?
1: Igen, nagyon sok különbség van, mert minden országban más a neveltetés, a kultúra, a nyelv, a hagyományok. Sokan ragaszkodnak a tradíciókhoz. Aztán persze vannak olyanok is, akik meghallgatják az idősebbek tanácsait, majd betnek a saját fejük után. De ami minden embernél ugyanolyan, hogy szeretnék továbbvinni a vallást, és minden embernél ugyanolyanok az érzések, hiszen minden ember érez valahogyan a világon. Mindenkiben megtalálható a szeretet, a gyűlölet, a rasszizmus, a megbocsátás. Ugyan mindenkinél másképpen nyilvánulnak meg a dolgok, de az alapvető emberi értékek ugyanolyanok.
0: Te írod a saját szövegeidet, vagy vannak mások is, akik segítenek benne?
2: No, song lyrics is my own.
1: A szövegek a sajátjaim, mert az jön előbb, és utána alakul ki a dal, a zene. Az üzenet az első. Ezt követi a dallam. Amikor beszélünk, akkor is kell valamilyen tartalom, ezért készítem el először a szöveget. Lesz valamilyen ötletem, elképzelésem. Például nemrég írtam egy dalt Szent Antalról, hiszen szinte mindig ő hozzá fohászkodunk. Ha elveszítjük a kulcsunkat, a pénztárcánkat, a lelki békénket, őt hívjuk. Szent Antal. Úgyhogy róla írtam a legutóbbi dalon. Amúgy van egy zenei producerem Bécsben, akivel együtt dolgozom. Ők azért segítenek és tökéletesítik az ötleteimet és a dallamokat is.
0: Mi volt a legemlékezetesebb élménye énekes papként?
1: Nagyon sok ember ír nekem privátban is. Ilyenkor általában elmondják, hogy a zeném átsegítette őket egy nehéz időszakon.
2: My music has helped them.
1: Ez egy nagyon merész kijelentés, de it's a small drop that ugyanakkor it helped them nagyon nagy büszkeség.
2: Overcome their depression. For example, somebody wanted to commit suicide.
1: Ha valakinek például öngyilkos gondolatai vannak, vagy depressziós, és a te zenét segíti át a krízisen, az nagyon-nagyon jó érzés. Amikor ilyet hallasz, az megerősít abban, hogy amit csinálsz, az jó. Influencerként, katolikus influencerként nem könnyű az ember élete. Bár legutóbb már a Vatikán is elismerte a munkánkat. Tavaly például összehívtak egy influencer találkozót. Szeretném azt hinni, hogy az én munkám munkám is hozzájárult ehhez. Például online 5 millió áldást osztottam ki a tavalyi évben. Kitaláltam a hamvazó szerdai áldást, amit 5 millióan vettek fel. Akik nem tudtak elmenni templomba, ágyban fekvő betegek voltak, vagy repülőtéren voltak, vagy dolgoztak, azok online felvehették. Ez az ötlet nagyon tetszett mindenkinek. És talán még arra is rávette őket, hogy később újra templomba járók legyenek.
0: Szerintem ez nagyon szép dolog. Mit tanácsolna annak, aki még keresi a válaszokat és a reményt?
1: Ne hagyják fel. A legjobb út Isten. Meg fogja mutatni nekik az utat. Csak nyissák ki a szívüket. Mert ha zárva van, akkor senki sem tud bemenni. Ki kell nyitni a szívünket. Ez az első. Nyitott szívvel kell keresned. Úgy, mint Szent Ferenc. Aki, amikor Jézussal beszélt, úgy kezdett el viselkedni, mint aki megőrült. Hirtelen templomot kezdett újjáépíteni, és csak később értette meg, amikor ő is kinyitotta a szívét, hogy valójában önmagát kellett felépítenie. Valójában a testvéreinek kell segítenie. Szóval ki kell nyitni a szívünket. Persze minden ember más. Tisztelettel kell lennünk mindenki felé. Soha nem szabad feladni.
0: Ha minden embernek a világon üzenhetne egyetlen egy dolgot, akkor mi lenne az?
1: Az, hogy legyen ember. Mi itt az egyházban nem hangsúlyozzuk ezt kellően. Inkább azt mondjuk, hogy legyél olyan, mint egy szent. Élj szenthez méltó életet. De elfelejtjük közben, hogy a legfontosabb embernek lenni. De legyél ember. Térj vissza a gyökereidhez. Legyél kedves, szeress. Nem kell rögtön szenté válnod. Ha úgy éltél majd életed végén, a pápa szenté javat.
2: Canonized as a saint by the pope.
1: És persze fontos az is, hogy letérdeljünk, imádkozzunk, szentséget imádjunk. De mi értelme van ennek, hogyha hazamegyünk, és a családtagjaikkal utána veszekszünk, ha problémáink lesznek embertársainkkal. Legyünk emberek. Legyél egyszerű, mint Ferenc, és legyél szabad. Ne kötődj feleslegesen tárgyakhoz. Váljunk olyanná, mint az Isten, aki ember volt. Ó, ez egész jól hangzott. És legyünk olyanok, mint Jézus, aki Isten volt, és ember lett.
0: Igen, talán ez a legfontosabb dolog. Manuel, atya, köszönöm, hogy szántál erre időt, és beszélgetett velem. With me. Thank you very much.
1: Én köszönöm, hogy meghallgattál. Én nagyon örültem ennek a beszélgetésnek. És nagyon szeretném, hogyha a közösségi médiában bekövetnének. Father Manuel vagyok, és az Instagramon, a TikTokon, a YouTube-on is fent vagyok. Elég sok követőm van, körülbelül 1.6 millióan van. De úgy hiszem, hogy valójában nem engem követnek, hanem Jézust. Azt hiszem, ez a legfontosabb. Most pedig adok még egy áldást. Az Úr legyen veletek, és áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Amen. Amen. Köszönjük. Thank you. Önök a Mária Rádiót hallgatják, én Juhász Tili voltam a Szegedi Ifjúsági Találkozóról, és Manuel atyával beszélgettem.

0: hírek.
1: Elhunyt Udvarnoki László István pálos szerzetes. 6 évvel a beiruti kikötőben történt robbanás után a pápai missziós társaságok továbbra is segítséget nyújtanak a menekült családoknak. Augusztus 11-e és 15-e között tartják az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna és Vég Györgyi. Életének 84. papságának 60. évében szentségekkel megerősítve hunyt el augusztus 7-én Udvarnoki László István pálos szerzetes, adta hírül a Magyar Kurír. Az atya 1942-ben született Elcsiben, és a kommunista diktatúra idején 1961-ben titokban tett fogadalmat a betiltott pálos rendben. 1966. június 19-én szentelték pappá, 1989-től a rend újjáalakulása után hivatalosan is pálosként folytatta szolgálatát. 2002-től 25 éven át vezette a budatétényi plébániát, ahol fáradhatatlanul szolgálta és összetartotta a közösséget. Nagy gondot fordított Budatétény kulturális örökségére, és minden korosztály számára lelki támaszt jelentett. Munkáját 2017-ben Budatétény díszpolgári címével ismerték el. Papi szolgálatának 60. évfordulóját idén ünnepelte Budatétényben. Temetésére Pálos Szentkúton kerül sor, időpontjáról később adnak tájékoztatást. Imádkozzunk lelki üdvéért! Beirutban a 2020. augusztus 4-i kikötői robbanás következtében több százezren kényszerültek elhagyni otthonukat, épületek dőltek romba, a gazdasági károkat 10-15 milliárd amerikai dollárra becsülték. 6 évvel a robbanás után sem enyhült a több mint 220 áldozat családtagjainak gyásza. Libanonban augusztus 4-e nemzeti gyásznap, amikor az áldozatokra emlékeznek. 2025-ben 14. Leó pápa libanoni apostoli útja során ellátogatott a kikötőbe egy csendes imára, és találkozott néhány hozzátartozóval is. A tragédia évfordulóján üzenetben erősítette meg, a halálnak nincs, és nem is lehet utolsó szava, írja a Fidesz. A múlt évben közel 1 millióan kényszerültek elhagyni dél-libanoni otthonukat az izraeli katonai akciók miatt. Az egyház a libanoni pápai missziós társaságok igazgatója révén biztosítja támogatását és a rászorulókhoz való közelségét. A Márton Áron emlékév jegyében rendezik meg az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyház megye az MTI-vel. A hagyományosan nagy boldogasszony ünnepe köré szervezett beszélgetésekből, műhelygyakorlatokból, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvénysorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre a Főegyház megye ifjúságpasztorációért felelős lelkészei. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálja, a zárót pedig Tamás József nyugalmazott segédpüspök. Az augusztus 13-ai panelbeszélgetésen többek között Tamás Barna és Bőte Csaba idézi fel, hogyan vált a csíksomlyói ifjúsági találkozó, a CSIT, Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójává. A Márton Áron 130 emlékév jegyében műhelybeszélgetésekkel, filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel a híres erdélyi püspök életpéldáját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hírszerkesztő társaim Mészáros Magdolna és Vég Györgyi nevében Juha Gyöngyi.
0: Véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Mária Rádió Gogol utcai szerkesztőségének kápolnájából. Négy magyar nyelvű Mária Rádió közös szentmiséjét ünnepeljük. Itt vannak velünk a felvidéki, erdélyi, délvidéki és a kis magyarországbeli hallgatók. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket Szent Lőrinc vértanú diákonus ünnepén, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom
2: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, a te szeretetet tüze Szent Lőrincet hűségessé tette a szolgálatban, és dicsőségessé a vértanúságban. Add, hogy szeressük, amit ő szeretett, és váltsuk tettekre, amit tanított. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, azt mondom nektek, aki szűken vet, szűken is arat, aki pedig bőven vet, bőven is arat. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Isten ugyanis elég hatalmas ahhoz, hogy minden kegyelmet bőven árasszon rátok, hogy mindenkor, mindenben bővelkedve készen legyetek minden jó tettre. Hiszen ezt olvassuk a Szentírásban, bőségesen adakozik a szegényeknek, nagy lelkűsége örökké megmarad. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret nyújt eledelül, az megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe és el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim! Szent Lőrinc ünnepéhez választották a mai szentírási szakaszokat, és Szent Lőrinc élete az, aki hát valamiképpen akkor egy példát mutat arra, hogy ezt az evangéliumi részletet hogyan is kell értelmezni. A vértanúknak a példája sosem egyszerű, azt mondja, azt tanítja, hogy Krisztusért odaadott élet az nem veszteség. Hogy Krisztusért elveszíteni az életet, az nem tragédia. Általában helyesen az életet tartjuk ugye a legnagyobb kincsnek, és ragaszkodunk is hozzá, mert csak egy van belőle. Tehát valóban egy kicsit ilyen ellentmondásos, vagy paradox üzenet az, amit egy vértanúhoz hordoz, hogy mégis Krisztusért, még akár az életnek a feláldozása is elfogadható. Ugye Jézus itten a saját életéről, vagy a saját haláláról beszél, amikor a János evangéliumban ugye nyilvános működése vége felé ezt a búzaszem hasonlatot elmondja, de azért érdekes, hogy magában a természetben is egy kicsit így van erre példa, vagy kódolva van az odaadásnak, az önfeláldozásnak ez a példája, vagyis hogy hát most akár hogy belehull a búzaszem ebbe a földbe, vagy a földműves elveti, tehát hogy azt, amiből a kenyere lenne, amit eladhatna, annak egy részét mégiscsak bele kell vetnie a földbe, el kell pusztítani tulajdonképpen, és akkor lesz belőle gyümölcs, akkor lesz belőle termés. Jézus nem valami fajta ilyen életundort tanít, amikor azt mondja, hogy aki szereti életét, elveszíti, és aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Fontos azt látnunk, hogy Jézus egy választás előtt áll. Választhat aközött, hogy elmenekül, kitér az ellenfelei elől, vagy pedig szembenéz velük. És Jézus tulajdonképpen ugye ezt az utóbbit választja. És azok, amikor megírják az evangéliumokat, a János evangéliumot, akkor a kereszténység már megtapasztalja sokszorosan ezt a döntési helyzetet, ezt a választási helyzetet. Amikor békeidők vannak, és békességben telnek az életünknek a napjai, akkor nem kell választanunk, hogy vagy-vagy. De vannak helyzetek, amikor választani kell, és hogy akkor tulajdonképpen az ősegyház is biztos, hogy ezt kérdezte, mi a méltó viselkedés Jézushoz? Mit tanít nekünk Jézus abban a nehéz helyzetben, amiben vagyunk? És arra jutottak, hogy hát Jézus vállalta az áldozatot, a Jézusért odaadott élet az nem veszteség. Na most, hát ki is volt ez a Szent Lőrinc, úgy mellesleg, ugye ezt tudjuk róla, hogy vértanú diákonus volt, egyébként a harmadik században, 258-ban szenvedett vértanúságot, hát nem volt egy idős ember, az akkori kor fogalmai szerint sem, körülbelül 33 éves lehetett. Egyébként a mai Hispániából származott, és második Sixtus pápának volt a diákonusa, ami hát valószínűleg akkor egyszerre jelentett liturgikus szolgálatot, másfelől pedig hát a szegényeknek a szolgálatát. A Szent Ágoston azt írja róla, hogy az oltáron Krisztusnak a testét és a vérét nyújtotta a híveknek, a vértanúságában pedig a saját testét és vérét adta áldozatul, tehát hogy valahogy az ősegyház már, vagy a nem ősegyház, bocsánat, hanem az ókeresztény egyház az így nézett Szent Lőrincre, mint akinek a szolgálata és az életpéldája, a liturgikus tevékenysége, illetve a vértanúsága az így egy egységet alkotott. A vértanúságának a története az, hogy amikor ezt a második Sixtus pápát elfogták keresztény üldözés során, akkor utána hát ezt a fődiákonusát vették elő, és követelték rajta, hogy hol vannak az egyháznak a kincsei. Ez valahogy végig kísérte ez a hiedelem a keresztény üldözések történetét, hogy az egyház biztos valamifajta kincseket rejteget, és akkor a betegekre, a szegényekre mutatott, hogy ők az egyháznak a kincsei. Na hát ez a Szent Lőrinc tanításának ugye egy ilyen másik nagyon fontos eleme, hogy tulajdonképpen hol van az egyháznak az igazi kincse vagy sikere, és hogy ezek a betegek, ez valahogy így végig vonul azért egyébként az egyháznak a gondolkodásában, tanításában 2000 éven keresztül mindig megjelenik, hogy persze fontos a jó cselekedet, fontos a valamiképpen az egyéni elmélyült lelki élet, istenkeresés, imádság, és hogy emellett pedig, hát hogy a hívő ember a maga szenvedésével, ugye Szent Pál már így fogalmaz, hogy kiegészítem testemben, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik az egyháznak a javára. Na most nem, mint hogyha Krisztus nem szenvedett volna eleget, vagy nem ő a megváltó, persze, hogy ő a megváltó, de hogy érdekes módon az, aki Krisztushoz közel kerül, az nem valami fajta ilyen sikeres vagy napsugaras életet kap ajándékba, hanem részt kap Krisztusnak a szenvedéséből. Tehát ezért lesznek a betegek, a szenvedők az egyháznak a kincsestára, az igazi kincsei. Na most hát nyilván a keresztény üldözőket ez a válasz nem elégítette ki, és hát éppen ezért ugye egy ilyen különlegesen kegyetlen kivégzési módot szántak Lőrincnek, hogy tüzes rostélyon égették meg, és ha valaki eljut Ravennába, Galla Placidia kis mauzóleumába, akkor a bejárat fölött ott láthatja ezt a jelenetet, kb. 5.-6. századi mozaikokon, tehát nagyon-nagyon korán már őrizték Lőrincnek az emlékét, a vértanúságának a példáját, és hát a mozaik művészetnek a csúcsa az, hogy ezen a mozaikon még a tűznek a füstjét is láthatjuk, úgyhogy ha valaki arra jár, akkor feltétlenül nézze meg. De a lényeg az nem is ez, nem is a művészet, hanem az, hogy Lőrinc a harmadik században szenvedett vértanúságot, és rögtön a kezdetektől valahogy úgy érezték, hogy az ő példája, az ő tanítása az ilyen örökérvényű az egyház számára. A szegények az egyháznak, a szenvedők az egyháznak az igazi kincsei, és hogy a Krisztusért odaadott élet az nem veszteség. Úgyhogy ezért őrizte az emlékét a Szent Mise szöveg is, illetve a első ókeresztény ábrázolások is. Úgyhogy így ünnepeljük mi is Szent Lőrincet, és őrizzük, vagy tanuljunk a példájából. Amen.
1: Isten fizesse meg.
0: Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
2: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodba.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, s add meg nekik erősítő kegyelmedet, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Kérünk Istenünk, fogadj jó szívvel adományainkat, amelyeket örömmel ajánlunk fel neked Szent Lőrinc diákonus ünnepén, és add, hogy üdvösségünkhöz közelebb segítsenek Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Szent Lőrinc hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelme csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hőssé avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt neki Krisztus a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zenéljük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunk,

0: Szent Lőrinccel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki elsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: könyörögjünk. Szent ajándékaiddal eltelve kérve kérünk, Istenünk, hogy amint Szent Lőrinc diákonus ünnepén köteles szolgálatunkat bemutatjuk előtted, érezzük magunkban megváltó kegyelmed növekedését Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy bekapcsolódtak ebbe a szentmisébe, teljes Kárpát-medencében. Továbbra is maradjunk meg imádságban és szeretetben. Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.

Gondolatok az augusztusi életigéhez. Magasztalja lelkem az Urat. A hónap folyamán imádkozzuk el minél gyakrabban a Magnifikátot, belehelyezkedve Mária helyzetébe. Ahogy ő megosztotta örömét Erzsébettel, mi is tegyünk hasonlóképpen, mondjuk el kisebb, nagyobb örömeinket. Lehetőleg minden reggel keressük meg gondolatban azt a személyt, távolit vagy közelit, akinek segíteni fogunk. Legyünk nyitottak minden percben arra, hogy észrevegyük, ki szorul segítségre. Mária életadó szeretettel szeretett, elsőként szeretett, legyen ez programunk ebben a hónapban. Mária és Erzsébet csodálatos anyasága segítsen minket abban, hogy fölfedezzük saját életünkben a csodákat. Isten szeretete nagyobb, mint amire mi számíthatunk, akkora, hogy nekünk adja Mária közreműködésével egyszülött fiát. A meglepetések Istene minden nap ajándékoz nekünk valamit, amit nyitottsággal, hittel tudunk felfedezni. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt, az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Magasztalja lelkem az Urat!

0: Hírpercek.
1: Urunk színeváltozása ünnepén Tagla bíboros az Atya akaratának megvalósítására buzdította a keresztényeket. A világ legkisebb államának pénzérméin ismét a hivatalban lévő Szentatya arcképe látható. Szakmai összefogás a Kecskeméti Kórház és az SOS gyermekfalvak között a kórházban maradó csecsemőkért. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna és Vég Györgyi. Augusztus 6-án urunk színeváltozása ünnepén a római St. John Henry Newman kápolnában Luis Antonio Tagla bíboros celebrált szentmisét, írja a Fidész. A főpap homiliájában kérte, hogy az atya által kinyilatkoztatott szeretett fiúként nézzünk Jézusra. Hallgassuk őt úgy, hogy az atya rajta keresztül szól hozzánk, nem pedig úgy, mint aki a mi elvárásunk szerint beszél. A bíboros felidézte az 1945. augusztus 6-ai reggel 8 óra 15 percét, amikor egy atombomba fénye világította meg Hiroshima városát, és a pusztítás, a betegség és a halál sötétségét hordozta. Az a nap átalakította a világot. Az ellenség kapitulált, a második világháború véget ért. A háborúk torzulást hoznak, csak Isten színeváltozása által alakul át az emberiség, érvelt homiliájában Tagla bíboros. A Vatikáni Filatéliai és Numizmatikai Hivatal július 30-án mutatta be az új vatikáni euróérme sorozatot, amely a hivatal honlapján keresztül szerezhető be. A Vatikán városi állam az euróövezet része, és évente saját érméket bocsát ki alacsony példányszámban, ezért jelentős numizmatikai értéket képviselnek. Különösen a gyűjtők körében keresettek, írta a Magyar Kurír. Ez az első érmesorozat, amit 14. Leó pápasága alatt bocsátottak ki. Az 1, 2 és 5 eurócentes érmék előlapján továbbra is csupán a pápai címer látható. A 10 eurócentestől a 2 eurósig terjedő címleteken viszont a hivatalban lévő pápa arcképe jelenik meg a nemzeti oldalon. A 2 eurós érme 14. Leó pápa címerének jellegzetes elemeit is megjeleníti. A liliumot, valamint a nyillal átszúrt lángoló szívet egy nyitott könyv felett. Az 5 eurós érme a világi javakról való lemondást ábrázolja. Babaringató programot indított az SOS Gyermekfalvak és az Oktatókórház Kecskeméten. A program célja, hogy az SOS képzett önkénteseitől a kórházi tartózkodás ideje alatt is minél teljesebb testi-lelki támogatást kapjanak azok a csecsemők, akik átmenetileg még nem kerülhetnek családba, írta az MTI. Az országos nevelőszülő hiány miatt továbbra is megoldatlan több száz újszülött helyzete, akik plusz munkát rónak az egészségügyi személyzetre. Az SOS Gyermekfalvak azzal szeretné enyhíteni a már évek óta elhúzódó krízis helyzetet, hogy képzett önkénteseik a hét minden napján foglalkoznak a babákkal addig, míg helyzetük véglegesen nem rendeződik. Olyan biztonságos, családias közeg működik a kórház újszülött részlegén, ahol minden gyermek megkapja azt a figyelmet és gondoskodást, amelyre fejlődéséhez szüksége van, mondta a vezető főorvosnő. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna és Vég Györgyi nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.

0: Farkas Zsolt atya műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai adásunkban folytatjuk a Forró témák az egyház történelméből című sorozatunkat. Ebben a hittanórában hallani fogunk Giordano Brunóról, akinek a személye nagyon sok esetben megosztó, és azok az egyházellenes körök, amelyek szerették bemutatni az egyházat tudományellenesen, hogy minden olyan dolog, ami a fejlődést segítené, talán ugye az egyház akadályozhatta, a tudományellenességnek egyfajta ilyen zászlója. Mivel az ő nevét és az ő életét felhasználják pontosan ezek az egyházellenes körök, hogy valamilyen úton, módon befeketítsék azt. Tehát így állítani be egy közösséget, Krisztusnak a közösségét, holott ha beletekintünk a történelembe, akkor bizony pontosan az ellenkezőjét látjuk, hogy a fejlődés és a tudomány nagy pártfogója az egyház. Nagyon sok pap, szerzetes, mélyen hívő tudós volt, akikkel a Jóisten megajándékozta mi történelmünket, és a fejlődést segítették elő. Ezekről hallani fogunk majd a későbbiekben, de hogy egy picit megvilágítsuk Giordano Brunónak az életét, és mi is övezi az ő homályos kilétét, és miért is használják föl az ő nevét az egyház ellenes körök, és előszeretettel Galileo Galileivel egyetemben emlegetik ezt a kettő nevet, akár még a boszorkány perekkel kapcsolatban is, tehát, hogy olyan mártírok ezek az emberek, akik a tudományt szolgálják, és a tudomány oltárán végezték az életüket, amit ugye az egyház segített elő, hogy őket elhallgattassa. Tehát mi ebből az igazság, ezt szeretnénk kibogozni ebben a mai adásunkban, és meg szeretnénk ismerni Giordano Bruno életét, és hogy mi volt vele a gond, és miben volt akár igaza. Miért is foglalkoznak azok az egyházellenes körök ezekkel a személyekkel, hogy beállítsák azt valamiféle tudomány ellenes társaságnak. Holott ugye a valóság, hogyha valaki igazából kutatni és keresi az igazságot, akkor az ellenkezője éppen az igaz. Vagy hogyha képzeljünk el egy zarándoklatot Rómába, és egy éjszakai római séta során elő vagy utóbb elkerülhetetlenül eljutunk a Campo di Fiorira, a virágárosok terére, ahol az örökváros és a világ fiataljai találkoznak, hogy élvezzék a szép nyári olasz-római estéket egészen Pirkadatig. Nem szép tér ez, össze nem hasonlítható a szomszédos Piazza Navonával, amelyet a pápai monumentális építészet hatát. Itt találjuk például a Szent Ágnes templomot, épp úgy, mint Bernini négy a folyam kútját, közepén az antik obeliszkel, amely arra emlékezteti a járókelőket, hogy itt állt egykor Domitianus cirkusza, ahol keresztényeket is kivégeztek. A Campo di Fiorin viszont csupán házak sorakoznak, közepén pedig egy csuklyás férfi rideg szobja magaslik a talpazaton. Ugye ez a csuklyás férfi, hogy ez a szobor több kérdést vált ki, hogy ilyen titokzatos, ki is lehet ez. A szobrot az első olasz köztársaság állította egyházellenes célzattal. Mindenki, aki ismeri Rómát, tudja, hogy kit ábrázol az alkotás, anélkül, hogy el kellene olvasnia az 1898-ban felavatott szobor feliratát. Brunónak itt, ahol mágia lobogott, szobrot emeltetett számára az évszázad, amely felismerte jövőbe mutató eszmének helyességét. Ez az idézet található ezen a helyen. Itt halt meg, és vált legendává az eretnekséggel vádolt Nolai Giordano Bruno, aki 1548-ban született, és 1600-ban veszített el életét. Halála óta ő a tudomány mártírja, így állítják be nagyon sokan, a felvilágosodás előfutára és az egyház ellenesség példaképe. Tehát ez nem kimondottan az ő élet célja volt, hanem az utókor így jelöli meg az ő életét. Természetesen azok, akik az egyház ellen szeretnének skandálni. A humanisták épp úgy hivatkoznak rá, mint az ezoterikusok, a tudományhívők és az új gnosztikusok is. Németországban például az ateisták és az agnosztikusok, vagy önmeghatározásuk szerint az evolúciós humanizmus támogatói, idézve, központi szövetségét Giordano Bruno alapítvány néven jegyeztették be. Célja, hogy a mindenhatóba vetett hit a tudomány mindenhatóságába vetett hitre cseréljék, hogy kiűzzék a politikából és a társadalomból a vallásos meggyőződést. Ezt nagymértékben érzékelhetjük a mai korban is, és ez egy régebbi folyamat, amelyet észlelhetünk a társadalomban. Tehát valamiféle ellentmondást akar bemutatni a hit és a tudomány között, tehát a vallásosság, az Istenbe való hit és a tudás között, amelyet biztosan mondhatjuk, hogy egy hibás gondolkodás és téves állítás, és ezt a szentatyák bizonyos dokumentumokban, ott van Fidesz et Ratio, a hit és értelem című dokumentum, amely egyértelműen kijelenti, hogy a tudomány és a hit nem mond ellent egymásnak. Későbbiekben ezekről még szólni fogunk, illetve bemutatunk olyan tudósokat, akikről lehet, hogy nem is tudjuk olyan egyértelműen, vagy nem is tanítják róluk, még akár az egyetemeken sem, hogy ők tudósok voltak, de akár papok, vagy szerzetesek. És néha, ugye, amikor behatóbban foglalkozik az adott diák ezeknek az embereknek, tudósoknak az életével, nagy nehezen, de kiderül meglepődve, hogy hát papokról van szó, hát hogyan is lehetett az, hogy így állították be nekünk, hogy a tudomány, hit és az értelem, tehát ez nem fér össze, és a hit az valami tudásellenes, és közben ezek a nagy tudósok, vagy akár írók, zeneszerzők, természettudósok, fizikusok, kémikusok, ezek hívő emberek voltak, sőt az egyház klerikus csoportjába tartozott, tehát papok voltak. Tehát ennek a célja tehát az sokszor, hogy szándékosan hallgassák el ezeket az információkat. Célja, hogy a mindenhatóba vetett hit, a tudomány mindenhatóságába vetett hitre cserélték, hogy a tudomány mindent meg tud oldani, és az Isten nélküli világ is elképzelhető, tehát egy földi mennyországot építhetünk a tudás alapján, és ebből kihagyhatjuk az Istent. Ez a fajta alapgondolat, hogy az Isten és a hit az valamiféle magánügy, ez egy ilyen szlogenné vált, hogyha nem is mondják ki így, de sok esetben ezt el is hangoztatják, megmondhatjuk, hogy ez nem így van, és ez egy helytelen életfilozófia, hiszen nagyon sok esetben pontosan ezért beszélünk ezekről a forró témákról, és lesznek majd még olyan modernkori témák is, mint a II. Világháború, 12. Pius és a holokauszt problémája, hogy valamikor megvádolják az egyházat, hogy miért marad csöndben. Hogy egyrészt azt mondják, hogy hát az egyház ne avatkozzon a politikába, a közéletbe, és aztán második sorban pedig megtámadják az egyházat, vagy annak a történelmi hátterét, hogy hát akkor miért nem szólalt meg, akkor hol vagy cselekedette, miért nem cselekedett, miért nem avatkozott be. Tehát, hogy totális ellentmondás van ebbe az alapfilozófiába, és a szándék természetesen egyértelmű, ami számunkra világos, hogy az egyházat és Krisztus közösségét befeketítsék. Tehát ez a fajta gondolkodás uralkodó a mai korban is, és ezzel vehetjük tudatos keresztényként fel a harcot mi mindannyian, hogy a közéletben igenis van mit beleszólni a kereszténységnek is, és bizonyos kérdésekben igenis meg kell szólalnunk. Tehát a szólás szabadsága, a véleményformálás az minden kereszténynek kijár. És ezzel a jogunkkal, lehetőségünkkel élnünk is kell. Tehát Giordano Bruno, tehát ez egy ilyen védjegye lett annak a társaságnak, vagy élet filozófiának, amely a tudományt megpróbálja szembeállítani a hittel, a vallással. Tehát a társadalomból így próbálják kiűzni a hitet és az Istent. A Nola írt egy írásából, tehát Giordano Brunót írásából vett idézet tette a tudomány hívő nihilizmus védnökévé. Ugye idézett tőle: imádkozzatok Istenhez, hogy változtasson benneteket szamárra, ha még nem válnátok, nem volnátok szamarak. Idézett befejezve, illetve folytatjuk: azok voltak a világ balgái, kik a vallást, a ceremóniákat, a törvényt, a hitet, az életrendet megalapozták. A világ legnagyobb szamarai, akik minden társasági életet és szokást nélkülözve minden más értelmet és tudást állandó pedantiárivá változtattak. Ugye ez az idézet Giordano Brunótól származik, tehát szamárnak, mindenki szamár és tudatlan, hogyha valaki hívő, tehát így lehetne leegyszerűsítve mondani ezt a mondatot, amit az imént idéztem Giordano Brunótól. Természetesen holtában már nem tud védekezni hasonló kisajátítások ellen, és mivel életében nagyon sokat írt, és még többet tanított, olyat is, amit később elvetett, kiválóan alkalmas arra, hogy minden nem igazhitű gondolkodásmód mártírjává váljon. Bruno tanított ugyan, még ha rosszul is értelmezett, kopernikuszi asztronómiát, és hát ugye Kopernikus pedig, hogy kanonok volt, pap volt, kopernikuszi asztronómiát és hermetikus kozmológiát, egy azonban biztosan nem volt objektíven kutató természettudós, ezt biztosan így leszögezhetjük, aki kísérleteket, számításokat végez és megfigyeléseket tesz. Számos következtetése filozófiai spekulációkra épült. De mi vezetett valójában a tragikus élet végéhez és az ő elítéléséhez? Ha a katona apától származó Bruno életét megvizsgáljuk, egy űzött, sodródó ember képet árul elénk, akinek mindig sikerült minden általa épített alapot szétszúznia, minden jó akaróját megsértenie, és akinek valamilyen saját maga által rendezett botrány miatt mindig menekülnie kellett. Minden kétséget kizáróan zseni volt, de legalább annyira őrült is, írja Hazelmann professzor. Egy nazási mániában szenvedő, művelt, önimádó, rosszindulatú, sőt, utálatos, intoleráns, zsörtölődő provokátor, szélhámos és anarchista, fennhéjázó arroganciával és fellengzős magamutogatásra való képességgel félrevezetve. Nem volt korának olyan tabu témája, amit megkímélt volna, olyan eretnek tana, amelyre nem hivatkozott volna mohón, az arianizmustól kezdve a gnózisig, a kálvinizmustól a mágiáig. Így sikerült neki a veszélyes mutatván, egyszerre volt ő barokk, sarlatán és eredeti filozófus. Megint csak idézve Michel Hazelmann professzortól az ő személyével kapcsolatban. Giordano Bruno már 17 évesen belépett a domonkos rendbe, tehát itt is érdekes, hogy ez a tény, hogy tudomány és a hit ellentétét szeretnék sokan bemutatni, de Giordano Brunónak az életében is hát ott van a domonkos szerzetes rend. A szerzetes növendékként társait eleinte földi isteneknek tartotta, hamarosan azonban szamaraknak és tudatlanoknak írta le őket Nápolyban töltött novuciátusáról. Tehát ő maga jegyzi meg ezeket a dolgokat az írásaiban. Minden szentképet számúzott a cellájából, és azt tanácsolta egyik társának, hogy a Mária tiszteletről szóló könyv helyett az egyház atyák életéről olvasson. Amikor teológiai tanulmányai során kifejezte kétségeit a Szentháromság tannal kapcsolatban, tiltott könyveket olvasott, és nyíltan ariánus nézeteket vallott. Idegileg kimerült elöljárói a lázadó hallgatót Rómába küldték, ahol első pelét előidézte. Még mielőtt onnan elmenekült, egy saját maga által írt szatírát küldött a pápának, Noé Bákárja címmel, amelyben Szamara küzdenek az elsőbségért. Azután levetette szerzetesi ruháját és éjszakra utazott. Csak akkor viselte ismét a habitust, amikor domonkos kolostorokban akart menedéket keresni, vagy megszállni. Tehát így a habitust is egyfajta módon kihasználta a saját céljaira. Következő célja Genf volt, új, lelkesen felvett vallása a kálvinizmus fellegvára. Lehet látni, hogy ilyen kereső ember volt már az élet útját megfigyelve. Beiratkozott a helyi egyetemre, foglalkozásként a Szent Teológia professzora megjelölést adta meg, és reménykedett abban, hogy állást ajánlanak neki. De amikor egy röpiratban nyílt támadást intézett a Genfi Akadémia egyik legtekintélyesebb professzora ellen, elpattant a kálvinista gallérja. Brunót ismét bíróság elé állították, bocsánatot kellett kérnie, kiközösítették és elüldözték a városból. Lyonban és Toulouse-ban asztronómiát és arisztotelészi filozófiát tanított, de miután vitába keveredett egy jóindulatú kollégájával, tovább utazott Párizsba. A francia fővárosban egy emlékezés technikai módszer révén szerzett nevet magának, amelyet ő maga emlékező művészetnek nevezett, és amelyről szemináriumokat is tartott. Úgy tűnik, egész életében rendkívüli emlékező tehetséggel rendelkezett, és mohón magába szívott mindent, ami a filozófiával és a metafizikával kapcsolatban tudomására jutott. Leginkább a Hermészi filozófia, amelyhez hamarosan egy saját művet is írt. Az új platonizmus és a gnózis érintette meg, de olyan írások is nagy érdeklődésre tarthattak számot részéről, amelyek a mágia témakörében jelentek meg, mint például a német Cornelius Agrippa von Nettesheim, a történelmi Dr. Faust okkult filozófia című munkája. Panteista nézeteket tett magáival, meggyőződésévé vált, hogy Isten és a természet azonossága ugyanaz. Tehát Isten és a természet egy. Tehát ez nem más, mint a panteizmus. Mivel Isten határtalan, a világ mindenségnek is annak kell lennie, a csillagok pedig napok, amelyek más lakott bolygók körül forognak. Jézussal kapcsolatban azt a következtetést vonta le, hogy nem lehetett több, mint ember, aki által az istenség kinyilatkoztatott. Noha megkérdőjelezhetőek azok a természettudományos tézisek, amelyeket ezoterikus spekulációkkal vezetnek le, Brunót kozmológiai felismerései későbbi csodálói szemében a természettudományok úttörőjévé tették. Csak az ősrobbanás elmélete cáfolta meg a végtelen és örök univerzumról szóló elképzelést. Ugye az ősrobbanás teóriájának a kidolgozása, hogy hogyan keletkezett a világ, szintén egy papnak az elmélete, amelyről később még majd hallani fogunk, tehát megint csak a tudomány és az egyháznak a szembeállítói mesterségesen hallgatják el ezeket a tényeket, és ezt nagyon-nagyon sokan nem tudják. Ugye ezt a belga atyát, Lemaître atyát említem, aki az ősrobbanás teóriájának a kidolgozója. Lemaître atyáról később még szólni fogunk, tehát erről a belga tudósról, aki a Big Bang, tehát az ősrobbanás teóriáját kidolgozta. Nagyon sok esetben az egyetemen is Lemaître neve elhangzik, és ugye ismeretes, viszont azt nem tudják róla, hogy ő katolikus pap volt. Ez időtájt némi öniróniával a Nolai Brunónak, semmelyik akadémia akadémikusának nevezte magát. Tehát semmelyik akadémia akadémusa, az ő saját maga által megnevezett titulusa, akit undok embernek hívnak, írta a naplójában. Egy hasonlóan közönséges és szellemes komédiát is írt, aztán Angliában is felkeltette az érdeklődést Bruno iránt. Az angol nagykövet tanácsára rögtön Londonba is utazott, ahol aztán a francia nagykövetségen lakott és Arisztotelész kritikusaként, Kopernikusz tanainak hirdetőjeként, a gondolati szabadság vándorló lovagjaként, és a kereszténység esküdt ellenségeként könyvelhetett el nagy sikereket, tehát így titulálja magát. Amikor azonban Oxfordban professzorként próbált meg elhelyezkedni, kínos kudarcot vallott. Tehát az előző titulusokat hallva, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy mennyire elszántan próbált küzdeni az egyház ellen. Tehát önmagának adott titulusokat, ez is egy érdekes személyiségre utal. Remek nevekkel és címekkel házalt ugyan, de az egyik neves professzor szerint inkább merésznek, semmint bölcsnek tartották. Hallgatói tulajdonképpen szórakoztatónak találták, hogy a temperamentumos dél-itáliai, mint egy zsonglőr a ruhaujját visszahajtva kézzel-lábbal érzékeltette, hogy a föld forog, és az ég mozdulatlan, miközben a feje is valóban forgott, és elmélyesen pihent. Ez is egy idézet. Amikor viszont egyik hallgatója a szemére vetette, hogy előadását szinte szó szerint egy ismert tankönyvből tartotta, véget ért a móka. A végtelen címek és egyéb fantasztikus bohózatok embere, ahogy az egyik másik oxfordi kritikusa nevezte őt, némileg ironikusan, többek között a mágia gyakorlója és a teológia doktora, az alkancellárhoz és az egyetem tanáraihoz címzett dogályos, arcátlan levelek írója, aztán nem kívánatos személyé vált Oxfordban is. A tudósok szidalmazásával vágott vissza, tehát érdekes módon a tudomány mártírja, támadja a tudományt és a tudósokat. Szinte ők semmire kellő pedánsok, ahogyan írja, hitvány szájhősök, ostoba faunok és tudatlan szamarak címzi a tudósoknak. Londonban tért vissza, ahol azzal kereste a kenyerét, hogy a felső tízezre számára erkölcs nemesítő irodalmat írt. Egy Kopernikuszról szóló értekezésben azonban elkövette azt a hibát, hogy azt állította, hogy a hold nem forog a föld körül, hanem saját keringési pályája van a nap körül. Vagyis félrefordította az asztronómus latin írást. Nem csoda, hogy később a szintén csillagász Tycho Brahe, akivel Prágában találkozott, úgy nyilatkozott, hogy Bruno az asztronómia szempontjából egy nulla, tehát egy másik tudós. Tycho Brahe szó szerint ezt mondta Nolai Brunóról. Nulla, senki és semmi, az elnevezések gyakran passzolnak az elnevezhetetlenhez. Idézet bezárva. A diadalmaskodó bestia kiűzése című írásában Bruno erőteljes kritikát gyakorolt az egyházzal és a pápával szemben. Tehát ez az ő műve, diadalmaskodó bestia, itt titulálja az egyházat és a pápát. A szentek tiszteletét pedig nevetség tárgyává tette, noha első Erzsébetet műveiben dogályosan Anglia nymfájaként, egyedüli diánaként és isteni királynőként hízelegte körül, és így nevezte, Angliában mégis kellemetlenné vált az ő személye. Felszólították, hogy legyen szíves visszatérni Párizsba, később ezek a lichimniszok pecsételték meg az ő sorsát. Erzsébet ugyanis véres üldöztetésnek tette ki a katolikusokat, százakat vetettek a londoni Towerbe, és kínoztak meg kegyetlenül. Azóta az angol királynő minden katolikus országban eretneknek minősült. Most egy pici szünettel és egy kis zenével folytatnánk emészteni ezeket az információkat Brunóról.

folytatjuk a Giordano Bruno életének elemzését és az ő ténykedését. Ugye azt veszük észre, hogy nagyon sok helyről elzavarják őt, és ez arra kényszerítette őt, hogy egy picit magába szálljon, illetve nagyon sokan tanácsolják neki, hogy hát térjen vissza újból az egyházhoz. Ugye miután Brunónak többen is ezt mondják, hogy karrierje szempontjából jó lenne, és hasznos lenne, ha visszatérne az egyház oltalma alá, röviden mérlegelte is ezt a lehetőséget. Amikor azonban a jezsuitáktól megtudta, hogy csak a pápa adhat neki feloldozást, keresetét dacosan visszavonta. Ehelyett egy eredetileg 3 naposra tervezett nyilvános disputát szervezett a világról és a természetről a Collège de Cambrai-ban. Bruno túlzottan provokatív megnyilatkozásai miatt már az első ülés botrányba fulladt, amellett, hogy Arisztotelész zabálónak nevezte magát, a nagy görögöt, Arisztotelészt, akinek művei a középkori skolasztikus teológia alapjáról szolgáltak, méltatlanul idézve a filozófusi tudatlanság istenének állította be. Még aznap este pánikszerűen el kellett hagyni a várost, és német földre utazott. Ugye ezek a botrányos kijelentései és ellentmondó dolgai ezek ezt eredményezték, hogy mindenhonnan előzik, illetve menekülnie kell. Még aznap este elutazott erről a helyről, és a kálvinista Marburgban talált menedéket, ahol egy újabb hibát követett el, hogy a római teológiák doktoraként mutatkozott be. Ugye egy kálvinista helyen, Wittenbergben pedig újból kísérletet tett arra, hogy magán előadásai keretében Arisztotelész tanait cáfolja. És ha már Luther városában volt, áttért az evangélikus hitre, és vendéglátói jóindulatát elnyerve arról zengedezett, hogy a világszellem Egyiptom és Asszíria, Görögország és Róma után most a német-római császárságban van jelen, és elénekelt egy dicsőítő éneket Lutherről, mint a popság elleni küzdelem harcosáról. Aztán munkatársaival támadt viták miatt ismét tovább vonult azok elől, akik előtt már rég hírhet volt a rossz indulata és az egocentrizmusa, bárhol is tartózkodott, mindig konfliktusba keveredett. De a saját titulusa és a saját maga beállításait, hogyha elemezzük, az ő viselkedését lehet, hogy érdekes volna egy tanulmányt készíteni, akár egy pszichológus.

0: orvossal, pszichiáter szemével. Hát így egyszerű ember szemével nézve, hát ilyen szélhámosnak neveznék most ebben a korban. Prágából második Rudolf császár, aki egyébként a legzűrzavarosabb tanokat hirdető okkultisták mecénásaként működött, 300 tallért adott Brunónak, csak hogy elhagyja a várost. Ugye holott pont a császár nem erről volt híres, hogy pont egy ilyen, mint hogyha az ő oldalát kellett volna, hogy támogassa, és pont ellenkezőjét teszi, tehát, hogy inkább arra kéri őt pénz fejében, hogy elhagyja ezt a várost. Tübingenben elhatározták, hogy emberségesen fognak vele bánni, hogy ne tartózkodjon itt tovább, és 4 tallért ajánlottak fel neki, ha minél hamarabb eltűnik onnan. Helmstedt volt a következő állomás, ahol 3 értekezést írt a mágia témakörében. Új evangélikus hittestvéreit olyannyira sokkolta ezekkel, hogy a helyi plébános és a szuperintendens kiátkozta őt. Mikor 1590-ben Frankfurtba érkezett, a polgármester rögvest arra kérte, hogy filléreit valahol máshol költs el, és hagyja el a várost, de a karmeliták búvóhelyet biztosítottak neki, így legalább a könyv vásárt látogathatta meg. Itt talált kiadót 2 könyvéhez, amelyeket egy évvel később be is mutatott. A könyvvásár egyik látogatóját, a padovai Giovanni Mocenitót olyan nagy lelkesedéssel töltötte el a 2 írás, hogy a könyvek szerzőjét meghívta otthonába azzal a kéréssel, avassa be őt az emlékező művészet titkaiba, hogy ez az ő tanna, vagy egyfajta elképzelése. A honvágy és a jómódú mecénás felbukkonása arra sarkalta Brunót, hogy elfogadja az ajánlatot. Mindazonáltal Mocenigo a gyakorlati mágiába remélt beoltást, és mivel ezt nem kapta meg, Bruno pedig egyébként is meglehetősen az izegeire ment, rövid úton feljelentette őt, és a velencei inkvizíciónál tett panaszt. Brunót letartóztatták, eretnekséggel vádolták, kihallgatásai során utolsó írásait visszavonta, és hajlandó volt eskü mellett megtagadni tévedéseit. Csak hogy szabadon engedjék. De a velenceiek számára túl kényes és bonyolult volt ez az eset. Bruno szerzetesként, mivel egykor engedelmességi fogadalmat tett, és hivatalosan soha sem bocsátották el a rendből, a római inkvizíció joghatósága alá tartozott. Így végül 1593 elején Rómába vitték, a Nolainak semmi kétsége nem lehetett afelől, hogy végzetes csapdába esett. És erről a csapdáról és a perről a következő adásunkban fogunk hallani, Giordano Bruno peréről. Most pedig meg szeretném köszönni a figyelmet Cseplegi Lászlónak a segítségét, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Vasmiséjét ünnepelte Csóka Gáspár bencés szerzetes a Pannonhalmi Bazilikában. Kolozsvár adott otthont idén a Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozónak. 4 templomi koncertet ad Hozé Kura és Szamosi Szabolcs augusztus 10-e és 14-e között. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Urunk színeváltozásának ünnepén augusztus 6-án a Pannonhalmi Szerzetes Közösség diákok, tisztelők és hívek körében ünnepelte pappá szentelésének 65. évfordulóját Csóka Gáspár bencés szerzetes, egyháztörténész, tanár, levéltáros, a győri Szentmór bencés perjárség tagja. Tájékoztatott a Pannonhalmi főapátság. Az ünnepi liturgia homiliáját Lőrinc Pál atya mondta. Felidézte Gáspár atya személyes visszaemlékezését és a szerzetesi hivatás táborhegyi tapasztalatát. Amikor 1956-ban magára öltötte a bencés habitust, nem sok jövőt szántak az egyháznak. 1961-ben sem volt jobb a helyzet, de az atyák tették a dolgukat. Az imádságban, szentírás olvasásában, szolgálatban megélt Isten élmények nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a mindennapi kihívásokban is követni tudjuk Jézust. Köszönjük azoknak a társaknak, akikkel együtt jöhettünk fel a hegyre, és együtt követhetjük Urunkat. Az idei piarista ifjúsági találkozóra, melynek mottója együtt növekedünk, 6 országból több mint 250 fiatal érkezett. A katekézisek, a közös imádságok, a szentmisék, a zarándoklatok és a közösségi programok mind azt a kérdést járták körül, mit jelent emberként, keresztényként és piaristaként együtt növekedni. Írta a romkat.ról. Zsódi Viktor örömét fejezte ki, hogy a magyar rendtartomány viszonylag friss kolozsvári jelenléte mára olyan közösséget formált, amely képes volt vállalni egy nemzetközi esemény megszervezését is. Carles Gil piarista generális a nyitó szentmisén arra emlékeztette a fiatalokat, hogy a hit nem magányos út, egymást segítve növekedjünk. A Kolozsváron töltött napok nem csak emlékezetes élményeket és új barátságokat adtak, hanem olyan közös tapasztalatot is, amelyet minden résztvevő magával vihetett saját közösségébe. 4 alkalomból álló koncertsorozattal várja a közönséget az ország több templomában Hozé Kura, argentin tenor és Szamosi Szabolcs, Liszt díjas orgonaművész augusztus 10-e és 14-e között, áll az MTI hírében. Augusztus 10-én hétfőn a Pécsi Székesegyházban, kedden az Esztergomi Bazilikában, csütörtökön a Békés Csabai Evangélikus Nagytemplomban, pénteken pedig a Debreceni Nagytemplomban adnak hangversenyt az Orgonapont sorozat kiemelt eseményeként. A sorozat ajánlója szerint a koncerteken a zenei kifejezés széles skáláját igyekeznek megmutatni a művészek, a bensőséges meditatív pillanatoktól a drámai erejű megszólalásokig. Az este különlegessége az emberi hang és az orgona találkozása, amely egyszerre idéz meg szakrális mélységeket és operai szenvedélyt. A teljes műsor megtalálható a www.filharmonia.hu oldalon, ahol jegyvásárlásra is van lehetőség. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Bizánci Forrás Ortodox Egyházi műsorban. Mai vendégem Sipos Barnabás atya, a debreceni Szentháromság Egyházközség parókusa. E műsor vezetője és szerkesztője Varga Márta, a budapesti Nagyboldogasszony templom világi gondnoka. Mai műsorunkat Istenszülő elhunyta ünnepének a Nagyboldogasszonynak szenteljük. Megkérem Barnabás atyát, hogy ismertesse ezt az ünnepet.
1: A mi legszentebb nagyasszonyunk, az Istenszülő és mindenkor szűz Mária elszenderülésének az emlékezete, az egyházi év időbeli sorrendjében az utolsó helyet foglalja el a legnagyobb ünnepek között. Az egyházi év első nagy ünnepén az egyszerű, alázatos gyermeknek, Máriának, Joákim és Anna leányának születését ünnepeljük. A liturgikus év vége felé ugyanőt, mint az élet forrását, a király palotáját ünnepeljük, vagyis az Istentől nyilvánosan is megtisztelt asszonyt, aki távozik a földi életből. Az Istenszülő elhunytának az ünnepe a legrégebbi Istenszülő ünnepek közé tartozik, és egyházunk kéthetes bőjtel és egynapos előünneppel készül rá. Az Istenszülő elhunytának ikonja mindazt elbeszéli a festészet nyelvén, amit egyházunk ezen az ünnepen énekel Mária haláláról. Az Istenszülő az ikon közepén nyugodtan, békésen fekszik ravatalán. Körülötte az összegyűlt apostolok mindnyájan siránkozva tekintenek rá. Az angyali seregek is lejöttek az üdvözítővel, hogy ők is tisztelettel és meghatódottsággal figyeljék a halott Máriát. A háttérben dicsőséges fényben áll Jézus. Már a kezébe vette anyjának tiszta lelkét. Ezt jelképezi az a tiszta fehérbe öltözött gyermekszerű lény, akit Jézus a kezében tart. Előtérben látjuk a vakmerű ember alakját, aki fel akarta borítani az Istenszülő ravatalát. Büntetésből Isten angyala levágta a kezét. A két kéz ravatalhoz ragadt. Egészen a háttérben más gyászolók is látszanak, akik szintén a temetésre jöttek. Egyes ikonokon egészen a magasban kis képekben azt is láthatjuk, hogy Jézus a mennyben trónra ültette édesanyját, hogy a világ királynője legyen. Szülésben a szüzességet megőrizted, elhunytodban a világot el nem hagytad Istennek szülője.

0: Az Isten szülő temetése. Az orosz kiadású ünnepi könyvek különös szertartást közölnek az ünnepnapjára. Augusztus 15-én délutánra van előírva az Isten szülő temetése. A szertartás megfelel egy éjszakai vírasztás szertartásának, vagyis esti istentisztelet és hajnali istentisztelet összekapcsolódásának. Ebben a szolgálatban legfigyelemre méltóbb a hajnali istentisztelet 118. zsoltára, amit a nagyszombati reggeli istentiszteletben úgy történik Krisztus temetése, hogy a pap a szent sír előtt áll, a hívek a 118. zsoltár minden versére egy rövid tropáriont énekelnek Krisztus haláláról és eltemetéséről, ugyanúgy ebben a szolgálatban is a 118. zsoltár minden versére egy rövid tropárion találunk az Istenszülő halálával kapcsolatban.
1: Hallgassanak meg részletet az Istenszülő temetésének énekeiből.
0: Az életet elhelyezted a sírban, Krisztus, és az élet anyja eltemettetik. Különös látvány az angyalok és emberek előtt. Magasztalunk téged, tisztaságos Istenszülő, és tiszteljük a te szent elhunytodat, és hódolunk a te tisztes sírodnak. Mária, hogyan halsz meg hívők élete? A sír hogyan fogadja be testedet, amely a mindenkitől be nem fogadottat fogadta magába? Király mennyboltja, Isten szülő, a mennyei királyságba helyeztetel el tisztaságos, királyi módon. A földet elhagytad, és a földtől semmiképp sem váltál el, legszentebb Isten szülő, megmentve az egész világot a bajoktól. Az egész föld dicsőíti a te eltemettetésedet, Krisztus, és temetési éneket énekel, óralkodó, jámboran a te anyádnak. Holtan kiterítve láttak téged az angyalok, tisztaságos, aki az életet ragyogtattad fel a világnak, és megrémülve csodálkoztak. Újra elküldeted Gábriel az Istentől, és a te elmeneteledet hirdeti, ó egeknél fönségesebb, romlatlan, tisztaságos. Az isteni csarnokba hív téged a vőlegény, Isten jegyese, mint isteni mennyasszonyt, hogy mindörökre ékesen örvendezzél. Isten trónja elé érkeztél, ahol a Szent Háromság félelmetes és megközelíthetetlen fénye van, és igazán megnyugodtál, ó szűz. Elköltözve a földről Isten elé álltál, Isten szülő, te, aki Istentől soha el nem váltál. A te drága tested, ó szűz, a sírban nem látott romlást, hanem testeddel átmentél a földről az égbe. A te szentséges tested, ó tisztaságos, még holtan is, miként a paradicsom úgy mutatkozott, kegyelmet és életet lehelve a reáltekintőknek. Fogadd el tőlünk, gyermekeidtől, ó anya, szeretetünket és halotti énekünket, amelyet lelkünk mélyéből ajánlunk fel. Nyisd ki, ó anya, tisztaságos szemeidet, és tekints le összegyűlt gyermekeidre, akik elhunytodat tisztesen dicsőítik. Nyisd fel ajkaidat, és adj nekünk áldást, legszentebb Istenszülő, aki végleg eltávozol tőlünk. Ne hagyj minket most árvánó anya, aki a földre az égbe vétettél fel, aki fiaddal és Isteneddel fogsz együtt lakozni. Ravatalodat körülállva buzgón kérünk téged, ó szűz, irgalmazz, ó legszentebb, és üdvözíts minden hívőt. Jöjj most ide, Anna, állj meg velünk, akik énekeljük szent leányodnak, az Isten anyjának ünnepét. Jöjjetek, adjunk dicsőséget és tiszteletet az Istennek, aki a szentek szentjébe hívta őt, mint a szenteknél legnagyobb szentet. Most az ég dicsőségesen fogadta be a mindenség királynőjét, és vigadozik, látva az Istennel uralkodót. A dicsőség Istene, a te fiad dicsőséggel fogadott be téged, mint anyját, és jobbja felől helyezett el. Kegyelemmel felékesítve, és öltözködve álltál most Isten elé, mint királynő és Isten anyja. az angyalok, ó szűz, szolgáltak a földön, az angyalok most is előtted állanak mennyei szolgai módon. Az angyali seregek leszállva félelemmel álltak körül, látva, ó tisztaságos királynő, a te elköltözésedet. Az értelmi erők most is szellemileg velünk állva énekelik a te dicsőséges elköltözésedet. Krisztus tanítványai a véghatárokról eljöttek a te temetéseden szolgálni, ó királynő, és énekelni a te elhunytodat tisztaságos. Krisztus Isten, ó szűz, angyalait és isteni apostolait küldte anyjának temetésére, fiúhoz illően. A szent ősatyák, proféták és igazak lelkei lejöttek halotti éneket hozva. Téged, ó tisztaságos Istenszülő, aki most is élsz a halál után, a mennyeiek és földiek sokasága magasztal.

0: tudunk az Isten szülő mennybe meneteléről?
1: A boldogságos Szűz Mária mennyekbe való átviteléről szóló apokrif evangéliumokban ezeket olvashatjuk. Abban az időben, mielőtt még az Úr szenvedése elérkezett volna, édesanyja oly sokszor kérdezgette fiát a maga haláláról ilyenféleképpen. Drága fiam, arra kértem szentségedet, engedd meg nekem, 3 nappal előre tudjam meg azt, hogy a testből mikor távozik el az én lelkem, és te, kedves fiam, angyalaiddal együtt fogadd el az én lelkemet. Amint meghallgatta édesanyjának könyörgését, így szólt hozzá. Ó, élő Istennek temploma, ó, áldott szülőanya! Mielőtt még te méhedben hordoztál volna engem, mindig vigyáztam rád. Íme tudd meg, angyalai mindenkor vigyáznak rád, így, és vigyázni is fognak egészen elköltözésedig. Ha majd magamra veszem a szenvedést, 3. napra feltámadok, és 40 nap elteltével a mennybe felmegyek, utána majd meglátod, fő angyalaim és angyalaim közepette, amint a szentekkel együtt, eljövök hozzád. Akkor biztosra veheted, lelked a testtől szétválasztatok is, magammal viszem a mennybe. Akkor újongás és öröm töltötte el Máriát. 2 esztendő telt el Urunk Jézus Krisztus mennybe menetele után. A halálát megelőző 3. napon eljött hozzá az urangyala, köszöntötte őt, és ezt mondta neki. 3 nap múlva bekövetkezik a mennyekbe való fölvételed, mire ő, Istennek legyen hála, válaszolta. Akkor magához szólította az Arimatéi városból származó Józsefet, meg az Úr többi tanítványát, és hírul adta minden körülötte állónak az ő mennyekbe való átvitelét. Akkor a boldogságos Szűz Mária megmosakodott, királynői ékeibe öltözködött, és várta fiának megérkezését. Akkor 3 óratájban hatalmas villámlás, eső és égzengés támadt. János apostol és evangélista hirtelen elvezettetett Efezusból, belépett Szűz Mária szobájába, köszöntötte őt, ő megcsókolta Szent Jánost. Mikor már kérdezni akarta tőle, hogy honnan is jött ide és mi volt az oka Jeruzsálembe érkezésének, íme az Úr összes tanítványa ott állt szobája ajtajában, kivéve Tamást. Mindegyikük felhőben érkezett, megálltak, beléptek, köszöntötték és hódoltak a királynő előtt. Ő pedig izgalmában felkelt sietve meghajolt előttük és megcsókolta őket, és hálát adott Istennek. Így szólt hozzájuk Mária. Én kértem fiamtól, mielőtt még az ő szenvedését elvállalta, hogy ő és ti mindnyájan legyetek ott a halálomnál, és ő ezt az ajándékot megígérte nekem. Ebből megtudhatjátok, hogy a holnapi napon lesz az én mennyekbe való átvitelem. Vírasztatok és imádkozzatok velem együtt, hogy amikor az Úr megjelenik lelkemet átvenni, ébren találjon titeket. Akkor mindnyájan megígérték, hogy vírasztani fognak. Nagy fényességben vírasztás, zsoltározó és énekelt imák között töltötték el az egész éjszakát. Az Úr napja 3. órájának elérkeztekor, miként egykoron a Szentlélek felhőben szállott le az apostolokra, úgy szállt le most Krisztus az angyalok sokaságával, és magához vette szeretett anyjának lelkét. Hatalmas ragyogást támadt, kellemes illat, az énekek énekét éneklő angyalok jelentek meg. Erre mindenki, aki ott jelen volt, arcra borult, és egy teljes óra, meg egy fél óra alatt senki sem tudott közülük felállni. A ragyogás megszüntével, magával a fényességgel együtt Szűz Mária lelke is felvétetett a mennybe. A felhő felemelkedésekor az egész föld megremegett, és egy pillanatnyi időre egész Jeruzsálem megláthatta világosan Szűz Mária eltávozását. Az apostolok pedig zsoltározás közepette Sion hegyéről Józsafát völgyébe vitték el a szenttestet. Útközben egy bizonyos Ruben nevű zsidó ember földre akarta borítani a koporsót Szűz Mária testével együtt, de karja egészen a könyökéig elszáradt. És Józsafát völgyéhez sírva és zokogva ment velük, mert a keze oda tapadt a koporsóhoz, és sehogy sem tudta elvenni onnan. Az apostolokat kezdte kérlelni, hogy azok imádságára gyógyulást nyerjen, és belőle is keresztény lehessen. Akkor az apostolok térdre borulva kérték az Urat, még abban az órában meggyógyult. Hálát adott Istennek, csókjaival illette az apostolok és minden szentek királynőinek lábait. Még ott, azon a helyen megkeresztelkedett, és hirdetni kezdte a mi Urunk Jézus Krisztus nevét. Akkor az apostolok nagy tisztelettel helyezték el a sírboltba Mária testét. Egészen váratlanul a mennyből fényesség ragyogta körül őket. Azok a földre estek, a szent testet pedig az angyalok magukkal vitték a mennyekbe. Akkor a boldogságos Tamás hirtelen az olajfák hegyére vezettetett, és látta a legszentebb testet, amint az égbe emelkedik. Akkor az öv, amellyel az apostolok a legszentebb testet felövezték, Szent Tamás számára ledobatott az égből. Kezébe vette azt, és megcsókolta. Majd tüstént Jozafát völgyébe sietett. Rátalált ott minden apostolra. Így szólt Tamás, hová tettétek a testét? Azok újukkal mutattak a sír felé, mire ő ezt mondta. Itt nincs az a test, amelyet legszentebbnek mondanak. Akkor, mint egy bosszúsan a sírbolthoz rohantak, amely frissen vájt volt a szikla falába, és elhengerítették a követ. A testet valóban nem találták ott. Szent Tamás elmondta nekik, hogy látta Szűz Mária legszentebb testét, amint a mennyekbe felment, és kérte őt, hogy adjon áldást rá, és ő meghallgatta kérését, ledobva neki az övét, és megmutatta mindnyájuknak az övet. Amikor az apostolok megpillantották azt az övet, amelyet még ők kötöttek fel, dicsőítették az Istent, Tamás bocsánatát kérve. Amikor Tamás áldást mondott felettük ezekkel a szavakkal, íme mély jó és mély örvendetes, ha a testvérek együtt lakoznak. A felhő, amely odahozta őket, most mindegyiküket a saját helyére vitte vissza. Én pedig az a József vagyok, aki az Úr testét a saját sírboltomba helyeztem el, aki őt feltámadása után is láttam, és a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát az Úr mennybe menetelőtt, és után egyaránt mindig oltalmaztam. Pogánynak és minden zsidónak egyaránt lejegyeztem, amit szememmel láttam, fülemmel hallottam, és ezeket, amíg csak élek, nem szűnök meg hirdetni.

0: Hallgassuk meg Krétai Szent András ünnepi gondolatait.
1: Beszélnünk kell arról, hogy milyenek voltak a temetési énekek az Istenszülő sírjánál elhunyt a napján, és mit énekeltek azokban. Az Isten hordozóknak számtalan serege gyűlt akkor össze. A világ feletti erők minden rendjen, láthatatlanul leszállva a magasságból, összegyülekezett a csodálatos látványhoz, énekkart alkotva a ravatal körül. Ott feküdt az Istenszülő romlatlan és isteni kezdetű ige egész teljességét befogadó teste. Akik az isteni bölcsességűek közül összegyülekeztek, az apostolok, a Szentlélek részesei, a legteljesebb örömmel kezdtek felváltva énekelni, mindegyik, ahogy tudott. Az egyik az egyiket, a másikat az ihletett temetési énekekből. Énekük nem olyan volt, mint amilyeneket mi tudnánk összeállítani. Őket a Szentlélek tanította meg kimondani és hallatni. Az, amit ők mondtak, hasonlíthatatlanul felülmúlta a mi művészetünket, és kevéssé különbözött az angyalok karától, akik a mennyben ünnepelnek. Énekük fönségét, mélységét, végtelen szépségét mi nem is tudjuk átadni, mivel nem kóstolhatunk meg még ilyen édességet, ezek fölülmúlják gondolatunkat. Nem félve attól, hogy bűnbe esünk, énekeinknek csak azokra a gondolataira tudunk rámutatni, amelyek értelmükkel felfoghatók és hasznosak minden hallgató számára, a képzetteknek és egyszerűeknek egyaránt. Az Isten anyja az emberekről való örök terv kimondhatatlan határozata szerint úgy jelent meg, mint a csodák lakhelye. Az utolsó csoda rajta az ő elhunytának ma ünnepelt eseménye. A földön lakók közül senki sincs abban a helyzetben, hogy megértse a legtisztább szűzön történt titkokat. Áthágás következtében a természet szülte a halált, ő pedig engedelmesség által megszülte a halál elvetőjét. Ő férfi nélküli anya és gyermeket szülő szűz.
0: Köszönjük Lakatos László az ünnepről szóló fordításait.

Barnabás atya munkájára kérjük Isten áldását és további segítségét. Kedves hallgatóink, Önök a Bizánci Forrás Ortodox Egyházi sorozatot hallották. Megtisztelő figyelmüket köszönjük. Adásunkat 2 hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Érdeklődésükre a kérdéseiket a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címre küldhetik el. Elköszön Önöktől adásunk vendége, Sípos Barnabás, a Debreceni Szent Háromság Egyházközség parókusa és a műsor szerkesztője és vezetője Varga Márta. Viszont hallásra!

0: imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezded

szemében gyűlöletesek lesztek a nevemért. Aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül. Miért zúgnak a nemzetek? Miért szőnek hiú terveket a népek? Fölkelnek a föld királyai, összeesküsznek nagyjai, az Úr ellen és fölkentje ellen. Bilincsüket törjük le magunkról, igájukat rázzuk le nyakunkról. A mennyben lakó csak mosolyog rajtuk, az Úr kineveti őket. De haragjában egyszer majd rájuk rival, dörgő szava rémületbe ejti őket. Királyommá magam tettem őt, szent hegyemen a Sion hegyén. Az Úr végzését hirdetem, ő szólt hozzám. Fiam vagy nekem, ma adtam neked életet. Csak kérd, és örökségül neked adom a népeket. Tulajdonod lesz a föld minden határa. Vasvesszővel verheted őket, és mint a cserépedényt összetörheted. Nos, királyok, bölcsek legyetek! Ti föld bírái, értsetek belőle! Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, remegő szívetek ujjongjon előtte. Csókoljátok lábát rettegéssel, hogy haragjától el ne vesszetek, ha egyszer haragja a lángra lobban. Üdv és boldogság azoknak, akik oltalmában bízva élnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mindenki szemében gyűlöletesek lesztek a nevemért, aki viszont mindvégig kitart, az üdvözül. Ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Az Úr a menedéke, miért mondjátok nekem, menekülj a hegyekbe, mint a madár? A bűnösök már kifeszítik íjukat, a nyilvesszőt a hurra tették, hogy a sötétben elejtsék a tiszta szívűt. Ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet akkor az igaz ember? Szent templomában van az Úr trónja a mennyben áll. Szeme rátekint a nyomorultra, pillantása az emberek fiait vizsgálja. Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, utálja azt, aki az erőszakot kedveli. Kénköves, tüzes parazsat hullat a gonoszokra, pusztító vihar lesz osztályrészük. Az Úr igaz és kedveli az igazságot, és arcát meglátják az igazak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Mint aranyat a kohóban megvizsgálta választottait az Úr, és égő áldozatként elfogadta őket mindörökre. Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, figyelj könyörgő szavamra. Imádságom felé hajoljon füled, mert nem csalárd az én ajkam. Színed előtt hangozzék felmentő ítélet rólam, hiszen szemed az igazságot nézi. Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel, tűzpróbának vess alá, nem lesz bennem gonoszságot. Szám nem beszél az emberek dolgairól, ajkad igéi miatt őrizkedem az erőszakosok útjától. Lépteimet ösvényedhez szabom, lábam így meg nem inoghat. Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgasd meg szavam. Csodás jóságodat mutasd meg. Az ellenségtől jobbod megmenti a benned bízót. Óvj engem, mint szemed fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem a gonoszoktól, akik szorongatnak. Halálos ellenségeim körülvettek, elnehezült szívüket bezárták, szájukból kevésség árad. Sarkamban vannak, körülvesznek,
szemük azt vizsgálja,

0: hogy antiporhatnának földre. Olyanok, mint a prédára éhes oroszlán, mint a rejtekben lapuló oroszlánkölyök. Kelj fel, Uram, szállj szembe velük, terítsd le őket. Kardoddal mentsd meg életemet a gonosztól. E halandóktól oltalmaz, Uram, kezeddel. E halandóktól, akiknek osztályrészük csak ez az élet. Amit nekik szántál, töltsd meg azzal a gyomrukat. Lakjanak jól fiaik, és ami megmarad, hagyják gyermekeikre. De én igaz voltomban látom meg arcodat, és színed látása tölt el, ha felébredek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mint aranyat a kohóban megvizsgálta választottait az Úr, és égő áldozatként elfogadta őket mindörökre. Szorongatás és bánat vesz körül, de parancsaid megörvendeztetnek.
1: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Ez idő tájt, hogy a tanítványok száma egyre nőtt, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a 12 összehívta a tanítványokat. Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk az Isten szavát, és az asztal szolgálatát lássuk el. Testvérek, ezért szemeljetek ki magatok közül 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt bölcs férfit. Ezeket megbízzuk a munka irányításával, mi meg majd az imádságnak és az Isten szava szolgálatának szenteljük magunkat. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohóruszt, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antiohiai jövevényt. Az apostolok elé állították őket, azok imádkoztak és rájuk tették kezüket. Azokban a napokban nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. Az apostolok kivételével mindnyájan elszélettek Júdea és Szamária tájékára. Azok, akik szétszélettek, ahová csak elvetődtek, mindenütt hirdették az evangéliumot, így Fülöp Szamária városába került, és ott hirdette Krisztust. A nép halva és látva a csodákat, amelyeket tett, egyöntetűen figyelemmel hallgatta, mert sok megszállottból kiment, hangosan kiáltozva, a tisztátalan lélek, és sok béna meg sánta meggyógyult, így nagy volt az öröm ebben a városban. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Így szól az Úr. Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei atyám előtt. Aki engem szolgál, az kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Én is megvallom majd mennyei atyám előtt.
2: Olvasmány Szent Ágoston püspök beszédeiből. A mai napon a Római Anya Szentegyház Szent Lőrincnek diadalünnepét tárja elénk, amelyen lábbal tiporta ezt a zajos világot, és visszautasította a hízelgését is. Így kétszeresen győzte le az őt támadó gonosz lelket. Szent Lőrinc az egyházban, amint többször is hallottátok, diákonusi szolgálatot teljesített. Itt Krisztus szent vérét nyújtotta a híveknek, ott saját vérét ontotta ki Krisztus nevéért. Amikor Szent János apostol az úrvacsora titkát magyarázza, világosan ezt is mondja. Amint Krisztus életét adta értünk, úgy nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Megértette ezt, testvérek, Szent Lőrinc. Megértette és meg is tette. Az áldozati oltáron is azt vette magához, amit ő készített elő. Szerette Krisztust e földi életében, és utánozta őt halálában is. Testvérek, ha igazán szeretünk, akkor mi is őt utánozzuk. Szeretetünk ugyanis nem teremthet jobb gyümölcsöt annál, mint hogy bizonyságot teszünk Krisztus követésünkről. Krisztus ugyanis értünk szenvedett, példát adva nekünk, hogy nyomdokait kövessük. Úgy látszik, Péter apostol azon a véleményen van, hogy Krisztus csak azokért szenvedett, akik az ő nyomdokait követik, és hogy Krisztus szenvedése csak azoknak használ, akik az ő nyomdokaiban lépnek. Követték őt a szent vértanúk, egészen vérükontásáig, míg a szenvedésben egészen hasonlók lettek hozzá. Követték őt a vértanúk, de nem csak ők. Az a híd ugyanis, amelyen áthaladtak, nem omlott még össze, és az a forrás, amelyből ők ittak, még nem apadt ki. Testvérek, az Úr kertjében nem csak a vértanúk rózsája nyílik, hanem ott van a szüzek liliuma és a házastársak borostyán koszorúja, és ott van az özvegyek violája is. Ezért, szeretteim, senki emberfia kétségben essék élethivatása miatt, hiszen mindenkiért szenvedett Krisztus. Valóban őróla írták meg. Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Értsük meg tehát, hogy a vértanúságon és a szenvedés gyötrelmein kívül is hogyan kell a keresztény hívőnek Krisztust követnie. Az apostol mondja Krisztus Urunkról beszélve: Isteni mi voltában Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mind zsákmányhoz ragaszkodjék. Mekkora fenség! Szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát. Az emberekhez lett hasonló, külsejében olyan volt, mint egy ember. Mekkora alázatosság! Krisztus megalázta önmagát, keresztény ember, lásd, mit köves! Krisztus engedelmes volt, te mit büszkélked el? Miután megaláztatásának ideje már elmúlt, és a halált is legyőzte, Krisztus felment a mennybe. Kövessük hát őt. Hallgassuk meg, mit mond az apostol. Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Szent Lőrinc hangos szóval így kiáltott: Istenemet tisztelem, csak neki szolgálok. Ezért nem félek kínzásaittól. Isten az én segítségem, benne remélek, ezért nem félek kínzásaittól.
0: Téged, Isten, dicsérünk, téged Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk, téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egy szülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egy szülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
3: Ó,
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást. Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áll, szívünket békét járja. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztalunk, egy

0: Parancsaidat keresem, Uram, mert azok által éltetsz engem. Léted örökké való, Uram, igéd is örökké szilárd, mint az ég. Leghűségesebb vagy nemzedékről nemzedékre. Megszilárdítottad a földet, és az megmarad. Léteznek ezek ma is végzéseid szerint. Neked szolgál a mindenség. Lehet, ha nem szeretném úgy törvényedet, megalázottságomban talán elpusztulnék. Lelkem sohasem felejti el parancsaidat, mert azok által éltetsz engem. Légy szabadítóm, én tied vagyok, mivel parancsaidat keresem. Lesnek rám a gonoszok, hogy elveszítsenek, de én megértettem végzéseidet. Látom, hogy minden dolognak vége lesz, de a te parancsolatod bizony megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Parancsaidat keresem, Uram, mert azok által éltetsz engem. Uram, te vagy az én reménységem ifjú korom óta. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Te igaz vagy, szabadíts meg és ments meg engem. Fordítsd felém füled, siess segítségemre. Légy oltalmazó sziklám és megerősített hajlékom, hogy megszabadíts engem. Mivel te vagy az én erősségem és biztos menedékem. Istenem, ragadj ki a bűnösök kezéből, a törvényszegő és a zsarnok hatalmából. Te vagy, Uram, reménységem. Ifjú korom óta, Uram, benned bízom. Az anyamétől te vagy támaszom, anyám öle óta a védelmezőm. Te vagy mindig az én dicsekvésem. Szinte csoda jel lettem sokaknak, mert te erős segítőm vagy. Szám dicséreteddel van tele, egész napon magasztalásoddal. Ne vess el engem öregségem idején, ha erőm hanyatlik, ne hagyj el engem. Ellenségeim beszélnek rólam, mert szemmel tartanak engem, és fölöttem összesúgnak, és azt mondják, már elhagyta Isten, üldözzétek és fogjátok el, már senki sincs, aki megmenthetné. Ne távozz el tőlem, Isten, siess, Istenem, jöjj segítségemre. Megszégyenülten vesszenek el, akik életemre törnek. Rossz akaróimat sújtsa szégyen és gyalázat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, te vagy az én reménységem ifjú korom óta. Ha öregkorra jutok, ne hagyj magamra, Istenem. Én azonban mindenkor reménykedem, dicséretedről dalolok szüntelen. Igazságosságodat hirdeti ajkam, és szabadító tetteidet minden nap, amiket megszámlálni sem tudok. Az Úr nagy tetteit hirdetem. Uram, én csak igazságodról elmélkedem. Ifjúságom óta oktatsz, Istenem, csodáidat mindmáig hirdetem. Ha öregkorra és késő vénségre jutok, ne hagyj akkor sem magamra, Istenem. Hadd hirdessem erős karodat minden eljövendő nemzedéknek. Hatalmad és igazságod oly nagy, Istenem, hogy csodás tetteid az égig érnek. Isten, ki hasonló hozzád? De sok gyötrelmet és bajt mutattál meg nekem. Te azonban új életre keltettél, a föld mélyéből is kihoztál engem. Megnöveled életkoromat, felém fordulsz, és megvigasztalsz. Én pedig hálát adok majd neked. Hárfán zengem hűségedet, Istenem. Izrael szentje, citerán, zsoltárt pengetek neked. Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel, és lelkem, amelyet megváltottál. Nyelvem naphosszat csak igazságodat emlegesse, mivel megszégyenültek és meghátráltak, akik vesztemre törtek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ha öreg korra jutok, ne hagyd magamra, Istenem. Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik. Istenben remélek, nem félek, halandó mit árthat nekem. Könyörögjünk. Istenünk, a te szeretetet tüze Szent Lőrincet hűségessé tette a szolgálatban, és dicsőségessé a vértanúságban. Add, hogy szeressük, amit ő szeretett, és váltsuk tettekre, amit tanított, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Elhunyt udvarnoki László István pálos szerzetes. 6 évvel a beiruti kikötőben történt robbanás után a pápai missziós társaságok továbbra is segítséget nyújtanak a menekült családoknak. Augusztus 11-e és 15-e között tartják az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna és Vég Györgyi. Életének 84. papságának 60. évében szentségekkel megerősítve hunyt el augusztus 7-én Udvarnoki László István pálos szerzetes, adta hírül a Magyar Kurír. Az atya 1942-ben született Elcsiben, és a kommunista diktatúra idején 1961-ben titokban tett fogadalmat a betiltott pálos rendben. 1966. június 19-én szentelték pappá, 1989-től a rend újjáalakulása után hivatalosan is pálosként folytatta szolgálatát. 2002-től 25 éven át vezette a budatétényi plébániát, ahol fáradhatatlanul szolgálta és összetartotta a közösséget. Nagy gondot fordított Budatétény kulturális örökségére, és minden korosztály számára lelki támaszt jelentett. Munkáját 2017-ben Budatétény díszpolgári címével ismerték el. Papi szolgálatának 60. évfordulóját idén ünnepelte Budatétényben. Temetésére Pálosszentkúton kerül sor, időpontjáról később adnak tájékoztatást. Imádkozzunk lelki üdvéért! Beirutban a 2020. augusztus 4-i kikötői robbanás következtében több százezren kényszerültek elhagyni otthonukat, épületek dőltek romba, a gazdasági károkat 10-15 milliárd amerikai dollárra becsülték. 6 évvel a robbanás után sem enyhült a több mint 220 áldozat családtagjainak gyásza. Libanonban augusztus 4-e nemzeti gyásznap, amikor az áldozatokra emlékeznek. 2025-ben 14. Leó pápa libanoni apostoli útja során ellátogatott a kikötőbe egy csendes imára, és találkozott néhány hozzátartozóval is. A tragédia évfordulóján üzenetben erősítette meg, a halálnak nincs és nem is lehet utolsó szava, írja a Fidesz. A múlt évben közel 1 millióan kényszerültek elhagyni dél-libanoni otthonukat az izraeli katonai akciók miatt. Az egyház a libanoni pápai missziós társaságok igazgatója révén biztosítja támogatását és a rászorulókhoz való közelségét. A Márton Áron emlékév jegyében rendezik meg az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyház megye az MTI-vel. A hagyományosan nagy boldogasszony ünnepe köré szervezett beszélgetésekből, műhelygyakorlatokból, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvénysorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre a főegyházmegye ifjúságpasztorációért felelős lelkészei. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálja, a zárót pedig Tamás József nyugalmazott segédpüspök. Az augusztus 13-ai panelbeszélgetésen többek között Tamás Barna és Bőte Csaba idézi fel, hogyan vált a csíksomlyói ifjúsági találkozó, a CSIT, Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójává. A Márton Áron 130 emlékév jegyében műhelybeszélgetésekkel, filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel a híres erdélyi püspök életpéldáját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hírszerkesztő társaim Mészáros Magdolna és Vég Györgyi nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 10-én hétfőn. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér, az örvendetes rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor. Örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor. Szemelvények lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor. Jászol és kereszt, Székely János, püspökatya emlékedése, 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Schindler Mátyás atyával, 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor. Napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor. Ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor. Irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor. Rózsafüzér, a világosság rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor. Hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról, 16 órakor. Átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor. Örömhír mindenkinek, válogatás a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból, 16 óra 35 perckor. Szent művészet, az Ars Sacra Alapítvány kulturális műsora, 18 órakor. Igéző, vallomások Isten szabáról, 18 óra 50 perckor. Zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor. Aktuális, Berhidai Pius atya homéliája a Ferences ifjúsági találkozón, 19 óra 25 perckor. Ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor. Kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor. Együtt a szinodális úton, a Szombathelyi Mária Rádió műsora, 20 óra 16 perckor. Magasztallak, Uram, Ágosné Cséri Gabriella egyházzenei műsora, 21 óra 5 perckor. Hitünk és életünk, görög katolikus atyák hittanórája, 22 órakor. Életige, a Focolare mozgalom havi életige magyarázata, 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor. Isten jelenlétében, Varga László atya elmélkedése, 23 óra 20 perckor. Zsolozsma, befejező ima óra, 23 óra 40 perckor. Óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
1: Mária Rádió.
2: Bóka László, békesség néktek! Egyik parton a keresztények, a másikon a zsidók. Így fognak állni Isten partján a rosszak és a jók. Ott nem fog számítani majd se keresztvíz, se vér. Jobbra kerül, kit ő jónak tart, s balra, kit elítél. Isten partján, igazság pártján ott állnak majd a jók, és lesznek köztük tetűhintás, vén fütyülő zsidók. Közéjük lép Mirjám fia, és a dics földerül. Békesség néktek, szól szelíd szép szava. Héberül. Bóka László, békesség néktek!
1: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
4: Zarándokút Alsó-Szentivánra, a Fatimai Szűzanya első magyarországi kegyhelyére. Időpontok. Augusztus 13-a csütörtök, szeptember 13-a vasárnap, október 13-a kedd. Nem szükséges regisztrálni. Programszervező Mária út közhasznú egyesület. Gyülekező Hardi templom reggel 6 óra 50 perckor, indulás 7 óra 10 perckor. A távolság 8 kilométer, oda-vissza 16 kilométer. Érkezés a zarándokhelyre körülbelül 9 óra 30 perckor. Ünnepi szabadtéri szentmise. 10 órakor az Alsó-Szentiváni Szűz Mária Szeplőtelen Szíve kegy templom és templom kertjében. Az ünnepi szentmisét bemutatja Fülöp Ernő esperes, kanonok, címzetes apát, irodaigazgató, Kalocsa belváros plébánosa. A szabadtéri mise és ünnepi körmenet után szentségimádás lesz. A gyalogos zarándoklatunk célja most is a lelki feltöltődés, hálaadás és köszönetnyilvánítás. Éljük át ismét a zarándoklat örömét.
5: Ha keresed az igazságot, és nem félsz találkozni vele. Az Emmanuel közösség vár egy háromnapos lelki gyakorlatra a budapesti Városmajori templomban, ha 18 és 35 év közötti fiatal vagy. A lelki gyakorlat kizárólag ennek a korosztálynak szól. Jelentkezés teljes név és életkor megadásával az alábbi e-mail címen. miobaradabudapest@gmail.com. A részvétel ingyenes. Étkezésedről kérik, magad gondoskodj. A részleteket a jelentkezőknek válasz e-mailben küldik. Mio Barada a világ számos országában tart teltházas lelki gyakorlatokat. Horvát származású, házas, 4 gyermek édesapja, kutató agronómus és laikus misszionárius, aki számos püspökkel, pappal dolgozik sok évtizede, és aki Isten erőteljes működését és sok konkrét csodát is megtapasztalt szolgálata és családi élete során egyaránt. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök, a fiataloknak szóló forráspontok főszervezője, a Biblia egy év alatt podcast sorozat előadója is ott lesz. Várnak szeretettel!
1: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak!
2: Dicsőség mindenöké!
1: Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör, Szent Miklós imacsoport az örvendetes rózsafűzért imádkozza. Továbbá imádkozunk imacsoportunk betegeiért és az egyéni imaszándékokra. Kérjük, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt! Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi életünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett mi életünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövel dicsőséggel ítélni elveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, kiszólott a próféták által.
2: Hiszek egy szent katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Méhedben gyermeket fogansz, a Szentlélek száll rád. Az idők teljességében Isten elküldte Gábor arkangyalt Názaret városába, az öröktől fogva kiválasztott Szűz Máriához. Az Úr angyala köszöntötte őt, s hírulatta neki a megváltó születését. Mária igennel válaszolt az angyal szavára, és méhébe fogadta Szentlélektől szent fiát.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult és a hegyekbe sietett Juda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Égi édesanyám Mária, engedd, hogy én is részese lehessek örömödnek, amelyben lelked újongott a megtestesülés titkában, részt vehessek boldogságodban, amikor Erzsébetet látogattad és szolgáltad. Szíved szeretetéből, lelked újongásából részesülhessek. Üdvözl légy, anyám, Mária!
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmad.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Nem vagyunk már soha többé egyedül, mert Isten belépett az életünkbe, és velünk az Isten Emmanuel. Aki igazán szeret, az nem fél. Soha sem érzi magát egyedül, mert magányát betölti az Isten. Rámer hagyatkozni Isten irántunk való tékozló szeretetére, mert az csupa kegyelem, irgalom és igazság.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
4: Imádj

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az övredetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Mária, égi édesanyánk, esedezzél szent fiadnál az édesanyákért, hogy gyermekeiket merjék neked, és Istennek bemutatni és szentelni, hiszen így Isten áldásával, a szűzanya oltalmával válhattak majd azok jó édesanyákká és jó édesapákká.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak, a gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei tudták volna. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is? Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messze kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tévejgő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Hálát vonunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsafüzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia, élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszereztesz, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent palasztodat, hogy midőnre szent titkokat elmékbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősíts meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosíts lépteinket, a dicsőséges Isten szülő Szűz, mindenkor Szűz Máriának, és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafüzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánl fel azt a szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszent egyház javáért, az igaz keresztény hit gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vizáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél életünk, hogy ekkor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
0: Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
0: Dicsőség mindörökké.
5: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírperce.
1: Urunk színeváltozása ünnepén Tagla bíboros az Atya akaratának megvalósítására buzdította a keresztényeket. A világ legkisebb államának pénzérméjén ismét a hivatalban lévő Szent Atya arcképe látható. Szakmai összefogás a Kecskeméti Kórház és az SOS gyermekfalvak között a kórházban maradó csecsemőkért. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna és Vég Györgyi. Augusztus 6-án Urunk színeváltozása ünnepén a római St. John Henry Newman kápolnában Luis Antonio Tagla bíboros celebrált szentmisét, írja a Fidesz. A főpap homiliájában kérte, hogy az Atya által kinyilatkoztatott szeretett fiúként nézzünk Jézusra. Hallgassuk őt úgy, hogy az Atya rajta keresztül szól hozzánk, nem pedig úgy, mint aki a mi elvárásunk szerint beszél. A bíboros felidézte az 1945. augusztus 6-ai reggel 8 óra 15 percét, amikor egy atombomba fénye világította meg Hiroshima városát, és a pusztítás, a betegség és a halál sötétségét hordozta. Az a nap átalakította a világot. Az ellenség kapitulált, a második világháború véget ért. A háborúk torzulást hoznak. Csak Isten színe változása által alakul át az emberiség. Érvelt homiliájában Tagla bíboros. A Vatikáni Filatéliai és Numizmatikai Hivatal július 30-án mutatta be az új vatikáni euróérme sorozatot, amely a hivatal honlapján keresztül szerezhető be. A Vatikán városi állam az euróövezet része, és évente saját érméket bocsát ki alacsony példányszámban, ezért jelentős numizmatikai értéket képviselnek. Különösen a gyűjtők körében keresettek, írta a Magyar Kurír. Ez az első érmesorozat, amit 14. Leó pápasága alatt bocsátottak ki. Az 1, 2 és 5 eurócentes érmék előlapján továbbra is csupán a pápai címer látható. A 10 eurócentestől a 2 eurósig terjedő címleteken viszont a hivatalban lévő pápa arcképe jelenik meg a nemzeti oldalon. A 2 eurós érme 14. Leó pápa címerének jellegzetes elemeit is megjeleníti, a liliomot, valamint a nyillal átszúrt lángoló szívet egy nyitott könyv felett. Az 5 eurós érme a világi javakról való lemondást ábrázolja. Babaringató programot indított az SOS Gyermekfalvak és az Oktatókórház Kecskeméten. A program célja, hogy az SOS képzett önkénteseitől a kórházi tartózkodás ideje alatt is minél teljesebb testi-lelki támogatást kapjanak azok a csecsemők, akik átmenetileg még nem kerülhetnek családba, írta az MTI. Az országos nevelőszülő hiány miatt továbbra is megoldatlan több száz újszülött helyzete, akik plusz munkát rónak az egészségügyi személyzetre. Az SOS Gyermekfalvak azzal szeretné enyhíteni a már évek óta elhúzódó krízis helyzetet, hogy képzett önkénteseik a hét minden napján foglalkoznak a babákkal addig, míg helyzetük véglegesen nem rendeződik. Olyan biztonságos, családias közeg működik a kórház újszülött részlegén, ahol minden gyermek megkapja azt a figyelmet és gondoskodást, amelyre fejlődéséhez szüksége van, mondta a vezető főorvosnő. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna és Vég Györgyi nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint. Más alkalommal is a tópartján tanított. Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért bárkába szállt és leült, kinn a tavon. A tömeg pedig kimaradt a tópartján. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Halljátok csak, kezdte tanítását. Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Oda szálltak a madarak, és fölcsipegették. Némely meg köves helyre esett, ahol nem volt elég földje. Csak hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor a nap magasabbra hágott, megperzselődött, és gyökéri íján elszáradt. Némely pedig tövisek közé hullott, amint a tövisek felnőttek, elfojtották, és nem hozott termést. A többi pedig jó földbe hullott, kikelt, felnőtt, és 30-szoros, 60-szoros, sőt, 100-szoros termést hozott. Akinek füle van, hallja meg, fejezte be szavait. Amikor egyedül maradt, tanítványai a 12-vel együtt megkérdezték, mi a példa beszéd értelme. Így válaszolt nekik. Előttetek föltárom Isten országának titkát. A kívülállóknak azonban minden csak példabeszédekben szól. Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek és bocsánatot ne nyerjenek. Aztán így folytatta. Nem értitek ezt a példabeszédet? Hogyan fogjátok a többi példabeszédet megérteni? A magvető az igét veti. Az útfélre esők azok, akiknek szívébe hull ugyanaz ige, de amint meghallgatták, azonnal ott terem a sátán és kiveszi a szívükből. Hasonlítanak ezekhez a köves talajra hullottak. Meghallgatják az igét és örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret, mert álhatatlanok. Mikor az ige miatt baj és üldözés támad, csak hamar eltántorodnak. Mások meg, amelyek tövisek közé hullanak, azok, akik meghallgatják az igét, de a világi gondok, a csalóka, gazdagság és egyéb vágyak szívükbe lopózva elfojtják az igét, úgyhogy az meddő marad. Végül a jó földbe hullottak azok, akik meghallgatják az igét, befogadják, és 30-szoros, 60-szoros, sőt, 100-szoros termést hoznak. Azután így szólt. Talán azért gyújtanak világosságot, hogy véka alá vagy ágy alá rejtsék, nem pedig azért, hogy tartóra tegyék. Semmi sincs elrejtve, ha csak nem azért, hogy nyilvánosságra jusson. Semmi sem történik titokban, ha csak nem azért, hogy kitudódjék. Akinek füle van, hallja meg. Majd így folytatta. Figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Sőt, ráadást is adnak nektek, akik ezt hallottátok. Akinek ugyanis van, annak még adnak, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Így beszélt tovább. Úgy van az Isten országával, mint azzal az emberrel, aki magot vett földjébe. Akár alszik, akár virraszt, s éjszaka van, vagy nappal, a mag kicsirázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem, először szárat, aztán kalászt, végül telt szemet a kalászban. Amikor beérett a termés, tüstént nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás. Majd ismét így folytatta. Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen hasonlattal szemléltessük? Olyan az, mint a mustármag. Amikor elvetik a földbe, kisebb minden más vetőmagnál. de miután elvetették, felnő, nagyobb lesz minden veteménynél, és akkora ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égmadarai. Több ilyen példa beszédben hirdette nekik az igét, amennyire csak föl tudták fogni. Példabeszéd nélkül nem tanított, de amikor egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik. Aznap alkonyatkor így szólt hozzájuk: evezzünk át a túlsó partra. Erre azok otthagyták a tömeget, és magukkal vitték őt, úgy, ahogy a bárkában volt. Több bárka kísérte őket. Ekkor hatalmas vihar támadt. A hullámok becsaptak a bárkába, úgy, hogy az már majdnem megtelt. De ő a bárka farában egy vánkoson aludt. Fölkeltették, és így szóltak hozzá: mester, nem törődöl azzal, hogy elveszünk? Erre fölkelt, parancsolt a szélnek, és rászólt a vízre: csöndesedjél, némulj el. Mire a szél elállt, és nagy csend lett. Aztán hozzájuk fordult: mit féltek annyira? Még mindig nem hisztek? Azokat nagy félelem fogta el, és kérdezgették egymástól: kicsoda ez, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki?
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Augusztus 10-e. Boldog, aki álhatatos marad. Dániel könyvében, a 12. fejezet 12. versében olvassuk ezt. Boldog, aki álhatatos marad. Az ige keresi az Antiokosz féle üldözések lelki hasznát, és álhatatosságra buzdít. A nagy próbatételek után eljön a megváltás időszaka. Izrael eddig alig foglalkozott a halál utáni élet kérdéseivel. Ez a mostani nyomorúság 4. Antiokosz alatt azonban arra kényszeríti őket, hogy nézzék, meddig még, Uram, hogyan adatik megoldás, mi lesz a mártírokkal, és mi lesz azokkal, akik olyan gonosz módon okoztak szenvedést másoknak. Ezek a kérdések kezdik itt foglalkoztatni Izrael népét. Meddig lesz ez még, Uram? És hogyan adatik megoldás, mi lesz a mártírokkal, és mi lesz azokkal, akik olyan gonosz módon okoztak szenvedést másoknak? Itt már olvasunk örök életről és örök gyalázatról. És ne feledjük, a végső szót ebben az élet kegyelmes fejedelme Jézus Krisztus mondja ki. Ő ígérte azt is, amit itt már Dániel megprofétált, hogy a nagy nyomorúság időszakai a választottakra tekintettel megrövidülnek. A nyomorúságok megrövidülésére utal az, hogy itt is három időszak és egy fél szerepel, amely Dánieli utolsó hét fele. Hét évről, azaz évhétről van szó. Dániel számolgat. Érthető? A szenvedésben látni kell a gyötrelmek végét. Csak így viselhetők el azok. Nem véletlen azonban, hogy a héber kánonban Dániel könyvét nem a proféták, hanem egyéb iratok közé sorolták, mert ez a könyv a végidőkről szóló látomás. Apokaliptika. De más a profécia, és más az apokaliptika. A proféta a történelemben ad kijelentést, és ezzel Isten népét inti. Így biztatja azokat, ezzel pedig reménységre hangolja őket. Az apokaliptikus pedig a történelem végére tekint, az ítélete, és számolja az eddig hátralévő napokat. Tehát Dániel itt számolgat, és ez érthető, a szenvedésben látnia kell a gyötrelmek végét, mert csak így viselhetők el. Minden esetre Jézus Krisztus arra intett, hogy ne számolgassunk, hanem hitben szolgáljunk. Mert nem a mi dolgunk időpontokat és alkalmakat megtudakolni. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Győzzük le félelmeinket. Mária nem mentes bizonyos félelemtől, amikor Isten üzenetét hallgatja. Az angyal pedig pár beszédet folytat ezzel a jogos és érthető érzéssel, a félelemmel. Elmagyarázva Máriának, elmagyarázva neki, hogy amikor Isten beszél és ajánlatot tesz, nem szabad fenyegetve érezni magát. A Lukácsnál olvassuk, az angyal ezt mondta: ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. A félelem elsődleges érzelem, amelyre szükségünk van. Mert a félelem figyelmeztet a veszélyekre, a félelem mozgásba hozza az élet ösztönünket. És ez az elsődleges érzelem, a félelem, távol tart azoktól az alkalmaktól, amik árthatnak nekünk, magunknak vagy másoknak. Egyben kísértet is a félelem, amely képes megijeszteni bennünket. A félelem lehet papírmasé bábú, amely menekülésre kényszerít. Valahányszor az élet egyszerűen arra kér, hogy nyíljunk meg valami újra és ismeretlenre. Mária azt a tanácsot kapja, hogy ne hallgasson túlságosan erre a kényszerű érzésre, a félelemre, mert az angyal hangja valójában legmélyebb vágyának a középpontjába vezeti őt. Isten arról beszél neki, amit ő maga keresett. Ez minden bizony a meglepetés az angyali üdvözlet jelenlétében és jelenetében, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megértsünk valami fontosat. Valami fontosat, ami az imádság terében történik. Az Isten által nekünk kínált szó nem idegen attól, amit már régóta keresünk és várunk. Ellenkezőleg, Isten szókimondása leghitelesebb vágyaink legjobb megtestesítője. Ez nem azt jelenti, hogy Isten egyszerűen azért jön, hogy jóvá hagyja a várakozásainkat. Ez az imádságot a legnagyobb gyanúba keverné, amelyre minden század filozófusai és gondolkodói rámutattak. Ez szerint a lelki élet csupán illúzió, sőt, szükségleteink kivetítése lenne. Igény és felkínálás akkor találkozik az imádságban, amikor a párbeszéd a kegyelem szintjén zajlik, vagyis a szabad és ingyenes dolgok terében. A kegyelem felfedezése és megragadása imádkozás közben azt jelenti, hogy Istent olyannak fogadjuk el, amilyen valójában. Csodálatos művésznek, aki képes életünkből szeretett remek művet létrehozni. A terv ugyanis, amelyet az angyal Mária varázslatos és elvarázsolt szeme elé fest, egy bámulatos terv, amely bárkinek a lélegzetét képes elállítani. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő. A magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké. És országának nem lesz vége, ahogy Lukácsnál olvassuk. A küldetés valóban nagy és merész. Nagyon komoly és valószínű a kockázata annak, hogy senki sem érti meg, sőt, hogy őt mindenki elítéli, mint házasságtörő asszonyt. Az angyal azonban úgy tűnik, nem akar valami megnyugtatót mondani a kockázatokkal kapcsolatban, melyeknek Isten meghívása kiteszi Máriát. Amikor Istenhez intézzük imáinkat, szeretnénk, ha bátorítást és megnyugtatást kapnánk. Kicsit olyan, mint amikor feltesszük a fejhallgatót, hogy meghallgassuk azokat a dalokat, amelyek képesek kiváltani legközvetlenebb érzelmeinket. Isten inkább egy másik, nehezebb, de gyümölcsözőbb úton bontja le félelmeink falát.
1: Roberto Pazzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Július 26-án, a nagyszülők és idősek világnapján tartották meg a nagyszülők zarándoklatát Búcsú Szent Lászlón, a Dunántúl egyik kiemelkedő kegyhelyén. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök vezette. A következő percekben püspök atya szentbeszédét hallják.

0: Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: a mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvásárolta azt. Ezek az evangélium igéi.
1: Kedves testvérek, kedves nagyszülők, kedves unokák! Volt egyszer egy kisfiú, akit a nagymamája nevelt föl egy kicsi faluban, mert a szüleit a kisfiú nagyon hamar elveszítette, de ahogyan cseperedett, úgy érezte, szűkös neki ez a kicsi falu. Nagymama már nem sokat tud neki adni, tanítani. Kíváncsi volt az élet titkára, miért is élünk, s hogyan kellene élnünk. Elbúcsúzott a nagymamától, elment a nagyvárosba, egyetemekre iratkozott be, professzorokat hallgatott, híres embereket, akiket megtapsol a világ, de valahogy nem találta meg a bölcsesség titkát. És akkor találkozott egy öreg remetével. Remete megkérdezte a fiatal embertől, mit keresel, mire ő mondja az élet titkát. Remete elmosolyodott, aztán azt mondta neki, van egy személy, aki meg tudja neked mondani a titkot. Menj vissza a szülőfaludba, és ott találkozni fogsz egy idős nénivel, akinek lámpás van a kezében, és a papucsát is fordítva vette föl, ő az, aki segíteni tud neked. Fiatalember csodálkozott, de elfogadta a tanácsot, hazament. Járta a falu utcáit, várta, hogy talán lesz valaki, aki majd mécsessel a kezében jön, de senki nem volt. Beesteledett,

Nagymama csillogó szemét, szeretettel teli szívét, ahogy a nagymama átölelte őt, és tudta, hogy hol kell keresnie az élet titkát, kitől kell kérdeznie. Kedves unokák, kérdezzétek nagymamát, nagypapát, hallgassátok őket, kincset őriznek. Egy hosszú élet alatt a szívükben nagyon sok bölcsesség, jóság, szeretet összegyűlt. Tanuljatok belőle, merítsetek belőle. Egy idős néni egyszer azt mondta, hogy milyen különös, egyre gyengébb a szemem, de egyre mélyebbre látok. Egyre rosszabb az emlékező tehetségem, de Isten egyre több dolgot juttat az eszembe. Egyre nehezebben járok, de egyre messzebbre jutok. Kedves idős testvérek, az élet megérlel, alakít, néha szenvedéseken át, elvesz és megajándékoz. Néha a szenvedés tesz együttérzőbbé, alázatosabbá. Néha a szenvedés vésői nyitják meg az annyira zárt szívét valakinek, hogy beáradhasson oda Isten fénye. Néha olyan szomorú vagyok, amikor gyerekeket kérdezek arról, hogy mit tudnak a nagyszülőkről. Tudják-e, hogy hol születtek? Egyáltalán mi a nagymama lánykori neve, hány testvére volt, mit dolgozott, mi történt az életében, mi van a szívében. Nagyon sok gyerek szinte semmit a nagyszülőről nem tud. Egy társadalomnak a legalapvetőbb életadó kapcsán ütő ereje az a titokzatos kapocs, ami összeköti az idősebb nemzedéket a fiatalabbal, ahol át lehet adni a bölcsességet, kincseket, tapasztalatot. Ha ez az ütőér eltömődik, ha az idős már nem tudja átadni a kincseit, akkor a társadalom megbetegszik, akkor a fiatal ugyanazokat a hibákat újra és újra elköveti, amit nem kellett volna. A történelem újra visszazuhan, egy-egy nemzedékkel, kettővel hátrébb. Kedves gyerekek, fiatalok, kérdezzétek sokat a nagymamát, nagypapát, meséltessétek őket. Engedjétek, hogy átadják a kincseiket. Kedves nagyszülők, a legfontosabb kincs, amit egy ember átadhat egy másiknak, az Isten iránti szeretet. A kezét az unokának el kell majd engedni, aki vele marad egy életen át, aki segíteni fogja őt, az a mennyei atya. A legnagyobb ajándék, ha egy nagyszülő ezt a kincset tudja átadni. Egy iskolának, egy óvodának ugyanez a legfőbb kötelessége. Márton Áron erdélyi püspöke mondta azt, hogy az iskola, ha nem templom, akkor barlang. Ha nem nyitja a gyerekek szívét az ég felé, ha bedeszkázza az eget, ha a gyerek nem hallott arról, hogy honnan vagyok, s miért vagyok, mit kell tennem, mit remélhetek, ha a legfontosabb kérdésekre nem kap választ, ha az iskola nem templom, akkor barlang. Akkor egy nagyon csökevényes torz, sőt, veszélyes tudást ad át. Kedves nagyszülők, szülők, óvjátok is a gyerekeket. A gyerek olyan, mint egy kicsi növény. Éppen most bújik ki a földből. Nem szabad kitenni a hideg télbe, mert elfagynak.

0: A rügyei hajtásai soha nem fognak tudni teljesen kinyílni. A szülő egyik legfőbb kötelessége, hogy óvja a gyermeket. Mai időben talán különlegesen is a kis telefonok, a képernyő ártalmaitól, veszélyeitől, a technika áldás, de veszélyeket is hordoz. Ha egy kicsi gyerek órákon át, nap mint nap a képernyőt nézi, egyre több kutatás mutatja azt, hogy megváltoztatja a teljes agyműködését. Sorsanként teljesen képtelen lesz arra, hogy hosszasan, mélyen, bármire is odafigyeljen. Egyre ingerültebb lesz, egyre fáradtabb. Lassanként a kapcsolatteremtési képessége, a beszéd képessége visszafejlődik. Óvják a gyermekeiket, hogy növekedjenek, erősödjenek. És befejezésül hadd idézzek föl egy idős bíboros atyának a visszaemlékezéséből, aki Kölnben volt, bíboros érsek. Kisgyerekként, mint 3 millió másik németet, dobták át őket Lengyelországból NDK-ba. Egy evangélikus, de főleg ateista közegbe csöppentek. Egy néhány katolikus család Lengyelországból. Nem volt ott katolikus templom, de egy idős papbácsi átjött 2-3 hetente hittanórát tartani. És ilyenkor egy idős néni a faluból, Anna néni, végigjárta a 6-8 katolikus családot, bekopogtatott, kézen fogta a gyerekeket, elvitte őket hittanra. Mindig végig várta a hittanórát, ott rózsafűzérezett, a végén a gyerekeket hazavitte, néha kis cukorkát, jutalmat, szentképet is adott nekik. Vasárnap általában a faluban nem volt mise, de Anna néni ilyenkor is végigment a falun, kopogtatott, összeszedte a 15-20 katolikus gyereket, és átmentek gyalog a szomszéd falvakba, ahol mise volt. 5 órát, 5 kilométert, 8 kilométert gyalogoltak. És közben Anna néni mindig mesélt. A történet mindig a Bibliáról szólt, gyerekek ámulva hallgatták, így is hívták Anna nénit egy két lábon járó Biblia. Ebből a 15-20 gyerekből 2 pap lett, 1 szerzetes nő lett. Elég volt hozzá egy nagyszerű idős néni, Anna néni, akiből sugárzott a hit, a bölcsesség, a jóság. Kedves testvérek, hálát adunk szüleinkért, nagyszüleinkért, és imádkozzunk szeretettel teli szívű nagypapákért, aranyszívű, gazdag szívű nagymamákért, és nyitott lelkű, minden jóra fogékony unokákért.
1: Július 26-án a nagyszülők és idősek világnapján tartották meg a nagyszülők zarándoklatát Búcsú Szent Lászlón, a Dunántúl egyik kiemelkedő kegyhelyén. Az ünnepi szentmisét dr. Székely János szombathelyi megyés püspök vezette. Az elmúlt percekben püspök atya szent beszédét hallották.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel is meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Hírek.
1: Vasmiséjét ünnepelte Csóka Gáspár bencés szerzetes a Pannonhalmi Bazilikában. Kolozsvár adott otthont idén a Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozónak. 4 templomi koncertet ad Hozé Kura és Szamosi Szabolcs augusztus 10-e és 14-e között. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Urunk színeváltozásának ünnepén augusztus 6-án a Pannonhalmi Szerzetes Közösség diákok, tisztelők és hívek körében ünnepelte pappá szentelésének 65. évfordulóját Csóka Gáspár bencés szerzetes, egyháztörténész, tanár, levéltáros, a Győri Szent Mór bencés perjárség tagja. Tájékoztatott a Pannonhalmi Főapátság. Az ünnepi liturgia homiliáját Lőrinc Pál atya mondta. Felidézte Gáspár atya személyes visszaemlékezését és a szerzetesi hivatás táborhegyi tapasztalatát. Amikor 1956-ban magára öltötte a bencés habitust, nem sok jövőt szántak az egyháznak. 1961-ben sem volt jobb a helyzet, de az atyák tették a dolgukat. Az imádságban, szentírás olvasásában, szolgálatban megélt Isten élmények nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a mindennapi kihívásokban is követni tudjuk Jézust. Köszönjük azoknak a társaknak, akikkel együtt jöhettünk fel a hegyre, és együtt követhetjük Urunkat. Az idei piarista ifjúsági találkozóra, melynek mottója együtt növekedünk, 6 országból több mint 250 fiatal érkezett. A katekézisek, a közös imádságok, a szentmisék, a zarándoklatok és a közösségi programok mind azt a kérdést járták körül, mit jelent emberként, keresztényként és piaristaként együtt növekedni. Írta a romkat.ro. Zsódi Viktor örömét fejezte ki, hogy a magyar rendtartomány viszonylag friss kolozsvári jelenléte mára olyan közösséget formált, amely képes volt vállalni egy nemzetközi esemény megszervezését is. Carles Gil piarista generális a nyitó szentmisén arra emlékeztette a fiatalokat, hogy a hit nem magányos út, egymást segítve növekedjünk. A Kolozsváron töltött napok nem csak emlékezetes élményeket és új barátságokat adtak, hanem olyan közös tapasztalatot is, amelyet minden résztvevő magával vihetett saját közösségébe. 4 alkalomból álló koncertsorozattal várja a közönséget az ország több templomában Hozé Kura, argentin tenor és Szamosi Szabolcs, Liszt díjas orgonaművész augusztus 10-e és 14-e között, áll az MTI hírében. Augusztus 10-én hétfőn a Pécsi Székesegyházban, kedden az Esztergomi Bazilikában, csütörtökön a Békés Csabai Evangélikus Nagytemplomban, pénteken pedig a Debreceni Nagytemplomban adnak hangversenyt az Orgonapont sorozat kiemelt eseményeként. A sorozat ajánlója szerint a koncerteken a zenei kifejezés széles skáláját igyekeznek megmutatni a művészek, a bensőséges meditatív pillanatoktól a drámai erejű megszólalásokig. Az este különlegessége az emberi hang és az orgona találkozása, amely egyszerre idéz meg szakrális mélységeket és operai szenvedélyt. A teljes műsor megtalálható a www.filharmonia.hu oldalon, ahol jegyvásárlásra is van lehetőség. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, önök Schindler Mátyást hallják. A mai evangéliumot János evangéliumának 12. fejezetéből idézem. Bizony-bizony mondom nektek, ha búzaszem nem hull a földbe és nem hal el, egymaga marad. De ha elhal, sok termést hoz. Aki szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Aki nekem szolgál, az engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya. Kedves rádióhallgatók, Szent Lőrinc diakónus és vértanú ünnepe van a mai napon. Így hallottuk az evangéliumban, ha a búzaszem nem hull a földbe és el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. E szavak különösen is érvényesek Szent Lőrincnek az életére, akinek hite és vértanúsága a mai napig világító jel lehet nekünk. Szent Lőrinc Hispániában született, Krisztus után 225-ben, és elhunyt Rómában, Valérius császár keresztény üldözésekor 258-ban, augusztus 10-én, tehát a mai napon. 33 éves volt csupán, mint az ő mestere. Rómában szolgált diakónusként, II. Sixtus pápa alatt, és annak egyik legközelebbi munkatársa, fő diakónusa volt. Feladat az egyház kincseinek, vagyis a rászorulóknak a gondozása volt. Amikor a császár a keresztények üldözését elrendelte, őt is elfogták, és a legenda szerint, mikor a római prefektus felszólította, hogy adja át az egyház kincseit, Lőrinc összegyűjtötte a szegényeket, a betegeket, az árvákat és az özvegyeket, és így szólt, íme ezek az egyház kincsei. Ezért aztán kegyetlen halállal büntették, rostélyon égették meg. Lőrinc, kedves rádióhallgatók, Krisztus tanúságtevője volt a legnehezebb pillanatokban is. Élete megmutatta, mit jelent a búzaszem sorsa, hogy szeretetből, hitből és hűségből elvetni önmagát Isten kezébe és ezáltal másokat életre segíteni. Jézus azt tanítja, hogy az önátadás az nem veszteség, hanem az élet igazi forrása. Aki meg akarja menteni életét önmagának, az elveszíti, de aki elveszíti érte és embertársaiért, az megtalálja azt. Ez nem csupán a vértanúk útja, hanem minden keresztény hivatása, feladata is. A mindennapokban is elvethetjük magunkat, az evangéliumi metafora szerint, szeretetből, a szolgálatban, az imádságban, az áldozat hozatalokban. Ezek a, hogy így mondjam, kis halálok formálnak bennünket hasonlóvá, talán egy kicsit legalább a Krisztushoz is, és annak követőihez, Szent Lőrinchez is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Önök Schindler Mátyást hallották. Szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Kalmár Barnabás vagyok, a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium egyik diákja. Gimnáziumunk immár második alkalommal szervezte meg a Medzsegorjei zarándoklatot a 37. Mlandi Festre. Most pedig három résztvevő leányzót fogunk megkérdezni arról, hogy milyen élményekkel gazdagodnak itt a zarándoklat során. Elsőként megkérem őket, hogy mutatkozzanak be és mutassák be magukat egy pár mondatban.
1: Hozbaer Nóra vagyok, a Salkházi Sára Technikumból, kisgyermeknevelő szakon vagyok, a 11. B osztályból.
2: Én Hozbaer Hanna vagyok, a Premontrei Gimnáziumból, és jövőre, ha minden jól megy, akkor leérettségizom ott.
3: Én pedig Gyalog Sára vagyok, szintén a Premontrei Gimnáziumból, és most végeztem a 11.
0: Most Nóri, téged kérdezlek, hányadik alkalommal jársz Medzsegorjéban?
1: Nekem ez már a második alkalmam itt.
0: Hanna?
2: Nekem szintén a második.
0: Sára?
3: Nekem még csak az első.
0: Neked az első alkalmad, nektek Anna és Nóri pedig már a második alkalom. Milyen élményekkel fogtok innen Medzsegorjéból távozni? Illetve akkor most pedig hozzád fordulok, Sára, hogy így első alkalom után mit fogsz magaddal vinni Medzsegorjéból hazafelé?
3: Nekem nagyon tetszett így maga a városnak a hangulata, és így, hogy mindenki nagyon tud a hitére figyelni, a Mária központúság nekem nagyon tetszett, meg 31-én volt jelenés, ami nagyon nagy élmény volt számomra.
0: És lányok, nektek a második alkalom milyen volt?
2: Fantasztikus, mint tavaly is. Nekem megint nagyon tetszik, hogy a miséken, meg így magába az egész lelkesedésbe, meg hozzáállásba nem az van, hogy Jézus meghalt, és akkor, hogy el van temetve, és gyászolunk, hanem, hogy ők tényleg fölfogták, és tényleg rendszeresen meg is élik azt, hogy feltámadt, és vígadnak. És nekem ez tetszett a legjobban eddig.
0: Nóri, és neked?
1: Nekem is nagyon nagy élmény volt az idei. Nekem most külön tetszett a Csenákoló közösség előadása, amit idén adtak elő először itt Medzsugorjéban, és az hatalmas élmény volt számomra.
0: Nóri, tudnál a kedves hallgatóinknak megosztani pár információt a Csenákoló közösségre, hogy kik ők, micsodák, és hogy milyen produkciót láttál tőlük?
1: A Csenákoló közösség egy főleg fiataloknak alapított közösség, ahol különböző függőségekkel foglalkozó fiatalokat térítenek meg, illetve próbálják őket munkával a hitre nevelni. Nagyon sokat imádkoznak, nagyon sokat dolgoznak, és tegnap Jézus életét adták elő. Fiú és a lány közösségek összedolgoztak, és ez egy hatalmas rendezvény volt, ahol előadták Jézusnak a különböző, azt, hogy Lázár feltámasztotta, azt, hogy keresztre feszítették, és azt is, hogy feltámadt.
0: Hát kedves hallgatóink, hallhatják, hogy azért a lányok hatalmas élményekkel fognak hazamenni Medzsegorjéból. Sára, ez volt az első alkalmad, de amennyiben a Premontrei harmadjára is megszervezi az zarándoklatot, tervezel-e egy visszatérést, egy második érkezést Medzsegorjéba, illetve a lányokhoz, a másik két lányhoz, az ikrekhez, Nórihoz és Hannához fordulva, hogy harmadjára visszajönnének-e a Premontreivel Medzsegorjéba?
3: Nagyon nagy élmény volt, tervezek jövőre is visszajönni.
2: Én hasonlóan tervezek, ugye tartja a mondás, három a magyar igazság, úgyhogy jövünk jövőre is.
1: Én is szívesen visszajönnék jövőre.
0: Ha már visszatértek, lányok, Hanna és Nóri, az ezelőtti évről, és nektek ez már a második alkalom, tudtok valami különbséget mondani, hogy esetleg jobb, vagy rosszabb lett a fesztivál, vagy a szállás, vagy valami változott az elmúlt évhez képest?
2: Hát igazság szerint most itt idején a Csenákoló közösség, ugye, mint Nórika is mondta, előadta a műsorát, az volt az, ami így változott, de nagyjából a programok ugyanazok, meg ami idén így, hát viszonylag meglepetésként ért minket, az a Mária jelenés volt a 0. napunkon.
0: És mi volt ez a Mária jelenés, hogyha megkérdezhetjük tőled?
2: Itt Medzsugorjéban több látnok is van, akiknek Mária rendszerességgel megjelenik, közülük már csak egy valakinek szokott havonta, és az érdekesség az volt, hogy aztán minden 25-én, mint júniusban is 25-én megjelent, és ezért volt rendkívüli az, hogy 31-én is bejelentette a látnok, hogy várható lesz egy jelenés. 9 órakor kezdődött egy rózsafüzér, ami egy órán keresztül tartott, és nagyon meghitt volt. Előtte, akiket így nagyon érdekelt, meg akik nyitottak voltak erre, ők fölzarándokoltak a Jelenések hegyére. Rengetegen voltak, mi úgy verekedtük át magunkat a vége felé már a tömegen, és 10-től kezdődött a jelenés, ami nagyon megható volt, ugyanis akkora tömeg, amekkora ott volt, olyan néma csöndet lehetett tapasztalni, hogy nagyon megindító volt.
0: És esetleg emlékszel arra, hogy Mária mit üzent az emberek számára?
2: Imádkozott a fiatalokért, a családokért, a szentélyekért, így a világ békéért, és kért minket is arra, hogy imádkozzunk ezekért. Valamint a látnok kiemelte, hogy imádkozott mindannyiunkért egyesével, akik ott voltunk.
0: Nori, és tavalyhoz képest te tapasztaltál változást, bármifélét?
1: Hát én ugyanúgy a Csenákuló közösséget, illetve a Mária Jelenést, és viszont én azt vettem észre, hogy idén sokkal többen voltak a rendezvényen, mint tavaly, mert tavaly mi a hátulján ülünk nagyon a rétnek, és mi voltunk a vége, most viszont sokkal hátrébb van a tömegnek vége, mint tavaly volt.
0: A kedves hallgatóknak mondanám, hogy a lányokkal jártunk a Csenákuló közösségnek a házában, ahol két fiatal tanúságot tett a hitéről. Sára, én téged kérdezlek, hogy milyen volt megélni ezt az egészet, hogy mit tapasztaltál ezektől a fiataloktól, és hogy ebből te így a saját életedbe át tudtál valamit menteni, át tudtál valamit venni tőlük?
3: Két fiatalnak hallgattuk meg a tanúságtételét. Egyikük jó családi háttérből származik, és elmondta, hogy ennek ellenére is nehézségek voltak az életében. Elmesélte az egész életútját, hogy talált vissza Istenhez, és hogy miután megtért, azután is voltak még göröngyös utak, de most éppen nagyon erős a hite. Én ebből nagyon arra következtettem, hogy az életben lesznek nehézségek, de Isten mindig kisegít minket.
0: És a másik emberről neked, Hanna, mi volt a véleményed?
2: A másik fiatalember, ő a háború idején született, aminek nagyon meglátszottak rajta a nyomai, ugyanis az édesapja elment katonának, hogy el tudja tartani a családot, így az ő életéből teljesen kiesett az apa figura embere, és így mindenféle mással kezdte el kipótolni. Ő is elmesélte az életútját, hogy milyen emberekkel találkozott össze, akik például drogoztak, cigiztek, alkoholt ittak rendszeresen, és hogy mivel ő rájuk nézett föl, ezért ő is bekeveredett ebbe. És számomra nekem ebből az volt a tanulság, hogy meg kell válogatni, hogy milyen emberekkel veszük körbe magunkat.
0: Nóri, és neked mit adott ez? Mit adott hozzád ez az egész közösségben töltött? Hát jó egy óra.
1: Számomra nagyon megható volt, hogy az előadások végén oda mehettünk ládákhoz, ahol írhattunk ima szándékokat, és elmondták, hogy ezeket az ima szándékokat ki fogják választani. Előbb-utóbb egyébként mindegyikre sor kerül, és azokért fognak imádkozni.
0: Lányok, nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek ezt a tényleg tiszta szívből jövő interjút. Nagyon hálás vagyok, hogy megosztottátok velünk és a hallgatókkal az élményeiteket. Holzbauer Nóra, Holzbauer Hanna és Gyalog Sárának az interjúját hallhatták.

0: Most pedig Vince Léviát, az egyik zarándok társamat fogom arról megkérdezni, hogy hányadik alkalommal jár Medjugorjéban, és milyen élményekkel gazdagodott eddig?
1: Hát én már nagyon-nagyon sok éve járok Medjugorjéban, viszont ez csak a harmadik Mladifestem, de a családdal már amióta az eszemet tudom, mindig minden nyáron ellátogatunk Medjugorjébe, szóval így már nagyon ismerem a helyet.
0: És ha jól tudom, neked volt egy hát elég extrém ötleted, mégpedig az, hogy a kedves hallgatóknak mondom, hogy itt az utolsó nap a Mladifesten gyakorlatilag a záró misét azt fönntartják a legmagasabb hegyen itt a Krizsevácon, és hát volt Liviának egy olyan ötlete, hogy hát lehet, hogy nem mindenki szeretne olyan korán kelni, ezért lehet, hogy fel kéne mászni oda már előző este, és ott aludni. Hát egyrészt honnan jött ez az ötlet, és fennaludtál-e? Ez is egy kérdés, és hányan csatlakoztak az ötletedhez?
1: Igen, ugye ez a mise ez hajnali 5-kor van, egy magas hegyen, amire nagyjából 1 óra az út föl, és én tavaly voltam először ezen a misém, amikor reggel hajnalban másztunk föl a hegyre, és arra értünk föl, hogy így mindenhol hálózsákok, polifónok, és az emberek éppen ébredeznek, és így innen jött az ötlet, hogy hát milyen jó lenne, hogyha akkor jövőre mi is fönnaludnánk a hegyen, és már előre megbeszéltük, hogy akkor viszünk polifónot, meg hálózsákot, és akkor még este fölmentünk a hegyre, ahol nem voltak olyan sokan, hála Istennek, szóval így tudtunk helyet találni, de viszont mindig folyamatosan jöttek az emberek, szóval nem volt olyan, hogy ilyen csöndbe lehetett volna aludni, szóval ezzel is számolni kellett, hogy így folyamatosan voltak hangoskodók, de így egyszerűbb volt, mert itt tényleg így kipihentebben tudtunk így ott lenni, és meg így volt előre helyünk, mert akik reggel jönnek fel, azoknak már tényleg küzdeni kell a helyekért. És amúgy a Szent Mise az nagyon szép volt, ugye a napfelkeltében van ilyenkor a Szent Mise, de viszont ott nincsen fordítás, szóval horvátul megy a mise, a prédikáció van angolul. Végül 4-en aludtunk fönn a hegyen.
0: Ha egyetlen egy élményt kellene kiragadni az 1 millió élmény közül, ami itt ért téged, mi az az egy élmény, amit biztos, hogy mindenkinek el fogsz mesélni?
1: Nekem a legnagyobb élmény az, mint talán tavaly, meg idén is a Szent Misék voltak, az, hogy ennyire sok ember van együtt, és hogy 2 órás egy Szent Mise, de hogy nem érződik annak már, hogy annyira a kórus hihetetlenül szép, szóval az teljesen mindig magával ragad. És így ez az egész, hogy minden ország, vagy rengeteg országból vagyunk, és minden egy célért vagyunk, és hogy az emberek mégis milyen kedvesek, meg hogyha tényleg előre tolakodunk, akkor is így olyan kedvesen fogadtak minket mindig, és nem az volt, hogy elküldtek minket, hanem még megosztották a rádiójukat velünk, szóval így ez ami így a legnagyobb élmény volt nekem.
0: És mit gondolsz? Neked ez már nagyon-nagyon-nagyon sokadik alkalmad lenne jövőre. Visszajössz még?
1: Igen, mindenképpen szeretnék még visszajönni, és hozni más embereket is.
0: Kedves hallgatóink, hallhatják, hogy itt Medjugorjéban van valami a levegőben, az egészen biztos, ami egyszerűen ide vonza a fiatalokat. Vince Liviát hallhatták, és nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmüket.

Mikor az úr megfordította Sion fogságának sorsát, olyan volt, mintha álmodnánk. Akkor szánk vígsággal telt meg, nyelvünk pedig újongással. Azt mondták akkor a nemzetek között, nagy dolgokat művelt velük az Úr. Nagy dolgokat művelt velünk az Úr, azért örvendezzünk. Fordíts fogságunkon, Uram, mint ahogy megfordítottad délen a patakokat. Akik könnyek között vetnek, majd újongva aratnak. Csak mentek és sírtak, úgy vitték vetni vetőmagjukat. De újongva jönnek vissza majd, és úgy hozzák kérvéiket. Az imádság elején észlelem, milyen lelki állapotban vagyok itt. Hogy érzem most magam? Szomorú vagy vidám vagyok? Elfoglalt vagy könnyed? Vannak-e bennem várakozások az imával kapcsolatban? Tudatosítom, mire vágyom most. Mi az, amit kérni szeretnék Istentől? Az imádság idejét felajánlom Istennek mindazzal, amin van és ami vagyok. Uram, Te megvizsgálsz és ismersz engem. Ismered a vágyaimat, elképzeléseimet. Nem szeretnék ragaszkodni ezekhez. Te tudod, mire van igazán szükségem. Kérlek, tégy nyitottá meglepetésre, amelyet most elkészítettél számomra. Uram, legyen meg a Te akaratod.

beszélt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt. De aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya.

Az evangélium egy természeti képet állít elénk. Ha a mag nem lenne hajlandó eltűnni és elbomlani a földben, az új növény nem tudna kihajtani. Az élet szenvedésből és halálból születik. Megkérdezhetem magamtól, van-e valami vagy valaki az életemben, amelynek vagy akinek az elvesztése mély szomorúságot okozna? Kik ők és mik azok a tárgyak, tevékenységek, akik és amelyek fontosak számomra? Ha el kell válnom tőlük, talán örökre, milyen érzéseket vált ez ki belőlem? Üresség, fájdalom, magány. Tudatosíthatom ezeket az érzéseket. Rátekinthetek a jövővel kapcsolatos terveimre, elképzeléseimre is. El tudom fogadni, ha nem, vagy másképpen valósulnak meg, mint ahogy szeretném. Jézus ígéretében új élet szabadság rejlik, a készség az élet minden pillanata feletti örömre. Ehhez az új élethez elvezet, ha szembenézünk a valósággal. Megszokjuk a változás, az újdonság és bizonytalanság ízét.

0: Meghallgatom újra az evangéliumot. Engedem, hogy Jézus szavai magként hulljanak a szívembe.
1: Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt. De aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya.

Tudatosíthatom most az imádság végén, mire vágyom, mi az, amit kérni szeretnék. Ha megszületett bennem egy új imádság, az a Jézus felé fordulhatok. Beszélgethetek vele arról, ami átalakult bennem. Bocsánatot kérek, és hálát adok. Uram, kérlek, tégy készségessé a veled való együttműködésre.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Elhunyt udvarnoki László István pálos szerzetes. 6 évvel a beiruti kikötőben történt robbanás után a pápai missziós társaságok továbbra is segítséget nyújtanak a menekült családoknak. Augusztus 11-e és 15-e között tartják az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna és Vég Györgyi. Életének 84. papságának 60. évében szentségekkel megerősítve hunyt el augusztus 7-én Udvarnoki László István pálos szerzetes, adta hírül a Magyar Kurír. Az atya 1942-ben született Elcsiben, és a kommunista diktatúra idején 1961-ben titokban tett fogadalmat a betiltott pálos rendben. 1966. június 19-én szentelték pappá, 1989-től a rend újjáalakulása után hivatalosan is pálosként folytatta szolgálatát. 2002-től 25 éven át vezette a budatétényi plébániát, ahol fáradhatatlanul szolgálta és összetartotta a közösséget. Nagy gondot fordított Budatétény kulturális örökségére, és minden korosztály számára lelki támaszt jelentett. Munkáját 2017-ben Budatétény díszpolgári címével ismerték el. Papi szolgálatának 60. évfordulóját idén ünnepelte Budatétényben. Temetésére Pálos Szentkúton kerül sor, időpontjáról később adnak tájékoztatást. Imádkozzunk lelki üdvéért! Beirutban a 2020. augusztus 4-i kikötői robbanás következtében több százezren kényszerültek elhagyni otthonukat, épületek dőltek romba, a gazdasági károkat 10-15 milliárd amerikai dollárra becsülték. 6 évvel robbanás után sem enyhült a több mint 220 áldozat családtagjainak gyásza. Libanonban augusztus 4-e nemzeti gyásznap, amikor az áldozatokra emlékeznek. 2025-ben 14. Leó pápa libanoni apostoli útja során ellátogatott a kikötőbe egy csendes imára, és találkozott néhány hozzátartozóval is. A tragédia évfordulóján üzenetben erősítette meg: a halálnak nincs, és nem is lehet utolsó szava, írja a Fidesz. A múlt évben közel 1 millióan kényszerültek elhagyni dél-libanoni otthonukat az izraeli katonai akciók miatt. Az egyház a libanoni pápai missziós társaságok igazgatója révén biztosítja támogatását és a rászorulókhoz való közelségét. A Márton Áron emlékév jegyében rendezik meg az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyház megye az MTI-vel. A hagyományosan Nagy Boldogasszony ünnepe köré szervezett beszélgetésekből, műhelygyakorlatokból, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvénysorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre a főegyházmegye ifjúságpasztorációért felelős lelkészei. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálja, a zárót pedig Tamás József nyugalmazott segédpüspök. Az augusztus 13-ai panelbeszélgetésen többek között Tamás Barna és Bőte Csaba idézi fel, hogyan vált a csíksomlyói ifjúsági találkozó a CSIT Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójává. A Márton Áron 130 emlékév jegyében műhelybeszélgetésekkel, filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel a híres erdélyi püspök életpéldáját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hírszerkesztő társaim Mészáros Magdolna és Vég Györgyi nevében Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot szizanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Köszönöm közös imát kérek Ferenc pápa lelki üdvességéért, Leó pápa egészségéért. Közös imát kérek és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, és az elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvességükért. Imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjét. Nagyon szépen megköszönöm.
4: Nagymám nevében olvasom fel az ő imádságát. Megköszönöm az eddig kapott kegyelmeket. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a Nász uram emlékére és minden halottunkért, gyermekem, unokáim és az ifjúság hitéért, egészségéért, tanulásáért és munkájáért, a káros szenvedélyektől mentse meg őket a jó Isten. Kérek imád a magam testi-lelki felgyógyulásáért, megerősödéséért és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett engem is tudjanak ápolni. A család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért, dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért és azokért, akikért senki nem imádkozik, mindannyiunkért, keresztényekért, hazánkért. És még külön kérünk imád a nyaralásunk alatt, hogy a nagymám jobban érezze magát, és egy állás kapcsán az unokájának, hogy sikerüljön megtalálni azt a helyet, amire a jó Isten teremtette erre az életre. Köszönjük, Dip!
5: A bizony a közbenjárását és segítségét kérem, valamint mindenki borosul közbenjárását is kérem, Jan Zsolt megtéréséért és teljes gyógyulásáért, amely a Szentlélek vezetéséért, testvérek közötti megbékélését és kiengesztelődését, családi békéért és a világ békéért, a Mária Rádióért és minden becsületes emberért, hazánk vezetőjéért, a Mária Rádió fennmaradásáért. Köszönöm szépen!
6: Hálát adok Istennek nagy jóságáért, gyógyulásért könyörgök Krisztina Agenor Jutka Béla nevű kedves ismerőseimért. Köszönöm.
7: Kívül szépen imád hideg család összes élő tagjáért, és akkor felhúgytak lelkültvét.
8: Imád szeretnék kérni a családom hitének erősödéséért, egyáltalán most a visszatérésükért és saját magam betegségéért, mert nagyon gyenge vagyok, és borzasztó nehezen tudok ebből kijönni. Az Úristen segítségével szeretnék, Jézusom segítségével könyörgöm a közös imáért.
9: Bertalan atyáért és híveiért kérnék imád. Továbbá Csilla és Zoltán gyógyulásáért, illetve egy nagymamáért.
10: Köszönöm.
11: Kérnék szépen imád egész családunkért, szeretteinkért, Marian szándékaira, papjainkért, tanárainkért, és hazánk lelki megújulásáért, a magyar gyerekekért, a fiatalokért, a családokért, pedagógusokért, hazánk vezetőiért, és hogy szabaduljunk meg minden külső és belső ellenségtől. Magyarország, Európa és az egész világ megtéréséért, a háborúk, a katasztrófák, a járványok megszűnéséért, és a szűzanya szándékainak megvalósulásáért. Köszönöm szépen!
12: Imád szeretnék kérni, hogy gyermekeimért testi-lelki egészségükért, gyermekáldásért. Amen.
13: Kérek szépen a család békéjét, a édesmárjának a kegyelmekért, amit kapta. Szeretettel köszönöm. A lányom műtét előtt áll, halasztották a műtétjét, mert problémák jöttek. 10-én fogják műteni. Nagyon kérem a drága édesanyját, sikeresen legyen az a műtét is. Ennél javuljon, gyógyuljon meg. Igen, a családnak az anyára. Kérek szépen a fiam teszi lelki gyógyulásáért a jövőbeli munkakör és a egészségi állapotának a fennállásáért. Kérek szépen imád az elhúnyt szüleimért, az elhúnyt szüleimért, a nagyszüleimért és a kereszt szülőkért, majd a keresztlányom világ műtétjéért, a világ békéjét és a Magyarország békéjét, és az én és a gyermekeim megtérését, majd az én lelki testi gyógyulásomért, és kérek szépen a készített és a javulást az egészségű nézekében. Köszönöm szépen.
14: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvi Mária Rádió kérőnkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, a betegekért, a segítőikért, a háborúk megszűnéséért, és a háborúktól szenvedő minden emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Állásan köszönöm.
15: Megköszönöm az eddig kapott kegyelmeket a drága Jóistenemnek és a Jószűzanyámnak, és kérném a további segítségüket is. Kérem a Szentlélek vezetését is. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a Jóistennek hiszen. Ebben is kérem a Szűzanyának a további segítségét és a Szentlélek vezetését, kiáradását. Imád szeretnék még kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a hozzátartozóimért, az elhunyt és az élő hozzátartozóimért, a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Én vagyok az élet kenyere, mondja az Úr. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, nem szomjazik soha.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésünk a bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: alkalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Török Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Király az Úr, újjongjon a föld, és örvendjen minden sziget. Homály és felhő lebegjünk körül, trónját jobb és igazság tartja szilárdan.
1: A föld kerekséget bevilágítják villámai. A föld látja és belére meg. A hegyek viaszként szétfolynak az Úr arca előtt, az egész föld az Úr színe előtt.
2: Igazságosságát hirdetik az egek, és dicsőségét meglátják a népek. Mert te vagy, Uram, a legfőségesebb az egész világon, messze fölségesebb vagy minden Istennél.
4: Részlet Szent Barnabásnak tulajdonított levélből. Testvérem, kerüljünk minden hiába valóságot, egész szívvel gyűlöljük a gonosz élet tetteit. Így mondja a Szentírás. Jaj nektek, akik magatok előtt vagytok okosak, és saját színetek előtt vagytok bölcsek. Legyünk lelki emberek, legyünk tökéletes templomai az Úrnak. Mindenki cselekedetek szerint nyert ítéletet. Ha jó volt, igaz volt, a előtte fog járni. Ha rossz volt, gonoszságainak fizetsége vár rá. Az Úr személyválogatás nélkül ítéli meg a világot.
3: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
2: Mária béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzedelmes királynője.
1: Könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Kedves hallgatóink! A Mária Rádió kápolnájában a Mária Pucsi könnyező Isten szülőről nevezett témakör imádkozza a világosság szentolvasót. Az önök szándékai mellett elsősorban most Erhud Erzsébet testvérünk lelküldvéért, betegeinkért, unokáinkért, családjainkért, Magyarország lelki, testi, szellemi megtéréséért, a békéért, és mindenki egyéni szándékára, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság világosságtól, igaz Isten igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint, és felment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövendő dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Úrunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a lelkünk békéjét megőrizze. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság szentolvasó első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Nézd az alázatos Jézust, nézd, amint beáll a bűnösök sorába, leghátulra, utolsóként. Nézd, amint vízbe lép és örvendje keresztelővel, kifűröszvén a bárányt, nagy újságot lát. Világosság támad, mert nyílik már az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett. Amikor kereszteltek szívedben, világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. mestered alázatát és engedelmességét tanult kitartóan, és atyát kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísér, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, és édesanyát kaptál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Szentszülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Szentszülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
4: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
3: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság szent olvasó második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Nézd az engedelmes Jézus, nézd, amint Máriára pillant, anya is fiú gyöngét szeretete sohasem ismert más, mint igent. Az iménti szó sem elutasítás, inkább tanítás. Tanítás nekünk, hogy soha ne feledjük, első mindig az, amit Isten akar. Nézd Máriát és figyeld tapintatát, szíve meglát minden bánatot és gondot. A szolgák mi vagyunk, akik figyelik az édesanyát. Szava sohasem parancs és sohasem utasítás. Most is szelít tanítás csupán, tegyétek, amit mond. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget vagy bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, Máriaként fordulsz Jézushoz, és figyelmébe ajánlod, mint saját ügyedet.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Isten szülőszűzmánya, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A világosság szentolvasó harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Nézd Jézust, az ország királyát, nézd, amint ajkán magasztosikék fakadnak. Gyermekként ragyog, mert nagy örömet hirdet, sötétben élőknek világosság országát, rabként sínlődőknek szárnyalás szabadságát. Fölélett a halott, meggyógyult a leprás, a bűnös felemeli a fejét, mert életbősége árad el testben és lélekben, amikor a szeretet országával találkozik. Fényvetült a titkára és szíve vágyára, jött azért, ami elveszett. Engedd, hogy megleljen, és lángra lobbanjon a szíved. Vállára vesz gyöngéden, szeliden, és hazaindul veled, és könnyezve érted meg. Öröme jelzi, mennyit is keresett. Hálás szívvel tekints pásztorod anyjára, Máriára. Szólítsd őt édesanyádnak, és szívedben világosság támad, mert Isten országától nem vagy messze már.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság szent olvasó negyedik titka, aki a táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét. Nézi Jézust a világ világosságát, nézd, amint imába merült arcát, új fény hatja át. Föltárultatitok, Istenségét rejtegett, hogy kicsinnek és bűnösnek barátja lehessen. Nézd Pétert és a másik kettőt, titkos szendergésből kelnek. Valóság volt ez, vagy csak álom? Szívüket most gyöngét szeretett atyai szózat boldogítja. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Amikor keresztet súlyosan nehezül, amikor életedben a búza szent törvénye jelentkezik, ne félj és ne fuss el. Inkább emlékezz, fénylőpontként őrizd a magad táborhegyeit. Amikor igaz szeretettel találkoztál, amikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenben belülten imádkoztál, mindannyiszor a hegyen voltál.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Isten szülő, Szűz Mária, Malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság szent olvasó 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Nézd egy öngyénen szerető Jézust, nézd, mint csecsemő tápláló édesanyaként önmagát posztja szét. Vágyva vágyta ezt, mert az odaadás a szeretet a legnagyobb boldogsága. Nézd a szeplőtelent, ő az egyetlen méltó. Kért, hogy amikor áldozol szívedben az áment, ő mondja ki helyetted. Amikor megáldoztál, nem vagy már többé az, aki voltál. Krisztussá válsz, mert visszhangoznak még a szavak benned. Ez az én testem. Hordozd az örökséget. Pillantásod vigasztal és gyógyít a szavad. Egy vagy mindenkivel, baráttal és ellenséggel, mert Máriával igent mondtál a szeretetre, és igent mondtál az életre.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, olasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiába nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen Szent Rózsa fizér elmondásakor eszközöltél. Úr Isten, kinek egyszülött fia, élete, halála és feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgass meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkben forgatjuk, azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, amelyeket ígérnek, részesülhessünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel,
2: őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Isten szülőszűz, mindenkor szűz Máriának, és minden szenteidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos szűz Mária, fogadd el ezt a Szent Rózsa füzért, melyet a teljes Szent Háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk, az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre elimádkoztunk. Ajánlva azt a te Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anyaszent egyház javáért, az igaz keresztény gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti béke egységéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainkért, a te szolgáidért és szolgálóidért, és minden élőkért, és minden megvoltakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket és hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, mirigy haláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzvezétől, háborútól, idegenek betörésétől és minden belvillongástól mentsen meg minket az Atya és Fiú és Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni Szent Fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
2: Köszönjük, hogy együtt imádkoztunk. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
0: Dicsőség mindörökké.
4: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Urunk színeváltozása ünnepén Tagla bíboros az Atya akaratának megvalósítására buzdította a keresztényeket. A világ legkisebb államának pénzérméjén ismét a hivatalban lévő Szentatya arcképe látható. Szakmai összefogás a Kecskeméti Kórház és az SOS gyermekfalvak között a kórházban maradó csecsemőkért. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna és Vég Györgyi. Augusztus 6-án Urunk színeváltozása ünnepén a római St. John Henry Newman kápolnában Luis Antonio Tagla bíboros celebrált szentmisét, írja a Fidész. A főpap homiliájában kérte, hogy az Atya által kinyilatkoztatott szeretett fiúként nézzünk Jézusra. Hallgassuk őt úgy, hogy az Atya rajta keresztül szól hozzánk, nem pedig úgy, mint aki a mi elvárásunk szerint beszél. A bíboros felidézte az 1945. augusztus 6-ai reggel 8 óra 15 percét, amikor egy atombomba fénye világította meg Hiroshima városát, és a pusztítás, a betegség és a halál sötétségét hordozta. Az a nap átalakította a világot. Az ellenség kapitulált, a második világháború véget ért. A háborúk torzulást hoznak. Csak Isten színe változása által alakul át az emberiség. Érvelt homiliájában Tagla bíboros. A Vatikáni Filatéliai és Numizmatikai Hivatal július 30-án mutatta be az új vatikáni euróérme sorozatot, amely a hivatal honlapján keresztül szerezhető be. A Vatikán városi állam az euróövezet része, és évente saját érméket bocsát ki alacsony példányszámban, ezért jelentős numizmatikai értéket képviselnek. Különösen a gyűjtők körében keresettek, írta a Magyar Kurír. Ez az első érmesorozat, amit 14. Leó pápasága alatt bocsátottak ki. Az 1, 2 és 5 eurócentes érmék előlapján továbbra is csupán a pápai címer látható. A 10 eurócentestől a 2 eurósig terjedő címleteken viszont a hivatalban lévő pápa arcképe jelenik meg a nemzeti oldalon. A 2 eurós érme 14. Leó pápa címerének jellegzetes elemeit is megjeleníti. A liliomot, valamint a nyillal átszúrt lángoló szívet egy nyitott könyv felett. Az 5 eurós érme a világi javakról való lemondást ábrázolja. Babaringató programot indított az SOS Gyermekfalvak és az Oktatókórház Kecskeméten. A program célja, hogy az SOS képzett önkénteseitől a kórházi tartózkodás ideje alatt is minél teljesebb testi-lelki támogatást kapjanak azok a csecsemők, akik átmenetileg még nem kerülhetnek családba, írta az MTI. Az országos nevelőszülő hiány miatt továbbra is megoldatlan több száz újszülött helyzete, akik plusz munkát rónak az egészségügyi személyzetre. Az SOS Gyermekfalvak azzal szeretné enyhíteni a már évek óta elhúzódó krízis helyzetet, hogy képzett önkénteseik a hét minden napján foglalkoznak a babákkal addig, míg helyzetük véglegesen nem rendeződik. Olyan biztonságos, családias közeg működik a kórház újszülött részlegén, ahol minden gyermek megkapja azt a figyelmet és gondoskodást, amelyre fejlődéséhez szüksége van, mondta a vezető főorvosnő. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna és Vég Györgyi nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szögecki Sára, pszichológussal és komplex művészetterapeutával Tóth Enikő beszélget. Beszélgetés második része következik.
1: Történt egy nagyon érdekes momentum. Az alapképzés alatt, már 17 éves koromtól kezdve igazából, én nagyon gondolkodtam a szerzetesi hivatáson. A családra való vágy az nálam valahogy sose érkezett meg, vagy nem volt olyan intenzív, mint amit mondjuk így a barátaimnál, vagy a kortársaimnál láttam, és aztán elmentem hivatástisztázóra is. Itt egyetemen a Városmajorba jártam nagyon sokat, Szentmisére és az ottani gitáros közösséghez is csatlakoztam, és ott valahogy az bontakozott ki előttem, hogy lehet, hogy ez az én utam. És akkor az alapképzés után én a Szalízirennek a női ágába, a segítő Szűz Mária leányaihoz elmentem, és akkor ott meg is kezdtem a jelöltségi évemet. Ez egy viszonylag hosszú folyamat volt, tehát még rájuk találtam, megismertem őket. Nagyon izgalmas, hogy én alapvetően a Miskolcon ott így a Ferences rendel voltam kapcsolatba, de 18 évesen bérmálkoztam, és én akkor Boszkó Szent Jánost választottam Bérma Szentemő. Szóval nekem már valahogy így ott így megvolt ez az irány, hogy én gyerekekkel akarok foglalkozni, és ifjúságnevelés, stb. Ez az egyetlen dolog amúgy, ami minden mai napig nem változott, és ilyen meggyőződésem, én ezt nagyon korán tudtam, hogy én gyerekekkel szeretnék foglalkozni, meg hogy erre nekem van valamilyen különös skillem, vagy adottságom, vagy szuperképességem, nem tudom, nagyon szeretek gyerekekkel együtt dolgozni. És hát van egy ilyen rend, aminek ez a profilja, hát ez milyen menő, elképesztően lelkesnek éreztem magamat, és az ismerkedési folyamat is nagyon-nagyon csodálatosan zajlott, nagyon szimpatikusak voltak a nővérek, és aztán végül én egy bőfél évet töltöttem ott közöttük, és akkor utána úgy döntöttem, hogy elköltözök. Nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy mi volt ennek az oka, hogy ilyen viszonylag rövid idő alatt. Nem tudom szavakkal kifejezni, igazán azóta se tudom összeszedni gondolatokba, hogy mi volt. Az csak jött ez az érzés, hogy nagyon tetszik, nagyon jó, nagyon tetszik a lelkiség maga, a szalézi lelkiség, de hogy nem biztos, hogy ez a forma az, ami által én ezt meg tudom élni majd a legjobban. És akkor utána elköltöztem albérletbe, elkezdtem dolgozni egy gyermekpszichiátrián, és hát ott ilyen ősrobbanás következett a lelkembe. Mindentől eltávolodtam. Ott egy ilyen nagyon erős tagadási fázis alakult nálam.
2: Ez ott a pszichiátrián jelenlévő problémáknak volt köszönhető?
1: Nem feltétlen. A munkakörnyezetnek. Ezt tudom, ez most lehet ilyen nagyon rosszul, vagy akár bántóan hangozhat, de nekem bármennyire is azt éltem meg, hogy hú, egyetemen nyílt ki a világ, a munkahelyen nyílt ki nekem valójában a világ. Mert az egyetemen mégis valahogy megtaláltam a hasonszűrű embereket, akivel hasonlóan gondolkozunk, azért kb. Hasonló az értékrend, és a munkatársaim meg a szöges ellentéteim voltak. Nagyon másképp gondolkodtak a világról, a hitről, családi rendszerekről, az emberekről úgy általában, és én csak álltam és pillogtam, hogy így hol voltak eddig, vagy hogy ezek milyen, miféle ufók, és aztán kiderült, hogy én vagyok az ufó, mert hogy én növekedtem egy nagyon-nagyon biztonságos és védő burokban, és ott ez így egyszerre kipukkadt, és eltűnt ez a védelmező burok, és én eszköztelennek éreztem magam. Most akkor én itt mit mondok? Hogy teremtek kapcsolatot? Bevállalhatom az én gondolataimat? Nem vállalhatom be? Furán néznek rám, ez most jó, nem? Annyira bizonytalan voltam saját magamban, akkor még az önismeretemnek viszonylag az elején jártam az önismereti utamnak.
2: Hát meg nagyon fiatal is voltál.
1: Hát 22 éves igazából, igen.
2: És egyébként így a kollégák, csak úgy így el tudjuk képzelni, ilyen kiábrándultak voltak, és akkor te voltál a lelkes, akire legyintettek, hogy nem tud semmit.
1: Így van, alapvetően ez is nagyon az elején jellemző volt, és nagyon-nagyon drámai volt, amikor én a 2 éves munkaviszonyom végén rájöttem, hogy én is ugyanúgy megsavanyodtam és megkeseredtem, mint ők. És hogy ez így nincsen rendben, 20 pár évesen. hogy ugyanazok a mondatok jelennek meg, ugyanazok a gondolatok, ugyanúgy nem érdekel, csak kapjam meg a pénzemet, ugyanúgy a túlélésre megyek, eltűnt a lélek és a lelkesedés. Szerintem ez teljesen normális, vagy minden munkahelyen szerintem az első időszak az erről szól, hogy fú, itt most megváltom a világot, és akkor utána jön a realitás, de hogy én azt gondolom, hogy egy olyan közegben, ahol a régebb óta ott dolgozó emberek megtalálták az egyensúlyt, a realitás és a csillogó-villogó idealizációs helyzetek között, ott azért ez hosszú távon meg lehet ebben maradni, ez nem az a közeg volt.
2: Hova mentél tovább? Milyen lehetőségeid voltak, vagy milyen lelkület tudott tovább lendíteni ezen?
1: Még itt dolgoztam, addig én elkezdtem a művészetterápia képzést, és az volt, ami visszaadta az én lendületemet és lelkesedésemet. És azt éreztem, hogy megtaláltam az eszközt, amire nekem szükségem van. Lélektan, önismeret, pszichológia, de mégis az alkotásokon keresztül tudunk beszélgetni. Teret kapott az én kreatív önkifejezésem is, és ott azt éreztem, hogy hát én ezt kerestem. És miután ott hagytam ezt a munkahelyet, még csináltam a művészetterápiát, és elmentem családsegítőzni. Világon nincs olyan csodálatos családsegítő, ahova én eljutottam. Ott is persze voltak kollégák, akik a megkeseredett kategóriába tartoztak, de hogy alapvetően tele voltak lendülettel, hivatástudattal, és amilyen elképesztő volt, hogy nagyon sok hívő ember dolgozott abban a közösségben. És csináltunk ilyet, hogy így korábban bementünk hetente egyszer, és ilyen zenés dicsőítés, és hogy ezzel kezdjük a napunkat. Nincs ilyen a föld, fantasztikus volt, de hogy ehhez is az kellett, hogy ott legyünk hárman, négyen, öten, legyen valaki, aki ezt így kezdeményezi, lelkesen csinálja, és rácsatornázódtak, és csatlakoztak a többiek. Kevés ideig dolgoztam ott, de az a pár hónap, az is annyira meghatározó volt, olyan szempontból is, hogy lám-lám, hogyha vannak körülöttem emberek, akik lelkesek, és egy nyelvet beszélünk, és összedugjuk a fejünket, akkor abból hihetetlenül csodálatos dolgok tudnak megszületni, és tudunk adni az embereknek, és nem csak az van, hogy ledaráljuk a napunkat, és hazamegyünk, hanem valami több születik ott abban a térben. És ott a családsegítőnél jött egy fordulópont, mert nagyon szerettem a családokkal dolgozni, viszont ugye, ahol már súlyosabb volt a helyzet, azokat nekem mindig tovább kellett irányítani. Pszichológus kollégához, esetmenedzserhez, én voltam az elosztó gyakorlatilag. És azt éreztem, hogy én nem akarok elosztó lenni, hanem én szeretnék lenni a pszichológus, aki aztán tud foglalkozni a gyerekekkel, vagy akár a családokkal is. Én ott kaptam egy nagyon nagy lendületet, hogy jó, akkor most már tudom, hogy miért akarom a mestert végigcsinálni. És minőségi különbség volt a között a jelenlét között, ahogy én vettem részt az órákon, és ahogyan azok a szaktársaim, akik alapképzés után mentek emmára. Volt már mögöttem 2,5 év munkatapasztalat, rengetegféle emberrel, gyerekkel, élethelyzettel találkoztam, beszéltotta a tanár a különböző korképekről, mániás depresszióról, skizofréniáról, a többiek így próbálták elképzelni, nekem nem kellett elképzelni, én láttam, tudtam, hogy működik egy ilyen ember, egy ilyen gyerek, az egész szemléletmódom meg jelenlétem teljesen más volt, mert már nem az alapokat kellett megértenem, hanem már ki tudtam szedni, meg mazsolázni a lényeget sokkal jobban, vagy mi az, amit akkor ott nagyon-nagyon még jobban meg kell jegyeznem. Technikákat, hogy na ezeket a helyzeteket hogyan lehet kezelni, mit lehet csinálni.
2: Az jutott eszembe, hogy kész kérdésekkel érkeztél, és nem csak úgy valamit mondjanak nekem a világról.
1: Pontosan, abszolút. Nem én voltam az egyetlen amúgy, aki így voltam jelen az Emmán. Én ezt nagyon-nagyon élveztem, hogy nagyon sokan voltak felnőttek, családosok, de lehet, hogy alapvetően is, ha alapképzés után mentem volna, és ez lett volna, hogy ott már kicsit ilyen felnőttebbként vagy partnerként kezelik az embert, mert hát hiszen mindjárt kikerülünk a világba, és akkor előbb-utóbb így emberekkel kell foglalkozni. Nagyon szerettem ott is a szaktársaimat, nagyon sokat kaptam a tanáraimtól, és ezzel párhuzamosan, hogy én itt tanultam, várandós lettem, és ez meg tovább formálta így a dolgokat. Ott már nem csak azok a kérdések mozgattak, hogy más családokat vagy anyákat hogy tudnék majd így a jövőben segíteni, támogatni, hanem én is elindultam az anyaság útján, és ez egy elég rögös út volt az elején, rengeteg kérdéssel és bizonytalansággal, és ezt az egész helyzetet még megfejelte a COVID. Mert hogy eljutottunk 2020-ba, én konkrétan az első hullám alatt szültem a kisfiamat, és akkor onnantól kezdve a fókusz az átkerült az én anyaságomra nagyon erőteljesen, és akkor még már megvolt a kisfiam, addig pedig megbefejeztem a mesterképzést.
2: És akkor, amikor befejezted a mesterképzést, még volt időd otthon egy kicsit kettesben a fiaddal, vagy elkezdtél dolgozni?
1: Hát én nem az az ember vagyok, aki befejezek dolgokat. Én elhúztam ezt a történetet, nagyon sokára írtam meg a szakdolgozatomat. Igazából, mikor a fiam egy volt, már akkor én lediplomázhattam volna. Ez nagyon-nagyon sokára zárult le ez az egész folyamat, de úgy voltam vele, hogy végül is, ameddig így otthon van, én is otthon vagyok, addig ez így belefér vagy összepakolható. Járt bölcsibe egy évet, és akkor amíg bölcsis volt, én akkor igazából ott tudtam befejezni a szakdogámat, mert addig annyira tényleg minden egyes pillanatomat meg percemet ő töltötte ki, a vele való foglalkozás, játszótérre megyünk. Az első két év az valami brutális egy gyerekvállalás során, és tudom, hogy valaki azt szereti. És ez szerintem fantasztikus, hogy vannak emberek, akik ezt az első időszakot élvezik. Az én férjem például, ő ez a kategória, ő imádta, amíg kisbaba volt, gügyögött neki, játszott vele, csodálatosan csinálta, én meg belepusztultam. Az, hogy ez a folyamatos non-stop jelenlét, és ráfigyelni, és ráhangolódni, és akkor különböző sírásokat különböztessek meg. Nekem ez nem ment, és szerintem ez valid. Én akkor nagyon-nagyon rosszul éreztem magamat emiatt, és nagyon nagy lelkiismeret furdalásom volt, mert hát valahol a világból mindenhol ez jön, hogy de hát milyennek kell lenni egy tökéletes anyának, vagy elég jó anyának, de én elég jó anyának se éreztem magam, csak azt éreztem, hogy én ezt nem szeretem, és ez nekem rossz. És amikor bölcsibe került, akkor is úgy volt, hogy 9-től délig volt egy 3 órát, és azt éreztem, hogy köszönöm, hogy így van 3 óra, amikor csönd van, amikor megihatom a kávémat anélkül, hogy valaki leelni a tetejéről a habot. Azt éreztem, hogy végre valami kicsikét így visszakapok abból, ami meg aki én vagyok, és akkor nagyon jó volt ezt a szakdolgozatírással tölteni, és akkor ezzel párhuzamosan meg már el is kezdtem gondolkozni azon, hogy akkor merre felé lehetne lépdelni. Mondhatnám azt is, hogy szerencsésnek tarthatom magamat, de én nagyon sokszor azt érzem, hogy amúgy ilyen áldott vagyok abból a szempontból, hogy mielőtt a fiam megszületett, már akkor felépült egy fejlesztési központ Pestidekúton, amellett a rendház mellett, azáltal a rend által, ahol én elmentem annak idején jelöltnek. És már mikor az elején még csak az ötlet volt meg, már akkor jött hozzám katonővér, és mondta, hogy na Sára drága, hogyha ez kész van, akkor te itt jöhetsz ide dolgozni, jó? Mert hogy eljöttem a rendből, és a mi kapcsolatunk nem szakadt meg, hanem én visszajártam hozzájuk. Robozetek a nővér volt nekem a lelki nagymamám, ő most másfél éve, hogy elhunyt, egy fantasztikus ember volt, elképesztő életúttal, olyan arázattal és szerénységgel, amit én még soha nem láttam, és ő engem nagyon-nagyon támogatott. Jól van, Sára, menjél, csináld, pszichológusság, jó lesz az művészeterápia. Igen, múltkor ilyen rádió műsort hallgattam, Ahhoz képest, hogy milyen idős volt, nagyon képbe volt így a világról, meg őt érdekelte is ez. Ő pedagógus voltam, hogy mielőtt szerzetes lett volna. Én azt gondolom, hogy ha egy másik században születik, lehet, hogy ő is így a pszichológiát választotta volna útjául, és ők így, és így engem nagyon szupportáltak. Már akkor tudtam, hogy van ez a hely, jött az Ábel útközbe, és akkor én, mikor bölcs is lett, akkor utána oda kezdtem el magamat, meg az energiáimat, meg a figyelmemet csatornázni, és útközben a ház tele lett kollégákkal, és mind a mai napig működik, és van ott mozgásfejlesztés, pszichodráma csoportok, egyéni pszichológusi segítségnyújtás, akkor én ugye csinálom a művészetterápiát, de sok mindennek még lehetne ott pluszban helye, és először csak egyedül kezdtem el ott a csoportokat csinálgatni, és aztán egyre jobban összeértünk a kollégákkal, meg nagyon sokat beszélgettünk, és az elmúlt 2 évben már a pszichodramatista kollégákkal is így tartok kettős vezetéssel csoportokat. Az is egy olyan hely, ami így nem kerestem, hanem jött az életembe, és a szalézi lelkiség ott van ezen a helyen. És nem csak itt, hanem aztán pedig szintén a szalíziak által megismerkedtem egy fiatal emberrel, aki coach, és ő csatornázott be Óbudára, szintén egy szalízi iskolába, meg óvodába, ahol meg egy kolléganőmmel tartottunk így 2 éven keresztül ilyen meseterápiás csoportokat, meg művészetterápiás foglalkozásokat a gyerekeknek, és így nyár elején volt, hogy így ránéztem így a mindennapjaimra, meg így a jelenlegi életemre, és így nagyon nagyot kacagtam, hogy nem volt véletlen, hogy miért kellett nekem pont ezzel a renddel kapcsolatba kerülni, és hogy hogyan alakultak az én lépéseim és útjaim, és hogy most hol tartok, és ha ránézek arra, hogy így most hol tartok, akkor ez nekem így jó, és így kereknek érzem.
2: Fú, hát ezt annyira jó volt hallgatni, meg tényleg, ahogy mondod, hogy mindenhol a közösség, az emberek, a kapcsolódás megjelenik, és hogy nekem különösen érdekes ez, hogy tényleg elmentél a rendbe, mert éreztél valami hívást, és aztán nem tudod megmagyarázni, és nem történt semmi traumatikus, és egyszer csak azt érted, hogy most menned kell, és veszek pont annyi időt kellett ott töltened ahhoz, hogy ezek a kapcsolatok tovább folytatódjanak a nővérekkel, hogy aztán ide kerülhess. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon nagy csodának tűnik nekem, hogy tényleg egy ilyen áldott út. Mi az, ami most még tervben van neked? Mi a jövő?
1: Az a nehéz ebben a pszichológusi szakmában, hogy az emberek mikor érnek rá? Délután. Mert délelőtt mindenki iskolába, oviba van, dolgozik, és ez családi élet szempontjából ez nem egy egyszerű műfaj. És a tavalyi tanévem az ilyen szempontból nehéz volt, hogy reggel én vittem a kisfiamat, de aztán majdnem minden délutánját az édesapjával töltötte, mert hogy délelőtt nekem nem volt munkám, délután meg ott voltak a csoportok, meg a kliensek, és ha valami jövőbeli terv, akkor talán ez, hogy megtalálni azt, hogy hol tudok délelőtti sávban is dolgozni, azért, hogy délután én többet tudjak otthon lenni. És ez egy nagyon-nagyon új vonal nálam, mert tudom, hogy vannak, akik már első perctől kezdve nem is kérdés, hogy a délutánokat így a családjukkal töltik, de én most érkeztem meg anyaként ebbe a fázisba, hogy én ezt nem feladatnak, meg kötelezettségnek érzem, hanem én is vágyom arra, hogy időt töltsek együtt a fiúkkal. Ez egy izgalmas dolog, még nem találom ennek a formáját, hogy hogyan is fog ez működni, vagy azt a helyet, ahol én ezt így meg tudnám valósítani. Ötletek, gondolatok vannak, meg nem szeretném a délutáni csoportokat se továbbra se elengedni, mert nagyon-nagyon szeretem őket, de meg kell érezni azt, hogy mi az a határ, ameddig én is jól vagyok, és a családom is jól van. Én ebben nagyon ügyetlen vagyok. Van, akinek a határengedés, van, akinek a határhúzást kell megtanulnia. Én most ebben a határhúzás tanulásában vagyok, hogy nem mindent odaadni és feláldozni, és nem magamat tenni a legeslegutolsó sorba, hanem megnézni azt, hogy én hogy vagyok jól a rendszerben. Mert, és visszakanyarodva kicsit így a gyerekkoromra, talán ez az, amiben én egy kicsit másképp szeretném csinálni a mindennapjaimat, hogy sokszor azt éreztem a környezetemben lévő felnőtteken, hogy annyira fontos nekik a közösség, meg a környezetük, meg mindenki más, hogy ők így valahol így a sor végén leghátul kullognak a saját szükségleteik, vágyaik, jól létük, a pihenésük, és tapasztaltam ezt a végletet is, csináltam ezt, hogy én is ugyanígy a sor végére raktam magamat, és nagyon nem volt jó, és nem csak nekem nem volt jó, hanem a környezetemnek sem. És olyan nehéz ez, mert azt látom, hogy nagyon sokan ezt ilyen önző dolognak tartják, vagy az önzőséggel társítják. És nagyon nehéz is, mert azt gondolom, hogy ma alapvetően ugye az individuum az nagyon-nagyon erős dolog. Tehát, hogy én mit akarok, én mit szeretnék, az én jogaim. És nem figyelünk oda a környezetünkre, meg a társainkra. De hogy itt is megint azt gondolom, valahol középen van így az igazság, hogy amikor utolsóknak rakjuk magunkat, az se jó, amikor folyamatosan legelőre, az sem, hogy hol van a kettő között így az én helyem és az én utam, és hogy mik azok a szituációk, amikor igen, most mást kell előtérbe helyeznem és priorizálnom, és mi az, amikor azt mondom, hogy gyerekek, most én nekem szükségem van arra, hogy 3 órával többet aludjak, mert borzasztóan kimerült vagyok, és ettől nem leszek rosszabb anya, nem leszek rosszabb ember, és ez kifejezhető a másik irányába, és akkor azt mondja a férjem, hogy oké, semmi gond, és akkor szombaton felkapja a gyereket, elmennek játszóterezni, vagy a piacra, hogy én egy kicsit tovább tudjak pihenni. De hogy ez megint egy társas játék, hogy ha egyedül van az ember, akkor az másabb műfaj, de hogyha családi rendszerben vagyunk, akkor én azt gondolom, hogy erre a másiknak is jól kell tudni reagálnia. Tehát, hogyha az én férjem nem lenne ezzel kapcsolatban elfogadó és együttműködő, akkor nem tudnánk ezt ilyen jól működtetni. Tehát, hogy én akkor tudok valamit kifejezni, hogyha érzem a biztonságot, hogy a másik azt nyitottan és empátiával fogadja, és nem pedig úgy, hogy mert megint csak magadra gondolsz, mert akkor egy idő után nem fogom mondani. Mert minek?
2: Igen, ezzel nagyon egyetértek, és jó hallani, hogy nálatok ez megvalósul, és kívánom azt, hogy megtaláld ezt az egyensúlyt ebben a húzd meg, eredd megben, és nagyon sok örömet kívánok a családodnak, neked, és a hivatásodban pedig nagyon sok sikert.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szögecki Sára, pszichológussal és komplex művészetterapeutával Tóth Enikő beszélgetett.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Vasmiséjét ünnepelte Csóka Gáspár bencés szerzetes a Pannonhalmi Bazilikában. Kolozsvár adott otthont idén a Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozónak. 4 templomi koncertet ad Hozé Kura és Szamosi Szabolcs augusztus 10-e és 14-e között. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Urunk színeváltozásának ünnepén augusztus 6-án a Pannonhalmi Szerzetes Közösség diákok, tisztelők és hívek körében ünnepelte pappá szentelésének 65. évfordulóját Csóka Gáspár bencés szerzetes, egyháztörténész, tanár, levéltáros, a győri Szent Mór bencés perjárség tagja. Tájékoztatott a Pannonhalmi főapátság. Az ünnepi liturgia homiliáját Lőrinc Pál atya mondta. Felidézte Gáspár atya személyes visszaemlékezését és a szerzetesi hivatás táborhegyi tapasztalatát. Amikor 1956-ban magára öltötte a bencés habitust, nem sok jövőt szántak az egyháznak. 1961-ben sem volt jobb a helyzet, de az atyák tették a dolgukat. Az imádságban, szentírás olvasásában, szolgálatban megélt Isten élmények nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a mindennapi kihívásokban is követni tudjuk Jézust. Köszönjük azoknak a társaknak, akikkel együtt jöhettünk fel a hegyre, és együtt követhetjük Urunkat. az idei Piarista ifjúsági találkozóra, melynek mottója együtt növekedünk, 6 országból több mint 250 fiatal érkezett. A katekézisek, a közös imádságok, a szentmisék, a zarándoklatok és a közösségi programok mind azt a kérdést járták körül, mit jelent emberként, keresztényként és piaristaként együtt növekedni, írta a romkat.ro. Zsódi Viktor örömét fejezte ki, hogy a magyar rendtartomány viszonylag friss kolozsvári jelenléte mára olyan közösséget formált, amely képes volt vállalni egy nemzetközi esemény megszervezését is. Carles Gil piarista generális a nyitó szentmisén arra emlékeztette a fiatalokat, hogy a hit nem magányos út, egymást segítve növekedjünk. A Kolozsváron töltött napok nem csak emlékezetes élményeket és új barátságokat adtak, hanem olyan közös tapasztalatot is, amelyet minden résztvevő magával vihetett saját közösségébe. 4 alkalomból álló koncertsorozattal várja a közönséget az ország több templomában, José Cura, argentin tenor és Szamosi Szabolcs, Liszt díjas orgonaművész augusztus 10-e és 14-e között áll az MTI hírében. Augusztus 10-én hétfőn a Pécsi Székesegyházban, kedden az Esztergomi Bazilikában, csütörtökön a Békés Csabai Evangélikus Nagytemplomban, pénteken pedig a Debreceni Nagytemplomban adnak hangversenyt az Orgonapont sorozat kiemelt eseményeként. A sorozat ajánlója szerint a koncerteken a zenei kifejezés széles skáláját igyekeznek megmutatni a művészek, a bensőséges meditatív pillanatoktól a drámai erejű megszólalásokig. Az este különlegessége az emberi hang és az orgona találkozása, amely egyszerre idéz meg szakrális mélységeket és operai szenvedélyt. A teljes műsor megtalálható a www.filharmonia.hu oldalon, ahol jegyvásárlásra is van lehetőség. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom Önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk meg egyszerre mindkét karral felfele, majd engedjük le a két kart magunk mellé. Húzzuk a hasat még egyszer, emeljük a két kart magas tartásba, vegyünk közben egy nagy levegőt, majd váltott karokkal nyújtózzunk előbb az egyikkel, aztán a másikkal, még egyszer az egyikkel, majd a másikkal. Nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd kapaszkodjunk bele egy képzeletbeli felhőbe, és egy erőteljes mozdulattal húzzuk le a fej mögé, a tarkunkra, és még egyszer hosszan megnyújtózkodunk, beszívjuk a levegőt, és engedjük le a két kart oldalsó középtartásba. Kisköröket rajzoljunk előre a karokkal, picikéket, nyolcat előre, közben fejtetővel hosszan nyújtózkodunk, és hátrafele is rajzoljuk a köröket, 8 darabot hátra, húzzuk a hasat, nyújtózkodunk, megállítjuk a két kart, és forgatjuk a karokat felfele, tenyereket felfele, majd tenyereket lefele, és forgatjuk a kart fel, és le, közben húzzuk a hasat, szépen magasan tartjuk magunkat, még 2 van belőle, és egy utolsó, majd leengedjük a karokat magunk mellé, és válkörzések következnek. Húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, vállakat húzzuk a fül irányába, és szép nagy köröket rajzolunk hátra folyamatosan. Nagy levegővel írjuk a kört, húzzuk hátra a vállat, zár a lapocka, és fejtetővel megnyújtózkodunk. Még 3 darab nagy válkörünk van hátra. Még 2. És egy utolsó. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a térdhajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egy utolsó, fújjuk a levegőt, billentjük hátra a medencét, és billentjük előre, és homorítunk. Függőleges a test. Törzs hajlítás következik oldalra. Két kezünkkel magunk mellett letámaszkodhatunk, és hajlunk jobb kéz felé. Bal oldalunk megnyújtózik. Jövünk vissza középre, húzzuk a hasat, és indulunk a másik irányba. Hajlik a törzs balra, jobb oldalt megnyújtózik az oldalunk, és jövünk vissza középre. Veszünk egy nagy levegőt, két kar a fül mellé megnyújtózkodik, majd hosszan leengedjük. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
1: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

0: Válogatás hangzik el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból. Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
1: Mai műsorunkban a lilafüredi találkozóról és annak hátteréről beszélgetünk. Vendégünk Vári Árpád történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója. Miért emelkedik ki ez a lilafüredi találkozó a két világháború között, illetve a második világháború alatti időszakból, és mi ennek a találkozónak az előtörténete, miért, hogyan alakul, hogy itt Lilafüreden elsősorban a közélet, a sajtó, a politika iránt fogékony emberek találkoznak és gondolkodnak.
2: A nemzetvédelmet egy kicsit távolabbról kezdeném, hogy mi is az a nemzetvédelem. Beszélhetnénk először is országvédelemről, de akkor ugye nem lenne helyes ugye a megfogalmazás, mert a nemzetvédelemben a nemzet egésze, a magyar nemzet egésze beletartozik, és a trianoni békediktátum után ez a fajta nemzetvédelem a világon lévő összes magyarra kiterjedt. Pontos definíciója nincs a nemzetvédelemnek, több aspektusból lehet leírni. Van ennek egyrészt egy katonai magyarázata, tehát a nemzetvédelem az az, ahol a nemzet össz teljesítményét összefogjuk, megismerjük, és azt beleállítjuk egy lehetséges háború szolgálatába. Fel kell készülni, ennek a háborúnak ugye nem csak a harctéren kell zajlódnia, ez jogi, társadalmi szintéren is zajlik, tehát a nemzetet meg kell védeni. Meg kell védeni egyrészt a külső fenyegetéstől, ez ugye a náci Németországot és a Szovjetuniót is értjük ez alatt, Kisantantot is, tehát ugye ez ellen is meg kellett védeni, tehát van egy ilyen külső fenyegetettség, és van egy belső fenyegetettség. Ez elsősorban a különböző szélső baloldali kommunista veszély ellen lépett fel a nemzetvédelem. Maga a lilafüredi találkozó sok szempontból kiemelkedő. Az első az, hogy a kormányzati nemzetvédelemről sok mindent tudunk, főleg a háború előtti kormányzati nemzetvédelemről, mert erről vannak forrásaink. De a háború alatti, ugye itt elsősorban az 1942-es évtől kezdve viszont forráshiányal küszködünk. 1942. áprilisában nevezték ki Antal Istvánt tárca nélküli nemzetvédelmi és propaganda miniszternek, és alászerveztek egy hivatalt. Ezt a miniszterelnökség 5. osztályáról, ami korábban társadalompolitikai osztály néven is ismert volt, ezt szervezték alá egy hivatalt, és ennek a munkájáról részben megsemmisítették, részben megsemmisült, tehát bombatalálat érte például a hivatal épületét. Valószínűleg nyugatra is vittek ebből különböző anyagokat, de egyben lévő forrásunk az elsősorban ez a lilafüredi konferencia. Ugye a lilafüredi konferencia összehívását azt igazából három ember szorgalmazta, tehát hárman voltak ennek a fő mozgatói, egyrészt Kálai Miklós miniszterelnök, másrészt Szombathelyi Ferenc a vezérkar, a honvéd vezérkar főnöke, és Antal István nemzetvédelmi és propaganda miniszter. Mind a hármuknak más-más miatt volt fontos az, hogy összehívják ezt a találkozót. Szombathelyi Ferencnek az volt a fontos, hogy minél szélesebb nyilvánosság előtt lehessen beszélni azokról a háborút érintő dolgokról. Egy az egybe ezt a társadalom felé nem lehetett közvetíteni. Írók, újságírók előtt viszont ugye lehetett erről kicsit nyíltabban beszélni, hogy mire számíthatunk, és mi a fontos. Ugye Szombathelyi Ferenc egyet akart elkerülni, hogy ne álljon elő az a helyzet, mint az első világháború alatt, hogy a békevágy mindent felülírt, és ez a harcoló alakulatokat, a katonákat gyengítette. Tehát amikor kint vannak a harctéren, akkor ne azt hallják, hogy ők gyilkosok, hogy ők ugye olyan háborúban vesznek részt, amihez nekünk semmi közünk. Ezért csak annyit akart elérni, hogy ezek a hangok, ezek kicsit halkabbak legyenek, vagy inkább ne jelenjenek meg. Természetesen 1945 után ezt úgy adták el, amikor egyáltalán beszéltek Lilafüredről, akkor ugye azt mondták, hogy Szombathelyi Ferenc azt akarta, hogy a háború mellett propagandát fejtsenek ki az írók és az újságírók. Ez a kettő, ez legtöbbször ugye ugyanaz a halmaz, tehát ugye akik írók voltak, egyben újságírók is voltak, És ugye az volt, hogy 40 után azt mondták, hogy ő azt akart, hogy háborús propagandát fejtsenek ki. Ő ezt nem akarta. Azt mondta is, hogy az az író, aki nem magától ír a háború mellett, illetve a háborús élet, a háború nem önmagáért valósága természetesen, tehát ez nem egy ilyen lárpullár háború melletti kiállás, hanem ugye azt a fajta harcos szellemet ugye nem tudja elmondani, megénekelni. Ha ez nem belülről jön, hanem ezt ráerőltetik, akkor az hamis lesz, és az nem lesz valódi. Tehát ezzel teljesen tisztában volt Szombathelyi Ferenc. Tehát ő egyrészt fel akarta vázolni azt, ő, illetve Kádár Gyula a vezérkar 6. osztályának, a nemzetvédelmi és propaganda osztályának a vezetője is, hogy mire lehet számítani. Tehát ugye Szombathelyi Ferenc egyrészt a saját háború kérdéséről beszélt, tehát az, hogy a háború végén ugye meg kell vívnunk a saját háborút, és erre fel kell készülnünk, és ezért nem lehet a katonaságnak a szellemét lerombolni. Másrészt Kádár Gyula pedig arról beszélt, hogy fel kell készülnünk arra, hogyha minket meg fognak szállni. Beszélt német, akár angol szász, akár szovjet megszállásról is, és hogy erre fel kell készülni. Tehát ez volt egyrészt a katonák, és a Szombathelyi Ferencnek a gondolata, illetve az a fajta hátsó gondolat, amiért ő szerette volna ezt a lilafüredi találkozót. Kállai Miklós miniszterelnök egyrészt a németekkel nem volt túl jó viszonyban, illetve ugye ő azért próbálkozott Magyarország azzal, hogy az elsősorban az angol szász hatalmakkal valamiféle kapcsolatot felvenni, és ugye mindenképpen az volt ezzel a találkozóval a célja, hogy az írók azok tisztában legyenek azzal, hogy mi az ő szerepük, és ugye ezt mondta is, ugye sajnos nem ismerjük az ő felszólalását, mert ő nem a hivatalos programban szólalt fel, hanem a első napi vacsorán szólalt fel, tehát csak újságcikkekből tudunk egyáltalán, mint mondod. Annak az volt az üzenete, hogy az íróknak az elsődleges feladata az az, hogy elmondják, hogy mit jelent magyarnak lenni. Van ennek egy távlati célja is, hogy igenis az, hogy a magyarság tudatot hosszabb generációkon átívelően is elmondják. Másrészt pedig ez is egy olyan fajta a magyarságnak a saját útjának a megtalálása, és ennek a hangsúlyozása. Antal Istvánnak pedig kettős elgondolása volt. Egyrészt ugye a saját hivatalának akart egyfajta platformot keresni. Íróknál, mint az, hogy a sajtót ő bármilyen szinten uralja, ugye nem nagyon volt lehetősége. Mert ott Kolozsvári Borcsa Mihály volt az, aki ott az egészet irányította, őt nem nagyon engedte oda, a rádióban se nagyon tudott, volt a Nemzetvédelmi és Propaganda miniszter hivatalának műsora ott, de az csak egy rövid műsorsáv volt. A filmeket az annyira bonyolult hálózat igazából, tehát hogy több minisztériumon keresztül nagyon-nagyon sokan uralták a filmeket és a filmvilágot, a mozik világát, és Antal István itt tudta igazán megvetni a lábát, nem mint hogyha bárkinek lett volna erre lehetősége hosszú távon. És ugye ezért Antal inkább az irodalman keresztül, és bizonyos újságírókon keresztül akarta azokat az üzeneteket eljuttatni, amelyek elsősorban itt Lilafüreden hangzottak el. Másrészt ugye Antal István, mint régebben Gömbös Gyula miniszterelnöknek a sajtófőnöke, ő ott volt mellette akkor, amikor az új szellemi front tanácskozásán részt vett, ugye ez Zidahi Lajos villájában történt, ugye több íróval találkoztak, az nem volt egy túl sikeres találkozó, de itt a lilafüredi tanácskozás elején erre a találkozóra többször is utalt.
1: Utalt rá, hogy kevés forrás van találkozóval, illetve a nemzetvédelem megszervezésével kapcsolatban. Ugye a miniszterelnökség 5. osztálya foglalkozott azzal, hogy a társadalmat megpróbálják részben informálni, részben tájékozódni arról, hogy milyen folyamatok zajlanak le a társadalom legkisebb, legmélyebb részeiben. Mi volt ennek a társadalompolitikai osztálynak a célja, feladata, küldetése, és miért rendelkezünk kevés forrással ezen a területen? És itt a társadalompolitikai osztály kapcsán kerültek-e, vagy kerülnek-e elő az egyházhoz tartozó személyek, papok, szerzetesek, vagy az egyházhoz kapcsolódó emberek, akik ezt a társadalompolitikai osztályon folyó munkát valamilyen módon segítették?
2: 1932-ben először még a miniszterelnökség 4. osztálya néven ugye szerveztek meg egy nemzetvédelmi ügyosztályt. Ennek a lényege egyrészt a társadalomnak a viszonyainak a megismerése volt, például a Központi Statisztikai Hivatalt is ez az osztály látta el, illetve ennek volt a feladata ugye ellenőrizni, ugye a miniszterelnök feladatai közül ezt ez az osztály látta el. Emellett a különböző, itt a nagy gazdasági világválság hatásai miatt a különböző radikálisabb elképzelések ellen ugye fel kellett lépni, ugye ezért is kellett egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy ellen propagandát végrehajtani, és már ekkor elkezdődött annak a hálózatnak a szervezése, amiben különböző összekötők, egyrészt a központi irányvonalat a társadalom legalsó szintjeig ezeket az üzeneteket eljuttatták, illetve ezeket a társadalom alsó szintjén lévő elképzeléseket, illetve az, hogy mi foglalkoztatja a népet, ez pedig bekerült ide a központba. Ugye aztán ezt többször átszervezték, tehát ez volt ugye a társadalompolitikai osztály, aztán volt ötödik osztály, később már Teleki alatt a nemzetpolitikai szolgálattá alakították, tehát ezen a néven szervezték újjá. Már 1939-től meg lehet említeni, ugye itt ennek a vezetője, ez volt egy nagyobb átszervezés még Imrédi alatt, amikor tehát Imrédi miniszterelnöksége alatt, akkor került Kovrig Béla az ügyosztály, az osztály élére. Amikor ő 1941 nyarán elhagyta a nemzetpolitikai szolgálat vezetését, akkor pedig Alföldi Alajos vette át a szolgálatnak az irányítását. Ugye Alföldi Alajos és Kovrig Béla is mind a ketten a katolikus gondolkodásban, illetve a katolikus egyházi világban fontos szerepet játszottak. Még meg kell említeni ugye magát Mindszenti Józsefet is, ugye akkor még Pem József néven, zalaegerszegi kanonokként. Ő pont ennek a hálózatnak a részeként különböző jelentéseket adott le a magának ennek az ügyosztálynak is. És erről vannak forrásaink. Tehát nagyjából olyan 39-ig, 41-ig azért források vannak, tehát azok megtalálhatók országos levéltártól kezdve több helyen. Utána, tehát főleg amikor már a nemzetvédelmi és propaganda miniszter hivatalává alakítják, tehát ugye Antal István alá kerül, akkor egyrészt itt főleg feltételezések vannak, tehát nagyon sok mindent nem írtak le. Nem is akartak, ugye Antal István volt az, aki minisztertanácsi üléseken csak annyit mondott, hogy ennyi és ennyi pénzt kér, és aztán odaadták neki, és nem volt ez pontosan meghatározó, hogy milyen célokra. Egy 1988-as Vörös Gézával készített interjúból tudjuk, hogy például a Paraszt Szövetségnek is adott a Nemzetvédelmi és Propaganda Miniszter Hivatala támogatást. Tehát, hogy emiatt nagyon sok minden ugye inkább szóban történt, de ugye több bombatalálat is volt, meg el is hordták ezeket az anyagokat. Tehát emiatt igazán kiemelkedő és fontos ez a Lida-Füredi találkozó, mert itt egyben megvan az anyag, illetve vannak visszaemlékezések is. Azok ugye főleg a 70-es években írták le ezeket, tehát azokat azért elég erős forráskritikával kell szemlélni. Én mégiscsak egy komplexebb képet, egy képet kapunk magáról erről a találkozóról, és hogy mégis hogyan gondolkodtak ugye itt a hivatalban. Illetve vannak még népbírósági vallomások, amelyekből tudunk következni, tehát ugye azért ezeket is elég erős forráskritikával kell szemlélnünk.
1: Kik vettek részt ezen a Lila-Füredi találkozón? Mit lehet tudni a résztvevőkről? Kik azok, akiknek a neve fönnmaradt, akik jelen voltak ezen a találkozón?
2: Kállay Miklós miniszterelnök, Szinyei Merse Jenő vallási közoktatásügyi miniszter, Nagy Vilmos honvédelmi miniszter a kormányzat részéről, többek között, akkor a katonaság részéről, tehát a katonai vezetők részéről a Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök, illetve Kádár Gyula a VKF 6. osztályának a vezetője vett részt, illetve meghívtak 52 írót, gondolkodót és újságírót, mert ez külön ki kell emelni, ugye, hogy az újságíróknak miért voltak ilyen nagy számban, annak nagyon fontos oka volt. Ugyanis itt a Lila-Füredi tanácskozásnak a lényege az volt, hogy a társadalmat fel kellett készíteni arra, hogy milyen történéseknek nézünk elébe. Ja, ők is bizonytalanak voltak. Nem tudták pontosan, hogy mi fog történni. A megszólalásokból le lehet szűrni azt, hogy ők azért bíztak egy olyan fajta folytatásban, háború után, amelynek a végén, ha nem is marad meg teljesen érintetlenül a rendszer, az a rendszer, amit felépítettek 1920 után, de hogy bizonyos dolgokat át lehet belőle menteni. Ez volt az egyik. A másik az, hogy mindenképpen fel kell készíteni a társadalmat arra, hogy ez az egész meg fog változni. Tehát ugye külön beszélt Kádár Gyulát, azért is említettem meg, és azért is emeltem ki, mert ő volt az, aki kendőzetlenül elmondta, hogy fel kell készülni arra, hogy Magyarországot meg fogják szállni. Tehát még nem tudta, hogy kik, tehát ki is emelte, hogy németek is megszállhatják, a szovjetek is megszállhatják, illetve az angolok, amerikaiak is megszállhatják, és akkor is magyarnak kell maradni. És ugye itt, amiről már beszéltem, itt az információ átadás átvétel miatt ugye ez egy fontos kitétel, hiszen hogyha ezt az információt közvetítik az értelmiség felé, az felé, az értelmiség felé, akik itt szép száma voltak, főszerkesztők, szerkesztők, újságírók, ugye amellett, hogy ők írók is voltak, ugye azért a megélhetésüknek a jó része mégiscsak ugye ezekből a munkákból fedezték. Tehát az, hogy ezeket az információkat és ezeket a társadalmat ugye ahhoz, hogy felkészíthessék, ezeket a nem direkt módon, de ugye ezeket közvetíteni kellett. És itt a különböző egyházi szereplőknek is ugye fontos szerepe volt. Megemlíthetjük Karácsony Sándort, ugye, aki a Magyar Evangélium Keresztény Diák Szövetségnek volt a vezetője, pedagógus, neki is azért az ifjúság politika felé szava volt. Makai Sándort, 1926 és 1936 között erdélyi református püspök volt, aztán áttelepült trianoni Magyarországra, és itt a protestáns szemlének volt a főszerkesztője. Akkor megemlíthetjük még Tóth Lászlót, aki a Magyar Újságírók Egyesületének volt az alelnöke és később elnöke, és a Nemzeti Újságnak volt a főszerkesztője. Posonyi Lászlót, aki a Vigiliának volt az alapító főszerkesztője, akkor szerkesztője. Mécs László premontrei szerzetest, aki a Vigiliának volt ebben az időben a főszerkesztője, illetve Harsányi Lajost, aki pedig ugye, tehát ő nem volt újságíró, de ugye ő győri kanonokként és komáromi főesperesként ugyanúgy a hívek felé volt egy viszonya, ugye ő költő volt. Tehát ezek az emberek, ugye ezeket az információkat, amiket itt megkaptak, például azt, hogy meg fognak minket szállni, ezt ők tudták közvetíteni a társadalom felé.
1: Említette, és most miután egy egyháztörténeti műsorban beszélgetünk, jobban az egyházi szerepvállalásra, jelenlétre fókuszálunk, hogy a nemzetvédelem területén információ átadás volt az egyik legfontosabb, bejövő információk és átadás, és ennek egyik platformja, amiből aztán sok következtetést le lehet vonni, ez a lilafüredi találkozó. Nyilván az egyházi személyek, papok, szerzetesek, lelkészek, azok benne vannak, benne élnek a társadalomban, nagyon aktív és nagyon fontos kapcsolatot ápolnak, tartanak a hívekkel. Mennyire volt szándéka a kormányzatnak az egyházak felé való odaforduláson túl az egyházak felhasználása, az egyházak közvetítő erejének a felhasználása, és mennyire lehet, ugye itt most ez egy sajtóíró, újságíró személyekkel való közös gondolkodásnak a lenyomatáról beszélünk. Ezt követően, hogy érhető ez tetten az egyházi sajtóban, vagy a egyházi jellegű, de bármilyen politikai közéleti sajtóban ezeknek a gondolatoknak, iránymutatásoknak a megjelenése?
2: Attól, hogy a kormányzat leült beszélni ezekkel az emberekkel, illetve hogy elmondták ezeket az információkat, ugye ennek az átadása, ugye erre már maga a történelem már nem nagyon adott ugye kifutást. A maguk az események is egyébként felgyorsultak, és a Doni katasztrófa után ugye megváltozott azért a közvéleménynek is a hozzáállása. Olyan direktbe ezt a fajta információ átadást, ugye ezt kevésbé lehetett tetten érni, sokkal inkább a magamban az írásoknak a szellemiségében lehetett. Ugye itt a kormányzat ugye azt is el akarta kerülni, hogy ugyanaz ismétlődjön meg, mint az első világháborúban. Tehát amikor 1916-ban elindultak, ugye, tehát már jöttek a rossz hírek, akkor ugye maga az irodalom az ugye egyből már békét akart, mindenáron békét, ezzel a harci szellemet is alásta. Ezt Szombathelyi Ferenc külön ki is emelte, hogy ezt el kéne kerülni. sokszor nem is abban lehet tetten érni, hogy akkor mi az, amit megírnak, hanem mi az, amit ugye nem írnak meg. Hogy nem akarnak minden áron, ugye itt leginkább ugye a Babicsi legyen vége, legyen béke már, szellemiségét akarták elkerülni. Tehát ugye az ott a fronton lévő katonákkal szemben, illetve a háborúban álló nemzetnek a lelkesedését nem lehet megtörni, főleg ugye itt Szombathely külön ki is emelte azt, hogy ugye a saját háborúra is fel kell készülni. Ha úgy hozza a sors, akkor ugye hogy a magyarságnak ki kell vívnia a Kárpát-medencében a helyét, és ez csak úgy fog menni, hogyha ez a fajta harci szellemet nem törjük meg. És sokszor, ha nem is direkt bement ez a fajta üzenet, hogy mire kell felkészülni. Ugye itt inkább arra kell felkészülni, hogy az írókat, újságírókat ugye erre is akarták rávenni, hogy azt a fajta morált, azt a fajta lelkesedést azt nehogy megtörjék. És itt azért Lilafüreden eléggé nyíltan beszéltek, a különböző németellenes hozzászólások is voltak, tehát itt akár Mécs László, szerzetes költő, és ugye a cenzúrának az áldozata lett, hogyha mondhatjuk így. Imádság a nagy lunatikusért című versét azt nem engedték megjelentetni, mert ugye az egyértelműen Hitlerről szólt, és ugye emiatt őt cenzúrázták, tehát neki is volt ilyen szinten problémája a cenzúrával. És ugye egy ilyenfajta németellenes, a németekkel szembeni kiállás is megjelent.
1: A lilafüredi találkozóról, a nemzetvédelemről, a második világháború alatti orientációról és a lehetőségekről, a háború utáni helyzetnek az útkereséséről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Vári Árpád történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatalának tudományos kutatója volt.
0: Arcok és sorsok. A Magyar Katolikus Rádió egyháztörténeti sorozatát hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt. Következik a Kép a tükörben. A szerkesztő riporter Szikora József.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szikora József, és köszöntöm vendégeinket, akik abból az alkalomból jöttek el a Katolikus Rádió stúdiójába, hogy idén szeptemberben a 20. Ars Sacra Fesztivál kerül megrendezésre. Tehát köszöntöm Dragonics Márta, kuratóriumi elnököt.
4: Köszöntlek én is, és a hallgatókat is.
3: És Vince Balást, aki önkéntes munkatársa az Ars Sacrának.
5: Én is köszöntök mindenkit, köszöntlek végül.
3: Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Hát 20. alkalom, ez már lassan történelem, ez már felnőtt kor. Volt-e az Ars Sacra gyerek?
4: Hát
3: vagy csecsemő akár.
4: Volt, így van. A 2007-es városmisszió idején született meg, és abból az elhatározásból, hogy a hitünk örömét a művészetek segítségével tudjuk továbbadni, és így 2007-ben múzeumokban kezdődött, kórusokkal kezdődött, gitáros zenekarokkal kezdődött, és olyan sok pozitív visszajelzést kaptunk, hogy következő évben, 2008-ban megalapítottuk az Ars Sacra alapítványt, hogy legyen neve a gyereknek, ha már így fogalmazunk, és Varga Lajos püspök atyát, aki az Országos Katolikus Gyűjteményi Központnak az igazgatója, őt kértük meg, hogy alapítsa meg az Ars Sacra alapítványt, és azóta önkéntesen dolgozunk Torockai Ilonával és Kollek Ildikóval, mint a kuratórium három tagja.
3: Kuratórium három tagja, én szoktam viccelődni, hogy a három grácia, de talán nem is tévedés, vagy nem helytelen így titulálni a hölgyeket. Varga Lajos püspök úr nevét említette, talán az induláshoz még egy püspök nevét mindenképpen érdemes, ugye a városmisszió kapcsán.
4: Igen, Erdő Péter bíboros úr Párizs, Bécs, Brüsszel és Lisszabon után Budapesten is meghirdette a városmisszió évét, és ehhez kapcsolódva kezdtük el azt a munkát, hogy Budapest művészete révén is kapcsolódjon a missziós rendezvénysorozathoz.
3: Hogyha neveket említettünk, és csecsemő, illetve gyerekkort, vagy születést, akkor bábák közé még érdemes lenne valakit említeni?
4: A városmissziónak a egyházi felelőse volt Blankenstein Miklós atya és Várnai Péter atya, és mi igazából úgy hallottunk róla, hogy mi hárman Blankenstein Miklós atyának a katekézisére jártunk, és az volt a fejünkbe, hogy a misszió az azt jelenti, hogy rábeszélünk embereket bizonyos dolgokra, és ebbe így nem akartunk részt venni. És akkor jött ez, hogy művész lévén, hogy akkor a művészettel lehetne fölmutatni valami olyan szépséget, ami vonzó. És a művészet minden ágában megtestesülő szépséget, ami tulajdonképpen az Isten maga.
3: A szép, az igaz és a jó, ahogy az egyházunk fogalmazza a tanúságtételt, mert talán nem csak rábeszélés a misszió, hanem tanúskodás is valamiről, ami szép, igaz és jó.
4: Egyértelműen így van. Tehát azért mondom, ez a mi fejünkben egy ilyen hamis kép volt, hogy rábeszélünk valakit valamire, és akkor így ez született meg bennünk, hogy a szép, igaz és jó, az vonzó lehet.
3: Egyébként a hölgyek ugye művészek vagytok, Dragonics Márta belsőépítész,
4: Dragonics Márta és Toroszka Ilona belsőépítész, mi együtt jártunk az iparművészeti főiskolára, ami ma MOME, és a kollég Hildikó barátnőnk, ő pedig egy üzletasszony. Úgyhogy neki köszönhetőek az arszakra molinói.
3: Vince Balázs önkéntes munkatárs, és talán én legalábbis úgy vélem, hogy viszonylag új fiú, nem csak fiatalkora miatt, hanem az Arszakra történelmében is.
5: Ez így van, én még kölyök voltam, amikor az Arszakra elindult, úgyhogy akkor még nem is volt ott rá, vagy nem is volt róla tudomásom, de az elmúlt években megismertem Dragonics Mártát, illetve korábban nagybőgősként is már az Arszakra keretei között voltak koncertek, amin részt vettem. És közben meg én a liturgikus könnyű zenét nagyon szeretem, és ez abszolút így a hivatásom része, úgyhogy amikor megismerkedtünk és beszélgetni kezdtünk, akkor ez így világossá vált, hogy így a művészet sokszínű, az egyház is sokszínű, és hogy ez a kettő ez milyen szépen kapcsolódik, de a liturgikus könnyű zene az még az Arszakrának nem szerves része, úgyhogy arról beszélgettünk, hogy hát ez szuper lenne, ha ezt beemelnénk így a keretek közé. Úgyhogy idén lesz a második alkalom, hogy direkt gitáros együtteseknek, vallásos könnyűzenei csoportoknak is szól felhívás.
3: Nagybőgő, ez úgy megütötte a fülemet, a nagybőgő, nem tipikus hangszer ebben a liturgikus könnyűzenében.
5: Nem, de a nagybőgő és a basszusgitár az...
3: Van rokonság.
5: Igen, közöttük. Úgyhogy én a nagybőgő mellett basszusgitározni is elkezdtem tanulni, illetve hát iskolai kórusokban, ilyen-olyan kórusokban énekeltem is, és akkor már így a basszusgitár és a éneklés az már szervesen kapcsolódhatott a liturgikus könnyűzenéhez.
3: Azért hadd maradjak még ennél a nagybőgőt. Milyen műfajjal műveled a nagybőgő játékot?
5: Komoly zenészként. Tehát, hogy például a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral játszottam, vagy az Éranova Kamara Zenekarral az Arszakra kereteiben, de azon kívül is van, hogy vállalok fellépéseket.
3: Izgalmas. Kicsit eltértünk ezzel a tárgytól, de nem eltérés, hát ez is mutatja sokszínűséget, amely sokszín végül is a teljesség, ahogy mondtátok, talán a jó Istenből ered, aki maga a teljesség, a fehér szín, az összes színnek az összessége. Szóval mikor alakult ki az Arszakrának az arszpoétikája, ami egy kinyomtatott papíron itt van előttünk az asztalon? Mikortól tudod már elmondani, hogy ez megvolt, hogy ez az?
4: Igazából kezdetektől fogva megvolt, de most, hogy 20. lett az Arszakra Fesztivál, most fogalmaztuk meg ezt az arszpoétikát, mert csinálunk egy kis kiadványt a elmúlt 20 évről, és ebbe szeretnénk ezt megjelentetni, hogy tulajdonképpen miért is jó, hogy van az Arszakra Fesztivál, mert megláttuk, most összegeztük, hogy mintegy 500 település kapcsolódott be eddig, ennek a 10% a határon kívüli magyar lakta település, és hogy van-e létjogosultsága ennek egyáltalán, hogy Arszakra, és azt láttuk, hogy nagyon is van. Összegyűjtöttünk egyházi személyektől, költőktől, íróktól olyan gondolatokat, amik kifejezetten ezt mutatják, hogy a művészet az megérinti az embereknek a szívét, és ahogy 16. Benedek pápa még mielőtt pápa lett volna, meg püspök lett volna, 1969-ben azt mondta, hogyha igaz az az állítás, hogy jól csak a szív lát az ember, akkor mi vakok vagyunk. És erre a kijelentésre azt kell mondjam, hogy az arszakra egy kifejezetten pozitív választ ad, mert a művészet az megérinti az embereknek a szívét, minden programon elhangzik az Isten igéje, és ha ebbe a megnyílt szívbe belehullik ez a mag, akkor reménykedünk benne, hogy szárba szökken és kisarjad.
3: Őt idézted 16. Benedek pápát, illetve József Ratzingert, és ő pedig hivatkozott ugye Antoine de Saint-Exupéry-től származó, hát, idézetre, hogy úgy mondjam, mese mondatra, de azt is mondhatnánk, hogy nem mese ez, gyermek. Szóval mese, vagy nem mese? Jó, csak a szívével lát az ember. Ez mese?
4: Nem, ez igaz.
3: Szóval igaz mese. Ez mert igaz. Az a legjobb mese az, ami igaz. Na hát elindult, megszületett, elindult, szárba szökkent, sokszínű lett, 20. lesz idén szeptemberben. Térjünk akkor át arra, hogy hogyan készülünk erre, és akkor itt talán Vince Balázst kérdezem, aki önkéntes munkatársként épp abba segít, vagy abba is segít, hogy hogyan valósuljon meg, illetve hát behozott egy új szint a sok addig meglevő közé. Balázs.
5: Igen, hát nekem ez a liturgikus gönyűzene, ahogy mondtam, szívügyem, és ezért intéztünk egy felhívást kifejezetten ilyen együtteseknek, és azt szeretnénk, hogyha a nyitott templomok napjára, ami egy kiemelt nap az Arszakra Fesztiválon belül is, minél több templom, ugye az lenne a célunk, hogy megnyissa a kapuit, és bárki, aki betéved, ott rácsodálkozhasson arra a szépre, arra a jóra, arra a sok egyházi értékkincsre, ami megvan az egyházainkban. Tehát ebben a keretben találkozhatnának azokkal a könnyűzenei formákkal is, amik szintén részei az egyháznak.
3: Olyan ember mondja ezt, aki egyébként úgy nevezett komoly zenét, vagy más szóval szomorú zenét művel, mondjuk például a Gödöllői Szimfonikus Zenekar bőgőseként. Vannak azért viták ezzel kapcsolatban. Mennyire tudja ez a liturgikus könnyűzene az egyház ilyen szempontból meglevő legalább 1500 éves hagyományát, hogyha mondjuk az ambrózián zenére vagy énekre gondolok, mennyire tudja integrálni magába, foglalni, továbbvinni ezt a hagyományt?
5: Talán inkább azt mondanám, hogy kiegészítheti azt, és hogyha az egyházi zene célját nézzük meg, a szerepét a liturgiában, akkor annak viszont azt gondolom, hogyha kellően igényes és minőségi megvalósítás van, akkor azt ki tudja szolgálni, és képes ugyanúgy arra, hogy a liturgiát közelebb hozza az emberekhez, és ahogy Márta is mondta, hogy ebbe a lelki állapotba, amiben kerülhetnek a művészet által az emberek, Isten szava még jobban megérintheti őket. És hát ebben a vallásos könyvezetben nagyon sok olyan szöveget használunk, ami szerintem erre igazán alkalmas. Közvetíti a Krisztusi örömhírt, missziós célokra szerintem szuper, tehát aki betéved így a templomba, és hallja, hogy ilyen is van, számos példa van arra, hogy ez úgy képes megragadni a lelkeket, és tényleg a liturgiát közelebb vinni. És ez, hogy ilyen igényes legyen, ez kifejezett cél is itt a liturgikus könnyűzenei közegekben. Most már több éve zenei tábor, liturgikus könnyűzenei képzés, Erdő Péter védnökségével, tehát sok olyan kezdeményezés van, ami azt szolgálja, hogy tényleg a liturgiához méltó módon tudjunk szolgálni.
3: Dragonics Mártához fordulok. Márta, ugye az Arszakra Alapítvány kuratóriumának elnöke. Elhangzott Balázstól, Vince Balázstól az igényesség. A művészet azért, hát igényes, de néha vannak viták. Tehát van-e az Arszakra Fesztiválban valamiféle zsűrizés, vagy minőség, biztosítás, hogy ilyen furcsa szót használja?
4: Tulajdonképpen egy olyan szűrő van, hogy aki föltölti a programját a mi honlapunkra, azt megnézzük, hogy az megfelele annak a kritériumnak, ami az üzenetet hordozza. Azt nem tudjuk vállalni, hogy meghallgassunk mindenkit, hogy énekel, vagy milyen minőségben játszik, de az, hogy annak a tartalma mi, azt tudjuk kontrollálni. És mi azt gondoljuk, hogy ahányan vagyunk a világban, annyiféleképpen rezonálunk ugyanarra a műalkotásra is, akár legyen az jó vagy rossz. Tehát mindig bennünk is megszületik valami a műalkotás kapcsán, és ez szubjektív.
3: ars sacra, szent művészet, lehetne nem szent is? Szóval egyáltalán lehet művészetnek nevezni azt, ami nem szent?
4: Hát erről mi most lennak a véleményem? Nekem az a véleményem, hogy az igazi művészet az mindig a misztérium felé vezeti az embert. Egyértelműen, tehát így nevezném a művészetet szentnek.
3: Ugyanakkor van kifejezetten egyházművészet is, ami azért jobban definiálható kategória. Erre kiterjed-e különösen az Ars Sacra Fesztivál figyelme?
4: Talán ezt ketté lehet bontani úgy, hogy vallásos művészet és szakrális művészet. A vallásos művészet az az, ami a templomokban van, ami a mi figyelmünket segít a Jóisten felé irányítani, és a szakrális művészet az pedig minden, ami, ahogy az előbb is említetted, szép, jó és igaz. Ami szépet, a jót, az igazat közvetíti, az mind az Isten tulajdonságát közvetíti, és az mind fölemeli az embert.
3: Menjünk akkor közelebb most már a 20-hoz, ami előttünk van, 2026. év szeptemberében, pontosan mikortól, meddig, milyen programokkal. Dragonics Márta, az Ars Sacra Alapítvány kuratóriumának elnöke.
4: Idén szeptember 12 és 20-a között lesz a 20. Ars Sacra Fesztivál. Nagyon széles körű programkínálattal már most is jelentkezik Miskolc megint. Azt kell mondjam, egyik zászlós hajója az Ars Sacra Fesztiválnak. Olyan társadalmi összefogást látunk Miskolcon, a Éltető Lélek Alapítvány szervezésében, az egri érsek úr Ternyák Csaba fővődnökségével, polgármesteri hivatal, az összes felekezet, tehát az összes keresztény felekezet és még a zsidó vallású emberek is bekapcsolódnak, és egészen elképesztő programsorozatot szerveznek most már évek óta.
3: Miskolc tehát kiemelkedik, de az egész Kárpát-medencére kiterjed a művészet, a szent művészet ünneplése.
4: Hát egyértelmű, ugye mi kis civil szervezet vagyunk, de mégis a fő támogatónk a Szentlélek segítségével, azt kell mondjam, hogy mintegy 500 település kapcsolódott már be az Ars Sacrába, és ennek a 10%-a az Kárpát-medence határon kívüli települései.
3: Mi a jelentkezés módja? Határideje?
4: Tulajdonképpen augusztus 31-ig érdemes a programot föltölteni a Ars Sacra honlap felületére.
3: Hogy is néz ki ennek a pontos
4: hát,
3: címe?
4: Hát, ha beírja valaki a Google-ba, hogy Ars Sacra, rögtön ez fog kijönni, de ars-sacra.hu az a címünk, és már idén július 28-án fogunk tartani egy sajtótájékoztatót, tehát ha július 28-áig föltölti, akkor esetleg a sajtótájékoztatón is már be tudjuk mutatni a programot, és még egy sajtótájékoztatónk lesz majd augusztus végén, úgyhogy abba is érdemes lenne bekerülni, úgyhogy én azt gondolom, hogy minél hamarabb föltölti a programját, annál nagyobb eséllyel tudjuk meghirdetni.
3: Egy kérdés Mártához, és egy másik aztán Balázshoz, hogy mi fér ebbe a spektrumba most mondjuk a liturgikus könnyűzenén kívül, és a liturgikus könnyűzenéről kérdezem majd Balást.
4: Az Ars Sacra
3: keretében
4: tulajdonképpen 11 műfaj van, és ezen belül van konferencia is, ami idén a szakrális építészeti konferencia kortárs templomoknak az építészetével fog foglalkozni.
3: Hú, de izgalmas.
4: Tóth László kollégámmal ketten szervezzük, és ezen kívül meghívtuk Cséh Varga Istvánt, aki az első Ars Sacra honlapot megalkotta.
3: Irodalomtörténész, Nagy Gáspár szakértő
4: nagy,
3: többek között.
4: Fantasztikus tudású és sugárzó egyéniségű, és ő a Várban, a Mátyás templomnak a plébániáján fog egy előadást tartani a szakralitásról, ami átragyog az irodalomon.
3: Egész pályafutását átszövi azt, hogy megmutassa a művészetnek, átszövi, illetve az irodalomnak átszövi a szentségét, a himnusz elemzésétől, a Nagy Gáspár versek elemzéséig, és így tovább. Igen. Tehát ő Cséh Varga István, építészet, költészet, irodalom,
4: igen,
3: zene, képzőművészet.
4: Zene az nagyon, nagyon sok lesz. Képzőművészetben például be fogjuk mutatni Bada Márta roma festőművésznek a stációképeit a 12. kerületi galériában. Ez egy csodálatosan klassz stációsorozat, mert az ő lelkéből 16 kép fakadt, és a 16., ahogy Jézus Máriával találkozik a mennyországban.
3: Na hát ez tényleg a lelkéből kell, hogy fakadjon, mert ezek nincsenek megírva, ezek a találkozások.
4: Nagyon szép, egy nagyon természetes roma festőművész, akinek csodálatos képei vannak, és tényleg a mély hitéből forrásozik egy a művészete.
3: Picit belevillantottunk ebbe a gazdag spektrumba, amelyet majd kínál a 20. Árszakra Fesztivál szeptemberben. Hagyományosan kiemelkedő mozzanata az Árszakra Fesztiválnak a nyitott templomok napja, éjszakája.
5: Belenyúlhat az éjszakába, és nálunk is úgy lesz, hogy gitáros zenekar szolgálat, és utána gitáros szentségimádás. A nálunk az a bosnyaktéri plébániát jelenti, ahol még ráadásul két ünnep is így kapcsolódik, mert 80 éves lesz a templomunk, úgyhogy még a gitáros szentségimádás követően toronytúrára is lehet jelentkezni.
3: Ezek benne vannak az Árszakra hagyományba, igen, de a liturgikus könnyűzene az új. Milyen tapasztalatokat szereztél a tavalyi debütálás alkalmával?
5: Nekem nagyon inspiráló volt a tavalyi szervezés. Közel 30 együttes csatlakozott, és itt is azt mondható el, hogy szerte az országból, tehát Sopron, Kozár, Misleny. Olyan is volt, akik Solymáron szolgálnak, de nyaralni voltak a Balatonnál, ezért beszéltek a balatoni plébánossal, hogy lehet-e úgy csatlakozniuk, hogy ott gitáros szolgálatot végeznek a helyi templomba, úgyhogy így csatlakoztak. Úgyhogy sok ilyen történet van, nagyon lelkesítő a liturgikus könnyűzenei közegnek a reakciója, és hát abban bízunk, hogy idén még többen csatlakoznak, úgyhogy itt a elérhetőség meg a jelentkezés menete kapcsán még elmondanám, hogy így ezeken a liturgikus könyvzenei gitározenekaros közösségi média platformokon is jelen van a felhívás, és ott is megtalálható, ugyanígy a Árszakra honlapon kint van a gitárosoknak szóló felhívás. Jók a tapasztalatok, nagyon lelkes fogadtatás van, és remélem, hogy ez most idén még több résztvevőben meg is fog nyilvánulni.
3: Egyébként mire hív még a nyitott templom? Tehát egy-egy templomnak a belső építészeti, vagy éppen festményekből álló gazdagságát is bemutatják, föl lehet menni a toronyba.
4: Igen, tulajdonképpen két szemmel lehet bemutatni a nyitott templomok napján a templomot. Az egyik az az építész szemével, hogy mikor, hol épült, ki építette a templomot, a másik pedig a hit szemével, hogy az a szobor, vagy az a festmény, ami ott van, az mit üzen neked, aki ott vagy. Beszéltem egy görögkatolikus emberrel, aki felhívta a figyelmemet Pap Miklósnak a Pest-Erzsébeti görögkatolikus templomára, aminek van a YouTube-on egy felvétele, ahol ő gyakorlatilag egy ilyen biblia pauperumot festetett meg a templomának a falára, és ezt el is magyarázza. Tehát aki tényleg nem ismeri a keresztény hitet, oda bemegy, és tulajdonképpen teljesen megismerheti a hit alapvető igazságait a falon lévő festményekről.
3: Hát ezt a ugye, középkori magyar templomok már, amelyik megmaradt abból a korból, hordozzák ezt az örökséget, ez hogy a templom falának a festményei tanító céllal keletkeztek, és tanítanak a mai napig is. Márta említette 16. Benedek pápa, illetve József Ratzinger reflexióját a Szent Exupéry mondásra, de nem csak ő szerepel ebben az Árszakra árszpoétikában, hanem.
4: Az Árszakrának a missziója leginkább a Kodály Zoltánnak a gondolatára reflektál, aki azt írta, hogy az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, aki ezt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az az emberiség jótevője. Tehát tulajdonképpen mindenki, aki beszáll az Árszakra Fesztiválnak ebbe a művészeti missziójába, azért hála, mert az az emberiség jótevője.
3: Akkor zárhatjuk ezt a beszélgetést azzal, hogy kedves emberek csatlakozzanak az Árszakra Fesztiválhoz, és váljanak ezáltal is az emberiség jótevőjévé.
4: Amen.
5: Amen.
3: Köszönöm szépen Dragonics Mártának, az Árszakra Alapítvány kuratóriumi elnökének, és Vince Balázsnak, az Árszakra Fesztivál önkéntes munkatársának ezt a beszélgetést. Köszönöm Bolyás János hangtechnikus munkáját, ezzel búcsúzom önöktől, Szikora Józsefet hallották, viszont hallásra két hét múlva.
0: Elhangzott a Kép a tükörben. A szerkesztőriporter Szikora József volt. Következik a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Beszélgető társam szerző Rita, Judit nővér, Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja. És hát nem Arlon, vagy Bükszent Erzsébeten, vagy Miskolcon beszélgetünk, hanem Budapesten, a Felső Krisztina városi templom kertjében, vasárnap este a 6-os mise alatt. Ez most már az 5. miséjük, amit itten asszisztálnak a plébániánkon, és egy jótékonysági kezdeményezés zajlik az önök missziója javára. Néhány mondatban összefoglalta minden mise végén, hogy miről is van szó. Mondjuk el a hallgatóknak, mert időről időre van szó Arlóról, de azért egy újszülöttnek minden ismeret új.
7: Köszönöm szépen a lehetőséget. Érdekesség ugye, hogy én itt Budapesten nőttem föl, vagy Budán, és hogy egy nagyon más világba keveredtem, amikor most már több mint 10 éve élek Arlóban, és másokkal régebb óta figyelemmel, hogy a nővérek hogyan próbálnak segíteni Arlóban. A közösségünk több mint 30 éve él ott, azóta van ott rendházunk, és talán a kezdetekkor még durvább volt a helyzet, mert akkor épp ugye a rendszerváltozás környékén voltunk, és több ezer fős gyárak zártak be, vagyis rengeteg ember volt munkanélkül.
6: Borsodban vagyunk, azt mondjuk el, tehát Arló ott van Ózd környékén, ugye?
7: Szomszédban, tehát konkrétan a következő település Arló után Ózd, úgyhogy ott is nagyon sokan dolgoztak ezekben a gyárakban. Úgyhogy akkoriban, a kezdetekkor tényleg nem lehetett az, hogy jöttünk, és akkor beszélünk is erről, meg ilyesmi, mert a legalapvetőbb szükségletek nem voltak meg. Ugye konkrétan tényleg éhezés, megfagyás, veszély, mindenféle alapvető szükségletek. Úgyhogy szükségszerűen egy kicsit a kezdetekkor ebbe a szociális irányban tolódott el a munka, hogy ruhaadományok, tűzifa, gyógyszer, szóval mindenféle ilyesmivel próbáltak a nővérek segíteni. És örömhír, vagy örömmel újságolom, hogy mostanra azért már nagyon sokan dolgoznak. Újabb ilyen összeszerelő üzemek, meg gyárak nyíltak a környéken. Lehet, hogy Egerbe kell menni, vagy Miskolcra, de azért elérhető.
6: Tehát aki akar talál munkát most már?
7: Igen, és ezt merem úgy mondani, hogy helybéliek állítják ezt, hogy uh-huh. Ha nagyon akar valaki, akkor azért talál. Bár még mindig sokan vannak napszámban, tehát hogy szőlőbe, vagy gyümölcsszedés, tehát ilyen szezonális munkában.
6: Ami azt is jelenti, hogy nincs társadalom biztosításuk.
7: Így van. Uh-huh. Igen, tehát hogy szóval azt akartam csak mondani az előbb, hogy még a kezdetekkor óriási nagy volt a munkanélküliség, mostanra azért egy kisebb réteg van, viszont én úgy érzem, kérem, hogy nagyobb a szakadék. Tehát ugye vannak, akik szépen elmennek dolgozni, meg azért van pénzük, és van egy szakadék, mert most már, hál' Istennek, nem lehet csak gyerekvállalásból, csak abból megélni, hanem ugye ez egy óriási jó, hogy a munkához van kötve, a adókedvezménytől kezdve mindenféle ilyesmi. Úgyhogy egy szűkebb rétegről beszélünk, viszont az az élményünk, hogy ők meg nagyobb mélységben, vagy nagyobb nyomorban, vagy nagyobb szegénységben élnek. Tehát hangsúlyozom, hogy nem mindenki. Tehát ha meghallja valaki, hogy Arló, az nem azt jelenti, hogy mint mindenki iszonyatosan szegény, hanem hogy vannak még olyanok, akik nagyon nehéz körülmények között élnek. Ilyen példa, amit szoktam mesélni, hogy nekem budapestiként meglepő ez, hogy a kútról hozzák még mindig sokan, nem mindenki, de sokan a vizet, pláne most télen mínusz 15, mínusz 20 fokban, hát döbbenet, hogy nem az, hogy letakarjuk, hogy el ne fagyjon, hanem napi használatban vannak a kék kutak.
6: És a fizikai, anyagi segítségen kívül a tanodájuk is egy, ha nem újdonság, mert most egy 15 éves múltra visszatér, kint nem tudom pontosan, de az is egy nagyon-nagyon jól működő kezdeményezés. Talán a jezsuitákkal együtt csinálják, ugye?
7: most együttműködünk velük, de mint említettem, mi azért már több mint 30 éve itt vagyunk, ők meg azért ilyen 4-5-6 éve vannak, pontosan sajnos most így hirtelen nem jut eszembe. Tehát a kezetektől azért volt olyan nővértársam, aki fiatalokkal foglalkozott csoportot tartott, és nagyon jó látni, hogy az ő gyerekeik most a mostani ösztöndíjasaink között vannak. Tehát, hogy igyekszünk koldulni pénzt arra, hogy ösztöndíjjal támogassunk olyan fiatalokat, akiknek a családja esetleg nem tudná megengedni, hogy a 8 általános után még messzebbre elmenjenek iskolába, bérlettől kezdve munkaruha, mindenféle kiadások vannak, illetve a nagy konkurencia ez a napszámba, tehát sokan fiatalok azt hiszik, hogy na majd most lesz pénzem, ha elmegyek a szőlőbe, de abban nem gondol bele, hogy hosszú távon viszont, ha nincsen semmilyen szakmája vagy végzettsége. Tehát ezt az ösztöndíjat is azért csináljuk, hogy motiváljuk a fiatalokat arra, hogy ne a szőlőbe menjél dolgozni, hanem tessék valamilyen szakmát szerezni.
6: De a tanoda az... Most az ösztöndítő függetlenül az ösztöndíjról is rátérek, és arra, hogy egy kolduló rendnek a tagja, és most éppen koldul itten, nemes cél érdekében.
7: Igen, visszatérve akkor a tanodára. Tehát csak azt akartam mondani, hogy nagyon sok gyerek fordul meg nálunk. Én hivatalosan nem vagyunk tanoda, egyébként nyitott házunk van, és ide fakultatíve jöhetnek a gyerekek, tehát semmilyen kényszer alatt nincsenek, hanem ha jó programok vannak, ha élménydús a velük való foglalkozás, akkor szívesen jönnek. Tehát hétköznap lehet jönni hozzánk, illetve havonta egyszer szokott lenni egy úgynevezett befogadlakos szombat, ahova pedig önkéntesek, akár Budapestről, vagy messzebbről is szombati napon leutaznak, ott vannak velünk, játszanak, foglalkoznak a gyerekekkel, este meg hazamennek, illetve nyáron szoktak táboraink lenni, van ott alvós táborunk azoknak, akik szépen kijárnak és szót is fogadnak, és van sporttáborunk, az bejárós, tehát napközés tábor, azt meg igyekszünk, hogy minél többek eljöhessenek, vagy lehetőséget adni. Az elmúlt években 2 hetes ilyen napközis táborunk volt, és hát ilyen 80-90 gyerek megfordult összességében a két hét alatt.
6: És akkor, hogyha jól értem, akik korábban önök segítségében részesültek, azok gyerekként, azok szülővé nőve már máshogy nevelik a gyerekeiket, ugye? Igényesebben és nagyobb szigorral?
7: Hát nem a nagyobb szigort mondanám, hanem hogy ők nagyobb arányban felismerik például a tanulás fontosságát, hogy az én gyerekemnek nem azt mondom, hanem megy iskolába, hogy semmi baj, hanem azt mondom, hogy tessék iskolába menni. Ez látszik, tehát hogy tehát generációról generációra egyre több osztályt tesznek le, vagy esetleg szakmát szerez, vagy hát vannak főiskolás, meg egyetemre járó diákok is, akik innen Arlóból kerültek, nagyon büszkék vagyunk rájuk.
6: Van esetleg olyan, aki a cigány szakkollégium tagja esetleg, itt Budapesten a jezsuitáknak van egy szakkollégium, ami most volt, azt hiszem éppen 30 éves.
7: Sajnos nagyon nehéz oda bekerülni, de már egy lánykát már több fél éve próbálunk be jutatni, de most éppen azt hiszem nincsen, de Budapesten tanuló főiskolásunk, egyetemistánk több is.
6: Hányan vannak az arlói közösségbe nővérek?
7: Most jelenleg 6.
6: Az komoly létszám. Ott a noviciátus is, vagy miért?
7: Jelöltség. Egy jelölt nővére bővültünk most pont az évközben. Egyébként 5 lakunk, és hát ugye nagy újságunk az, hogy már olyan sokan vagyunk, hogy nyílik a 4. házunk.
6: Hol lesz az?
7: Debrecenben.
6: Debrecenben, az nagyon-nagyon jó hír, igen. Akkor ezek szerint mekkora ez a létszám?
7: Most 18-an vagyunk 3 házban, és már alig férünk el, úgyhogy így aztán minden házból.
6: És minden háznak megvan a sajátossága. Arlón a tevékenységük nagy része ez a tanoda, ugye?
7: Igen.
6: De hitoktatnak is esetleg?
7: Itt Arlóban nem, de más házban lakó növőrek közül volt már, aki hitoktat, vagy például a jezsuita gimnáziumban is van, az iskola lelkiségén egy nővér. Úgyhogy tényleg színes mindenféle területen, vagy hospice-ban is van Miskolcról egy nővértársam. Falupasztorációban például Bükszentkereszten van egy lelkigyakorlatos házunk, szintén Bükszentkereszten. Van egy imádságházánk Miskolcon.
6: Az mit jelent?
7: Az imádságháza?
6: Igen.
7: Az egy ökumenikus kezdeményezés, több felekezet összefogásából az a célkitűzés, hogy nehogy már csak a benzinkutak legyenek 24 órán keresztül nyitva, hanem az Isten imádására helyek.
6: Tehát egy ilyen örök imádó hely?
7: Igen, örök, igen, dicsőítő, vagy imádkozó hely, igen. És sajnos Magyarországon még nem tudok olyanról, hogy folyamatos összejönne ez a éjjel-nappal

0: lehet. Illetve vannak közös, meghirdetett nyílt alkalmak, ahol meg dicsőítésbe be lehet kapcsolódni.
1: Említette, hogy hivatalosan nem tanoda. Mi a különbség a hivatalosan tanoda és a nem hivatalosan tanoda? Hasonló, mint a szakkollégium, hogy kap valami állami támogatást, hogyha hivatalos? És mi kellene ahhoz, hogy hivatalosak legyenek, vagy akarnak-e hivatalosak lenni?
0: Szóval ez a különbség, hogy a hivatalos tanoda az normatívát kap. Hát mi is szerettünk volna most már hivatalos tanodába válni, de sajnos a felzárkozó települések programban résztvevő települések most éppen nem kapnak engedélyt arra, hogy tanod.
1: Új, ez az a bizonyos személy. 300 település, ami a legszegényebb 300, és a máltaiakkal együtt értem, tehát itt nem kapnak ilyen lehetőséget egyelőre, tehát az adományokra szorulnak, ugye? Azért is van itt.
0: Így van, valamiből a szép nagy épületünk rezsijét, villanyszámláját és visszámláját is, illetve gyerekprogramokat, táborokat. Azért szoktunk kivételt tenni, hogyha valahol nagyon nagy szükséghelyzetet látunk, például legutóbb egy családnál sikerült meg előzni, az utolsó pillanatban lett a vezetékcsere. Meg gondolok, mert leégett volna a ház, úgyhogy erre is nagyon...
1: Tehát az elektromos vezetékcsere.
0: Hálás vagyok, hogy szintén koldultam, és összejött.
1: Hát a munkamegosztásban rendben belül ön a koldus?
0: Hát ugye Ferences lévén elvileg mindannyian...
1: De többiek is járnak koldulni, vagy pedig ön a specialitása ez?
0: Van, amikor elkísér nővértársam, de most jelenleg rám van bízva ennek az Elfogadlak Alapítványnak a működtetése, vezetése.
1: Hogy hívják az alapítványt?
0: Elfogadlak Alapítvány.
1: Gyakorlatilag minden hétvégén valahol viszi a kis ajándékkincseit, amiért...
0: Annyi nincsen. Ősszel szokott több is lenni, legalább három, meg most tavasszal ez a második, de szerintem most őszig ennyi volt. Uh-huh. Úgyhogy azért ezeket el kell készíteni, kollégáim szoktak segíteni horgolni például, vagy édesanyám is szépségeket, gyertyákat, mindenfélét készít, szappant, úgyhogy mindenfélét hozunk, amit ajándékba tudunk adni. Rózsafüzért, kis taus karkötőt, amihez a kis taut Assisi-ből hoztuk. Úgyhogy igyekszünk valami ajándékkal megajándékozni, akik támogatnak. Támogatják ezt a munkát.
1: Említette, hogy Budán nőtt föl, melyik plébánia kereté, vagy hogy talált rá Szent Ferenc kis nővéreire, és milyen előélet után?
0: Mert Májra Zsemetén nőttem föl, és a Google segített egyébként a kisnővéreket megtalálni, mert ferences női közösségeket kerestem, azt nem annyira ismertem. Ferences férfiágat ismertem, hiszen Szentendrén végeztem, és nagyon jó élményem volt ferencesekkel is. De aztán leültem a Google elé, és úgy találtam rá a honlapjára a közösségnek, egy nagyon élő, mosolygós, fiatalos közösséget láttam. Úgyhogy elmentem egy nyílt napra Miskolcra, és ott nagyon otthon éreztem magam, és akkor így itt ragadtam.
1: És már örökfogadalmas?
0: Igen.
1: Tehát ferences diák volt, akkor Szent Ferencet megszerettették, azt hiszem, önnel, és most egy jubilami esztendő van, illetve már sokadik, mert minden 800 évvel ezelőtt történt, most ez tényleg az utolsó a 800 évben. A Szent Ferencet megszerette. Megszerette, és kereste a ferences közösséget. Így a jubilami esztendőben a közösségük zarándokol esetleg Assisibe, a településeiken, a rendházaik vonzáskörzetében Szent Ferenc mennyire tud téma lenni, akár világi közösség keretében is.
0: Most hál' Istennek, most már sokadik éve ünnepelünk valaminek a 800. évfordulóját, azt hiszem most Szent Ferenc halála, most már az utolsó ilyen jubileumi esztendő, de azt hiszem 2 éve voltunk most közösséggel Assisiben, megint egy zarándoklaton. És hát ezekben az években tényleg többen keresnek meg minket, hogy ide hívnak, oda hívnak bennünket így ferences témában, úgyhogy van lehetőségünk így.
1: Most a közösség alapításakor ilyen egyházmegyei jogú szerzetes rend volt, most kilépnek az egyházmegyéből, hogyha már mint a debreceni közösséggel, akkor most már egyházmegyek közi szerzetes rend lesznek?
0: Hát nem tagadjuk, hogy örülnénk, hogyha hivatalosan is elnyerhetnénk ezt a szerzetesi megnevezést, mert hogy azzal a céllal kaptunk engedélyt, így a mostani kinézetre, meg stb., hogy ez a célunk, hogy hivatalosan is, egyház jogilag is elismerjenek bennünket így szerzetesnek.
1: A munka a szegény emberek között tud-e örömet, táplálékot adni lelkileg? Mennyiben fáradtság és kötelesség, és mennyiben örömforrás is esetleg?
0: Hát nagy

0: örömmel mondhatom, hogy én szeretek Arlóban élni, szeretem a munkámat, és kedvelem az Arlóban lakó fiatalokat. És amikor ifjúsággal foglalkoztam, 8 évet legalább, akkor nagyon sok barátra tettem szert, vagy jó kapcsolatot ápolhattam a fiatalokkal, és nagyon sok értékes embert ismerhettem meg. Sokszor akkor is, hogyha esetleg ez kívülről, nem tudom, morcos külsőt jelentett, vagy látszólag problémás eseteket, de mégis tényleg azt mondhatom, hogy őszintén mondhattam nekik, hogy téged az Úristen jónak teremtett, és ott van benned az a kincs, az a gyémánt, ami lehet most még csiszolatlan, de hogy a Jóistennel kibontakoztathatod azt, ami benned van. És láthattam ilyen átalakulásokat, láthattam ilyen kincs felvillanásokat, úgyhogy én szeretem a munkámat, és szívesen imádkozom is értük, szívesen hívom őket imádságokra, szívesen viszem őket dicsőítésekre, vagy zenélünk együtt. Tanítani is szeretek, abban is volt az elmúlt években. Részem most pedig, mint alapítvány vezetőként pedig ezek a kézműves dolgok, amiben őket is, a helyeket is bőven bevonom, vagy segítenek elkészíteni, vagy alapanyagot, vagy előkészíteni, vagy leszedni, vagy elkészíteni. Szóval, hogy így.
1: És az érettségi, a Szentendre érettségi után a civil életben is kipróbálta magát, vagy rögtön ment a nővérek közé?
0: Egyetemre mentem.
1: Mit végzett?
0: Angol hittan játék és szabadidőszervező tanár vagyok.
1: Ó, hát akkor ez nagyon jó.
0: Igen, és nagyon büszke vagyok rá, hogy kipróbáltam magam itt az Arlói iskolában is, angol tanítás keretében. Hát nagyon más volt, mint Budapesten tanítani, de 3 kingeserves hónap után elkezdtek dolgozni, elkezdtek figyelni az óráimat, és szintén jó kapcsolatba kerültünk az akkori 7. kamasz reménytelen esetnek tűnő diákokkal, úgyhogy sok jó élményem van, hál' Istennek, így a munkám során.
1: A Magnó bekapcsolás előtt megkérdeztem a vezeték nevét, és most egy elég buta vicizott eszembe. A név kötelez, ön a pénzszerző nővér, a renden belül, tehát a kolduló nővér.
0: Zeneszerző, mert egyébként dalokat is írtam, úgyhogy ez sokkal inkább
1: szerző a vezeték neve, Judit nővérnek. És akkor még arról szóljon, hogy egy napot eltölt itt minden szentmise végén a hirdetések után, mond néhány mondatot az önök missziójáról, és hát kéri a segítséget. Hogy talált ránk, illetve erre a plébániára, és mik a benyomások?
0: Nagyon örülök, hogy ide kerülhettem a Felső Krisztina városi plébániára. Egyrészt egyébként rokonaim is járnak ide, édesanyám révén rokonok, másrészt pedig önkéntes, aki szokott hozzánk járni gyerekprogramra, táborba, ő buzdított, és hát tulajdonképpen leszervezte, és segített, hogy megvalósulhasson ez az adományvásár, úgyhogy én most így nagy örömmel csöppentem ide, és egy fantasztikus közösséget láthatok, így meg nagyon jó lelkű, adakozó, támogató, kedves szavakat is kaptam, úgyhogy hálával távozom majd a nap végén.
1: Nagyon szépen köszönöm, és visszaengedem, mert a mise végén újabb feladat vár önre. Ez a legnépesebb fiatalokat összegyűjtő gitáros mise, és szóljon hozzájuk úgy, hogy megérezzék, hogy segíteni jó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szerző Rita, Judit nővér, Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával beszélgettem a budai felsőkészvárosi templomban, illetve templom kertjében. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép. A szerkesztő Szerdahelyi Csongor volt. Örömhír mindenkinek! Válogatás hangzott el a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból.
3: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. A következő percekben az érsek atya gondolatait hallhatják, melyeket a levélből idéz.
4: Alapállás. A magzat valóságos ember a fogantatása pillanatától. Emberként jogai vannak, amelyeket önállóan képtelen képviselni. Ezért külső jogvédelemre szorul. A szívhangrendeletről. Az édesanyja tájékoztatása arról, hogy méhében élő ember fejlődik, nem szívtelenség, nem az ő megalázása, hanem segítség ahhoz, hogy egy életre szóló döntést a lehető legnagyobb körültekintéssel hozhasson meg. Az abortuszon átesett édesanyák lelki segítői, közöttük görögadős egyházunk szakembere is, számos esetet ismernek, amikor az abortusz valóságával való későbbi szembesülés súlyos, tartós, pszichés terheket okoz. A rendelet ezt a körültekintést szolgálja. A magzati szívműködés hangzó vagy képi módon való bemutatását ezért indokoltnak tartjuk. Az abortusz tablettáról. Az abortusz tabletta alkalmazása könnyen azt a benyomást keltheti, mintha az abortusz egy egyszerű, hétköznapi és következmények nélküli eljárás volna. A kémiai módszer sem változhat ugyanakkor azon, hogy egy megfogant emberi élet kioltásáról van szó. A szer alkalmazását követően az anya saját otthonában szembesül azzal, akár teljesen egyedül, hogy testéből elhalt magzat távozik, ami súlyos lelki megrázkódtatást okozhat. Ráadásul az újabb módszer az abortusz valóságának és következményének megértését teljesen háttérbe szorítja, és a krízis támogatás lehetőségét is jelentős mértékben megnehezíti. Nem tartjuk elfogadhatónak azt az irányt, amely egyszerűbbé kívánja tenni az abortuszhoz való hozzáférést az orvosi jelenlét kiiktatásával. Ellenezzük az abortusz tabletta bevezetését. Az esemény utáni tablettáról. Nem tartjuk helyesnek, hogy egy sürgősségi alkalmazásra létrehozott hormonális hatású szer orvosi kontroll nélkül váljon széles körben hozzáférhetővé, különösen az ellenjavallatok és a lehetséges kockázatok miatt. A könnyebb hozzáférés a készítmény ismételt használatát és kockázatos szexuális magatartás elterjedését idézheti elő. Életvédelmi szempontból az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a készítmény az ovuláció késleltetése gátlása mellett a már megfogant élet beágyazódását is akadályozza. Ilyenkor egy kapaszkodni akaró kis életet lök ki a halálba. A vénykötelezettség fenntartását ezért továbbra is szükségesnek tartjuk. Záró gondolatok. A fenti megállapítások nem csupán erkölcsi meggyőződésünket tükrözik, hanem azokra a tudományos tényekre és valós következményekre hívják fel a figyelmet, amelyek kiszolgáltatott édesanyákat és védtelen gyermekeket érintenek. Egyházunk a tárgyalt kérdések mindegyikében érintett fél nem csupán értékválasztása, hanem fenntartott intézményei és az édesanyákkal, gyermekekkel, családokkal végzett napi munkája révén is. E tapasztalatukat a kormányzati döntés előkészítés szolgálatába kívánjuk állítani, bízva abban, hogy ezzel mi is hozzájárulunk az érintett személyek valós és széles körű megsegítéséhez, és közvetve egész társadalmi gondolkodásunk emberségesebbé tételéhez. Meggyőződésem, hogy ezekben a kérdésekben az érdek semleges, az anya és a gyermek életét egyaránt védő szervezetek álláspontjának nagyobb hangsúlyt kell kapnia, mint azon szervezeteknek, amelyeknek esetleg gazdasági érdekeltsége is feltételezhető. Lásd, gyógyszeripar. Egyházunk és intézményeink készen állnak az együttműködésre.
3: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. Az elmúlt percekben az érsek atya gondolatait hallották, melyeket a levélből idézett.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
2: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Hírpercek.
1: Elhunyt Udvarnoki László István pálos szerzetes. 6 évvel a beiruti kikötőben történt robbanás után a pápai missziós társaságok továbbra is segítséget nyújtanak a menekült családoknak. Augusztus 11-e és 15-e között tartják az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna és Vég Györgyi. Életének 84. papságának 60. évében szentségekkel megerősítve hunyt el augusztus 7-én Udvarnoki László István pálos szerzetes, adta hírül a Magyar Kurír. Az atya 1942-ben született Elcsiben, és a kommunista diktatúra idején 1961-ben titokban tett fogadalmat a betiltott pálos rendben. 1966. június 19-én szentelték pappá, 1989-től a rend újjáalakulása után hivatalosan is pálosként folytatta szolgálatát. 2002-től 25 éven át vezette a budatétényi plébániát, ahol fáradhatatlanul szolgálta és összetartotta a közösséget. Nagy gondot fordított Budatétény kulturális örökségére, és minden korosztály számára lelki támaszt jelentett. Munkáját 2017-ben Budatétény díszpolgári címével ismerték el. Papi szolgálatának 60. évfordulóját idén ünnepelte Budatétényben. Temetésére pálos Szentkúton kerül sor, időpontjáról később adnak tájékoztatást. Imádkozzunk lelki üdvéért. Beirutban a 2020. augusztus 4-i kikötői robbanás következtében több százezren kényszerültek elhagyni otthonukat, épületek dőltek romba, a gazdasági károkat 10-15 milliárd amerikai dollárra becsülték. 6 évvel a robbanás után sem enyhült a több mint 220 áldozat családtagjainak gyásza. Libanonban augusztus 4-e nemzeti gyásznap, amikor az áldozatokra emlékeznek. 2025-ben 14. Leó pápa libanoni apostoli útja során ellátogatott a kikötőbe egy csendes imára, és találkozott néhány hozzátartozóval is. A tragédia évfordulóján üzenetben erősítette meg: a halálnak nincs és nem is lehet utolsó szava, írja a Fidesz. A múlt évben közel 1 millióan kényszerültek elhagyni dél-libanoni otthonukat az izraeli katonai akciók miatt. Az egyház a libanoni pápai missziós társaságok igazgatója révén biztosítja támogatását és a rászorulókhoz való közelségét. A Márton Áron emlékév jegyében rendezik meg az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyház megye az MTI-vel. A hagyományosan nagy boldogasszony ünnepe köré szervezett beszélgetésekből, műhelygyakorlatokból, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvénysorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre a Főegyház megye ifjúságpasztorációért felelős lelkészei. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálja, a zárót pedig Tamás József nyugalmazott segédpüspök. Az augusztus 13-ai panelbeszélgetésen többek között Tamás Barna és Bőte Csaba idézi fel, hogyan vált a csíksomlyói ifjúsági találkozó, a CSIT, Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójává. A Márton Áron 130 emlékév jegyében műhelybeszélgetésekkel, filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel a híres erdélyi püspök életpéldáját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hírszerkesztő társaim Mészáros Magdolna és Vég Györgyi nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
0: Szent Művészet, az Árszákra Alapítvány kulturális műsorát hallják.

0: Levelemmel hozzátok fordulok az egész világ művészeihez, hogy kifejezzem megbecsülésemet és hozzájáruljak a művészet és az egyház közötti még termékenyebb együttműködéshez. Meghívlak benneteket, hogy fedezzétek föl újra a szellemi és vallási dimenzió azon mélységeit, melyek a művészetet legmagasabb kifejezési formáiban mindig jellemezték. Ebben a távlatban szólok hozzátok az írott és mondott szó művészei, a színház és muzsika művészei, a képzőművészet és a kommunikáció modern eszközeinek művészei. A művészet ugyanis, ha igazi, a sajátosan vallásos kifejezési formákon túl is belsőleg közel van a hit világához, annyira, hogy olyan időszakokban, amikor a műveltség kifejezetten elfordul az egyháztól, a művészet hidat képez a vallásos élményekhez. Részletek Szent II. János Pál pápa művészeknek írt leveléből.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 20 évvel ezelőtt a budapesti városmisszió évében sokan kerestük annak lehetőségét, miként szólíthatjuk meg korunk emberét az evangélium örömhírével. Ebből a törekvésből született meg az Arszakra kezdeményezése is, amely a művészet nyelvén kívánja felmutatni mindazt, ami igaz, jó és szép. Ez a nemes misszió az elmúlt 2 évtizedben fáradhatatlanul épített hidat hit és kultúra az egyház és a tágabb társadalom között. Ezt írja Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek az Arszakra első 20 évéről készített könyv bevezetőjében. Ami 20 éve kezdeményezés volt, mára Európa szerte ismert, elismert fesztivállá vált, melynek jubileumi alkalmára készülünk. Én Parák Eszter vagyok, és ma az 1 hónap múlva esedékes Arszakra fesztivál részleteiről fogunk beszélgetni a szervezőkkel, fellépőkkel és támogatókkal. Tartsanak velem a következő fél órában. ...2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Arszakra Fesztivált, amely 2 évtizede a művészet egyetemes nyelvén szólítja meg az embereket, közösségeket épít és hidat teremt a vallásos élményekhez. Az Arszakra Fesztivál 2007-ben azzal a céllal indult útjára, hogy a művészettel minél szélesebb közönséghez juttathassa el az örök értékeket. Azóta a művészet szinte minden ágában több ezer program valósult meg országszerte. 2007 óta a kiállít koncertek, irodalmi estek, színházi előadások, filmvetítések, templomi és városi séták, beszélgetések több mint 1 millió látogatót szólítottak meg. Az Arszakra az európai kultúra gyökereihez nyúlik vissza, ami a zsidó-keresztény hitből forrásozik. A kultúra mélyén nyugvó reményjeleit a művészet szépségével mutatjuk fel. A hiteles művészet nem csupán élményt ad, hanem találkozást kínál egymással, önmagunkkal és a teremtővel. Az elmúlt 20 évben számtalan művész, egyházi és világi partner, önkéntes és támogató állt mellénk. Nekik is köszönhető, hogy az Arszakra mára az ország egyik meghatározó összművészeti fesztiváljává vált. Az idei év ugyanakkor új kihívást is jelent, mert jubileumi fesztiválunk minimális pályázati támogatás mellett valósul meg. Megható összefogást tapasztaltunk. Számos művészpartnerünk és önkéntesünk ajánlotta fel segítségét, hogy a 20. fesztivál megvalósulhasson. Hisszük, hogy 20 év közösségépítő munkája, a művészek és partnereink összefogása, valamint közösségünk bizalma olyan érték, amelyet érdemes továbbvinni. Az idei programban ismét helyet kapnak a komoly zenei koncertek, kiállítások, irodalmi estek, színházi előadások, városi és templomi séták és számos különleges esemény. A fesztivál idén is országos, sőt Kárpát-medencei kiterjedésű, számos program valósul meg Magyarország kisebb és nagyobb településein és határon túl. Kiemelkedő helyszínek Budapest, Kaposvár, Miskolc, Vác, Nagyszeben és Kolozsvár. A jubileumi fesztiválhoz mostanáig 104 templom csatlakozott, közülük 48 a nyitott templomok napján tárja ki kapuit, hogy a látogatók felfedezhessék templomaink művészeti, építészeti és lelki kincseit. A fesztiválon szereplő 11 műfaj közül idén is a zene a legmeghatározóbb, de kiemelkedő helyet kapnak a képzőművészeti kiállítások és a tárlatvezetések is. A programok folyamatosan kerülnek fel az arszakra.hu oldalra, ahol részletes kereső segít eligazodni a több száz helyszín és esemény között. Az Arszakra Fesztivál kezdettől fogva a szépség egyetemes nyelvén szólítja meg az embereket. A szépség ugyanis képes megnyitni a szíveket és reményt ébreszteni. Szeretettel várunk minden érdeklődőt jubileumi rendezvényeinken, hogy együtt ünnepeljük az elmúlt 20 évet, és együtt tekintsünk a jövő felé, ahogy az idei mottónkkal is üzenjük. Reményt és jövőt adok nektek. A jubileumi 20. Arszakra Fesztivál a közös összefogás eredménye. Mindenről az Arszakra Fesztivál szervező alapítvány kuratóriumi elnökét, Dragonics Mátert kérdeztem a sajtótájékoztató után. A délelőtti sajtótájékoztatón ugye úgy fogalmaztál, hogy a fesztivál magvetés. Ezt kifejtenéd nekem egy kicsit részletesebben, hogy mit értesz ez alatt, hogy mit jelent az Arszakra Fesztiválnál az, hogy magvetés, és a magvetésnek milyen gyümölcsei vannak?
2: Hát igen, hát tulajdonképpen azt értem a magvetés alatt, hogy elkezdtük ezt a missziót a művészetek segítségével, és azt látjuk, hogy a művészet az egy olyan nyelv, amivel nagyon sok embert el lehet érni, és azt látjuk, hogy bizonyos településeken, ahol van olyan tüzes lelkű ember, mint például Miskolcon, vagy Nagyszebenben, vagy Kaposváron, aki ezt egy kicsit így a kezébe veszi, hallatlanul eredményesen tud misszionálni a művészetekkel. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok település van, aki az évek alatt bekapcsolódott, és nagyon sok szép gyümölcsöt hozott. És az előbb említett városokban is azt kell mondjam, hogy városi mértékű összefogás van. Tehát az Arszakra könyvünkben, amit az elmúlt 20 évnek a visszaemlékezéseiből állítottunk össze, a végén van egy ilyen mondat, hogy a magvetésről, és ott fel vannak sorolva azok a települések, amikben több mint 10 program volt, és fel vannak sorolva azok, amik egyáltalán bekapcsolódtak, és fel vannak sorolva azok, ahol gazdag gyümölcsöt hozott, és évente 50 programban. Tehát azt gondolom, hogy én már egy pár évvel ezelőtt elkezdtem nekik mondani, hogy nevezzék el a saját Arszakra Fesztiváljukat úgy, hogy Abasári Arszakra Fesztivál, Miskolci Arszakra Fesztivál, Nagyszebeni Arszakra Fesztivál, hogy ha úgy alakul, akkor ők ezt magukban is tovább tudják vinni.
1: És igen, az egyik legnagyobb gyümölcse az Arszakra Fesztiválnak az a sok-sok közösség, amelyik a fesztivál körül létrejött, akár a szervezők körül, akár komplett rajongócsoportok vannak, de hát nevezhetjük ezeket őrtüzeknek is, ugyanahogy annak idején a küldetésetekben te megfogalmaztad, hogy ez lenne a cél, hogy kis őrtüzek jöjjenek létre. Milyen érzés neked ezt látni, megtapasztalni, hogy azért ez a 20. Arszakra Fesztivál, és lehet, hogy nem egész Európában, de azért itt Magyarországon és a szükebb pátriákban, itt a közeli határmenti területeken, itt azért csak felrobbantak ezek az őrtüzek.
2: Hát igen, és ez csak az első 20 év.
1: Az örökké valóság nem dolgozunk.
2: Hát hol van még az örökké valóság? Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Szentlélek az nem úgy gondolja, hogy ezt most mi hagyjuk abba, hát ha mi akarjuk, abba hagyhatjuk, de hogy ő fog gondoskodni arról, hogy ez menjen tovább.
1: És most ugye szinte pontosan egy hónappal vagyunk a fesztivál előtt. Mit mond neked ma az idei motto, hogy reményt és jövőt adunk nektek?
2: Hát ugye ez a városmisszió idején alakult ez a motto, annak volt ez a mottoja, hogy reményt és jövőt adok nektek, és a 10. Karszakra Fesztiválra ugyanezt a mottót választottuk, és most a 20-ra is ugyanezt a mottót választottuk, mert ez a legfontosabb, hogy a hitünk által reményünk van és jövőnk. Ezt most nem fejteném ki, de ez az alapállás. Hogy a mi reményünk az nem e földi remény, hanem a mi reményünk az, hogy a Jóistennel lehetünk az örökké valóságon át. És így lesz jövőnk, mert hiába halunk meg, akkor is jövőnk van. Mert az a halál az csak egy lépcső az örökké valóságba, az csak egy kapu, amin át kell lépnünk, és ott vár minket az Úristen, és már alig várjuk, hogy az ő arca fényét direkt beláthassuk, nem fátyol által homályosan.
1: És nagyon sok alkotás, ugye hallottuk a Miskolci Arszakra Fesztiválnak is a felhívásait, a művészek is, fellépők is a kiemelt programokon is, ennek a művészeti megjelenítését fogják átadni nekünk az idei Arszakra Fesztiválon. Neked van-e olyan program, amit különösen vársz, vagy úgy összességében várod már azt, hogy szeptember 12-e legyen?
2: Összességében azt a fajta megújulást várom nagyon kíváncsian, amit egy kedves önkéntes munkatársunk, Vince Balázs kezdeményezett a templomi gitáros együttesek számára. Külön felhívás készült, hogy a nyitott templomok napján mindenki szolgáljon a saját templomában, Szent Misén, Szentségimádáson, vagy egy istentiszteleten, és azt a Sije Jenő dalt tanulják meg, ami a városmisszióra készült, aminek az a címe, hogy reményt és jövőt adok nektek. Nagyon várom, hogy a fiatalok ajkáról ez a dicsőítő zene, ez minél több templomban hangozzék fel.
3: Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és megtaláltok, ha teljes szívetekkel fordulok.

0: Sije Jenő a 2007-es Városmisszió dalát énekelte, Reményt és jövőt adok nektek címmel. A budapesti kiemelt programokról Torocka Ilona művészeti vezetővel beszélgettem. Melyek lesznek a kiemelt programok idén az Arsakra Fesztiválon?
1: Ó, csodálatos programok lesznek, mert idén a családokat hívtuk meg, olyan művész családokat, ahol az utódok, a gyerekek is tanulnak zenét, esetleg már egész magas szinten vannak benne. És ez olyan öröm, hogy így jött össze, 20 év alatt ugyanis kiismertük őket, a családi lehetőségeket, és így elsőnek például meghívtuk Bogányi Gergelyt a megnyitó koncertre, illetve a nyitó koncertre, mert a megnyitó az előző nap. A nyitókoncerten 12-én az édesanyja születésnapja van éppen. Ez később derült ki, és akkor meglepetésnek, számomra is meglepetésnek tartogatta, hogy 5 unokája lesz az édesanyjának ott a koncerten, ahol ő ugyan zongorázik, de azért kamarazenét játszik majd bizonyos unokákkal, hol ezzel, hol azzal. Az 5 unokából 3 egész magas fokon muzsikál, és ezek akkora öröm nyilvánvaló egy édesanyának, és hát a közönségnek is, mert ilyet nem kap akármikor. A következő nap meg a Ránki család játszik Szent László házban, a Szent László templom mellett van a Schwab-hegyen, és az ő koncertjük is egy családi koncert lesz, ami azért ritkának számít, amikor hárman vannak, de ők mind a hárman évente megjelentek, és nagyon szerettük őket, és most is ott is egy ilyen ünnepélyes hangulat lesz, majd a titok kiderül, hogy az milyen ünnep. A következő nap egy azért csodálatos, és tényleg csodaszerű a helyzet, mert én megkértem Lackfi Jánost, hogy a keresztkoncertek első templomában lépjen fel, és apránként kiderült, hogy egyrészt ott volt az esküvőjük, másrészt ott tért meg egy jegyes oktatáson, és a harmadik, hogy felesége tanúságot tesz. Tehát ilyen koncertünk vagy eseményünk még nem volt, amit mi szerveztünk, lett volna, illetve volt is, amit nem mi szerveztünk, de ez most a 20. fesztiválnak az egyik kiemelt programja, amin a kislányuk is, egyik kislányuk a sok közül énekel majd, és 2 zenésztársával lép fel. Tehát hogy ott lesz irodalom, lesz tanúságtétel, lesz, hát, és jó Isten ott van. Tehát ez már ennél több már nem is kell. És aztán lesz még egy olyan koncert, ami a református templomban a keresztkoncert, a Kálvin téri templomban, ahol a Deris család lép fel, a mama 2 gyermekével, de Deris Gergőn keresztül terjedt ez így el, mert hogy ő először, amikor meghívtuk, még igazán fiatal volt, szemben, hogy zeneakadémista, és akkor az ő első koncertje volt életében az Arsakra Fesztivál égisze alatt. Ez most azért lesz ez a koncert, mert a családban egy gyógyulásért imádkozunk, és ezt akarjuk megerősíteni ennyi ember, ennyi ilyen muzsikával, ilyen családi összefogással. A következő koncert most ezekről a 6. alkalommal megrendezett keresztkoncertekről beszélek. Az evangélikus templomban Bolla Milán, aki egyébként eddig ezeken a koncerteken moderált, és különben hegedűvész, de most vezényelni fog, és nem akárkiket, az ő tanítványai, tehát ott nem család lesz, hanem ott egy hatalmas...
2: Egy művész család.
1: Egy óriási művész család, igen, ahol nem csak a mai tagok, vagy zenekari tagok lépnek fel, hanem hogy az egész estés műsort kiteljék. A régi tagok közül is hívnak olyanokat, akik már egészen magas szinten muzsikálnak. Akkor lesz egy olyan keresztkoncert is, ahol viszont Bumnó Tamás szintén a saját iskoláját hozza el, úgyhogy egy olyan sokoldalú és különleges műsor lesz, amit még nem láttunk, és majd remélem, hogy máskor is lesz. De hogy ez most a görögkatolikus templom melletti római katolikus templomban lesz, tehát hogy oda úgy se férne be az a sok-sok gyerek és a szülők, úgyhogy itt most ez a kis változás van. Úgyhogy azóta azt mondjuk, hogy a templomnak, vagyis a keresztnek a görögkatolikus része az a talpa, mondjuk így, a rózsák tere. Tehát ezt könnyű megjegyezni, ott lehet majd Bubnó Tamásikat hallgatni. És akkor még lesznek ajándékkoncertjeink, amiket tényleg itt a segélykiáltásunk kapcsán kaptunk olyan kedves művészektől, mint Lovász Irén, vagy Szemerédi Betti, akiknek most alakulóban van még a helyszín, meg az időpont, mert hát most kaptuk ezt a lehetőséget, aminek boldogan örülünk. És így bővül a kör. Lesz egy gálaműsor, abban is most még alakulóban van, hogy ki az, aki éppen ráér, és el tud jönni, és hát nem lehet azt se sajnos 3-4 órás, tehát hogy még szűkíteni is kell a kört sajnos, de a legutolsó programunk viszont egy olyan szentmise lesz, egy hálaadó szentmise vasárnap, a bazilikában, amire nagy szeretettel várunk mindenkit, mert ez ráadásul egy csodálatos Mozart mise lesz, amit zenekar és énekkar játszik.

0: A Gemma Ének együttest hallhattuk. Az idén pályázati források hiány legfőképp adományokból és felajánlásokból szerveződnek a fesztivál központi programjai. Kolek Ildikó, a fesztivál egyik főszervezője, kuratóriumi tag mesél ennek tapasztalatairól.
1: Óriási megkönnyebbülés és öröm, mert ez azt bizonyítja, hogy amit mi csinálunk, és most már 20. alkalommal az Arszakra Fesztivált, azt érdemesnek tartják arra, hogy támogassák, hogy fellépjenek, hogy szívük, lelküket odaadják ezért a fesztiválért, mert ha egy felhívást közreadunk, és senki nem mozdul meg, az tulajdonképpen egy negatív visszajelzés lenne, hogy ó, hát tulajdonképpen tök mindegy, hogy van vagy nincsen, tehát ezt én kifejezetten áldásnak érzem azt, hogy ilyen helyzetbe jutottunk, mert sok pénzből összehozni egy fesztivált, azt gondolom, hogy az sokkal könnyebb, mint egy nehezebb helyzetben kevés forrással rendelkező fesztiválnak mégis értékes programokat összehozni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kicsit számomra legalábbis emeli a fesztiválnak az értékét, hogyha így meg tudjuk valósítani, és már pedig meg tudjuk valósítani, mert már lassan kezdenek összeállni a kiemelt programjaink, rengetegen csatlakoznak hozzánk, nagyon sok felajánlást kapunk művészektől, helyszínektől, önkénteseket kapunk, szóval abszolút csak pozitívan tudom ezt fogadni, és határozottan áldásként érem meg ezt a dolgot.
0: Hát és annyira kezd összeállni a fesztivál, hogy már most körülbelül 260 program található a weboldalon, az arszakra.hu-n, és augusztus végéig ez csak gyarapodni fog, ameddig ugye lehet jelentkezni. Mely rendezvényeket emelnéd ki, vagy miket vársz te személy szerint a legjobban?
1: Mindig az a baj, hogy sokkal több olyan jó és értékes program van, mint amit mi meg tudunk nézni. És ez nekem mindig nagy bánatom, hogy hiába nézek ki jobbnál jobb programokat, nem biztos, hogy részt tudok rajta venni, mert mindig a saját szervezési programokon vagyunk ott. Én várom tulajdonképpen a megnyitót. Ugye tavaly elmentünk egy másik helyszínre az akkori motto miatt, elhagytuk a Nemzeti Múzeumot, és most visszatértünk az eredeti helyszínünkre. A Nemzeti Múzeum adott otthont az utóbbi 18 fesztiválunknak. Várom a fogadtatást, várom azt, hogy mit szólnak az emberek azokhoz a programokhoz, amiket mi nyújtunk, hogy amit kitalált az Ilona, a művészeti vezetőnk, hogy a művész családok mutatkozzanak be, hogy azt hogy fogják fogadni. Várom, hogy milyen lesz az a gálaműsor, amivel szeretnénk megköszönni mindenkinek, a művészeknek, a helyszíneknek, az önkénteseknek a munkáját. Várom a utolsó nap, a vasárnapi hálaadó szentmisét. Azt hiszem, hogy ezt az egész hetet várom, én ezt egy nagy adományként élem meg, ezt az egész 9 napot, ami itt áll előttünk.
0: És hát az, hogy ennyien megmozdultak az Arszakra Fesztiválért, ez valahogy annyira szépen jelképezi, vagy így leképezi az idei mottót, hogy van remény, és van jövő is. Meddig lehet programokkal jelentkezni az idei fesztiválra?
1: augusztus 31-ét jelöltük meg, bár nem fogunk tudni kiadni programfüzetet, de ha meg tudjuk tenni, akkor tervezzük, hogy esetleg egy könnyebben elérhető kvázi online füzetet fogunk kiadni, de az a helyzet, hogy mint az előző években is, az utolsó pillanatig lehet programokat feltölteni, mert a honlapunkon mindent meg tudnak találni. Tehát a honlapunk nagyon jó kereső programban lehet helyszínre, napra, művészeti ágra, akár egy-egy kereső szóval művészekre is keresni. Úgyhogy biztatok mindenkit, hogy ha kedvet érez, akkor szervezzen programot, legyenek nyitott templomok, minél több templomnak nyissák ki a kapuját, mutassák be a templom szépségeit, szervezzenek egy imeórát, vagy egy templom bemutatót, ha van torony, akkor engedjék fel az embereket, hogy onnan körülnézzenek, meséljenek a templom szépségeiről. Nem kell bonyolult dolgokat kitalálni, hanem a legegyszerűbb dolgok az, hogy nyitva legyenek a kapuk, hogy szeretett elfogadják az embereket, hogy utána vissza is térjenek oda.
2: Az ima nem minden, de ima nélkül minden semmi, írja Johannes Hartl. Mi is folytatjuk szentek imái sorozatunkat a fesztivál sikereiért. Ezúttal Szalézi Szent Ferenc imádságával hívjuk közös fohászra a hallgatókat is. Uram, taníts engem igaz nagy lelkűségre! Taníts meg, hogy úgy szolgáljak neked, ahogy azt megérdemled, hogy számolgatás nélkül adjak, sebeket észesen véve harcoljak, pihenés nélkül munkálkodjak, s feláldozzam magam minden jutalom reménye nélkül, csak azért, hogy akaratodat teljesítsem. Ámen.

0: Bubnó Tamás és a Szent Efrém férfikar, valamint az énekesiskola növendékei évek óta fellépői az Arszakra Fesztiválnak. A kórusvezetővel a Családok Fesztiválja apropóján beszélgettem. Ez a 20. Arszakra Fesztivál. Ha jól tudom, akkor te és a Szent Efrém férfikar már az első, a 2007-es Városmisszió óta része vagy az Arszakra Fesztiválnak.
1: Egy évet tévedtél csak 2008-tól, igen, tehát a másodiknál volt az első közös. Ugye akkor a Szent Efrém egy fiatal együttes volt, 6 éves, tehát még éppen befutás előtt, közben, stb. És akkor csatlakoztunk, és azóta, amikor csak lehet, de nem csak a Szent Efrémmel, hanem az énekes iskolával is. Úgyhogy itt aztán minden volt. Ősbemutatókat, ugye az Erzsébet és Piroska, azt csináltuk. Aztán különböző olyan összeállításokat, ami speciálisan a szakralitás, a szakrális művészet, annak a sokszínűsége. Szóval mindig volt olyan tematika az Efrémmel is, és a gyerekekkel is, ami illett pont ahhoz a lelkiséghez és szellemiséghez, amit az Arszakra képvisel, és ami hát nagyon egyedülálló, tehát most arra azért ez egy hatalmas dolog, hogy ez van.
0: Mit tartasz az Arszakra Fesztivál legnagyobb erényének, vagy értékének, ami megtartotta az elmúlt 20 évben, és amiatt ti is folyamatosan, rendszeresen részei vagytok ennek a fesztiválnak?
1: Az, hogy nagyon nyitott. Tehát ez a legfontosabb, hogy nincsenek olyan kategóriák, skatuják, hogy őt nem, őt ezért nem, őt így, őt

0: Minden olyan érték, ami létrejön, művészeti érték, az mind az Isten dicsőítését szolgálja, és végül is erről van szó. Tehát ennél többet nem tudunk csinálni, mint hogy megmutatni azokat a talentumokat, amiket kaptunk. Tehát igazából, hogyha ezt méltó módon tudjuk megcsinálni, akkor mindig lesz egy olyan réteg, hogy meg vannak szólítva, és még egy nagyon fontos dolog, hogy egy jegy az nem 15 ezer forint, hanem oda lehet menni, és lehet élvezni. Tehát ingyen kaptuk a talentumot, ingyen adjuk tovább. Nyilván nekünk vannak költségeink, és ez természetes, hiszen ebből élünk, de az, hogy a, mint ahogy régen a templomban, hát nem kellett pénzt fizetni azért, hogy ugye kétféle zene létezett a világon, volt a szakrális zene, az a templomban volt, és volt a világi zene, az a kocsmában. Na most ez mostanára egy kicsit bonyolultabbá vált ez a képlet, de tulajdonképpen ehhez egy visszatérés, tehát a sok száz éves európai keresztény hagyományhoz való visszatérés, hogy a templomban meghallgathatod azokat a különleges művészeti értékeket, amiket a kortárs és előző generációk művészei hagytak rád, illetve nem hagytak rád, hanem írták meg az Úr dicsőítésére, és te részt vehetsz benne. Tulajdonképpen a művésznek, aki a szakralitását komolyan veszi, és az ő tehetségét komolyan alárendeli ennek a lélek működésének, tehát a Szentlélek működésének, annak ez a legfontosabb kritériuma, hogy ő ki tud-e teljesedni, meg tudja-e csinálni azt, amit úgy érzi, hogy benne van. Ez szerintem az Arszakának a legnagyobb fegyverténye, hogy nyitott, és hogy mindenki számára hozzáférhető.
1: Az Arszakra Film Fesztivál szervezője, majd zsűri tagja volt. A rádióból jól ismerhetik a hangját. Göbel Ágostonnal az Arszakra Fesztivál titkáról beszélgettünk. Mikor lettél aktív alkotója, szervezője, résztvevője, közreműködője az Arszakra Fesztiválnak, és mi az, ami a mai napig szerinted életben tartja ezt a fesztivált?
2: Egy idő után bizonyos programok nem fértek be az Arszakra Fesztiválnak a 8 vagy 9 napjába, és fölvetődött, hogy lehetne mondjuk egy filmklub sorozatot tartani évközben, minden hónapban, és voltak is közösségi házak, amik befogadták ezt a kezdeményezést, és először csak mint érdeklődő résztvevő. Aztán, mivel nekem volt személyes ismerettségem az Arszakra Fesztivál szervezőihez, ezért ők egy idő után megkerestek, hogy egy-egy beszélgetést nem moderálnék-e szívesen, de ismertek, hogy rádiós műsorvezető vagyok, nem áll tőlem teljesen távol ez a műfaj, és így kerültem bele. Elkezdtem beszélgetésekre járni már úgy, mint műsorvezető moderátor. Egy idő után felvetődött az a lehetőség, hogy nem szállnék-e be egy kicsit jobban szervezésbe. Először csak úgy, hogy megnézni ezeket a filmeket, véleményezni. Utána pedig, de 2016-ban volt az első Arszakra Filmfesztivál, akkor még szervezési oldalról, aztán viszont már 2018, 2019, 2021 a zsűrizés oldaláról is bekapcsolódhattam, és az pedig nekem egy hatalmas élmény volt, hát olyan szakmai nagyságokkal számomra, szakmai nagyságokkal, olyan nagyszerű emberekkel dolgozhattam együtt, akiket én korábban az egyetemen láttam oktatni, vagy a tévében, moziban láttam a filmjeiket, és hirtelen ott voltam velük egy zsűriben. Az egy óriási, hatalmas élmény volt. És hogy mi tartja a mai napig életben ezt a fesztivált? Szerintem még rengeteg olyan hozzám hasonló ember van, aki rajong a tiszta, szép művészetért, ahogy egy év forraszt bennünket a művészet és az alkotó, aki a talentumát, tehetségét adja, Istentől kapott talentumát, hogy ez közösségteremtő tud lenni, hogy meg tudjuk tapasztalni

0: művészet által, hogy egyek vagyunk, hogy a Jóisten így teremtett bennünket, hogy ezeken a területeken meg tudjuk élni az egységet, és a művészet erre egy fantasztikus eszköz, és szerintem vagyunk jó néhányan, akik ennek a folyamatnak a rajongói vagyunk, és ez tartja életben szerintem az Arszakra Fesztivált.
1: Szólongatás című előadásával érkezik a 20. Arszakra Fesztiválra Szemelédi Bernadett, aki először közönségként, majd egy társulat tagjaként lett részese a fesztiválnak.
2: Mit tartasz a fesztivál legnagyobb értékének? Akár személy szerint, a te életedben mit jelented, illetve mit tartasz olyan értéknek, ami megtartotta addig, hogy ez már a 20. alkalom, amitől kíváncsiak rá az emberek, amitől ez még mindig él.
3: Azt gondolom, hogy amellett, hogy tényleg áthatja egy ilyen szakrális áhítat az egészet, talán az összefogás a közösség ereje, hogy ez egy közösségi élmény tud lenni. Maga a színház is az, de az, hogy ennyiféle művészeti ág találkozik, ilyen sokféle helyszínen, és ennyire változatos kínálattal, és hogy vannak visszatérő vendégek, mind a befogadói, mind az alkotói részről, és hogy ezek a visszatérő vendégek is folyton meg tudnak újulni, és tudnak valami újat mutatni azoknak, akik esetleg évről évre látják őket. Tehát az, hogy ennek a fesztiválnak van egy ilyen konstans mi volta, ami mindig állandó, és közben állandóan képes megújulni. És szerintem ez a kettősség az, ami ilyen sokáig életben tudta tartani.
1: Szeptember 12-e és 20-a között 20. alkalommal tárja szélesre a hitkapuját a Szent Művészettel az Arszakra Fesztivál. Kérjük, támogassák a fesztivál megvalósulását elsősorban imádságaikkal, és ha tehetik, akkor segítség adománnyal vagy önkéntes szolgálattal a missziós rendezvénysorozatot. A programok részleteiért látogassanak el az arszakra.hu oldalra, és találkozzunk szeptember 3. hetében az Arszakra Fesztiválon. Ennyi fért a mai műsorba, 4 hét múlva a fesztivál hetében találkozunk újra itt a Mária Rádióban. Addig is ne felejtsék el szeretni egymást. Köszönöm figyelmüket, Parák Esztert hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metódot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent Második János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infokukat mariaradio.hu e-mail címen.

Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Ősszel történt, 17 év pályaversenyzés után átváltottam az utcai futásra. 3000 méter és 2000 méter akadály futásban értem el a korábbi években a legszebb eredményeimet. Ifjúsági Európa bajnokságon voltam aranyérmes, valamint ifjúsági olimpián nyertem bronzérmet, és a 2021-es tokiói olimpián is nagyon közel voltam a döntőbe jutáshoz. Az új edzőm javasolta azt, hogy próbáljam meg a hosszabb távokat, és próbáljak meg maratonfutásban kiteljesedni. Természetesen ez egy rizikós váltás volt. Én nem tudtam, hogy ez sikerülni fog-e, viszont hittem abban, hogy a cél nem lesz bizonytalan, és hogy kaptam talentumot ahhoz, hogy én egy nagyon jó maratonfutóvá válhassak. 2025. októberében volt az első maratonom Frankfurtban, ami egyébként egyáltalán nem volt könnyű, de az utolsó pár kilométeren, ami nagyon nehézé vált már, akkor eszemben volt ez az idézet, hogy a cél az nem lehet bizonytalan, és hogy a Jóisten azt adta nekem talentumnak, hogy én nagyon jó maratonokat futhassak, és amikor már nagyon-nagyon nehéz volt 35-36 kilométernél, és azt hittem, hogy a lábaim össze fognak csuklani alattam, mert annyira fáradt voltam, és éreztem, hogy jönnek a görcsök, akkor is lebegett a cél a szemem előtt, hogy nekem oda el kell jutnom, el kell futnom. 2:28 perccel értem be a célba, és tényleg egy katarzis élményben volt részem, amikor átfutottam a kapun.

0: Hírpercek.
1: Urunk színeváltozása ünnepén Tagle bíboros az Atya akaratának megvalósítására buzdította a keresztényeket. A világ legkisebb államának pénzérméjén ismét a hivatalban lévő Szentatya arcképe látható. Szakmai összefogás a Kecskeméti Kórház és az SOS gyermekfalvak között a kórházban maradó csecsemőkért. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna és Vég Györgyi. Augusztus 6-án urunk színeváltozása ünnepén a római St. John Henry Newman kápolnában Luis Antonio Tagle bíborost celebrált szentmisét, írja a Fidesz. A főpap homiliájában kérte, hogy az atya által kinyilatkoztatott szeretett fiúként nézzünk Jézusra. Hallgassuk őt úgy, hogy az atya rajta keresztül szól hozzánk, nem pedig úgy, mint aki a mi elvárásunk szerint beszél. A bíboros felidézte az 1945. augusztus 6-ai reggel 8 óra 15 percét, amikor egy atombomba fénye világította meg Hiroshima városát, és a pusztítás, a betegség és a halál sötétségét hordozta. Az a nap átalakította a világot. Az ellenség kapitulált, a második világháború véget ért. A háborúk torzulást hoznak. Csak Isten színe változása által alakul át az emberiség. Érvelt homiliájában Tagle bíboros. A Vatikáni Filatéliai és Numizmatikai Hivatal július 30-án mutatta be az új vatikáni euróérme sorozatot, amely a hivatal honlapján keresztül szerezhető be. A Vatikán városi állam az euróövezet része és évente saját érméket bocsát ki alacsony példányszámban, ezért jelentős numizmatikai értéket képviselnek. Különösen a gyűjtők körében keresettek, írta a Magyar Kurír. Ez az első érmesorozat, amit 14. Leó pápasága alatt bocsátottak ki. Az 1, 2 és 5 eurócentes érmék előlapján továbbra is csupán a pápai címer látható. A 10 eurócentestől a 2 eurósig terjedő címleteken viszont a hivatalban lévő pápa arcképe jelenik meg a nemzeti oldalon. A 2 eurós érme 14. Leó pápa címerének jellegzetes elemeit is megjeleníti. A liliumot, valamint a nyillal átszúrt lángoló szívet egy nyitott könyv felett. Az 5 eurós érme a világi javakról való lemondást ábrázolja. Babaringató programot indított az SOS Gyermekfalvak és az Oktatókórház Kecskeméten. A program célja, hogy az SOS képzett önkénteseitől a kórházi tartózkodás ideje alatt is minél teljesebb testi-lelki támogatást kapjanak azok a csecsemők, akik átmenetileg még nem kerülhetnek családba, írta az MTI. Az országos nevelőszülő hiány miatt továbbra is megoldatlan több száz újszülött helyzete, akik plusz munkát rónak az egészségügyi személyzetre. Az SOS Gyermekfalvak azzal szeretné enyhíteni a már évek óta elhúzódó krízis helyzetet, hogy képzett önkénteseik a hét minden napján foglalkoznak a babákkal addig, míg helyzetük véglegesen nem rendeződik. Olyan biztonságos, családias közeg működik a kórház újszülött részlegén, ahol minden gyermek megkapja azt a figyelmet és gondoskodást, amelyre fejlődéséhez szüksége van, mondta a vezető főorvosnő. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna és Vég Györgyi nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az évközi 19. vasárnap előestéjén az esti dicséretet a harmadik Zsoltár hét vasárnapjáról imádkozzuk.

Olvasmány a zsidókhoz írt levélből. A békesség Istene, aki Jézus Krisztust, a mi Urunkat, a juhok nagy pásztorát, az örök szövetség vére által feltámasztotta a halálból, legyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkálja bennünk Jézus Krisztus által mindazt, ami kedves előtte. Dicsőség neki mindörökké. Amen.

Krisztus megkönnyörült az éhező népen, és szeretetének csodáit művelte érte. Emlékezzünk erre, és kérjük bizalommal.

0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, bizalommal atyánknak szólítunk téged. Tökéletesítsd szívünkben a fogadott fiúság lelkületét, hogy a megígért örökséget elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
2: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk. Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

kopott álmokat. Sodornak az évek. Az idő tüské. A szíved ígérnek. Ameddig szeretnek, tám megáll az óra. Tegnapra ébredsz fel, holnap virrad óra. Fékeznéd az időt, ám ha felednek. Feletted az idő, soha nem áll meg. A lánc még erős, de a kéz gyenge. A szív nem mozdul, csak a láb menne.

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Berhidai Piusz atya homíliáját hallják, amely a 2026. júliusában lezajlott Ferences ifjúsági találkozón hangzott el.
1: Legyél az öröm hordozója! Egy-két hónapja, amikor megtudtam, hogy ez lesz a mottója ennek a nagyszerű találkozónak, rögtön megszületett bennem a kérdés, ami azóta is nem hagy nyugodni, hogy legyél az öröm hordozója. Jó, de hogyan? Lehet, hogy ebbe benne van a magam személyes története is. Különböző adományokat kapunk a Jóistentől. Én azok közé tartozok, akik előre rettegnek a csoportfotózástól. Mert ott elhangzik, hogy mosolyogjatok, cheese, és akkor kell mosolyogni. És akkor így próbálok, de többször leellenőriztem, hogy katasztrófa, ami így születik. És Szent Ferenc ünnepének az evangéliuma segít engem, hogy ne erőltessem, ne a mosolygást erőltessem, bár jó az gyakorolni, hanem vegyem észre, hogy ki az öröm hordozója. Hogy először Jézus az, aki közöttünk az örömöt hordozta, hordozza. És minél inkább hozzá tartozunk, egységben vagyunk vele, annál inkább van lehetőségünk arra, hogy növekedjen bennünk ez az öröm, hogy hiteles hordozói legyünk. Ahogy a könyörgésben imádkoztuk, hogy azt kértük, hogy örvendező szeretettel kövessük fiadat, és kössük hozzád életünket. Vegyük észre, hogy Jézus öröme miből fakad. Itt az evangéliumi részlet egy olyan epizódot mutat meg, ami nagyon intim, ezt is lehet mondani, így Jézus életében. Mert egy olyan epizód, egy olyan alkalom, amikor Jézus egy pillanatra megáll így a nyilvános működése során, és szinte így önkéntelenül így felszakad belőle egy dicséret az atyának, egy dicsőítés, és én ezt nem tudom elképzelni máshogy, mint hogy öröm volt benne. Rácsodálkozott az atyának a szándékára, a mennyei atyának a jóságára, okosságára, bölcsességére, és ez örömmel töltötte el. És ebben az örömben így kiszakadt belőle, hogy áldalak téged, atyám, mennek és földnek, ura. Azt hiszem, hogy a legtöbbször erre vágyunk, hogy úgy álljunk az atya színe előtt, hát hogy nincsenek falak, hanem így ki tudjuk mondani tiszta szívből, áldalak téged, atyám. Sok mindent hallottunk már eddig is így a találkozó alatt, katekézisek, prédikációk, többen visszatérő szófordulat volt az, hogy csak ezt a legfontosabbat jegyezzétek meg. Csak ezt az egy szót. Ilyenből volt 10-20. Én is mondok most több, legalább 3-at. Ez a 3 szó. Élet, kapcsolat, ritmus. Ne jegyezzétek meg. Olvassátok, ha szabad ajánlanom, minden nap olvassátok az evangéliumot, ott abban minden benne van. Vigyétek magatokkal, hónotok alatt, vagy telefonon, vagy de legjobb szívedben így újra eszedbe juttatni azt az egy szót, ami megérkezett hozzád, amit megjegyeztél önkéntelenül is talán. De az én 3 szavam ma. Élet. Azért az élet, mert Szent Ferenc tranzitusát szemlélve látom, hogy ezen az úton, az ő életében nagyon fontos lecke volt az élet elfogadása. Az élet elfogadása úgy, ahogy azt az Úr Jézustól az evangéliumból meg tudta tanulni, hogy az életet elfogadom a Teremtőtől, ezt a teremtett életet, ami egyébként nem teljes, nagyon sok szépség van benne, a fűszál, meg a virágok, meg a madárkák, minden nagyon sok szép, meg van néha nem szép is. De ahogy Jézus az evangéliumban is odafordul mindenhez és mindenkihez, úgy Szent Ferenc is képes erre a nagy titokra, hogy az egész életet elfogadja úgy, ahogy van. Tegnap olyan megdöbbentő és megállásra késztető volt az a kérdése a színdarabnak, hogy hát hittel és szeretettel szereted-e magad? Az életet elfogadni ezt is jelenti. Meg a másik elfogadását, meg ennek a teremtett világnak sokszor a kiszámíthatatlanságát, félkész állapotát. Amikor Jézus örül, látva az Atya szándékát, és mi az Atya szándéka, hogy a kicsinyeknek nyilatkoztatja ki önmagát, a kicsinyeknek mutatja meg magát, akkor itt Jézus nem arra hívja fel a figyelmet, vagy nem annak örül, hogy lám-lám azok, akik nagyok, azok meg pórul jártak.

És ez az átmenet azzal a leckével kezdődik, hogy az életet elfogadjuk mindenestől. Aztán egy másik szó, az élet tisztelete, teljes elfogadása, minden állapotban való elfogadása mellett a kapcsolat. Szent Ferenctől tanuljuk ezt a testvéri közösséget. Úgy tanultam novíciátban, meg is döbbentett, hogy Szent Ferenc soha nem akart testvéri közösséget. Hát ezt jól megcsinálta. Elfogadta azokat, akiket az Úr adott neki. Az igazi közösség valójában még egy családban is, de egy közösségben, egy egyházban mindenképp, egy szerzetes közösségben főképp azon múlik, hogy el tudom-e fogadni a másikat Istentől ajándékképpen. És ez megint csak arra figyelmeztet, hogy nem valamitől leszek fontos, a másik nem valamitől fontos, amit megszerzett vagy ráaggattak, mert ezt vagy azt elérte, ezért vagy azért ilyen pozícióban, helyzetben van. Jó vele jóba lenni? Nem. Csak. Mert az Úr adta. És ezért ne írj le senkit magad körül. Ne iktass ki senkit a kapcsolataidban. Persze, szükség lehet olyanra, okosság, hogy pár lépés távolság. Néha ez jobb. Nem borítom rá az asztalt. De ne írj le senkit. Nagyon érdekes, hogy amikor Szent Ferenc az engedelmességről beszél és tanít, akkor végigveszi, hogy milyen helyzetek lehetnek szerzetes közösségben, hogy az előjáró parancsol valamit, vagy hogyan lehet engedelmeskedni. És a harmadik vagy negyedik szint, az igazán haladók szintje, amikor azt mondja Ferenc, hogy hát, amikor mondjuk az előjáró olyasmit találna parancsolni, ami bűn vagy lelket kárára van, na hát akkor nem kell engedelmeskedni neki, de ne fordulj el tőle. A Jóisten így teremtett meg minket, hogy ki van nyitva a személyünk, a személyiségünk ő felé, egymás felé. És ez nagyobb titok annál, mint hogy ez te csak úgy, nem tudom, elvégzel egy kurzust, és akkor utána majd jól csinálod. Egy jó önismereti, vagy egy kommunikációs tréning, és utána már jó leszek a kapcsolatban. Csináljuk ezeket, mert segíthet. De nagyobb titokról van szó, amikor azt mondom, hogy Isten ilyennek teremtett minket. Ez azt jelenti, hogy ne mondj le arról, hogy személy vagy, és a másik is egy személy. És ilyen módon vagytok megteremtve egymásnak is. Ez azért is fontos, mert az ördög, a gonosz, a rossz, nevezzük bárhogy, azon munkálkodik, hogy te félj. És a félelem izolál, falat épít, és féljél. Mi okoz félelmet? A bűneink például. Jézus annyiszor mondja, hogy ne félj, és valóban ne félj. Még akkor se, hogyha egy bűnt tapasztalsz, látsz a magad életében, a másik életében, mert nem az a legnagyobb bűn, hogy bűn, hanem hogy izolál, elszakít, elszigetel, és elhiteti veled apránként, fokozatosan belesodor, hogy elhidd, hogy jó leszel te így egyedül is, magadnak is. Nem kell hozzászólnod, nincs szükséged másra, jó vagy te így, ahogy vagy. Különben is neked van igazad, te tudod. Elszigetel,

0: Isten viszont megbocsátja a bűnöket, semmivé teszi, képes újra életet teremteni ott, ahol az élet megszűnt. Képes félelmet kelteni, és így elszigetelni minket egy-egy veszteség, betegség. Amikor sokféle képzetem támadhat magamban, hogy jaj, elvesztek mindent, talán akkor végképp így nem lesz értelme dolgoknak, holott Isten nem dolgoktól tette értékessé az életemet, hanem önmagában értékes. Nem kell félnem, hogyha beteg vagyok, ha bármilyen hiányosságot észreveszek magamban, ha bármilyen sebet kaptam, ha bármilyen sebesülést tapasztaltam, nem kell félnem. Mert nincs mitől valójában. Én most így gyenge 50-esként visszatekintve az eddigi félelmeimre, vannak mostaniak, de az előzőekre. Hát, röhelyesek. Hányszor aggódtam tényleg pitinianer butaságok miatt. Vagy hogy adott helyzetben kicsit megfájdult a fejem, és körülbelül már majdnem a földön fetrengtem. Tehát, hogy visszatekintve persze látjuk az értelmetlenségét a félelmeinknek. Hogyha képesek vagyunk a Jóistentől rátekinteni ezekre, persze nem vagyunk mindig képesek, de ezért jó így oda állni, oda kötni magunkat az Úr Jézushoz, aki az öröm hordozója, akivel képes vagyok én is bekapcsolódni ebbe a valóságba, ami az Atyának a dicsőítése, ami egyben hozza, hogy felismerjem magam annak, aki valójában vagyok, sőt, akivé lehetek. Aztán persze félelmet tud kelteni a butaság is, ugye? Valamit nem értünk, nem tudunk. A legkönnyebben manipulálhatóak a buta emberek. De ez is kiküszöbölhető. A Jóisten adott agyat mindenkinek valamennyit. Tényleg, nekem is szerintem. Lehet gondolkodni, tanulni. És ahogy halljuk az evangéliumban Jézus örömét, Jézus újjong örvendezve afölött, hogy senki sem ismeri a fiú, csak az atya, az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú kinyilatkoztatja. A fiú kinyilatkoztatta nekünk. Vegyük már észre, hogy tudásunk van. A hit ismeretünk, az nem egy... nem tudom, valami hétvégi kurzus, az életünk, van tudásunk Istenről. Persze, hogy még nem minden töredékes, és sokkal többet nem tudunk, mint amit valószínűleg tudnunk lehetne, vagy fogunk. De lehet tanulni, törekedni, megismerni egyre jobban a jó Istent, hogy ki ez az Isten, és ez nem diplomák függvénye. Le lehet győzni mindazt, Jézushoz ragaszkodva, hozzá kötve magunkat, mint Ferenc, bűnbánattal tovább lehet lépni a bűnökön. A betegségen is át lehet látni Jézusba kapaszkodva, és lehet gondolkodni, tanulni. Élet, kapcsolat, és végül mondtam ezt, és talán furcsa, hogy ritmus, ami úgy gondolom különösen a mai világunkban, társadalmunkban különösen fontos, mert arra vagyunk kárhoztatva, hogy ilyen egybefolyó életünk van, nincs tagoltsága, szinte ritkán van hétköznap és ünnep. Persze fölosztjuk szabadnapra, meg munkára, ugye kötelezőre, meg én időre, de valójában ilyen egybefüggő folyamban sodródunk. Ferenc az ő átmenetében fölismerte, hogy neki jó lesz a városból kivonulni néha, visszavonulni. És volt az életében egy ilyen hívő módon egészséges váltakozása annak, hogy kifelé élt és megtanult egyedül lenni, elviselve a magányt is. Nem véletlenül, hogy a város szélén telepedett meg, mert onnan be lehetett menni, meg ki is lehetett jönni. Lehetett lenni online, meg offline. Lehetett lenni közösségben, és lehetett lenni egyedül Isten jelenlétében. Ezt is lehet gyakorolnunk. Legyenek ünnepeink, legyenek egyedül léteink, legyenek aktív és nem aktív időszakaink. Most a szentmisében, amikor úgy imádkozunk, hittel vagyunk jelen, hozzákötjük magunkat, egész személyünket Jézus Krisztushoz, nem csak a tanítást hallva, nem csak az akaratunkat így irányba állítva, hanem magunkhoz véve őt. Egészen egyé leszünk vele a szentségben, ebben az egységben őrizzen meg minket mindenkor. Amen.
1: Kedves hallgatóink, Berhidai Piusz atya a 2026. júliusában lezajlott ferences ifjúsági találkozón elhangzott homíliáját hallották.
2: Hírpercek.
3: Vasmiséjét ünnepelte Csóka Gáspár bencés szerzetes a Pannonhalmi Bazilikában. Kolozsvár adott otthont idén a Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozónak. 4 templomi koncertet ad Hozé Kura és Szamosi Szabolcs augusztus 10-e és 14-e között. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Urunk színeváltozásának ünnepén augusztus 6-án a Pannonhalmi Szerzetes Közösség diákok, tisztelők és hívek körében ünnepelte pappá szentelésének 65. évfordulóját Csóka Gáspár bencés szerzetes, egyháztörténész, tanár, levéltáros, a győri Szentmór bencés perjárség tagja. Tájékoztatott a Pannonhalmi főapátság. Az ünnepi liturgia homiliáját Lőrinc Pál atya mondta. Felidézte Gáspár atya személyes visszaemlékezését és a szerzetesi hivatás táborhegyi tapasztalatát. Amikor 1956-ban magára öltötte a bencés habitust, nem sok jövőt szántak az egyháznak. 1961-ben sem volt jobb a helyzet, de az atyák tették a dolgukat. Az imádságban, szentírás olvasásában, szolgálatban megélt Isten élmények nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a mindennapi kihívásokban is követni tudjuk Jézust. Köszönjük azoknak a társaknak, akikkel együtt jöhettünk fel a hegyre, és együtt követhetjük Urunkat. Az idei piarista ifjúsági találkozóra, melynek mottója együtt növekedünk, 6 országból több mint 250 fiatal érkezett. A katekézisek, a közös imádságok, a szentmisék, a zarándoklatok és a közösségi programok mind azt a kérdést járták körül, mit jelent emberként, keresztényként és piaristaként együtt növekedni. Írta a romkat.ról. Zsódi Viktor örömét fejezte ki, hogy a magyar rendtartomány viszonylag friss kolozsvári jelenléte mára olyan közösséget formált, amely képes volt vállalni egy nemzetközi esemény megszervezését is. Carles Gil piarista generális a nyitó szentmisén arra emlékeztette a fiatalokat, hogy a hit nem magányos út, egymást segítve növekedjünk. A Kolozsváron töltött napok nem csak emlékezetes élményeket és új barátságokat adtak, hanem olyan közös tapasztalatot is, amelyet minden résztvevő magával vihetett saját közösségébe. 4 alkalomból álló koncertsorozattal várja a közönséget az ország több templomában Hozé Kura, argentin tenor és Szamosi Szabolcs, Liszt díjas orgonaművész augusztus 10-e és 14-e között, áll az MTI hírében. Augusztus 10-én hétfőn a Pécsi Székesegyházban, kedden az Esztergomi Bazilikában, csütörtökön a Békés Csabai Evangélikus Nagytemplomban, pénteken pedig a Debreceni Nagytemplomban adnak hangversenyt az Orgonapont sorozat kiemelt eseményeként. A sorozat ajánlója szerint a koncerteken a zenei kifejezés széles skáláját igyekeznek megmutatni a művészek, a bensőséges meditatív pillanatoktól a drámai erejű megszólalásokig. Az este különlegessége az emberi hang és az orgona találkozása, amely egyszerre idéz meg szakrális mélységeket és operai szenvedélyt. A teljes műsor megtalálható a www.filharmonia.hu oldalon, ahol jegyvásárlásra is van lehetőség. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
2: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Az uralkodás célja a nép boldogulása. Istenünkhöz kiáltunk nemzetünkért, és hálát adunk neki, hogy hozzáfordulhatunk. Mert van Istenünk, és van nemzetünk. Van hazánk, és hazánkon kívül is élnek testvéreink, akikkel nagyon szoros kapcsolatot kell építenünk. Történelmünk azonban nagyon ritkán volt ilyen nyugodt és békés. Legtöbbször az önkény és a zsarnokság volt jelen a mi hazánkban. És az állam az önkény és a zsarnokság eszközei között nem mindig a nyílt elnyomást alkalmazta, hanem sokkal kifinomultabb, vagy úgy is mondhatjuk, hogy alantasabb eszközöket használt. Az önkény és a zsarnokság mindenféle fejlődésnek az a gátja és a megbénítója. Történelmünk nagyjai a maguk korára és előrevetítve más korokra figyelmeztetnek bennünket erre. Most hallgassuk Deák Ferencet. Az önkény és erőszak leggyilkosabb ostorai az emberiség közboldogulásának. Akár egyes polgár, akár a nemzetnek egy osztálya, akár koronás fejedelem gyakorolja azokat. Önkénynek tehát és erőszaknak törvény által gátat vetni, bármely alakban jelenik is meg, soha nem korai és soha nem káros. Óvakodjék az állam a zsarnokságnak akármi nemét megállapítani, mert a kis zsarnokság szintúgy veszedelmes, mint a nagy zsarnokság. A zsarnokság, mely mindennapi viszonyainkra hat, sokkal veszedelmesebb és szenvedhetetlenebb, mint akármely magas zsarnokság, akár törvényhozás, akár bárki gyakorolja azt. Az uralkodásnak végcélja nem lehet a hatalom nagysága. A hatalom csak eszköz. A végcél a népek boldogítása.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Hallgassuk meg a mai nap evangéliumát Szent Máté könyvének 17. fejezetéből. Galileai útjuk során Jézus ezt mondta tanítványainak. Az emberfiát az emberek kezébe fogják adni. Megölik őt, de harmadnapra feltámad. Erre a tanítványok igen elszomorodtak. Amikor Kafarnaumba érkeztek, az adószedők Péterhez fordultak és megkérdezték. A ti mesteretek nem fizett templomadót? De igen, felelte. Amikor belépett a házba, Jézus megelőzte őt kérdésével. Mit gondolsz, Simon? A földi királyok kitől szednek vámot vagy adót? Fiaiktól vagy az idegenektől? Az idegenektől, felelte Péter. Erre Jézus így szólt. A fiak tehát mentesek, de hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra, vess horgot, és az első halat, amelyik ráakad, húzd ki. Nyisd ki a száját, találsz benne egy pénzdarabot. Vedd ki, és add oda nekik, értem és érted. Ezek az evangélium igéi. Kedves rádió hallgatók, az apostolok elszomorodnak, amikor Jézus bejelenti halálát és feltámadását. Most még elszomorodnak. Ekkor még nem tudják, hogy majd amikor átélik és megértik, utána életük legnagyobb öröme lesz. Olyan kincs, olyan titokos forrás, ami erőt ad majd nekik mindenhez. Ami minden körülmények között törhetetlen hitet és reményt fog adni nekik, hogy Jézus meghalt és feltámadt. De most még elszomorodnak. Nem tudják, hogy ez a Jézus által említett esemény fogja őket rendíthetetlen bátorsággal eltölteni. Sokszor reagálunk mi is az apostolokhoz hasonlóan félelemmel, szomorúsággal az előttünk álló eseményekre. De amikor átélve azokat, megtapasztaljuk, hogy az is kegyelem volt, hogy minden Isten irántunk való szeretete, akkor egészen megváltoznak érzéseink. Jusson ez eszünkbe, amikor előttünk álló eseményekre gondolva félelem vagy szomorúság tölt el.
1: Mai ima szándékunk. Urunk, adj nekünk kitartást és álhatatosságot, hogy hittel tudjunk imádkozni nemzetünk lelki megújulásáért, még akkor is, hogyha sokszor nem látjuk az eredményt, nem látjuk a gyümölcsöt. Áldj meg minket, hogy mindig kitartsunk a jóban, és hűségesek maradjunk hozzád.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelkipásztorának műsora következik.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt az Együtt a szinodális műsor. Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. Én pedig a Mária Rádiónak Szombathelyi stúdiójából együtt a szinodális úton. Itt mindig együtt megyünk valakivel, együtt beszélgetünk valakivel. Ez a program, hogy együtt a szinodális úton, mert Ferenc pápának volt a gondolata, hogy mindannyian a szinodális útot járjuk, és cseréljük ki egymással a tapasztalatainkat, gondolatainkat, élményeinket, amit az Isten dolgába, az egyházunk építésébe tudunk tenni. Hát most is egy ilyen történet következik majd, ami engem is rendkívül megrepett. Szakály Csavával fogok beszélgetni, akivel már egyszer nagyon-nagyon régen beszélgettem, még hozzá a megtéréséről is, hogy maradt meg az Istennel való élő kapcsolata. Most egy másik történet lesz majd, ezt megkérem arra, hogy ezt a megtérés történetét is mondja, hogyan nyúlt bele a Jóisten az életében, akkor, amikor hitetlen katonaként őrségben volt, de ez később mindjárt jönni fog. Kedves Csaba, szeretettel és tisztelettel köszöntelek a Mária Rádió Szombathelyi stúdiójában. Örülök, hogy ismételten elfogadtad a meghívásomat, hiszen rákaptam valamire, amit te mondtál, hogy Indiába jártál egy missziós körúton, ahol csodálatos dolgok történtek, de ezt majd te elmondod. Isten hozott.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Hát akkor röviden mutatkozzam be.
1: Hát mutatkozz be meg a megtérésed történetét.
2: Jó, Szakály Csaba vagyok, 55 éves, és a megtérésem az 20 éves voltam, amikor megtörtént. Nem hívő családban nőttem fel, nálunk otthon a Biblia nem szerepelt a könyves polcon, illetve Isten neve sem szerepelt sokat a szüleimnek a beszédében, és hát így szépen bele is kerültem mindenféle rossz dologba. Már 14 évesen bekerültem egy galeribe, ott azon a lakótelepen, ahol éltünk. Ez ilyen heavy metal zene volt, és alkohol, és egyéb dolgok. És hát nagyon hamar hangadóvá is váltam ebben a társaságban. És 18 éves koromra jutottam el addig, emlékszem a 18. születésnapomon, miután mindenki elment, és a mámor egy kicsit felszállt, akkor azon gondolkodtam, hogy mi várhat érem még ebben az életben. Tehát mindent kipróbáltam, az alkoholtól a szexig és egyéb dolgokat, és nagyon nem volt út előttem. És aztán 19 éves koromban megkaptam a behívót, akkor még kötelező katonaság volt, a határőrséghez. Előtte egy nappal volt egy nagyon komoly rendőrségügyünk az öcsémmel, rendőrökkel verekedtünk hivatalos személy ellen erőszak miatt, aztán be is hívtak bennünket, és hát úgy kerültem a katonasághoz, hogy nekem már minden mindegy. És nem igazán érdekelt az élet. És azt gondoltam, hogy hát el vagyok, talán valamikor kikerülök onnan, és aztán élek valami normális életet. Hát nem egészen így történt. A katonaság alatt volt egy lány, akivel leveleztem, egy barátom, aki az egyik levelébe írt egy mondatot, ami nagyon megragadott, ami úgy szólt, hogy elment egy keresztény közösségbe, és befogadta Jézust a szívébe, és hogy azóta teljesen megváltozott az élete, és hogy nekem is ezt javasolja, mert tudta, hogy az alkoholnak a rabja vagyok. És akkor kértem egy kikérőt a katonaságtól, és eljöttem ide Szombathelyre, vettem egy Bibliát magamnak, és elkezdtem olvasni, és arra jöttem rá nagyon hamar, hogy ez a Biblia, ez csak kívülről fekete. Én mindig azt hittem, hogy a katolikus egyháznak a misekönyve a Biblia, mert hogy annyira nem voltam képbe, de rájöttem, hogy ez csak kívülről fekete, de hogyha kinyitom, akkor az életvilágossága fénylik belőle, és ahogy olvastam, egyre jobban szívtam magamba az Isten igét, egész fejezeteket kívülről megtanultam, Ézsaiás 53-at, Róma 10-et, nem tudom, hogy miért éppen ezeket, valószínűleg akkor az akkori élethelyzetemben ezek nagyon szóltak, és aztán utána valami olyasmit tettem, amit korábban még soha nem. Az egyik éjszakai őrség alatt, ez minden éjszaka 8 órát jelentett, kint az osztrák-magyar határon, szóval letérdeltem, és imádkoztam Istenhez. Ott a sötétben, a kalasnyikóval a vállamon, teljes menetfelszerelésben, és igazából egyetlen egy kérdés volt bennem, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia. Az Ézsaiás 53-on gondolkodtam éppen, és így adódott a kérdés, hogy miért kellett meghalnia Jézusnak. És akkor azon az éjszakán, ott a térdeimen, hallható hangon hallottam Istent, amikor azt mondta, hogy a te bűneid miatt. És amikor ezt így hallottam, akkor csak annyit tudtam mondani, hogy Istenem, hogyha te tudsz használni egy ilyen tönkrement embert, mint ami én vagyok, akkor én szeretném átadni neked az életemet. És azon az éjszakán, ez több órán át zajlott, fizikálisan éreztem, ahogy Isten körbevesz, ahogy átölel, ahogy szépen, a maga módján megtisztít a bűneimtől, örömöt ad, és ez az öröm, ez a mai napig jellemzi az életemet, és gyakorlatilag amit teszek, azt ebből az örömből, illetve ebből a hálából fakadóan teszem, amit Isten akkor tett értem, hogy egy 19 évesen egy tönkrement embert kihúzott a csávából, kihúzott a mélyből, ahogy a 41. Zsoltár mondja, hogy lehajolt és felemelt a pusztulás verméből. Úgyhogy azóta vele élek, az ő tanítványaként, az Úr Jézusnak a tanítványaként élem az életemet.
1: Ismerem Csabának az életét már, amennyire ismerem. Évente néhányszor különböző alkalmakkor összefutunk, például a házasság hete alkalmából, vagy a keresztény egység ima hete alkalmából, vagy a karnevál alkalmából. Most is úgy jöttünk össze, nem is olyan nagyon régen, és akkor került szóba ez az indiai út, amire mindjárt visszatérünk, de először a karneválban mi hoz össze bennünket? Ugye a Castrum Dei, az Istennek a vára, ami a szombathelyi püspökségnek az udvarában lévő program, a szombathelyi karnevál idejében, így augusztus közepe táján. Mesélj erről a Castrum Dei-ről valamit.
2: Nagyon szívesen. Hát évek óta egy felekezetközi szervezőcsapat szervezi ezeket a keresztény programokat. Arra gondoltunk, hogy a Szavária karnevál az a római kort idézi meg, és hát a római kornak nagyon szerves része volt a kereszténység. A kereszténységnek a kialakulása, a kereszténységnek a térhódítása, és itt Szombathelyen is, amit akkoriban még Szaváriának hívtak, nagyon sok olyan esemény zajlott, nagyon sok olyan szentje volt Istennek itt, akár Quirinius püspökre is gondolhatok, akit megöltek, ami méltóvá teszi a kereszténységet, hogy képviselje magát ezen a az egyébként meglehetősen világi rendezvény sorozaton, és ezért döntöttünk úgy sok évvel ezelőtt, hogy a püspöki palotában különböző programokkal várjuk az érdeklődőket, ami az én felelősségi köröm az a hangos Biblia, amikor a Bibliát olvassuk hangosan mikrofonba. Idén Szent Pálnak a Róma beliekhez írt levelével kezdünk, és aztán megyünk tovább majd a 2 Korintus levéle, Galata, Efézus, és ameddig eljutunk majd, és hát megtisztelő, hogy idén Székely János püspök atya kezdi a felolvasást a Róma 1-jel. De lesznek más programok is, meghallgatlak sátortól kezdve, dicsőítő koncertek, keresztény zenekaroknak a fellépése, ökumenikus istentisztelet, illetve amit az én gyülekezetem, a baptista gyülekezet szervez, az egy ókeresztény ima alkalom lesz, amiben megpróbáljuk egy kicsit feleleveníteni, hogy milyen lehetett egy istentisztelet az ókori Szaváriában. Aztán részt veszünk a felvonuláson is minden évben, tehát ez nálunk például a gyülekezetünkben úgy néz ki, hogy a gyülekezet nagy része beöltözik római ruhába, és a felvonuláson pedig egy hatalmas hal felirattal, vagy egy táblával, ez az iktusz a keresztényeknek az ősi jele, azzal vonulunk fel, és nem Ave Cézárt, vagy Ave Szaváriát kiáltunk, hanem Ave Krisztust.
1: Jézus Krisztus szótér.
2: Így van.
1: Az ichtüsz, hát ennek a rövidítése, magyarul Jézus Krisztus a megváltó. Az ókeresztények ezzel jelezték azt, hogy ők Krisztushoz tartoznak. És ebben természetesen partner dr. Székely János, Szombathely megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferenciának az elnöke, aki majd a záró szentmisét fogja tartani, ugyanitt, ugyanezen alkalommal. Hát, szívből kívánom, hogy jó sikerüljön, én magam is részt veszek a Biblia olvasásban, amely szépen folyamatosan történik, kezdődik a püspök úr fogja kezdeni, ugye, aztán különböző felekezetűek, meg hát ott olvasnak föl, együtt, úgy, ahogy említette Csaba, a Szentírásnak abból a könyvéből, aminek mindig vannak hallgatói, és betévednek emberek, leülnek, hallgatnak, egy darabig aztán elmennek. De milyen sátort említettél? Meghallgattál?
2: Meghallgatlak sátor, hát ez nem is igazából egy sátor, hanem két szék, amire leül egy lelki gondozó, és fogadja azokat, akik szeretnének beszélgetni, szeretnék kijönteni a szívüket. Ez minden évben része a programnak.
1: No, de most ugorjunk egy napot, mert tulajdonképpen ez csak úgy érintőlegesen gondoltam, hogy említsük meg. Indiába jártál. Nem csak Indiába jársz, hanem máshol is jár különböző ima alkalmakkal, és ima konferenciákkal Szakály Csaba testvérünk. De mit kerestél te Indiába?
2: Hát kaptam egy meghívást, általában így szokott kezdődni. 2024 őszén Nepálban voltam tolmácsként egy keresztény konferencián, és ott nagyon sok indiai lelkész volt, illetve Magyarországról is voltak néhányan, akiknek én tolmácsoltam, és akkor ott a fehér asztalnál egy beszélgetés közben elhangzott egy meghívás az egyik indiai lelkésztől a magyarok felé, hogy jövőre szeretné, hogyha elmennénk és hirdetnénk az evangéliumot, segítenénk a szolgálatában, nagyon sok gyülekezet plántálási munkát végez. És aztán ez abban az évben, 2025-ben nem jött össze több ok miatt, viszont 2026-ban hát felkért a futótűz misszió vezetője, amely Magyarországon egy ilyen evangélista képző, vagy evangéliumot hirdető szervezet, és hát felkértek arra, hogy csatlakozzam hozzájuk. De hát az ilyen tolmács feladat az soha nem tolmácsolásból áll csupán, hanem gyakorlatilag az összes szervezői munka, a repülő jegyvásárlás, a vízum lekérése, egyebek, tehát hogy ez egy nagyon összetett feladat, vagy összetett munka, úgyhogy ebben gyorsan bele is vágtam, és idén májusban töltöttünk 8 napot India középső részén ezzel a kis csapattal. Hárman voltunk Magyarországról, ennek a missziónak a vezetője, az egyik segítője, illetve én, mint tolmács, szervező, kapcsolattartó és egyéb funkciókban. És a célunk az volt, hogy ennek a lelkésznek a missziós területén hirdessük az evangéliumot. Ez, ha valaki előtt ott van Indiának a térképe, ez körülbelül Indiának a közepén van, Hyderabad, egy híresebb, nevesebb város, attól még egy 4 órányi buszútra mentünk egy Kamam nevű településre, és onnan pedig autóval mentünk ki 1,5-2 órányira levő egészen elhagyatott falvakba, hindu településekre, és esténként ott hirdettük az evangéliumot. Na most azért annyit szeretnék elmondani így még az elején, hogy Indiában nem egyszerű az evangélium hirdetése, egy zömében hindu országról beszélünk, ahol nagyon szigorú törvények vonatkoznak az evangélium hirdetésére, vagy egyáltalán más vallásoknak a hittérítő munkájára, És hát engem is figyelmeztettek többen is, amikor a baráti körömben így elmondtam, hogy hova készülök. Olyanok is, akik voltak már Indiába, olyanok is, akik hallottak történeteket, így elmondták, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, lehetőleg nem szabad téren, lehetőleg nem hirdetve meg ezeket az eseményeket. Na most ehhez képest ez széles körben meg lett hirdetve, és gyakorlatilag a falu nagy része azokon a helyeken, ahol voltunk, kijött az evangélium meghallgatására, és azt kell, hogy mondjam, hogy vagy Isten védelme alatt voltunk, egy ernyő alatt voltunk, vagy olyan kapcsolatai lehettek ennek a lelkésznek, aki szervezte ezeket az alkalmakat, de semmilyen atrocitás nem ért bennünket, tehát nem volt egy pillanatig sem bennünk az, hogy mi most valami rosszat teszünk, vagy rossz dologba.
1: Legalábbis indiai szemmel nézve.
2: Indiai szemmel nézve, így van. Viszont természetesen betartottuk azokat az óvintézkedéseket, tehát a közösségi médiában nem osztottunk erről meg semmit, egészen addig, amíg haza nem jöttünk. Igyekeztünk a lehető legjobban radar alatt maradni, hogy így mondjam.
1: Na, mesélj ezekről az alkalmakról.
2: Igen, nagyon érdekes alkalmaink voltak. Egyrészt az az indiai közeg, ami ott várt bennünket, az egészen különleges volt európai ember számára, az étkezés.

0: elkezdődött dicsőítéssel, ez is egy egészen különleges volt, tehát nem olyan énekek, vagy nem olyan hangszerek voltak, amiket így Európában egyházi körökben megszoktunk. Legtöbbi egy dob volt, egy ilyen kis csörgődob, amivel adták a ritmust, és eléggé ilyen kántáló módon ment a dicsőítés. Ez egészen hosszan tartott, tehát mire mi sorra kerültünk, addig eltelt egy elég hosszú idő, és aztán bemutattak bennünket, hogy Európából érkeztünk, hát Magyarország nagyon nem ismerik arrafelé, hogy hol van, de Európáról azért valami elképzelés van, és hát röviden elmondtuk, hogy kik vagyunk, és utána pedig, akivel voltam, ő Rafael Gyulának hívják ezt a futótűz missziónak a vezetőjét, röviden hirdette az evangéliumot. Általában ez nem tartott tovább 20 percnél, fél óránál. Ügyelni kellett arra, hogy két fordítással ment az üzenet, tehát én voltam, aki a magyart angolra fordítottam, illetve angolról még egy telugu nyelvre is fordították. Ez a telugu nyelv, ez a dravida nyelvcsoportnak az egyik nagy nyelve ott Indiában, itt szintén egy hivatalos nyelv a hindi mellett, és hát azért arra is figyelni kellett, hogy az üzenet el ne vesszen közben. A lényeg, hogy megmaradjon, tehát nagyon tőmondatokban, nagyon egyszerűen kellett beszélni, már csak azért is, mert azok a falusiak, akik ott ültek előttünk, és...
1: Mennyien voltak egy ilyen alkalommal?
0: Hát ez változó volt, 100 és 300 fő között lehetett, amennyire én meg tudom így satszolni. A földön ültek, törökülésben, elő voltak az asszonyok, hátrébb pedig a gyerekek és a férfiak.
1: Ez így náluk így szokás?
0: Ez valószínűleg így szokás, erre úgy külön nem kérdeztem rá, de minden alkalommal így volt, úgyhogy gyanítom, hogy ez a szokás. Minden alkalommal nagyon megtiszteltek bennünket, tehát ahogy befelé mentünk a tömegen keresztül, akkor ilyen virágszirmokat dobtak felénk, ami furcsa volt.
1: Örömnek a jele, gondolom.
0: Az örömnek, a szeretet vendégségnek a jele, ami nekünk furcsa volt, nekik meg teljesen természetes volt. És akkor egy ilyen 20-25 perces, vagy 30 perces evangélium hirdetés után pedig elkezdődött az imádkozás, és emiatt mondtam, hogy egész különleges alkalmaink voltak, mert utána legalább 3 órán keresztül, még mindig elég nagy melegben, imádkoztunk azokért, akik előre jöttek, és hát akik előre jöttek, az egy soha véget nem érő sor volt. Általában éjfélkor még tartott az ima.
1: Tudtátok, hogy milyen szándékot kérnek tőletek? Miért imádkozzatok?
0: Természetesen. Tehát ez minden egyes alkalommal, hogyha valaki előre jött, akkor megkérdeztük, hogy miért imádkozhatunk, mi a betegség. És nekem nagyon jó volt, mert nekem a feleségem orvos, és külön figyeltem arra, hogy például egy ilyen eldugott hindi, vagy hindu faluban milyen betegséggel küzdenek az emberek. Nagyon gyakori volt a meddőség, nagyon gyakori volt a cukorbetegség, a különböző fogyatékosság, mentális fogyatékosság, vagy vakság, siketség, némaság, illetve ami engem legjobban megdöbbentett, az, hogy nagyon sokan jöttek oda hozzánk, úgyhogy hogy démon van bennem, szeretném, ha kiűznétek. Európai fülnek ez egészen elképesztő, hogy emberek felismerik magukban a démoni megszállottságot.
1: Láttatok ennek valamiféle jelét?
0: Természetesen. Mivel Jézus nevében imádkoztunk, és ugye Jézus azt mondja az evangéliumokban, hogyha valaki hisz én bennem, az betegekre veti a kezét és meggyógyul. Az én nevemben démonokat űz, és még egy néhány dolgot ott a Márk 16 felsorol. Ez része a missziós parancsnak is, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, és a betegekért imádkozzatok, leprásokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, démonokat űzzetek. Tehát ez a keresztény egyháznak, ez része volt a szolgálatának, hogy az ilyen bajba jutott emberek felé szolgál. És itt szeretném azért ezt talán ki is emelni, hogy talán ez európai fülnek nagyon furcsán hangzik, európai keresztény gyakorlatban ez már nagyon nincsen bent, és talán még a teológiánk sem elég hozzá, vagy túl szűkös ahhoz, hogy elhiggyük, hogy Jézus ma is gyógyít. hogy Istennek az ereje az nem rövidült meg.
1: Ugye nagyon különbözik a gyógyul.

0: gyógyítás, a és a gyógyulás, illetve hát a vallási tevékenység, ami egyik a templomban, másik a kórházban, az orvosnál van. És náluk?
1: Náluk pedig, mivel nagy rész ilyen lehetőségek nincsenek, most képzeljünk el egy elzárt hindu falvat, ami mondjuk a várostól 100 kilométerre van, vagy 200 kilométerre van, elképesztő szegénységben élnek ott az emberek. Tehát nincs is arra lehetőségük, hogy mondjuk orvos lássa azt a betegséget, amivel éppen küzdenek, és ilyen módon sokkal jobban nyitottak arra, hogy természetfölötti módon Isten segítségével éljék át a gyógyulásukat, és egyébként így is lettek meghirdetve ezek az alkalmak, hogy fogunk imádkozni a betegekért, és hogy jöjjenek, és...
0: Térjünk vissza a démonra egy kicsit, a démon által megszállt betegre.
1: Igen. Jézus nevében imádkoztunk, és kiűztük a démont az emberekből.
0: Ez azt jelenti, hogy előtte volt valami jele a megszállottságnak, utána pedig úgy megtisztult, megszabadult.
1: Igen, tehát gyakori volt, hogy földre estek az imádkozás hatására, amikor Jézus nevét kihirdettük, megvallottuk, mint amely név minden név fölött való, ugye Filippi 2. 10-11-ben ezt mondja az ige, hogy Jézus nevére minden térd meghajol, mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, és Jézustól megkaptuk keresztényként, az evangélistai szolgálatban ez különösen hangsúlyos, megkaptuk azt a tekintét, hogy Jézus nevében imádkozzunk betegekért, üzzünk ki démonokat, és itt ez történt, és én magam is evangélista vagyok, én magam is, József atya ismeri az élettörténetemet, nagyon sok missziós munkát végeztem, de nagyon ritkán voltam szemtanúja annak, hogy Jézus ilyen módon betegeket meggyógyított volna. Láttuk, ahogy vak embernek megnyílik a szeme. Láttuk, ahogy siketek elkezdenek hallani. Láttuk, ahogy említettem is, hogy démontól megszállt emberek az ima hatására földre esnek és rángatóznak, és amikor fölkelnek, akkor épésszel kelnek fel. Szóval, hogy mindezek bennem azt erősítették meg, hogy Jézus Krisztus tegnap ma is mindörökké ugyanaz. És hogy az, amit az egyház végez, az a zapcsel óta töretlenül folytatódik. Valójában az apostolok cselekedetei az Jézus szolgálatának a folytatása embereken keresztül.
0: Így van.
1: A Szentlélek ereje által, de embereken keresztül. Úgy is mondhatnánk, hogy az apostolok cselekedetei az a Szentléleknek a cselekedetei, az apostolok és a hívők által, és ez nem szűnt meg a mai napig is. És különösen olyan területeken, mint Afrika, vagy Ázsiának ezek a belső részei, India, ahol az emberek sokkal nyitottabbak spirituálisan, sokkal inkább rá vannak szorulva a természet fölötti beavatkozásra, éppen azért, mert nincsen kórház, nincsen orvosi rendelő, nincsen gyógyszer, amik, hát hála Istennek, hogy most már azért nagyon sok mindent lehet gyógyítani, de ezek az emberek sokkal inkább rá vannak szorulva arra, hogy a hitüket gyakorolják Istenben a gyógyulásukkal kapcsolatban. Ugye most így eszembe jut Hudson Taylor, a híres misszionáriusnak a mondása, hogy nem nagy hitre, hanem a nagy Istenbe vetett hitre van szükségünk. Ami azt jelenti, hogy van Isten a mennyben, akit segítségül lehet hívni a legnagyobb problémában is, a legnagyobb betegségben is. És úgy tűnik, hogy ez jobban működik azokon a területeken, amiket a civilizáció kevésbé ért el.
0: Miért szegényedett el az Isten hit itt Európában, a kultúrvidéken, vagy más kultúrvidékeken?
1: Hát nem biztos, hogy én vagyok erre a
0: legjobb. De a tapasztalatod, mert volt egy ellentétes tapasztalatod, amikor úgy élt az egyház, és élt az Istennek az ereje, amit a karizmákon keresztül adott azoknak, akiknek adni akar.
1: Igen, és úgy gondolom, hogy ma is él ez az erő, és ma is meg lehet tapasztalni a Szentléleknek ezt a munkáját, erejét, a hívő embernek az életében, aki teljesen odaszánja magát az Úrnak. Tehát ezt én is a saját életemben megélem, miközben egy nagy részt egy ateista vagy egy materialista közegben élem az életemet itt Magyarországon. Hát nem tudom. Tehát az tény, hogy az egyház az első időkben erősen karizmatikus jellegű volt, olyan jellemvonásai voltak, akár hogyha az apostolok cselekedetét elolvassuk, akár hogyha Pál apostolnak vagy Péter apostolnak a leveleit is olvassuk, azokban szerepelnek például karizmák. Ezek különböző lelki ajándékok, a gyógyításnak az ajándéka, a hitnek az ajándéka, amik az első egyházban működtek, de hogy többet nem mondjak, a nyelveken szólás is, például az 1 Korintus levélben egy nagyon-nagyon fontos helyet foglalt el Pál tanításában. Tehát az első század kereszténysége gyakorolta ezeket a karizmákat, és az egyház életének, az egyház gyakorlatának ezek részei voltak.
0: És ti konkrétan megtapasztaltátok?
1: Igen, akár ez alatt a missziós ut alatt is, tehát ahogy elmondtam, több, nagyon sok gyógyulás történt. Hadd mondjak el egyet, gyorsan eszembe jut. Meghívtak bennünket egy faluba evangelizálni, és ott a lelkésznek a fia leukémiás volt. És nagyon-nagyon rossz állapotban volt ez a gyermek, és a lelkész megkért bennünket, hogy imádkozzunk. Ott az alkalom kellős közepén felhívta a kisfiát a színpadra, és ott egy nagyon erőteljes ima volt, hogy később beszélgettem azzal, aki imádkozott, én tolmácsként voltam jelen ebben az egész folyamatban, de megkérdeztem, hogy mit élt át, amikor imádkozott, és azt mondta, hogy azt élte át, mintha Jézus szolgálna a gyermek felé. Mintha Jézus átölelné az ima alatt ezt a gyermeket. És aztán lezajlott ez az alkalom, és néhány héttel később megkerestek bennünket Indiából, és egy videóüzenetben elmondta ez az édesapa, a lelkész, hogy most jöttek meg az orvostól, aki teljesen gyógyultnak nyilvánította a gyermeket, és ott lobogtatta a papírt, az orvosi papírt a gyógyulásról. Tehát, hogy akár ilyen módon is nyomon követhetőek Istennek a munkái a mai világban is. És hogy miért nem történik ez, vagy miért nem történik gyakrabban, mondjuk Európában, vagy a nyugaton, a nyugati világban, ennek biztos, hogy sokféle oka van. Tehát a materializmus elterjedésétől kezdve a felvilágosodás, tehát hogyha belegondolunk azért a középkor, ami nem volt olyan sötét, mint aminek mondják.
0: Sőt, egyáltalán nem volt sötét.
1: Fantasztikus dolgok történtek, és akkor az egyháznak még megvolt ez a vezető szerepe, és az Isten igéjének is, a Bibliának megvolt ez a gondolkodás formáló szerepe, amiről például Pál is beszél a Róma levélben, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által, az Isten igéje által, akkor még megvolt ez az isteni tekintély, ami a hitnek az alapja. Mert Pál apostol azt mondja, hogy a hit hallásból van, az Isten igének a meghallásából. Ha ezt megkérdőjelezem, ezt a tekintélyt, az Isten igének a tekintélyét, akkor a hitnek a forrását, a hitnek az alapját kérdőjelezem meg. És sajnos ma a Bibliának nagyon sok területen nincsen tekintélye, és éppen ezért is gondoltuk azt, hogy évről évre, például itt Szombathelyen is, de másfelé is szoktam szervezni ilyen biblia felolvasásokat, hogy ezt újra előtérbe hozzuk, hogy amikor megvalljuk az Isten igéjét, amikor hangosan kimondjuk az Isten igéjét, akkor ennek ereje van.
0: Más helyet is jártál, említetted Nepálban, meg nem tudom még hol, ott milyen tapasztalataid voltak?
1: Hát Nepálban hasonló tapasztalataim voltak, az indiaihoz hasonló kultúra, azért egy kicsit más is. Tehát ott a Himalája hatalmas vonulatai, az embereket úgy Istenhez vonzzák, és úgy felemelik a tekintetüket Istenre. Nem véletlen, hogy akár a buddhizmus, akár a hinduizmus azok között a hegyek között kezdődött, az emberek ott sokkal spirituálisabbak. De sok más helyen is voltam, hogy ha még egyet említhetek, Ukrajna. Ugye ott háború van.
0: És oda gyakran jársz, segélyek adományokat viszel.
1: Igen, én havonta járok oda, de most csak annyit szeretnék kiemelni, hogy a háború kezdete óta ott egy ébredés van, egy lelki megújulás van. Rengeteg ember fordul Istenhez a nyomorúságban, a félelmeik között. Herszon például egy olyan város, ami nekem a szívemhez nagyon közel van, és havonta el szoktam oda menni, folyamatosan bombázzák, és folyamatosan támadják az oroszok a Dnyeper túloldaláról, és ott is emberek Istenhez fordulnak, mert nincs más kapaszkodó.
0: Ugye azért kommunista ország volt hosszú ideig, Ukrajna. A szovjet kommunizmus az erősen uralta. És ez mennyire maradt meg az emberekben?
1: Nagyon érdekes, hogy Ukrajna más fejlődési utat járt be a 90-es években, mint Oroszország. Tehát 91-ben elszakadt, felbomlott a Szovjetunió, és Ukrajna is elszakadt, és ott a 90-es évek elejétől egy nagyon komoly bibliai megújulás zajlott le abban az országban, Ukrajnában. Én nekem szerencsém volt 96-tól figyelemmel követni ezeket. Én 96-ban mentem először oda egy missziós útra, és aztán 98-ban kiköltöztem, és egészen 2009-ig, tehát 11 éven keresztül én ott éltem Ukrajnában. És szemtanúja voltam részben a roma közösségekben egy hatalmas ébredésnek. Én magam is részt vettem benne, konferenciákat szerveztem.
0: Nagy roma közösségek vannak ott?
1: Igen, igen. Tehát Kárpátalján körülbelül 50 cigánytábor van, így hívják azokat a helyeket, ahol élnek. Munkácson van a legnagyobb keresztény gyülekezet, több is van, de amelyikkel én kapcsolatban voltam, az most körülbelül 600 fős. De Ungvártól, Ungváron több is van, Ungvártól kezdve Ilosváig, rengeteg helyen, Beregszászon, erdőkben és minden cigány táborban gyakorlatilag van valamilyen keresztény közösség. Kisebb, nagyobb, lehet, hogy csak egy bibliakör, vagy egy ilyen kis házi csoport szerű közösség, de mindenhova eljutott az evangélium, és ez a munkácsi gyülekezeti életnek köszönhető, mert bennük volt ez az evangélista lelkület, amivel kimentek ezekbe a falvakba.
0: No, merre jártál még?
1: Hát mondhatom akkor a legutóbbi útjaimat. Az Egyesült Államokban voltam most egy hete, Floridában, szintén ilyen nagy melegben, mint ami most itt Magyarországon is van. Ott egy keresztény egyháznak a közgyűlésén, egy nemzetközi közgyűlésén voltam. Ez 8-9 ezer embert jelent, akik ott részt vesznek ezen az ötnapos alkalmon. Ott is tolmácsolni voltam magyar lelkészeknek, és hát bemutatkozhattunk ilyen missziós standoknál. Volt egy olyan ima reggeli, ahol lehetséges támogatókkal tudtunk beszélgetni. Ez is egy érdekes út volt. Aztán közvetlenül ezelőtt, az út előtt Dublinban voltam, az ír fővárosban. Ott pedig egy ima konferenciát szervezek, ezt fél évente tartunk ima konferenciát valamelyik európai fővárosban, és most Dublinra került a sor. Ezek mindig nagyon izgalmas dolgok, mert szinte semmit nem tudtam az országról, nem voltak kapcsolataim, és aztán elmentem, és előkészítettem egy ilyen konferenciát, ami október 2-től 7-ig lesz, európai szintű, és az ÜDV hadsereg ajánlotta fel, hogy az ő belvárosi központjukba tudjuk tartani a konferenciánkat. Ez leginkább imádkozásból áll. Imádkozunk Írországért, imádkozunk Európáért, imádkozunk Izraelért, illetve az orosz-ukrán konfliktus megoldásáért. Úgyhogy hát ilyenekben veszek részt.
0: Ez csak ő Isten fogja megoldani. Tehát a háborús felek azok mindig a saját érdekeiket nézik. Hát és azt gondolom, hogy az Úristen fogja ezt végül is megoldani. Ezért jó az ima.
1: Pontosan. Van egy ilyen mondás, hogy úgy tűnik, hogy Isten 95%-ban az ember imáját meghallgatva cselekszik. Most persze a százalékokban lehet vitatkozni, de valóban az üdvösség munkájába, meg az isteni munkába Isten bevonja az embert az imán keresztül.
0: Hát Jézus világosan megmondta, imádkozni soha meg ne szűnjetek.
1: Pontosan.
0: És azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos. Na most, hogy hozzászoktunk ahhoz, hogy megtanult imákat mondjunk, de itt is szabadon imádkoztak, gondolom, amit a lélek az ajkatokra ad. Jól mondom?
1: Igen, igen, igen, tehát nincsenek kötött imák. Tehát önmagában a baptista egyházon belül is ritka a kötött ima, illetve maga a liturgia is. Ez nem azt jelenti, hogy káosz van az Isten tiszteleteinken, de sokkal inkább próbálunk teret adni a Szentlélek munkájának, illetve az imádkozásban is a lélek általi imát gyakoroljuk. Hát igen.
0: No, térjünk egy kicsit vissza Szombathelyre, ahol lesz majd a Castrum Dei, a Szombathelyi püspökségnek az udvarán. Milyen felekezetek képviselői lesznek ott, akik olvasnak szentírást, vagy imádkoznak, vagy istentiszteletet tartanak?
1: Igen, az elején elmondtam már, hogy ez egy felekezetközi szervező csapat, akikkel szinte egész évben szervezzük ezeket az alkalmakat. Egyébként a házasság hetének is hasonló összetétele van a szervező csapatnak. És a zászlós hajó az a katolikus egyház, és mi őhozzájuk csatlakozunk, akár baptisták, reformátusok, vagy evangélikusok, általában lelkészi, vagy gyülekezetvezetői szinten veszünk részt ezekben a munkákban, és hát én ezt nagy kiváltságnak tartom, hogy egy ilyen csodálatos, közös munkában részt vehetek.
0: Én meg nagyon örülök annak, illetve én nagyon örülök annak, hogy te ebben részt veszel. Csaba, 2 percünk van. Milyen üzenetet tennél a kedves hallgatóknak a szíve közepébe?
1: Jó, ezt a részt már nagyon vártam.
0: Igen, mindig mondom.
1: Igen, éppen emiatt. Azt szeretném mondani, hogy az egyháznak a feladata, a küldetése, az az evangélium hirdetése. Ha mi nem tesszük, akkor ezt senki más nem fogja helyettünk megtenni, és az egyház elsősorban is Jézusnak a missziós parancsát teljesíti ebben a világban. Ami úgy szól a Máté 28:18-20 alapján, nekem adatott minden hatalom menjen és földön, mondja Jézus, elmenvén tehát, tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én tanítottam nektek, és íme én veletek, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak, Szentlélek nevében, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát ez volt Jézusnak az utolsó szava, és ez kell, hogy nekünk a legfontosabb feladatunk legyen ebben a világban, mert annyi minden van, amit más világi szervezet is tud végezni, az evangéliumot senki nem fogja rajtunk kívül hirdetni. És hogyha ez azzal jár, hogy el kell menni olyan területekre, mint mondjuk belső India, vagy akár Észak-Korea, vagy Afrikának különböző területei, akkor kell, hogy legyenek olyan keresztények, akik bevállalják ezt, hogyha el kell menni háborús övezetbe, és ott hirdetni az evangéliumot, akkor arra is kell, hogy legyen jelentkező.
0: És mindig van jelentkező. Kedves Csaba, nagyon-nagyon szépen köszönöm mindazt, amit megosztottál velem is a Mária Rádió kedves hallgatóival. Ez itt együtt a Szinodális úton műsor, most együtt mentünk Szakály Csabával, aki hát nem csak ide jött be, hanem bejárta most már lassan a fél világot, ahogy hallottuk az imént. Jó Isten segítsen téged ebben a munkában, adjon neked nagyon-nagyon sok erőt, Isten kegyelme legyen mindig te veled. Horváth Józsefet hallották, a műsor szerkesztőjét.
2: Egy szinodális egyházért. Közösség, részvétel, küldetés. Horváth József atya, a Szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség lelki pásztorának műsorát hallották.

0: Hírperce.
1: Elhunyt Udvarnoki László István pálos szerzetes. 6 évvel a beiruti kikötőben történt robbanás után a pápai missziós társaságok továbbra is segítséget nyújtanak a menekült családoknak. Augusztus 11-e és 15-e között tartják az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna és Vég Györgyi. Életének 84. papságának 60. évében szentségekkel megerősítve hunyt el augusztus 7-én Udvarnoki László István pálos szerzetes, adta hírül a Magyar Kurír. Az atya 1942-ben született Elcsiben, és a kommunista diktatúra idején 1961-ben titokban tett fogadalmat a betiltott pálos rendben. 1966. június 19-én szentelték pappá, 1989-től a rend újjáalakulása után hivatalosan is pálosként folytatta szolgálatát. 2002-től 25 éven át vezette a budatétényi plébániát, ahol fáradhatatlanul szolgálta és összetartotta a közösséget. Nagy gondot fordított Budatétény kulturális örökségére, és minden korosztály számára lelki támaszt jelentett. Munkáját 2017-ben Budatétény díszpolgári címével ismerték el. Papi szolgálatának 60. évfordulóját idén ünnepelte Budatétényben. Temetésére Pálos Szentkúton kerül sor, időpontjáról később adnak tájékoztatást. Imádkozzunk lelki üdvéért! Beirutban a 2020. augusztus 4-i kikötői robbanás következtében több százezren kényszerültek elhagyni otthonukat, épületek dőltek romba, a gazdasági károkat 10-15 milliárd amerikai dollárra becsülték. 6 évvel a robbanás után sem enyhült a több mint 220 áldozat családtagjainak gyásza. Libanonban augusztus 4-e nemzeti gyásznap, amikor az áldozatokra emlékeznek. 2025-ben 14. Leó pápa libanoni apostoli útja során ellátogatott a kikötőbe egy csendes imára, és találkozott néhány hozzátartozóval is. A tragédia évfordulóján üzenetben erősítette meg: a halálnak nincs, és nem is lehet utolsó szava, írja a Fidesz. A múlt évben közel 1 millióan kényszerültek elhagyni dél-libanoni otthonukat az izraeli katonai akciók miatt. Az egyház a libanoni pápai missziós társaságok igazgatója révén biztosítja támogatását és a rászorulókhoz való közelségét. A Márton Áron emlékév jegyében rendezik meg az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyház megye az MTI-vel. A hagyományosan Nagy Boldogasszony ünnepe köré szervezett beszélgetésekből, műhelygyakorlatokból, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvénysorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre a Főegyház megye ifjúságpasztorációért felelős lelkészei. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálja, a zárót pedig Tamás József nyugalmazott segédpüspök. Az augusztus 13-ai panelbeszélgetésen többek között Tamás Barna és Bőte Csaba idézi fel, hogyan vált a csíksomlyói ifjúsági találkozó a CSIT Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójává. A Márton Áron 130 emlékév jegyében műhelybeszélgetésekkel, filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel a híres erdélyi püspök életpéldáját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hírszerkesztő társaim Mészáros Magdolna és Vég Györgyi nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ágostné Cséri Gabriellát hallják, ez a műsorunk a Magasztallak, Uram! Egyházzenei műsor a Mária Rádióban. Ma Nagy Boldogasszony ünnepéről fogunk beszélni, hiszen ez az ünnep augusztus 15-én van. Ha hétköznapra esik, akkor is kötelező szentmisén részt venni, hiszen Mária ünnepünket ülve ezt kéri tőlünk katolikusoktól egyházunk. Mi is ez a Nagy Boldogasszony ünnepe? Nagy Boldogasszony, vagy Szűz Mária mennybevétele, latinul Assumptio Beate Mariae Virginis. A katolikus egyház legnagyobb Mária ünnepe. Nagy Boldogasszony ünnepét augusztus 15-én üljük tehát. Ez a katolikus egyház előírása szerint parancsolt ünnep. Így valamikor, ha más nem, akkor az esti misén vegyünk részt, hiszen katolikus híveknek ez kötelező. Az egyház szent hagyománya úgy tartja, hogy a megváltó nem engedte át a földi enyészetnek édesanyja testét, hanem magához emelte a mennyei dicsőségbe. Egyúttal ez az ünnep Nagy Boldogasszony Magyarország védőszentjének a napja is, ugyanis az ünnepet Szent István király is megülte. Sőt, ezen a napon ajánlotta Magyarországot a szűzanya oltalmába. Ezért nevezzük Krisztus szülőanyját Magyarország égi pártfogójának, vagyis patrona Hungáriénak. Augusztus 15. Nagy Boldogasszony napja még amiatt is kötődik első szent királyunkhoz, Szent István királyhoz, mert ezen a napon halt meg 1038-ban Szent István. Szűz Mária mennybevételének dogmája szerint Jézus édesanyja a földi létből testben és lélekben egyenesen a mennyei boldogságba jutott. 12. Pius pápa 1950. november 1-én új dogmát hirdetett ki, amely a 20. század egyetlen dogmája. A dogma szerint ez idézet, a szeplőten Istenanya, mindenkor Szűz Mária a földi életpálya befejezése után testével és lelkével fölvétetett a mennyei dicsőségbe. Ennek a dogmának az a magyarázata, hogy a jóságos Istenanya a legszorosabb kapcsolatban van fiával, és így részesedik a sorsában. Majd így folytatja, lehetetlennek látszik, hogy eme földi élet után nem csak lélekben, hanem testben is elválasztott lett volna Krisztustól az, aki Krisztust fogantta, szülte, tejével táplálta, karjában tartotta, kebléhez szorította. A dogma tehát Krisztus és Szűz Mária egységét, szeretet egységét hangsúlyozza. A tanítás szerint ez a szeretet egység a halál után sem szűnik meg. Ennek a magyarázatnak nagyon fontos üzenete van számunkra, hiszen imádságainkkal, a kegyelem elfogadásával mi is összekapcsolhatjuk életünket Krisztussal. Ha pedig összekapcsoljuk életünket Krisztussal, akkor hihetünk abban, hogy a halál ezt a kapcsolatot nem fogja megtörni. Jézus szeretete átsegít minket a halálon. A Nagy Boldogasszony elnevezés magyar sajátosság, Szűz Mária Boldogasszony elnevezéséből ered. Van egy nyelvészünk, Horpácsi Illés, nyelvész ezt írja. Nagy Boldogasszony ünnepének titkában teljesedett ki az Isten anya nagysága. az ég és a föld mennybe fölvett királynője lett. Most pedig nézzük meg, hogy milyen énekkel kezdjük ezt a szent misét, amely Nagy Boldog Asszony ünnepén a szent misére elmegyünk. Milyen énekkel kezdhetjük? Több ének lehetőségünk is van, hiszen már beszéltünk arról, hogy népénektárunk nagyon gazdag. A Hozsanna énekek közül ajánlja a 167-es számú éneket Nagy Boldog Asszony napjára, melynek dallama Kisdi Cantus Cantolicből való 1651-es évből. Ennek az a szövege, hogy felvitetett magas mennyországba, angyali szép örvendetes házba, e nap a szűz nagy mennyasszonyságba, az Istennek drága hajlékába. Most viszont nem ezen a dallamon fogom elénekelni, amely a Hozsanna énekes könyvünkbe van, hanem egy gregórián változatot, egy népi változatot szeretnék most megmutatni, tehát felvitetett magas mennyországba. Ezt a dallamot pedig a kismagyar uzuálisban találhatjuk meg. Ez a kismagyar uzuális magyarul tartalmaz gregórián énekeket, illetve népi énekeket. És ez a kis énekes könyvünk tehát egy olyan dallammal hozza a Szűz Mária ünnepére való énekeket, ami egy népi változat.

lélek, és előtte sírva esedeznek. Ez volt tehát a felvitetett magas mennyországba Szűz Mária kezdő énekünk a nagyboldogasszonyi szentmisén, de kezdhetünk azzal az énekkel is, mely szintén egy gregórián dallam, örvendezzünk mindnyájan az Úrban, ünnepi napot ülvén Szűz Máriának tiszteletére. Ehhez viszont már egy kis szkóla, egy kis énekkar is kell, hiszen a gregóriánt énekelni nehéz a hívek tömegével, a templomi közösséggel, mert a gregórián dallam, ahogy kanyarodik, hullámzik ezeket a hullámokat, hullámzó dallam íveket, nagyon nehéz nagy tömeggel énekelni. Tehát, ha ezt választjuk kezdő éneknek, örvendezzünk mindnyájan az Úrban nagy boldogasszonyt ünnepelve, akinek mennybevételén újjonganak az angyalok, és magasztalják Isten fiát.

Ez tehát egy introitus, vagyis kezdő ének Gregorián dallammal, magyar szöveggel, Szűz Mária ünnepére, nagy boldogasszonyra. Tehát ez az ünnep miről is szól? Nagy boldogasszony Szűz Mária haláláról az új szövetségi szentírás nem ír. Így a szent hagyományokra és más írásos emlékekre vagyunk utalva. A feljegyzések alapján 64 és 72 év közé tehető Szűz Mária életének hossza. Juvenalis, Jeruzsálem püspöke e tekintetben a legmegbízhatóbb hagyományon alapuló művet Nicephorus Salamisi püspök nevéhez fűzi, és a leghitelesebb hagyománynak nevezte. A 6.-9. században Szűz Mária halálának körülményeire vonatkozólag sokféle feldolgozást hoztak. Vannak, akik feltételezik, hogy Szűz Mária Jézus halála után Efezusba költözött. Ez azért lehetséges, mert a keresztre feszített Jézus János apostolra, szeretett tanítványára bízta Szűz Máriát. Damaszkuszi Szent János három homíliája is szól Szűz Mária elszenderedéséről. Nagy boldogasszony ünnepét Jeruzsálemben már az 5. században megülték. Legrégibb latin elnevezése ennek az ünnepnek dormíció, vagyis elalvás, vagy pauzáció, elpihenés, vagyis Szűz Mária elszenderülésének napja. Tehát nem haláláról beszélnek, hanem azt mondjuk elpihent, elaludt, elszenderedett. A 6. században már egész keleten elterjedt ez az ünnep, a 7. században pedig Róma is átvette, ahol a 8. századtól Assumpció Beate Marie, vagyis a boldogságos szűz mennybe vétele néven tartották számon. Ezen az ünnepen zarándoklatok is vannak, hiszen nagy boldogasszony ünnepén emlékezünk meg Magyarország patronájának napjáról is, és a Mária kegyhelyekre való zarándoklatokkal ünnepeljük ezt meg. Országszerte körmenetekkel és búcsúkkal ünneplik nagy boldogasszony ünnepét, különösen azok a templomok, melyeket nagy boldogasszonynak szenteltek. Ezek a plébániák készülnek augusztus 15-re nagyobb ünnepléssel. Nagy boldogasszony napja sokfelé búcsú nap. Néhány nagyobb templom, amelyek augusztus 15-én van a búcsú ünnepe. Mindannyian ismerjük a Mátyás templomot Budán, amit budabári nagyboldogasszonynak nevezünk, hiszen nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel a Mátyás templomot. A búcsú ünnepe tehát ott van Mátyás templomban. Aztán a belvárosi nagyboldogasszony templomnak is Budapesten, ez a pesti oldalon, a Duna partján van, de nagy boldogasszony főszékes egyház van Esztergomban is, aztán nagy boldogasszony főbazilika Székesfehérváron, nagy boldogasszony főszékes egyház van Kalocsán, nagy boldogasszony székes egyház Kaposváron, és nagy boldogasszony bazilika Mária Besnyőn. Amint ugye Anyaszentegyházunk tanítja, ha részt veszünk valamelyik templom búcsúnapján a Szentmisén, tiszta lélekkel, megáldozunk, elimádkozzuk a Hiszek Egyet, a Mi Atyánk imádságot, teljes búcsúban részesülhetünk. Tehát most nézzük tovább, hogy milyen énekeket is énekelünk azon a gyönyörű szép ünnepen, ami idén keddi napra esik augusztus 15-e. Megnéztük a kezdő énekeket, de még egy kezdő éneket is szeretnék megmutatni, szintén a Hozsanna énekes könyvünkben található. Olyan énekek is találhatóak, amik Szűz Mária misére valók. Tehát Szűz Mária ünnepen vehetjük azokat a kezdő énekeket, illetve felajánlási énekeket, amit Mária
énekek címén hoz a Hozsanna énekeskönyvünk. A 174-es számú dallama Tóth Béla lejegyzése Letenyén, Zala megyében, és a szöveg Pakocs Károlytól való. Ez a boldogasszony édes, hozzád esd ma néped, veszni indult lelkét, hogy te mentenéd meg, édes szűzanyánk. Ez tehát egy kezdő ének lehet Nagy Boldogasszony ünnepén, 174-es számú Hozsanna énekünk.

Köszönjük. Tehát ezek a kezdő énekek Szűz Mária szentmiséjére valók, még a 173-asat is elénekelhetjük, az pedig a kezdeti verszak áldozzunk hív keresztények a kegyelem kútfejének, hogy megadta Istenünk Szűz Máriát mi nekünk. Tehát a 173-as énekünk a Hozsanna könyvből, dallama Tárkányi Zsaskovszki katolikus egyházi énektárból való, 1855-ből, szövege pedig Tárkányi Bélától. Tehát 173-as énekkel is kezdhetünk.

Tehát nagy boldogasszony ünnepéről beszélünk, amely ünnep Szűz Mária mennybe fölvétele. Ezen a szentmisén dicsőséget is éneklünk, hiszen ez fő ünnep, ezért is kötelező a szentmisén való részvétel. Ezeket a kötelező ünnepeket, illetve vasárnapi miséket mindig dicsőséggel is megszenteljük, tehát elénekeljük a dicsőség a magasságban Istennek. Az olvasmány pedig egy látomás, ugye a jelenések könyvéből, az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold. Ez a jelenések könyve 11. fejezet 19-től. A választó zsoltár pedig, amit erre válaszolunk, Uram, jobbodon áll a királynő, arannyal átszőtt ruhában. Uram, jobbodon áll a királynő, arannyal átszőtt ruhában. Uram, jobbodon áll a királynő, arannyal átszőtt ruhában. Jobbodon áll a királynő, ófír aranyával ékesítve.

Uram, jobbodon áll a királynő, arannyal átszőtt ruhában.

rajongó örömmel vonulnak, bevonulnak a király házába.

Ezután a válaszos zsoltár után szent leckét is olvasnak, amely az első korintusi levélből való. Először Krisztus támad fel, majd azok, akik Krisztushoz tartoznak, ez a részlet tartalma. És ezután Alleluját éneklünk az ötös zsoltár tónus szerint. Alleluja, Alleluja, Alleluja. És ezt megismételjük.

És az evangéliumban pedig azt a részletet halljuk Lukács evangéliumából az első fejezet 39. verstől, amikor Szűz Mária Erzsébethez megy, és ott találkozik Erzsébettel, és elmondja azt a csodálatos, magnifikát imádságot, amelyet nagyon sok zeneszerzőnk megzenésített. Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel.

Ugye Szűzanya öröm újongásban tör ki, amikor meghallja Erzsébet köszöntését, megmozdul az Erzsébet szíve alatt a magzat, és Szűz Mária ezt a gyönyörű hála éneket elénekli, melyet azóta is nagyon sokat énekeljük, ugye, a Magnifikátot, illetve nagyon sok zeneszerző megzenésítette ezt a gyönyörű éneket. Most egy kicsit zenét fogunk hallgatni, meghallgatjuk a Magnifikát zenét, utána folytatjuk ezt a műsort Nagy Boldogasszony ünnepéről.

Meghallgattuk tehát a Magnifikátot, nagyon szép feldolgozása a tézélyi énekesek előadásában hallhattuk meg, Szűz Mária hála énekét, amelyet Nagy Boldogasszony napján az evangéliumban hallunk felolvasva. Ez a Szűz Anya hála éneke, vagy Magnifikát, az Éneklő Egyház című énekes könyvünkben is szerepel, a 251-es szám alatt. Magasztalja lelkem az én uramat. Ennek a szövegét is és a dallamát is Dienes Valéria írta.

Ezt tehát Szűz Mária hála éneke, a Magnifikát, melyet Nagy Boldogasszony napján, Szűz Mária mennybevételének az ünnepén, katolikus szentmisén hallunk felolvasva. Szeretném még a reggeli dicséretet elimádkozni, melyet a Zsolozsmás könyvünkben találhatunk meg Nagy Boldogasszony ünnepére. A reggeli dicséret így szól. Napba öltöztél, legragyogóbb szép szűz. Kétszer hat csillag koronádnak éke. Lábad alá hull, zsámolyul a hold is, égi királynőnk. Bűnt, halált, poklot, letiport erényed, szent fiad mellett ülsz, mint közben járunk. Téged az ég és föld királynőjének vall, s zengi hatalmad. Szent hitünk buzgó követőit védd meg, a tévejgőket hozd vissza a nyájba, s mind, kiket elföd a halálos éj még, hozd ki a fényre. Kérd Istent értünk, bűnösökért szent szűz, sírva könyörgünk, adj erőt, segíts meg, bármi veszélyben bíztató reményként csak te ragyogsz fel. Áldjuk örökké a szent háromságot, ő adta néked koronádat, szép szűz, ő tett meg téged, ami királynőnké, s édesanyánká. Ámen. Szűz Mária tehát felmagasztaltatott az angyalok kórusa fölé. Örvendezünk azon a napon, melyen ünnepeljük az ő dicsőséges mennybevételét. De nézzük meg azt is, hogy milyen népszokások tartoznak ehhez az ünnephez, Nagy Boldogasszony ünnepéhez. Például a moldvai csángó magyarok ezen a napon virágot, gyógynövényeket szentelnek, hogy ennek a füstjével kezeljék a betegeket. A Mura vidéken dologtalanító napnak nevezik Nagy Boldogasszony napját, ezen a napon nem szabad sütni, mert a tűz kitörhet a kemencéből, ezt tartják a Mura vidékiek. A Dráva közben azt tartották, hogy ezen a napon, Nagy Boldogasszony napján keresztet kell vágni a gyümölcsfába, hogy egészséges legyen és sokat teremjen. Az ünnephez kapcsolódó úgynevezett Mária virrasztás szokása azt a hitet tette hagyományjá, amely szerint a nap felkeltében meg lehet látni ezen a napon a napba öltözött boldogasszonyt. A 20. század elején az egész magyar nyelvterületen élt a nagy boldogasszonyi virágszentelés, virágáldás népi szokása. Nagy Boldogasszony napján virágszentelést tartottak, és a virágokból koporsót, úgynevezett Mária koporsót készítettek. A megszentelt illatos füveket később halottaik koporsóiba is betették, hogy Szűz Máriához hasonlóan az ő elhunyt szerettük is a mennyei dicsőségre jusson. A megszentelt virágokat beépítették a házak alapjaiba, vagy beletették a csecsemő bölcsőjébe, de még az új pár ágyába is tettek ezekből a megszentelt virágokból, Nagy Boldogasszony napján szentelt virágokból. Nagy Boldogasszonynak időjárása termés jóslónak is számított, azt tartották, ha nagyasszony fénylik, jó lesz a bortermés, így mondták őseink. Most pedig befejezésül nézzük meg azt az éneket, mely a Hozsanna énekeskönyvünk 284-es éneke, Boldogasszony anyánk, közismert énekünk. Ez volt a mi himnuszunk egészen addig, amíg meg nem írta Kölcsey Ferenc a mostani nemzeti himnuszunkat. Ő Kölcsey 1823-ban írta, és Erkel Ferenc zenésítette meg 1844-ben. Ez a mostani nemzeti himnuszunk, de míg nem létezett, addig a Boldogasszony anyánk volt a magyar nemzetnek a himnusza. Ez egy imádságos ének, mégpedig a szövegének forrása a Deák Szentesféle 1774-es kéziratos gyűjteményben található. Boldogasszony anyánk, régi nagy pátrónánk, ugye a szövege ugyanaz, mint a Hozsanna énekes könyvünk 284-es éneke,
és ennek a dallama a Bogisic őseink buzgósága, 1888-ban írták le. Nézzük meg tehát ezt az ünnepi énekünket, amely Boldogasszony anyánk, Nagy Boldogasszony ünnepi szentmisén a záró énekünk. És ezzel el is búcsúzom a kedves Mária Rádió hallgatóktól, köszönöm a figyelmüket. 284-es énekünk.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezzünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus Szentvére!
2: Köszöntök mindenkit szeretettel! Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket! Áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.
3: Hírpercek.
4: Urunk színeváltozása ünnepén Tagla bíboros az Atya akaratának megvalósítására buzdította a keresztényeket. A világ legkisebb államának pénzérméjén ismét a hivatalban lévő Szentatya arcképe látható. Szakmai összefogás a Kecskeméti Kórház és az SOS gyermekfalvak között a kórházban maradó csecsemőkért. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna és Vég Györgyi. Augusztus 6-án Urunk színeváltozása ünnepén a római St. John Henry Newman kápolnában Luis Antonio Tagla bíboros celebrált szentmisét, írja a Fidesz. A főpap homiliájában kérte, hogy az atya által kinyilatkoztatott szeretett fiúként nézzünk Jézusra. Hallgassuk őt úgy, hogy az atya rajta keresztül szól hozzánk, nem pedig úgy, mint aki a mi elvárásunk szerint beszél. A bíboros felidézte az 1945. augusztus 6-ai reggel 8 óra 15 percét, amikor egy atombomba fénye világította meg Hiroshima városát, és a pusztítás, a betegség és a halál sötétségét hordozta. Az a nap átalakította a világot. Az ellenség kapitulált, a II. Világháború véget ért. A háborúk torzulást hoznak. Csak Isten színe változása által alakul át az emberiség, érvelt homiliájában Tagla bíboros. A Vatikáni Filatéliai és Numizmatikai Hivatal július 30-án mutatta be az új vatikáni euróérme sorozatot, amely a hivatal honlapján keresztül szerezhető be. A Vatikán városi állam az euróövezet része, és évente saját érméket bocsát ki alacsony példányszámban, ezért jelentős numizmatikai értéket képviselnek. Különösen a gyűjtők körében keresettek, írta a Magyar Kurír. Ez az első érmesorozat, amit 14. Leó pápasága alatt bocsátottak ki. Az 1, 2 és 5 eurócentes érmék előlapján továbbra is csupán a pápai címer látható. A 10 eurócentestől a 2 eurósig terjedő címleteken viszont a hivatalban lévő pápa arcképe jelenik meg a nemzeti oldalon. A 2 eurós érme 14. Leó pápa címerének jellegzetes elemeit is megjeleníti. a liliumot, valamint a nyillal átszúrt lángoló szívet egy nyitott könyv felett. Az 5 eurós érme a világi javakról való lemondást ábrázolja. Babaringató programot indított az SOS Gyermekfalvak és az Oktatókórház Kecskeméten. A program célja, hogy az SOS képzett önkénteseitől a kórházi tartózkodás ideje alatt is minél teljesebb testi-lelki támogatást kapjanak azok a csecsemők, akik átmenetileg még nem kerülhetnek családba, írta az MTI. Az országos nevelőszülő hiány miatt továbbra is megoldatlan több száz újszülött helyzete, akik plusz munkát rónak az egészségügyi személyzetre. Az SOS Gyermekfalvak azzal szeretné enyhíteni a már évek óta elhúzódó krízis helyzetet, hogy képzett önkénteseik a hét minden napján foglalkoznak a babákkal addig, míg helyzetük véglegesen nem rendeződik. Olyan biztonságos, családias közeg működik a kórház újszülött részlegén, ahol minden gyermek megkapja azt a figyelmet és gondoskodást, amelyre fejlődéséhez szüksége van, mondta a vezető főorvosnő. Köszöni megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna és Vég Györgyi nevében Juha Gyöngyi.
3: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.

Kedves testvérek, kedves barátaim! Új színváltozás ünnep körében egy gyönyörűséges példabeszédet kapunk ajándékba. Új színváltozás ünnep körében, mikor Krisztus tanítványaival fölmegy a Táborhegyébe, és az atyától megkapja a látható, hallható, érezhető formában azt az örök forrást, ami számára nélkülözhetetlen. Te vagy az én szeretett fiam, szeretlek. Szent Háromság személyei között megvalósuló szeretet kapcsolat, amely úgy gondoljuk, hogy stabil, éltető, biztos. Ez a teremtésünknek az alapja, de mégis az Atya fontosnak érzi. Újra és újra kimondja, kimutassa Krisztusnak, szeretlek. Hogy ebből a kimondott, megmutatott érzésből képes legyen Krisztus a csodákra. Képes legyen Isten országáról prédikálni. Képes legyen 3 éven keresztül adni, hogy ebből a szeretetből erőt merítsen arra, hogy akár a Golgotán is végigmenjen. Van egy példabeszéd, amely egészen hasonló ehhez. Van egy férfi, aki fölmegy a király elé, és a király azt mondja neki, hogy rendben van, irgalmas vagyok hozzád. Hogy ebből az irgalmasságból te is elindulj a hétköznapokon, képes legyél a csodákra is, ha kell, a Golgotán is erőt adjon neked. Az Isten a szeretet, és Isten az irgalmasság. A szeretet, az irgalmasság és a szabadság összetartozik. Aki irgalmas, az szeret. Aki szeret, az irgalmas. Aki szeret, az irgalmas és szabad ember. Aki szabad ember, az irgalmas tud lenni, és szeretni is. A 3 nélkülözhetetlen összetartó folyamat hasonlít a mennyek országára. Az, ahol valakiben van szeretet. Hasonlít az Isten országára az, aki tud irgalmas lenni. Isten országa a szabadság országa. Irgalmasság, szeretet és szabadság összetartozik. Ezt akarja megmutatni Isten nekünk a színeváltozás történetében, ahol újra és újra azt mondja, hogy gyertek ide a színeváltozás hegyére, és hallgassátok, amit az Atya mond. Te vagy az én szeretett fiam és lányom, mert szeretlek. Így válik színeváltozás hegyévé számunkra, a példabeszédbeli történet kapcsán minden egyes gyónásunk, amikor odállhatunk a király elé, és mondhatjuk, Uram, engedd el a tartozásokat. És a király azt mondja, hogy persze, elengedem. Nem azért, mert kéred, hanem azért, mert én ilyen vagyok. És nem azért kell kérned, mert különben nem engedném el, hanem hogy te ember újra és újra végigéld ezt az egész történetet, úgy, ahogy Krisztus végigéri a színeváltozás hegyét. Mi éljük újra minden egyes gyónásunkban azt a történetet, hogy Uram, igen, tisztában vagyok, megszámoltam, tudom a tartozásaimat. És ezekkel szemben értem meg a te mérhetetlen szeretetedet és irgalmadat. Azt a szeretetet és irgalmat, amely nem számolta meg, mert talán nem is tudod, hogy mennyivel tartozok neked, mert számodra lényegtelen. Te meg akarod mutatni, végig akarsz vezetni ezen az úton. Fel akarsz hozni a Táborhegyére, hogy újra és újra elmondd, hogy szeresd. Ezért hívsz minden egyes vasárnap. Nem magad miatt, hanem miattam. Hogy én újra és újra odálljak eléd, és meghalljam ezeket a mondatokat. Te vagy az, aki királyként újra és újra oda rendelsz a trónod elé, és azt mondod, hogy térdre ember, és szembesülj a dolgokkal. Nem azért, mert nekem királynak szükségem van rá, nem számít az a 10 000 talentum, hanem azért, hogy te újra és újra megéld azt, nézd, én meg akarom mutatni neked az irgalmasságomból fakadó szabadságot, az én irgalmasságomból fakadó szeretetet, az én irgalmasságomból fakadó életet és teljességét. Ezt akarom megmutatni annak a szolgának, és nekünk is. Hogy újra és újra visszaküldjön egy irgalmatlan világba, abba a világba, ahol mindenki tartozik, abba a világba, ahol mindannyian tudjuk, hogy tartozunk. Mert a tartozás az a sátánnak az eszköze. Mindannyian érezzétek, hogy valakinek a kezében vagytok. Mindannyian érezzétek, hogy hatalom alatt vagytok. Mindannyian érezzétek, hogy fizetnetek kell. És mi elhisszük és érezzük. Hívhatjuk ezt devizahitelnek. Hívhatjuk ezt egyszerűen csak az emberi elvárásoknak. Hívhatjuk ezt a saját magunk elképzelésének, nagyra vágyásának, vágyainak, elveinek vagy bármi másnak. Mindannyiunknak ott van az életében. Egyedül a király az, aki senkinek nem tartozik. A tanítványok ott vannak, és látják a színeváltozás hegyét. És azt mondják, Krisztusnak, Úrunk, szeretnénk itt maradni. Építsünk sátrat, Mózesnek, Illésnek is, neked egyet.
Mert jó dolog Isten országában benne lenni, jó dolog az Atya szeretetét érezni, jó dolog újra és újra ebben megerősödni. De Krisztus azt mondja, hogy nem, lemegyünk a hegyről, mert mindazt, amit kaptál, az szólt szét az emberek között. Mindazt, amit megtapasztaltál, azt a szeretetet szólt szét azoknak, akiknek talán kevesebb van. Akik még soha nem jöttek fel a Táborhegyére, akik nem ismerik az utat a Táborhegyén. Szólt szét két kézzel. Te, aki koldusként mész föl a Táborhegyére, és gazdagon érkezel le, megint várjál koldussá. Add oda a szolgatásaidnak, szólt szét az embereknek. És ez a szolga elmegy a királytól gazdagon, hiszen 10 000 talentummal lett gazdagabb, vagy legalábbis elvett a teljes szegénységét. Azért, hogy szétszórja mások között. Hogy odaadja annak, aki neki 100 dénárral tartozik. Hogy szétszórja az emberek között. Hogy az irgalmatlan virágba vigyen irgalmasságot. Ott, ahol hiány van, oda vigyen töbletet. Ott, ahol szeretetlenség van, vigyen szeretetet. De ez a szolga nem értette meg. Nem értette meg, hogy szeretve van. Nem értette meg, hogy szabadságra van meghívva, és ragaszkodott ahhoz, hogy ő megkötött maradjon. Hiszen benne maradt mindaz az érzés, hogy valaki tartozik nekem. Benne maradt a megbántottsága, a sértettsége, benne maradt az elve, benne maradt az ő elképzelése, az ő terve, az ő kicsinyes gondolkozása, és ugyanolyan rab maradt. És amikor a végén, a történet végén a király börtönbe veti, akkor nem azért teszi, mert a király igazságot akart szolgáltatni, hanem azért, mert így döntött ez a szolga. Hogy nem akar szabad lenni, nem akar boldogan élni, nem akar bátor lenni, nem akar irgalmas lenni. Mert aki irgalmatlan, az nem tud szeretni. Aki nem tud szeretni, az nem szabad. Aki nem szabad, az meg van kötve. Így vagyunk meghívva mi mindannyian a Táborhegyére. Így vagyunk mi meghívva újra és újra az irgalmatlan világban az irgalmasságra. Mert az Isten neve szeretet, a szeretet irgalmasság, az irgalmasság szeretet, a szeretet szabadság, a szabadság irgalmasság, az irgalmasság szabadság. Minket akar megszabadítani, minket akar fölemelni, minket akar meghívni valamire. Volt egyszer egy gonosz, aki azt mondta Ádámnak és Évának, olyanok lesztek, mint az Isten. Olyanok lesztek, mint az Isten, ha azt csináljátok, amit én mondok. Olyanok lesztek, mint az Isten, hogyha szót fogadtok nekem, ha szolgává váltok, és teljesítétek azt, amit én mondok. Olyanok lesztek, mint az Isten. És ehelyett lettek szolgák, tartozók, megkötöttek. És Krisztus ma azt mondja, olyanok lehettek, mint az Isten. Gyertek föl a Táborhegyére. Boruljatok az Atya elé, és hagyjátok, hogy az Atya szeretete átjárjon titeket. Hagyjátok, hogy az Atya újra és újra megmutassa azt a szeretetet, amely megelőlegez, azt a szeretetet, amely feltétlen, azt a szeretetet, amely mindig ott van, azt a szeretetet, amely képes túlvinni, azt a szeretetet, amelyet, ha megtapasztalsz, csodákat fogsz tenni az földön, az emberek között, azt a szeretetet, amely átvisz a Golgotának a nehézségén. Gyere föl a király elé, és tapasztald meg az irgalmasságot. Tapasztald meg azt az irgalmasságot, ami szabaddá tesz. Azt az irgalmasságot, amely az Isten neve, ami az isteni tulajdonság. Vedd ezt a kettőt magadhoz. Igen, szeress úgy, mint az Isten. Menj le a Táborhegyéről, és tanuld meg az Atyától azt, hogy a szeretetet ki kell mondani, a szeretetet meg kell mutatni, a szeretetnek láthatóvá, érezhetővé, tapinthatóvá kell lenni. Ha az Istennek ennyire fontos, hogy a fiával szemben megtegye ezt, akkor nekünk mennyire inkább lenne fontos. És igen, menj le az irgalmasság hegyéről, az irgalmatlan világba, és merj vakmerő módon irgalmas lenni az emberek felé. Nem az igazságosság, vagy az emberi adok-kapok, nem a jogrendszer, vagy bármi más miatt, hanem azért, hogy úgy tudj szeretni, mint az Isten. Hogy megtapasztald lényedben azt, hogy képes vagyok isteni dolgokra, az irgalmasságra, a szeretetre, és éppen ezért a szabadságra. Meg vagyunk hívva a Táborhegyére, az igazságos és irgalmas király trónja elé, meg vagyunk hívva, hogy megtapasztaljuk, áttéljük, újra és újra tudatosítsuk, magunkévá tegyük ezeket. Te vagy az én szeretett fiam, te vagy az én szeretett lányom, mondja az Atya. Te vagy az, akit szeretek, és éppen ezért irgalmas vagyok. Mert az irgalmasság az az isteni szeretet töblete ebbe a világba. Az irgalmasság az az isteni szeretet gazdagsága,
amely fölülemelkedik az emberi törvényeken, rendszereken, érzéseken, elveken és bármi máson. És menj le a hegyről, és cselekedj hasonlóképpen. Mondd ki, mutasd meg, tedd láthatóvá és hallhatóvá az isteni szeretetet. Mondd ki, tedd láthatóvá az irgalmasság nagyszerű cselekedeteit, hogy megtapasztald a Táborhegyének valóságát. Amikor rájössz, szabad vagy. Szabad vagy, mert az Isten szabadon szeret téged. Szabad vagy, mert képes vagy irgalmassá válni. Szabad vagy, mert szeretve vagy. Gazdag vagy. Isten gyermeke. A szeretett fiú. A szeretett lány. Erre vagyunk meghívva mindannyian. Gyertek, menjünk a Táborhegyére. Gyertek, üljünk be a gyóntatószékbe. Gyertek, tapasztaljuk meg ennek a királynak a gyönyörűséges meghívását. Hiszen a király fiai vagytok. Hiszen az atya gyermekei vagytok. Szeretetben, irgalmasságban és a szabadság nagyszerűségében. Amen.

Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, amen. Krisztusban, kedves testvérek, egy rendkívül érdekes témát feszeget az imént hallott evangéliumi szakasz, sőt, akár több témát is elővehetnénk. Gondoltok itt az emberi önzőségre, hogyan hallottuk, hogy volt egy szolga, akinek óriási mértékű, 10 000 talentumnyi mértékű adósságot engedett el az ő ura. Ez a 10 000 talentum, hát az nagyjából egy embernek majdnem egy egész életen át kitartó fizetése volt akkoriban. És aztán ugyanez a szolga, aki ilyen irgalmat tapasztalt, ő már nem ugyanezt közvetítette egy másik szolgatársa felé, aki 100 dénárral tartozott neki, akkoriban 1 dénár egy napi bér volt. Tehát nagyjából 3 hónapnyi bérrel. És ott nem azt az irgalmat, amit ő megtapasztalt, gyakorolta, hanem ő akarta a maga javát. Ami neki jár, azt akkor legyen megadva neki. De nem is erről szeretnék most elsősorban néhány gondolatot megosztani, hanem kifejezetten a legutolsó mondatát a mai hallott evangéliumi szakasznak, ugyanis Jézus azt mondja, hogy mennyei atyám is ugyanezt fogja veletek tenni, hogyha nem bocsátjátok meg vétkeid testvéreteknek. A megbocsátás, ami az egyik legmagasztosabb keresztény erény, és talán az egyik legnehezebb. Mert sokszor nehéz megbocsátani. Talán a mi életünkben is vannak olyan személyek, akikkel nehezen tudunk a békességre eljutni. Akiknek nehezen tudunk megbocsátani, mert olyat tettek, olyat mondtak, vagy pusztán az életvitelük olyan volt, amivel megbántottak, megsértettek, nehogy Isten megaláztak bennünket. És persze mellette halljuk azt sokfelől, hogy hát bocsássunk meg. És próbálkozunk is talán, de minthogyha valami falba ütköznénk bele. Szeretnénk mi ezen túllendülni, de valahogy nem megy. És talán azért, mert nem jól gondolkodunk a megbocsátásról, mert úgy hiszem, hogy sokan úgy állunk hozzá a megbocsátáshoz, hogy a megbocsátás az egyenlő azzal, hogy akkor én elfelejtem, ami volt. A megbocsátás azt jelenteni, hogy én nem emlékezem arra, ami történt. Vagy a megbocsátás azt jelenteni, hogy akkor nagyon megváltoztatom a hozzáállásomat? Hogy mostantól oda megyek ahhoz az illetőhöz, és keresem vele a kapcsolatot, és kifejezem, hogy én mennyire szeretem őt. Akár szavakkal, tettekkel. A megbocsátás nem feltétlen ezt jelenti. Valahol a megbocsátás az értelemnek és az akaratnak a küzdelme. Azt szoktam mondani a jegyes pároknak, akik hozzám érkeznek, hogy ne szerelemből házasodjanak. Pontosabban ne csak szerelemből, hanem döntésből. Hát a szerelem, az érzelmek, azok tudnak fönt és lent is hullámozni, attól függéppen milyen időszakát éli meg egy emberi kapcsolat, bármilyen emberi kapcsolat. Szóval, hogy ne csak szerelemből, hanem döntésből házasodjanak. És a megbocsátással is ugyanez a helyzet. Ne pusztán az érzelmeinkre hagyatkozzunk. Ne érzelemből bocsássunk meg, hanem döntésből, elhatározásból. Hogy én meg akarok bocsátani. És ez nem azt jelenti, hogy akkor én mindent elfelejtek. Nem is. De azt jelenti, hogy a sértett emlékeket nem akarom szándékosan felidézni. Nem akarom hergelni magamat. Hogyha meglátom azt az illetőt, vagy csak hallok róla, akkor nem akarom keresni, hogy na miért haragszom még, vagy miért van nekem igazam, vagy miért, és így nyomni fel az agyvizemet.
Az emlékekből lehet bölcsességet meríteni, lehet megértést meríteni, nem kell kizárni. De valahol a megbocsátás az az, amikor már nem azt keresem, hogy miért van nekem igazam, vagy nem azt keresem, hogy miért rossz, hanem arra törekszem, hogy leginkább a szeretet és a béke legyen az, ami uralkodik. És nem jelenti, hogy akkor én oda megyek és ölelgetem őt. És nem jelenti azt, hogy akkor én minden nagyobb családi rendezvényre akkor meghívom. De jelenti azt, hogy azt a fogságból, amiben tulajdonképpen a haragtartás miatt belekerültem, vagy a megaláztatás miatt belekerültem, ebből a fogságból én ki akarok lépni. Én nem akarom, hogy az én életemet az határozza meg, hogy én haragban vagyok, vagy rosszban vagyok, vagy indulatokban vagyok valaki mással. Mert ez utána rányomja a bélyegét mindenre. Az Isten kapcsolatomra, a többi emberrel való kapcsolatomra, önmagammal való kapcsolatomra. És persze igaz ez ugyanúgy a megbocsátás saját magamra. Hogy magunknak is legyünk képesek megbocsátani. És a Szentírást olvasok, akkor itt is, onnan is ugyanerre kapunk felhívást. Hogy bocsássunk meg, mert az Isten nekünk megbocsátott. Hogy bocsássunk meg, mert Krisztus erre hív meg bennünket, vagy éppen amit ma hallottunk, hogy amilyen módon fogunk mi megbocsátani, ugyanúgy fogjuk mi is elnyerni a bocsánatot. És lehetne még erről ódákat és órákat is zengeni, és persze nagyon könnyű erről beszélni, és nagyon könnyű innen kiállni, és csak elmondani, hogy bocsássunk meg, mert így kell. És persze sokkal nehezebb ezt megvalósítani, de úgy hiszem, hogy éppen nekünk, keresztényeknek, a saját környezetünkben kell küzdeni ezért. Kell törekedni arra, hogy a megbocsátás az életünknek a része legyen. És igen, nehéz dolog. És éppen ezért van szükségünk arra, hogy ebben föntről is kapjunk segítséget. Hogy kérjük az Istent, hogy adja meg nekünk a megbocsátás kegyelmét. És nem csak úgy, hogy ő megbocsát nekünk, hanem adjon erőt ahhoz, hogy mi is meg tudjunk bocsátani azoknak, akiknek meg kell, hogy bocsássunk. Hogy az Isten segítsen ebben a küzdelemben bennünket. Az önmagunkkal, meg a másokkal való küzdelmünkben. Sőt, talán leginkább a saját egónkkal való küzdelmünkben. Szükségünk van ebben is az Isten segítségére. És zárásként Pió atyától szeretnék néhány gondolatot idézni, aki a hasonlóképpen ír a megbocsátásról. Megbocsátani valakinek nem jelenti azt, hogy megbocsátunk a viselkedésnek. Az sem, hogy elfelejted, hogyan bántott meg, és nem is hagyod, hogy bántson. A megbocsátás azt jelenti, hogy megbékülünk azzal, ami történt. Azt jelenti, hogy elismered sérelmeidet, engedélyt adsz magadnak, hogy érezd és megértsd, hogy a fájdalom már nem szolgál téged. Azt jelenti, hogy elengeded a fájdalmat és a neheztelést, hogy meggyógyulhass és tovább léphess. A megbocsátás ajándék magadnak. Ez egy döntés, a te döntésed. Megszabadít a múlttól, és lehetővé teszi, hogy a jelenben élj. Amikor megbocsátasz magadnak, és megbocsátasz másoknak, akkor válsz igazán szabaddá. A megbocsátás annyi, mint szabadon engedni a foglyot, és felfedezni, hogy rab, te voltál. Hát engedjük magunkat szabadjára. Minél többször, és mindazokkal, akikkel most éppen ilyen fogságban vagyunk. És kérjük ehhez a mindenható Istenünk segítségét. Az Atyának és Fiúnak, és Szentléleknek nevében. Amen.

Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Márk evangéliumának első fejezete, 29-től a 35. versig tartó szakasza alapján történik. Abban az időben Jézus Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába ment. Simon anyósa lázas betegen feküdt, nyomban szóltak neki róla. Oda mentek hozzá, és kézen fogva fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Napnyugta után, amikor beesteledett, odahordták hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város az ajtónál gyülekezett. Sok beteget meggyógyított különféle betegségekből, és sok ördögöt kiűzött, de nem engedte őket szóhoz jutni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. Hajnaltájban, amikor még sötét volt, Jézus elindult, és kiment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Ezekben a napokban, görögkatolikus egyházban Nagyboldogasszony ünnepét megelőző bőjti időszakot tartjuk. Bőjt az mindig az elcsendesedésnek, a visszavonulásnak az időszaka. És milyen csodálatos látni, hogy Jézus is, miután rengeteg ember baját meggyógyította, és oda ajándékozta nekik a figyelmet, az együtt töltött időt, utána még hajnaltájban, a sötétben még kimegy, az elhagyatott helyre is imádkozik. Csodálatos látni azt, hogy a tevékenység, amit ő vállal, az milyen összhangban van azzal a töltekezéssel, amelyet ezek a visszavonulások jelentenek az ő életében is. És itt a nagy kérdés, hogy tényleg a mi életünkben ezt hogyan tudjuk megvalósítani. Sokszor lehet hallani, hogy ki mennyit dolgozik, mennyi feladatot vállal, de azt nagyon-nagyon kevésszer halljuk, hogy hogyan töltekeznek az emberek, hogyan próbálják az erőt gyűjteni ahhoz, hogy ezt a sok mindent meg tudják tenni. Nagyon sokan elspórolják ezt a felkészülési időt, a felkészülésnek és az erőgyűjtésnek a lehetőségét. Ne tegyük ezt. Mindig szakítsunk időt arra, hogy akár testileg, akár lelkileg az ember fel tudjon frissülni. Nehéz, meleg, forró napokon vagyunk túl, és ilyenkor talán még jobban érezzük azt, hogy miért szükséges az erőgyűjtés? Miért szükséges a visszavonulás? Figyeljünk oda önmagunkra, akár egymásra is, figyelmeztetve fele barátainkat, hogy tényleg vegyük komolyan a feltöltődést, vegyük komolyan a munkálkodás utáni erőgyűjtésnek a szükségességét. Figyeljünk oda lelkünkre is, testünkre is, mert hogyha az ember elszalasztja ezt a lehetőséget, az bizony az ember kárára van. Éppen ezért, ahogy az Úr Jézus is, bátran töltődjünk, bátran merítsünk erőt, és így haladjunk tovább tevékenységeink útján. Amen.

Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Lőrinc vértanúra emlékezik. A harmadik században élt, az aténi születésű Szent Szixtus pápa fődiakonusa volt. Mikor a keresztényüldözés alatt Szent Szixtus pápát börtönbe vetették, Szent Lőrinc meglátogatta és kérdőre vonta. Miért hagytál el engem, atyám? Hiszen a vértelen áldozatot is mindig együtt mutatjuk be Istennek. Vigyél magaddal! Szixtus pápa válaszolt. Nem hagytalak el, öreg vagyok már, nekem nem nehéz a halál, de rád nagyobb szenvedés vár. A halálom utáni harmadik napon követni fogsz engem. De most menj, oszd szét az egyház javait a szegények és rászorulók között. Szent Lőrinc megtette, amit a pápa kért, majd visszament hozzá, ekkor azonban Szent Lőrincet is elfogták. A börtönben imádságaira a betegek meggyógyultak, s mikor a börtönparancsnok ezt látta, ő is megkeresztelkedett. Néhány nap múlva a császár hivatta Szent Lőrincet, s azt parancsolta neki, hogy adja elő az egyház kincseit. Szent Lőrinc 3 napot kért erre, s 3 nap múlva a császár elé vezette a szegények és betegek százait, mondván, ők az egyház igazi kincsei. A császár dühébe megkínosztatta, majd kivégeztette. Látva álhatatosságát, a katonák és a császár hivatalnokai közül csaknem 200-an megkeresztelkedtek. A történethez tartozik még, hogy 3 nappal később a börtönparancsnok is vállalta a szenvedést, vértanú lett. Holnap, kedden, Szent Euplusz vértanúra emlékezünk. Euplusz a szicíliai Katána városában volt az egyház diakónusa. Hivatásánál fogva félelem nélkül hirdette az evangéliumot az emberek között. Maga köré gyűjtötte őket, és úgy tanította Krisztus hitére. A hit erejével még a bálványtemplomokat is le tudta rombolni. A kereszténység ellenségei abban a házban fogták el, ahol éppen az evangéliumot olvasta másoknak.

Szent Anikétászt és unoköcsét Szent Fotioszt. Szent Anikétász katonatiszt volt a császár hadseregében Nikomédiában. Mikor a harmadik század vége felé közeledve Dioklécián császár kiadta a keresztényeket üldöző rendeletét, ő bátran bement a császárhoz és felelősségre vonta az ártatlan keresztények meggyilkolása miatt. A császár először megverette, majd vad oroszlánok elé dobatta, de a szent imádkozni kezdett, és azok nem nyúltak hozzá. Ekkor hatalmas földrengés támadt, s a város pogány temploma összeomlott. A császár erre le akarta fejeztetni a szentet, de mikor a hóhér a kardját fölemelte, holtan esett össze. Ezután tüzes kerékbe akarták törni, de a kerék megállt, s a tűz kialudt. Forró ómba akarták vetni, de abban a pillanatban, mikor a szentet belevetették, az ón hirtelen kihűlt. Ekkor előállt Anikétász unokaöccse, Fotiosz is, s miután köszöntötte Anikétászt, odalépett a császárhoz, s csak annyit mondott: bálványimádó császár, a te isteneid semmik. Katonák erejét is elfogták, és börtönbe vetették. 3 nap múlva a császár megpróbálta ígérgetéssel és fenyegetéssel bálványimádásra bírni őket, de a szentek hajthatatlanok maradtak. Ezután a 2 szentet lovak után kötötték, hogy a köves talajon húzzák őket, de ők épségben álltak fel. Végül egy nagy kemencét építettek, melyben Szent Anikétász és Szent Fociosz mellett több más keresztény nyert el a vértanúságot. A 2 szent holttestét a kemencéből külső sérülésektől mentesen emelték ki. A pogányok, látva a 2 szent hosszú tűrését, s testeiknek sértetlenségét, nagy tömegben tértek meg Krisztushoz. Csütörtökön egy nyugaton is nagy tiszteletnek örvendő szentre emlékezik egyházunk, Szent Maximus hitvallóra. 580 körül született Konstantinápolyban. Már fiatal korában hatalmas műveltségre tett szert. Herakleiosz császár tanácsadója lett, de mikor rádöbbent, hogy a császár eretnekké vált, lemondott hivataláról és szerzetes lett. Egész életét az eretnekség elleni harcnak szentelte, sokat utazott, prédikált. Később az új császár, aki szintén eretnek volt, börtönbe záratta, megkínoztatta, majd nyelvét kivágatta, hogy ne taníthasson, jobb kezét levágatta, hogy ne írhasson, és számüzésbe küldte. Itt, a számüzetésben, a kapott sebekbe nem sokára belehalt. Írásai közül több magyar nyelven is megjelent. Pénteken Szent Mikás prófétára emlékezik egyházunk. Júda törzséből, Moresed Gátból származott. Prófétai működését Joatám király idejében kezdte Júdeában, Krisztus születése előtt 700 évvel. Ő volt az, aki az üdvözítő betlehemi születését megjövendölte. Békében hunyt el. Szombaton görögkatolikus egyházunk Isten szülő elszenderedésének és mennybevitelének, vagy más néven Nagy Boldogasszonynak az ünnepét tartja. A Szentírás nem beszél az Isten szülőnek Krisztus föltámadása utáni sorsáról, a keresztény hagyomány mégis megőrzött egy történetet földi életének befejezéséről. A történet szerint a Szentlélek eljövetele után az apostolok megemlékeztek Krisztus parancsáról, melyet az olajfák hegyén mondott nekik: menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet. Az apostolok elmentek a világ különböző tájaira. Volt, aki Afrikába, volt, aki Európába vagy Ázsia különböző tájaira ment hirdetni Krisztust. Ám mikor elérkezett az Isten szülő földi létből való eltávozásának ideje, az összes tanítvány, egy kivételével, egy különös csoda folytán összegyűlt az Isten szülőnél. És az egy hiányzó, miként volt az húsvét délutánján is, Szent Tamás apostol volt. És a történet folytatódik. Az Isten szülő temetése után néhány napos késéssel érkezik meg Tamás. Nagyon sajnálja, hogy nem lehetett jelen a temetésen, s ezért az apostolok kivezetik az Isten szülő sírjához, hogy ott imádkozhasson. Ám amikor kinyitják a sír bejáratát, üresen találják azt. Ettől kezdve az egyház ősi hite, hogy az Isten szülőt nem érte a test földi romlása, őt Krisztus magához emelte.

vasárnap egy Krisztus Urunkat ábrázoló szentképet, görög néven ikont állít elénk egyházunk. Az Úr nem kézzel festett képét. A kép az üdvözítő arcát ábrázolja nyak és vállak nélkül. Maga az ábrázolásmód közeli rokonságban van a mandílion elnevezésű ikontípussal, mely, mint általában az ikonok, egy fatáblára van festve, és egy kendőt ábrázol, rajta az üdvözítőnk arcával. Első látásra is emlékeztethet bennünket a nyugati egyházban elterjedt Veronika kendője elnevezésű képre, azzal a különbséggel, hogy míg ott a megkínzott, meggyötört, töviskoszorús, fájdalmakkal teli Krisztus arc tekint ránk, addig egyházunk ikonja egy tiszta tekintetű, nyugodt Krisztus arcot tár elénk. Veronika kendőjének történetét ismerjük, most ismerkedjünk meg egyházunk ikonjának a történetével is. Jézus Krisztus földi életében csodáinak híre eljutott az Eufráteszen túli Edessa városába. A leprától szenvedő Abgár király Ananiás képfestőt küldte el egy levéllel Jézushoz, hogy menjen el hozzá és gyógyítsa meg őt. A levél azt is tartalmazza, hogy amennyiben Jézus nem tud eljönni hozzá, legalább azt engedje meg, hogy a festő lerajzolja, lefesse arcképét. Nos, Ananiás hiába akarta Jézus arcát megfesteni, nem sikerült neki. Amikor az Úr ezt látta, megtörölte arcát egy kendővel, és csodásan rajta maradt az ő isteni arca. Abgár nagy tisztelettel fogadta a nem kézzel festett képet, és azonnal meggyógyult leprájától. Ettől kezdve az így ábrázolt Krisztus ikon elnevezése ez is maradt. Az Úr nem kézzel festett képe. S hogy miért éppen ezen a napon állítja elénk egyházunk ezt a képet? Bíborban született Konstantin császár 944. augusztus 16-án szállítatta Konstantinápolyba ezt az első csodás képet, s erre a napra ünnepet rendelt el. Végezetül a szombati ünnepünk Isten szülő elszenderedésének és mennybevitelének egyik vecsernyei énekével búcsúzom. Az Isten hordozó apostolokat isteni rendelkezésre a felhők minden ünnen magasba emelték, és midőn elérték a te teljesen szeplőtelen s az életurát hordozó hajlékodat, áhítattal csókolták azt. A magasságbeli mennyeiek pedig az ő uralkodójukkal megjelentek. Istent hordozó legtisztább testedet félelemmel fölemelték, és tisztelettel tartották. Mennyeiek módjára haladtak előre, és a láthatatlanok módján kiáltották a magasságbeli seregeknek. Íme, itt van a mindenség úrnője, az Isten leánya. Emeljétek föl kapuitokat, és fogadjátok be földön túliak módjára az örök világosságnak anyját. Mert ő általa lett az emberi nem általános üdvössége, ő rá föl nem tekinthetünk, s neki méltó dicséretet zengeni nem lehet, mert az ő fönsége meghalad minden emberi értelmet. Azért, szeplőtelen Isten szülő, ki mindenkor együtt vagy az életadó királlyal és fiaddal, imádkozzál hozzá szüntelenül érettünk, hogy üdvözítse és őrizze meg a te új népedet minden ellenséges indulattól, mert te vagy a mi pártfogunk, és mi fényesen magasztalunk téged mindörökké.

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
3: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
4: A Börtönposta augusztus 13-ai műsorában ismét egy különleges kapcsolatot mutatunk be önöknek, ezúttal a Börtönkurszió közösségéből. Gergő és Tamás 10 évig leveleztek, tartották a kapcsolatot a börtön és a külvilág között, és szabadulás után sem szakadtak el egymástól. A Börtönkurszió és a Mécses közös piknikjén találkoztunk velük, és hívtuk meg őket egy beszélgetésre. Műsorunk második felében kiskunhalasi börtönlátogatásukról számolnak be a Mécses missziósai. Tartsanak velünk szerda este 9 órakor.
5: Fogalmazunk, hogy szeretetlen volt a gyerekkor, így azért így borítékolva volt talán, hogy nem leszek átlagos állampolgár, fogalmazunk így. Elég hamar elkezdtem csavarogni, kimaradni, jött a kábítószer, és ugye jöttek a bűncselekmények, úgyhogy innentől azért nem volt nehéz sajnos egy olyan út irányt venni az életemnek, ami idáig sodort sajnos, és ugye én a börtönben sem voltam egy, fogalmazunk így, hogy mintarab. Rengeteg balhék, rendszer ellen mentem, nem tiszteltem a szabályokat, azt, akik a szabályokat hozták és betartották. És a kúzió első estén is, ugye, amikor volt a bemutatkozók, hát én akkor is azt mondtam, nem tudom, mit keresik itt, mondom, majd kiderül. Ennyire nem voltam hozzászokva egy szeretett közösséghez, és mondom, mindenki olyan csodultig szeretettel bejön, de akkor azt mondom, mondom, hát én hova kerültem? Igen, és hogy a tényleg az a 3 nap az annyira megérintett, akkora lendületet, akkora erőt adott, hogy onnantól tényleg elkezdtem változni.
6: Amilyen nagy ajándék volt az elmúlt 10 évben az, hogy egy vadidegen férfinak, fiúnak, tékozló fiúnak, amikor ott vagyunk abban a pillanatban, amikor megfordul és azt mondja, hogy sokat éheztem, és atyámhoz megyek, és hogy megfordul, és hogy elindul visszafelé, és hogy elkezdi keresni az Istent. És ugye, mint kapcsolattartó, elindul egy levelezés. És egy vadidegen embernek, akihez nincsen érzelmi kötődésem, elindul egy nagyon komoly lelki beszélgetés. De ez ugye hogy alakul ki? Úgy, hogy én is írok a mélységeimről.
4: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

az augusztusi életigét és magyarázatát hallják. Magasztalja lelkem az Urat. Lukács evangéliumának első fejezetében az Új Szövetség egyetlen olyan részét olvashatjuk, amelynek főszereplője két nő, Mária és Erzsébet. Erzsébet egy Jeruzsálemhez közeli faluban élt körülbelül 150 kilométerre Názárettől. Mária, miután hírül vette az angyaltól, hogy Jézus anyja lesz, azonnal nekivágott ennek a hosszú útnak. Nem ismerjük a részleteket, csak annyit tudunk, hogy sietve a hegyek felé indult. De vajon miért ment oda? Mária azért ment, hogy megossza az örömét azzal, aki hozzá hasonlóan megkapta Istentől azt a kegyelmet, hogy gyermeket várhat. Azért ment, hogy mellette legyen és segítsen neki a terhesség utolsó hónapjaiban. Két asszony története ez. Két látszólag lehetetlen anyaság. Ki tudná jobban megérteni Erzsébetet és megosztani vele ezt a megtapasztalást, mint maga Mária? Ebből a találkozásból tör fel a Magnifikát éneke. Magasztalja lelkem az Urat. Szavai hatalmas szeretetet és rendkívüli, élettől felrobbanó örömöt fejeznek ki, emiatt olyan emelkedett a szelleme, és élettől ujongó a lelke. Mária nem azt mondja, dicsőítem Istent, hanem magasztalja lelkem. Mintha azt akarná mondani, hogy egész életemet és az érzékeimet, mintha Isten szeretete tartaná fenn. Írja Luther Márton a Magnifikáthoz fűzött kommentárjában. A magasztalni ige, azaz dicsőíteni, felemelni, azt az örömöt fejezi ki, amelyet az a felismerés vált ki, hogy Isten nagyobb, mint amire számítottunk. Ezt az örömöt, mély alázat, valamint hála és köszönet érzése kíséri. Ahogy Ernest Ronci hangsúlyozza, a Magnifikát Mária evangéliuma az ő örömhíre, amely minden nemzedéket elér. Tízszer ismétli el a názáreti leány, ő tette velem. Mintha ez egyfajta új tíz parancsolat lenne, amely felforgatja a világ logikáját. Önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogy megőriztük-e, jelen van-e mindennapi életünkben és az imánkban ez a csodálat, a rácsodálkozás érzése az iránt, amit Isten tett és tesz továbbra is. Ha nem vagyunk nyitottak az újdonságra, a meglepetésekre, ha nincs meg bennünk az, akkor a hit fáradt litániává válik, társadalmi szokássá, amely fokozatosan kialszik. Magasztalja lelkem az Urat. Mária éneke nem csupán egy meghit dicsőítő ima, hanem egy profétai dicsőítés, mely folyamatosan szentírási szakaszokat idéz, és ezzel megmutatja a történelem Isten szíve szerinti irányát. Dicsérni azt jelenti, hogy kicsinyek oldalára állunk, és hisszük, hogy a világ megváltozhat, és meg is kell változnia. Ennek a himnusznak a szavai arra hívnak minket, hogy megértsük Isten üdvözítő közbeavatkozását, személyes és közösségi életünkben egyaránt, a saját személyes tapasztalatunktól az egyetemes történelemig, a jelen pillanattól egészen az új égig és az új földig, amelyet az evangéliumi forradalom hoz el. Magasztalja lelkem az Urat. Ezek a szavak minket is arra hívnak, hogy életünket eleven dicsőítéssé formáljuk, hogy minden nap felismerjük a nagy dolgokat, és Máriával együtt énekeljük és hirdessük, Isten hűséges, irgalma nemzedékről nemzedékre terjed, igazságosságának
és szeretetének országa pedig már is megvalósulóban van közöttünk. Chiara Lubich felismerte Mária dicsőítő énekének ezt a forradalmi távlatát, amikor a fiataloknak így írt: olvasd el a Magnifikátot, és megtalálod benne a keresztény társadalmi tanítás első és legerőteljesebb oldalát. Vajon ki és mikor fogja ezt teljes mértékben megvalósítani? A kérdés nyitva marad, és egyben felhívás számunkra. Isten közbelépése nem szabad, hogy a szívünk legmélyén maradjon, hanem meg kell nyilvánulnia a kapcsolatainkban, a közösségi életünkben, a jövő nemzedékek életének szövetét is áthatva. Magasztalja lelkem az Urat!

0: Hírpercek.
1: Vasmiséjét ünnepelte Csóka Gáspár bencés szerzetes a Pannonhalmi Bazilikában. Kolozsvár adott otthont idén a Nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozónak. 4 templomi koncertet ad Hozé Kura és Szamosi Szabolcs augusztus 10-e és 14-e között. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Urunk színeváltozásának ünnepén augusztus 6-án a Pannonhalmi Szerzetes Közösség diákok, tisztelők és hívek körében ünnepelte pappá szentelésének 65. évfordulóját Csóka Gáspár bencés szerzetes, egyháztörténész, tanár, levéltáros, a győri Szentmór bencés perjárség tagja. Tájékoztatott a Pannonhalmi főapátság. Az ünnepi liturgia homiliáját Lőrinc Pál atya mondta. Felidézte Gáspár atya személyes visszaemlékezését és a szerzetesi hivatás táborhegyi tapasztalatát. Amikor 1956-ban magára öltötte a bencés habitust, nem sok jövőt szántak az egyháznak. 1961-ben sem volt jobb a helyzet, de az atyák tették a dolgukat. Az imádságban, szentírás olvasásában, szolgálatban megélt Isten élmények nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a mindennapi kihívásokban is követni tudjuk Jézust. Köszönjük azoknak a társaknak, akikkel együtt jöhettünk fel a hegyre, és együtt követhetjük Urunkat. Az idei piarista ifjúsági találkozóra, melynek mottója együtt növekedünk, 6 országból több mint 250 fiatal érkezett. A katekézisek, a közös imádságok, a szentmisék, a zarándoklatok és a közösségi programok mind azt a kérdést járták körül, mit jelent emberként, keresztényként és piaristaként együtt növekedni. Írta a romkat.ról. Zsódi Viktor örömét fejezte ki, hogy a magyar rendtartomány viszonylag friss kolozsvári jelenléte mára olyan közösséget formált, amely képes volt vállalni egy nemzetközi esemény megszervezését is. Carles Gil piarista generális a nyitó szentmisén arra emlékeztette a fiatalokat, hogy a hit nem magányos út, egymást segítve növekedjünk. A Kolozsváron töltött napok nem csak emlékezetes élményeket és új barátságokat adtak, hanem olyan közös tapasztalatot is, amelyet minden résztvevő magával vihetett saját közösségébe. 4 alkalomból álló koncertsorozattal várja a közönséget az ország több templomában Hozé Kura, argentin tenor és Szamosi Szabolcs, Liszt díjas orgonaművész augusztus 10-e és 14-e között, áll az MTI hírében. Augusztus 10-én hétfőn a Pécsi Székesegyházban, kedden az Esztergomi Bazilikában, csütörtökön a Békés Csabai Evangélikus Nagytemplomban, pénteken pedig a Debreceni Nagytemplomban adnak hangversenyt az Orgonapont sorozat kiemelt eseményeként. A sorozat ajánlója szerint a koncerteken a zenei kifejezés széles skáláját igyekeznek megmutatni a művészek, a bensőséges meditatív pillanatoktól a drámai erejű megszólalásokig. Az este különlegessége az emberi hang és az orgona találkozása, amely egyszerre idéz meg szakrális mélységeket és operai szenvedélyt. A teljes műsor megtalálható a www.filharmonia.hu oldalon, ahol jegyvásárlásra is van lehetőség. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 23 óra.
1: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
2: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtasalyai László. Hétfői műsorunk témái: Leó pápa urrangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A Szent Atya felhívásai. Hagyjanak fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. Leó pápa üzenete a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia prófétái a megosztottság korában. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzanói jó tanács anyjak egy helyre látogat. Leó pápa urrangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A vízen járó és süllyedő Pétert kimentő vasárnapi evangéliumhoz fűzte a Szent Atya a déli urrangyala ime előtt mondott beszédét, és arra figyelmeztetett, hogy soha ne bízzuk el magunkat, de kétségbe se essünk, még a legsötétebb pillanatokban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mint a hátrább kerülnénk, mint sem előre. Kedves testvéreim, szép vasárnapot!
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: Köszöntötte Leó pápa lelkesen a nagy meleg ellenére is összegyűlt sokaságot a Szent Péter téren. A mai evangélium Jézusról beszél nekünk, aki a galileai tó vízén járva a vihar közepete utoléri a tanítványait. A kenyérszaporítás csodája után a mester arra buzdítja a tanítványait, hogy szálljanak bárkába és evezzenek a mélyre, míg ő visszavonul a hegyre egyedül imádkozni. Messze a parttól azonban a szél hányja veti őket a bárkában, és így nehezen tudnak előre haladni. A kenyérszaporítás sikeres tapasztalata után, amikor egy csodálatos jelnek lehettek főszereplői, most tehetetlennek érzik magukat, és félelemmel telnek el a hullámok és az ellenszél fenyegetése láttán. Az éjszaka vége felé Jézus közeledik feléjük a viharos vizen, mire ők megijednek, mivel kísértetnek hiszik őt. Ám Jézus azt mondja nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek.
3: Coraggio! Sono io.
2: Az Úr jelenléte mindent megváltoztat. Péternek még sikerül is néhány lépést tennie felé a hullámokon át, aztán megijed és süllyedni kezd, de Jézus kimenti őt a vízből. Amikor a mester beszáll a csónakba, a vihar lecsendesedik, majd a tanítmányok spontán módon hitvallást tesznek: valóban te vagy az Isten fia. Ez azonban nem volt elég, hogy egy csodát láttak, vagy hogy mások szeme láttára sikert arattak, hanem meg kellett tapasztalniuk még saját gyengeségüket is, és ebben fel kellett ismerniük Isten jelenlétét. Csak így tudott igazán megnyílni a szemük és szívük az Úr közelsége előtt, amikor békére leltek még a vihar közepete is. Egyik napon, valamivel később, Jézus ezt mondja nekik: ha van hitetek, és nem kételkedtek, ha azt mondjátok ennek a hegynek: emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, úgy lesz. És pontosan ezt tapasztalták meg most a tavon.
3: La pace di Cristo.
2: Krisztus békéje, aki a hegyen imádkozott értük, elérte őket a háborgó víz közepete is. Ez a csoda teát valami fontos dolgot tanít nekünk. Először is ne dicsekedjünk a siker láttán, és soha ne bízzuk el magunkat. Ugyanakkor ne essünk kétségbe, még a sötétség pillanataiban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mintha hátrább kerülnénk, mint sem előre. Jézus semmilyen körülmények között sem hagy el minket, és ha alázatosan befogadjuk őt életünk hajójába, imával, a szentségekkel, az igéjének hallgatásával, benne békét találunk, világosságot és erőt találunk útunkhoz.
3: Ci aiuti Maria a vivere così.
2: Mária, akit hitéért boldognak hirdettek, segítsen nekünk, hogy így éljünk, bizalommal eltelve Istenre hagyatkozva. Zárta az úrangyala ime előtt mondott beszédért 14. Leó pápa.
3: Angelus Domini nunciavet Mariae.
2: A Szent Atya Mária ima után először angol nyelven emelt szót Szudán békéért. Továbbra is aggodalommal követi a szudáni tragikus helyzetet.
3: Tragic situation in Sudan.
2: Lelki közelségét fejezi ki a szudáni nemzet minden tagja iránt, és megismétli felhívását a hatalom birtokosaihoz, hogy biztosítsanak humanitáris folyosókat a polgári lakosság számára. Ugyanakkor arra kéri a Szent Atya nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Fájdalmas jelentések érkeznek Ukrajnában és Oroszországban ártatlanul meghalt és megsebesült emberekről, folytatta a pápa. Folytatódnak a tragikus események, sőt szaporodnak, egyre több civil áldozatot követelve, köztük gyermekek halálát is okozva. Az áldozatok családjai, a sérültek is mindazok mellett állok, akik a mostani konfliktus következtében szenvednek. E fájdalommal szembesülve megismétlem szívből jövő felhívásomat a humanitárius jog tiszteletben tartására és arra, hogy mindkét fél hagyjon fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. A háború csak még több háborút szül és hatalmas szenvedést okoz.
3: Generare altra guerra. E provoca enormi sofferenze.
2: Itt az ideje megállítani az erőszak spirálját, és teret engedni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy utat nyithasson a béke felé. A felhívások után a Szent Atya köszöntötte a római és a világ különböző országaiból érkező zarándokokat. Különösen üdvözölte a Milánói Egyházmegye Szent Mária Magdolna plébánia közösségének fiataljait, akik a Via Francigén az zarándok után érkeztek Siena-ból Rómába, továbbá a pápa üdvözölte az ennai cserkészeket, akik a Róma közeli dombokon táboroznak. A remény jele, folytatta a pápa, hogy oly sok ifjúsági csoportban jelen, akik szabadságuk néhány napját oktatási és közösségi tevékenységekben töltik. Nekem is a reményjele volt, hogy múlt csütörtökön Assisiben örömmel találkoztattam a fiatal ferencesekkel. Végül Leó pápa mindenki szeretettel emlékeztetett arra, hogy ezekben a napokban az egyház liturgiája néhány csodálatos férfi és női szentről emlékezik meg. A Szent Atya mindenkit arra kért, hogy ismerjék meg őket közelebbről. Tegnap a nagy Szent Domonkos, a prédikátorok rendjének alapítója, ma a keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta Karmelita szerzetesnővér, polgári nevén Edith Stein, akit Auschwitzban öltek meg, és aki Európa társ védőszentje. Holnap Szent Lőrincet, római vértanú diákonust, holnap után Assisi Szent Klárát ünnepli az egyház.
3: Cari giovani.
2: Kedves fiatalok, engedjétek, hogy az evangélium ezen példaértékű tanúi inspiráljanak benneteket. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek, és áldott vasárnapot, zárta a köszöntéseit Leó pápa.
0: Leó pápa a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia profétái a megosztottság korában. 14. Leó arra buzdítja a Kolumbusz lovagokat, hogy legyenek a harmónia profétái azáltal, hogy párbeszéd útján ápolják az egységet, és a szeretet cselekedeteivel szolgálják a leginkább rászorulókat. Leó pápa videó üzenetet küldött a Kolumbusz lovagoknak, amely egy 1882-ben az Egyesült Államok beli New Havenben alapított világméretű katolikus férfiakból álló testvéri jótékonysági szervezet. Fő céljuk a keresztény hit gyakorlása, valamint a családok, a rászorulók és az élet szentségének támogatása önkéntes munkával és adományokkal. Arra buzdította a szervezet tagjait, hogy váljanak a harmónia profétáivá azáltal, hogy hidakat építenek és előmozdítják a megbékélést, egy egyre inkább megosztottság által jellemzett világban. A pápa a rend 144. legfelsőbb konvenciójának résztvevőihez szólt, amelyre augusztus 4-én került sor a kolorádói Denverben. A tanácskozás a világ legnagyobb katolikus férfi jótékonysági szervezetének évente megrendezett, legmagasabb szintű hivatalos országos és nemzetközi gyűlése, ahol a vezető tisztségviselők és delegáltak értékelik az éves működést, és meghatározzák a szervezet jövőbeli irányelveit. A személyesen és virtuálisan jelenlévőket köszöntve, Leo pápa az összejövetel témájáról szólt, az ő benne az egyben egyek vagyunk idézetről, amely egyben pápai jelszava is, valamint az egység és a szeretet erényeiről, a Kolumbusz lovagok két alapelvéről elmélkedett. Emlékeztetve Jézus utolsó vacsorán mondott imájára, hogy tanítványai minnyájan egyek legyenek, 14. Leo hangsúlyozta, hogy az egység ajándék, amelyet a hívők minden nemzedékére bíztak. Az egység megőrzése gyakran nem könnyű, és nem vehető magától értetődőnek, figyelmeztetett a pápa. Őszinte és alázatos párbeszéd révén aktívan kell ápolni. Leo pápa ezért arra buzdította a lovagokat, hogy tegyenek tanúságot a Krisztus által kívánt egyetértésről, kezdve családjukon és plébániáikon, és kiterjesztve a tágabb közösségekre, amelyekben élnek és szolgálnak. Egy olyan korban, amelyet túl gyakran jellemez a megosztottság és a csípős retorika, nagy szükség van a harmónia profétáira, akik hidakat akarnak építeni, és az ellentétes álláspontok összeegyeztetésére törekszenek mindenhol, ahol csak lehetséges, szögezte le videó üzenetében 14. Leo. A szeretetről szólva a Szentatya megjegyezte, hogy a rászorulók érdekében végzett tettek maguk is az egység felé vezető úttá válhatnak. Amikor kinyújtjuk kezünket, hogy segítsünk a rászorulókon, gyakran kialakul egyfajta egyetértés azok között, akik adnak, és azok között, akik kapnak, valamint azok között, akik együtt dolgoznak testvéreik megsegítésén, hangsúlyozta a pápa. Így a szeretet nem csak az emberi szenvedésre adott válasz, hanem a testvériség előmozdításának és a keresztény élet középpontjában álló szeretet közösség megerősítésének is erőteljes eszköze. Leo pápa elismeréssel szólt a Kolumbusz lovagokról, amiért folytatják az alapítójuk boldog Michael McGivney által megkezdett küldetést. Megjegyezte, hogy a rend több mint egy évszázada azon dolgozik, hogy megmutassa Krisztus szeretetét a meg nem születetteknek, a várandós anyáknak, az üldözött keresztényeknek, a háború és az emberkereskedelem áldozatainak, a szegényeknek és a kiszolgáltatottaknak, valamint azoknak, akik a társadalom peremén élnek. Hozzátette, hogy a helyi tanácsok, valamint a nemzeti és nemzetközi szintű kezdeményezéseken keresztül számtalan ember részesült a rend nagy lelkűségéből. A magam részéről mély hálámat fejezem ki rendjük folyamatos nagy lelkűségéért, a kevésbé szerencsések iránt, és bízom benne, hogy erőfeszítéseik még sok éven át gyümölcsözőek lesznek, mondta a pápa. Videó üzenetének végén 14. Leo, Mária, az egyház anyja, és boldog Michael McGivney közbenjárására bízta a legfelsőbb konvenció munkáját, majd apostoli áldását adta a Kolumbusz lovagok minden tagjára és családjaikra.
2: XIV. Leó pápa szeptember 7-én a Genazzano-i jó tanács anyja kegyhelyre látogat. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzano kegyhelyére látogat, és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve megválasztása harmadnapján első útja is vezetett, immár Péter utódjaként. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, amelyen elődeihez hasonlóan Leó pápa a Madonna kép előtt imádkozik. Leó pápa visszatért át Genazzanóba, a Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisvárosba, amely a Római Birodalom idei nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonna család egyik hőbéri birtoka volt, ahol most a jó tanács anyja bazilika áll. az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században Ágostor rendi szerzetesekre bízták. Leó pápa 2025. május 10-én, két nappal pápával választása után magánlátogatást tett a rendik egy helyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. Most pedig kisboldogasszony ünnepének vigiliáján hivatalos látogatást tesz Genazzanóban, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. Nagyon vágytam arra, hogy eljövessek ide az egyház által rám bizott új szolgálat első napjaiban, hogy tovább vigyen Péter utódjaként a küldetésemet, mondta 14. Leó Ágostor rendi testvéreinek és a bazilika előtt összegyűlt híveknek a Genazzanóban tett első pápai látogatása során. A kegyhely vendégkönyvére pedig ezt írta: kötelességemnek és mély vágyamnak érzem, hogy közelebb kerüljek a jó tanács anyjak egyhelyéhez, aki egész életemben anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával kísért, aki mindig hitem középpontja, mint út, igazság és élet. Köszönöm szűzanyám a segítségedet, kísérj továbbra is ebben az új küldetésemben. Leó pápa sajátos kapcsolata a kegyhellyel jól érthető abból a tényből, hogy Chicagóban éppen abba az ágostorrendi provinciába lépett be, amelynek védőszentje a Genazzanói jó tanács anyja. 2025. május 10-én tette Leó pápa első meglepetésszerű látogatását a kegyhelyen. Ám ágostorrendi papként Robert Francis Prévost már évtizedeken átlátogatta jó tanács anyjának kegyhelyét. Először fiatal teológus diákként látogatta meg Rómából a 80-as évek elején, majd rendi általános előjáróként, aztán Csiklayó püspökeként és végül bíborosként is kilátogatott Genazzanóba. Utoljára pápává választása előtt 2024. április 25-én éppen a jó tanács anyja ünnepén látogatott el oda, és homiliájában arra buzdította a híveket, hogy merítsenek ihletet Máriából a béke és a megbékélés terjesztéséhez szerte a világon. Továbbá megválasztása napján, 2025. május 8-án 14. Leó pápa, mielőtt a Szent Péter bazilika központi lodzsáján megjelent, az apostoli palota Pál kápolnájának a jó tanács anyja képe előtt imádkozott, amely az oltár jobb oldalán látható. A jó tanács anyjának egy helye a 13. században épült Szűz Mária templom helyén áll, ahol egykor Ágostor rendi szerzetesek egy kisebb porostorban éltek, Genazzanó falain kívül a kisváros fölé emelkedő domb tetején. 1356-ban a Kolonna család, amely a templom kegyura volt, a szerzetesekkel bízta a Mária kápolna lelkipásztori gondozását, akik a 15. század elején úgy döntöttek, hogy újjáépítik és kibővítik az egyre népszerűbb kápolnát és a kapcsolódó kolostort. Nagy segítségükre volt egy Petruccia nevű özvegyasszony, harmadrendi ágostorrendi szerzetes, aki minden vagyonával támogatta az építkezést. Még tartott az építkezés, amikor 1467. április 25-én a boldogságos Szűz Mária képe csodálatos módon megjelent az épülőfélben levő templom falán. Két albán zarándok később felismerte, hogy a freskó az albániai Skodra, régi magyar nevén Skutari, egyik Mária templomának tiszteletkett képe, amely csodálatos módon Genazzanóba került. Az eseménynek hamar híre terjedt, és mind több zarándok érkezett Genazzanóba, köztük különösen is albán keresztények, akik egyébként is nagy számban élnek Itáliában. A nagy tisztelet jele, hogy 8. Orbán, 9. Pius, 23. János és 2. János Pál pápa is felkeresték a jó tanács anyja kegyképet, hogy a szűzanya segítségét kérjék. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
2: Akkor lesz művészi valami, kinek-kinek a kezében, hogyha nagyon sokat gyakorolja. Egyre jobban belemélyed, és lehet művészi fokon köműves kanállal dolgozni. Én már dolgoztam olyan köműves mellett, aki szerette azt az anyagot, és úgy munkálta meg a követ, meg a téglát, meg a maltert, hogy teljesen ledöbbentem. Biztos, hogy kell ahhoz, hogy valami művészi fokra bontakozzon ki bennünk, kell ahhoz a szeretet. Szeretnünk kell azt, amivel foglalkozunk. Aztán idő kell, sok idő kell, és gyakorlás. Megvan a tehetsége valakinek, hogy hegedűjön, de hegedű művészi akkor válik, hogyha ezt a kincset naponta szinte órákon át gyakorolja. Az ima művészete kifejezést Szent II. János pápától vettem, aki az ezredfordulón nem világ végéről, nem pusztulásról, nem reménytelenségről és csüggedésről beszélt, hanem arra hívta az egyházat, és az egyházon keresztül az embereket, hogy lépjük át a remény küszöbét. És ő használta ezt a kifejezést. Olyan keresztényekre van szükség, amely mindenek előtt az imádság művészetét gyakorolja. Már régóta próbálok imádkozni, de nyugodtan kitehetném a T betűt, ide előre is, meg hátra is, mert naponta újra kell kezdenem. Nem csak abban azt jelenti, hogy kezdő vagyok az imában, hogy ma tudtam imádkozni, és holnap újra kell kezdenem. Meg kell tanulnom holnap is imádkozni, és abban is kezdő vagyok, hogy az ima az kapcsolat. És hát akik házasságban élnek, pontosan tudják, hogy minden nap újra kell kezdeni a kapcsolatot. Tanulni kell, mélyíteni kell, túláradni kell, szenvedni kell. A lényeg a hűség ebben a kapcsolatban, és az idő, amit a kapcsolatra szánok. Az ima művészetéhez szükség van vágyra. Vágyakoznunk kell arra, hogy ezt a kapcsolatot megéljük. Ez nem ugyanaz, mint a kötelesség tudat. Vagy hogy ne legyen lelkiismeret furdalásom, vagy bűntudatom, ezért el fogom végezni az imáimat. Ez is egyfajta motiváció, és nem is utolsó, mert a lelkiismeretem nyugodt lesz, hogyha azért imádkozom, mert én megígértem a Jóistennek, vagy magamnak, vagy másnak, hogy ezt és ezt az imát naponta elvégzem. De itt többről van szó. Nem letudnunk kell az imákat, nem feladat az ima, nem kötelesség, hanem létfeltétel. Ima nélkül nem tudok élni. És aztán gyakorolni kell, nagyon sokszor gyakorolni kell, újra kell kezdeni, és egyre szebb lesz, egyre jobban kibontakozik, egyre mélyebb lesz, és egyre inkább megtalálja ki a saját hangját ebben a kapcsolatban, és egyre jobban megtanulja meghallani a Szentlélek diszkrét hangját, mert az ima lelke a Szentlélek. Csak vele együtt tudunk imádkozni, nélküle nem. Akárhol imádkozik a világban bárki, az csak a Szentlélek segítségével tudja tenni. és tanulnunk kell ezt a kapcsolatot. Az ima nem tekinthető automatizmusnak, ezért kérni kell nekünk is, írja a II. János Pál pápa, Uram, taníts meg minket imádkozni. Az imádság párbeszéd Krisztussal, és ez a párbeszéd bensőséges barátaival formál mindannyiunkat az Úr bensőséges barátaival. A keresztény imádság az a alapja a Szent Háromságban való életünk. János evangéliumának a 17. fejezetében olvassuk Jézus búcsúbeszédében, te bennem, én bennük, te bennem, én benned, és ők mi bennünk. Ez a keresztény imának az alapja. A hit titka. Ezt már többször említettem. Korintusiakhoz írt levélben kéri Pál apostol, hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben éltek-e. És nem különböző gyakorlatokat kínál, a hitben élésre a következők mondja, tegyétek próbára magatokat. És itt sem egy nagy erőpróba következik. Felismertétek-e, hogy bennetek él Krisztus? Felismertétek-e, hogy bennetek él Krisztus? Ha nem, folytatja Pál apostol, akkor még nem álltátok ki a próbát. A mi imádságunk, a keresztény ima, ebből a titokból fakad. Isten megteremtette a feltételét az imának. Az imának a feltétele a benne való lét, illetve az ő bennünk való léte. Ez a hit titka. Vagy elhiszem, és akkor elkezdem ezt a kapcsolatot bensővé tenni, elmélyíteni, vagy nem hiszem el, és akkor teljesítmény lesz az imából. Akkor program lesz az imából. Ha elhiszem, hogy létrehozta az ima alapjait bennem, azzal, hogy bennem él. Ezt mi nem tudjuk létrehozni, ezt Isten tudja létrehozni. Tehát megteremtette az alapjait annak, hogy bárhol, bármikor kapcsolatba tudjunk lépni a bennünk élő Istennel. Maradjatok hát bennem, kéri Jézus az apostolaitól, és akkor én is bennetek maradok. Ez a kölcsönösség a keresztény imának a lényege. Megteremtette az alapját az imának Jézus, azzal, hogy bennünk él, kiárasztotta ránk az ima lelkét, hogy ne tudjuk fölmenteni magunkat, hogy hát én nem tudok imádkozni. Egyedül biztos nem, de a Szentlélekkel azzal mindig tudunk imádkozni. Tehát javaslom mindenkinek, hogy kezdje azzal az imáját, hogy hívja a Szentlelket. Mert egyedül nem megy. És a Szentlélek figyel, és rezdül a kérésünkre. Már az is a Szentlélek munkája szerintem, hogy eszünkbe jut, hogy őt kell kérni.

0: hogyha kudarcér, akkor is, hogyha szenvedek, és akkor is, hogyha túláradok. Nem érzés kérdése. Hit kérdése az, hogy tudunk-e Isten jelenlétében élni, és Isten jelenlétéből megélni ezt a párbeszédet, ezt a kapcsolatot. Ha sikerül megvalósítani a Szentlélek segítségével, akkor Krisztussal és Krisztusban eljutunk az Atya arcának a szemléléséhez. Életem egyik legnagyobb felfedezése volt, amikor rájöttem, hogy a titok nem abban van, hogy mennyit akciózok, mennyit tervezek, mennyi erőfeszítést végzek. A titok az a csendes jelenlétben van.
1: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vélkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe.

0: Könyörögjünk! Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Elhunyt udvarnoki László István pálos szerzetes. 6 évvel a beiruti kikötőben történt robbanás után a pápai missziós társaságok továbbra is segítséget nyújtanak a menekült családoknak. Augusztus 11-e és 15-e között tartják az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna és Vég Györgyi. Életének 84. papságának 60. évében szentségekkel megerősítve hunyt el augusztus 7-én Udvarnoki László István pálos szerzetes, adta hírül a Magyar Kurír. Az atya 1942-ben született Elcsiben, és a kommunista diktatúra idején 1961-ben titokban tett fogadalmat a betiltott pálos rendben. 1966. június 19-én szentelték pappá, 1989-től a rend újjáalakulása után hivatalosan is pálosként folytatta szolgálatát. 2002-től 25 éven át vezette a budatétényi plébániát, ahol fáradhatatlanul szolgálta és összetartotta a közösséget. Nagy gondot fordított Budatétény kulturális örökségére, és minden korosztály számára lelki támaszt jelentett. Munkáját 2017-ben Budatétény díszpolgári címével ismerték el. Papi szolgálatának 60. évfordulóját idén ünnepelte Budatétényben. Temetésére Pálos Szentkúton kerül sor, időpontjáról később adnak tájékoztatást. Imádkozzunk lelki üdvéért! Beirutban a 2020. augusztus 4-i kikötői robbanás következtében több százezren kényszerültek elhagyni otthonukat, épületek dőltek romba, a gazdasági károkat 10-15 milliárd amerikai dollárra becsülték. 6 évvel a robbanás után sem enyhült a több mint 220 áldozat családtagjainak gyásza. Libanonban augusztus 4-e nemzeti gyásznap, amikor az áldozatokra emlékeznek. 2025-ben 14. Leó pápa libanoni apostoli útja során ellátogatott a kikötőbe egy csendes imára, és találkozott néhány hozzátartozóval is. A tragédia évfordulóján üzenetben erősítette meg, a halálnak nincs és nem is lehet utolsó szava, írja a Fidesz. A múlt évben közel 1 millióan kényszerültek elhagyni dél-libanoni otthonukat az izraeli katonai akciók miatt. Az egyház a libanoni pápai missziós társaságok igazgatója révén biztosítja támogatását és a rászorulókhoz való közelségét. A Márton Áron emlékév jegyében rendezik meg az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót, közölte a gyulafehérvári római katolikus főegyház megye az MTI-vel. A hagyományosan nagy boldogasszony ünnepe köré szervezett beszélgetésekből, műhelygyakorlatokból, tanításokból, koncertekből és közös imádkozásból álló rendezvénysorozattal több száz fiatalt szólítanak meg évről évre a főegyházmegye ifjúságpasztorációért felelős lelkészei. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálja, a zárót pedig Tamás József nyugalmazott segédpüspök. Az augusztus 13-ai panelbeszélgetésen többek között Tamás Barna és Bőte Csaba idézi fel, hogyan vált a csíksomlyói ifjúsági találkozó, a CSIT, Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozójává. A Márton Áron 130 emlékév jegyében műhelybeszélgetésekkel, filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel a híres erdélyi püspök életpéldáját. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hírszerkesztő társaim Mészáros Magdolna és Vég Györgyi nevében Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 라디오.
1: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeke ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen!
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, s ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
3: Hiszen a katolikusok, a szent egyházban, a szentek közösségén, a bűnünk bocsánatát, a testtel támadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad ez igen, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Azt az Úr szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
3: Mindkét a kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéről, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
2: akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetre látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos, olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordoz a szívedben, élő tabernákulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hódoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hódoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik titka. Akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lekik az Istenség teljessége. Hódolatból hitöröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leburulsz előtte, mint a talpkértű bölcsek, nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol hátva, örvendezve, az ő békém indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért.
0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária jelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét törjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszedsz előről mindent. De Isten öröme fakad benned, ha felveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem értékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elméked az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
2: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titokról a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasónak elmondásával megemlékezve higgyük majd magukba foglalunk, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a Úrunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Itt van Ló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Szögecki Sára, pszichológussal és komplex művészetterapeutával Tóth Enikő beszélget. Beszélgetés második része következik.
1: Történt egy nagyon érdekes momentum. Az alapképzés alatt, már 17 éves koromtól kezdve igazából, én nagyon gondolkodtam a szerzetesi hivatáson. A családra való vágy az nálam valahogy sose érkezett meg, vagy nem volt olyan intenzív, mint amit mondjuk így a barátaimnál, vagy a kortársaimnál láttam, és aztán elmentem hivatástisztázóra is. Itt egyetemen a Városmajorba jártam nagyon sokat, Szentmisére és az ottani gitáros közösséghez is csatlakoztam, és ott valahogy az bontakozott ki előttem, hogy lehet, hogy ez az én utam. És akkor az alapképzés után én a Szalízi Rendnek a női ágába, a segítő Szűz Mária leányaihoz elmentem, és akkor ott meg is kezdtem a jelöltségi évemet. Ez egy viszonylag hosszú folyamat volt, tehát még rájuk találtam, megismertem őket. Nagyon izgalmas, hogy én alapvetően a Miskolcon ott így a Ferences rendel voltam kapcsolatban, de 18 évesen bérmálkoztam, és én akkor Boszkó Szent Jánost választottam Bérma Szentemő. Szóval nekem már valahogy így ott így megvolt ez az irány, hogy én gyerekekkel akarok foglalkozni, és ifjúságnevelés, stb. Ez az egyetlen dolog amúgy, ami mind a mai napig nem változott, és ilyen meggyőződésem, én ezt nagyon korán tudtam, hogy én gyerekekkel szeretnék foglalkozni, meg hogy erre nekem van valamilyen különös skillem, vagy adottságom, vagy szuperképességem, nem tudom, nagyon szeretek gyerekekkel együtt dolgozni. És hát van egy ilyen rend, aminek ez a profilja, hát ez milyen menő, elképesztően lelkesnek éreztem magamat, és az ismerkedési folyamat is nagyon-nagyon csodálatosan zajlott, nagyon szimpatikusak voltak a nővérek, és aztán végül én egy bőfél évet töltöttem ott közöttük, és akkor utána úgy döntöttem, hogy elköltözök. Nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy mi volt ennek az oka, hogy ilyen viszonylag rövid idő alatt. Nem tudom szavakkal kifejezni, igazán azóta se tudom összeszedni gondolatokba, hogy mi volt. Az csak jött ez az érzés, hogy nagyon tetszik, nagyon jó, nagyon tetszik a lelkiség maga, a szalézi lelkiség, de hogy nem biztos, hogy ez a forma az, ami által én ezt meg tudom élni majd a legjobban. És akkor utána elköltöztem albérletbe, elkezdtem dolgozni egy gyermekpszichiátrián, és hát ott ilyen ősrobbanás következett a lelkembe. Mindentől eltávolodtam. Ott egy ilyen nagyon erős tagadási fázis alakult nálam.
2: Ez ott a pszichiátrián jelenlévő problémáknak volt köszönhető?
1: Nem feltétlen. A munkakörnyezetnek. Ezt tudom, ez most lehet ilyen nagyon rosszul, vagy akár bántóan hangozhat, de nekem bármennyire is azt éltem meg, hogy hú, egyetemen nyílt ki a világ, a munkahelyen nyílt ki nekem valójában a világ. Mert az egyetemen mégis valahogy megtaláltam a hasonszűrű embereket, akivel hasonlóan gondolkozunk, azért kb. Hasonló az értékrend, és a munkatársaim meg a szöges ellentéteim voltak. Nagyon másképp gondolkodtak a világról, a hitről, családi rendszerekről, az emberekről úgy általában, és én csak álltam és pillogtam, hogy így hol voltak eddig, vagy hogy ezek milyen, miféle ufók, és aztán kiderült, hogy én vagyok az ufó, mert hogy én növekedtem egy nagyon-nagyon biztonságos és védő burokban, és ott ez így egyszerre kipukkadt, és eltűnt ez a védelmező burok, és én eszköztelennek éreztem magam. Most akkor én itt mit mondok? Hogy teremtek kapcsolatot? Bevállalhatom az én gondolataimat? Nem vállalhatom be? Furán néznek rám, ez most jó, nem? Annyira bizonytalan voltam saját magamban, akkor még az önismeretemnek viszonylag az elején jártam az önismereti utamnak.
2: Hát meg nagyon fiatal is voltál.
1: Hát 22 éves igazából, igen.
2: És egyébként így a kollégák, csak úgy így el tudjuk képzelni, ilyen kiábrándultak voltak, és akkor te voltál a lelkes, akire legyintettek, hogy nem tud semmit.
1: Így van, alapvetően ez is nagyon az elején jellemző volt, és nagyon-nagyon drámai volt, amikor én a 2 éves munkaviszonyom végén rájöttem, hogy én is ugyanúgy megsavanyodtam és megkeseredtem, mint ők. És hogy ez így nincsen rendben, 20 pár évesen. hogy ugyanazok a mondatok jelennek meg, ugyanazok a gondolatok, ugyanúgy nem érdekel, csak kapjam meg a pénzemet, ugyanúgy a túlélésre megyek, eltűnt a lélek és a lelkesedés. Szerintem ez teljesen normális, vagy minden munkahelyen szerintem az első időszak az erről szól, hogy fú, itt most megváltom a világot, és akkor utána jön a realitás. De hogy én azt gondolom, hogy egy olyan közegben, ahol a régebb óta ott dolgozó emberek megtalálták az egyensúlyt, a realitás és a csillogó-villogó idealizációs helyzetek között, ott azért ez hosszú távon meg lehet ebben maradni. Ez nem az a közeg volt.
2: Hova mentél tovább? Milyen lehetőségeid voltak, vagy milyen lelkület tudott tovább lendíteni ezen?
1: Míg itt dolgoztam, addig én elkezdtem a művészetterápia képzést, és az volt, ami visszaadta az én lendületemet és lelkesedésemet. És azt éreztem, hogy megtaláltam az eszközt, amire nekem szükségem van. Lélektan, önismeret, pszichológia, de mégis az alkotásokon keresztül tudunk beszélgetni. Teret kapott az én kreatív önkifejezésem is, és ott azt éreztem, hogy hát én ezt kerestem. És miután ott hagytam ezt a munkahelyet, még csináltam a művészetterápiát, és elmentem családsegítőzni. Világon nincs olyan csodálatos családsegítő, ahova én eljutottam. Ott is persze voltak kollégák, akik a megkeseredett kategóriába tartoztak, de hogy alapvetően tele voltak lendülettel, hivatástudattal, és amilyen elképesztő volt, hogy nagyon sok hívő ember dolgozott abban a közösségben. És csináltunk ilyet, hogy így korábban bementünk hetente egyszer, és ilyen zenés dicsőítés, és hogy ezzel kezdjük a napunkat. Nincs ilyen a föld, fantasztikus volt, de hogy ehhez is az kellett, hogy ott legyünk hárman, négyen, öten, legyen valaki, aki ezt így kezdeményezi, lelkesen csinálja, és rácsatornázottak és csatlakoztak a többiek. Kevés ideig dolgoztam ott, de az a pár hónap, az is annyira meghatározó volt, olyan szempontból is, hogy lám-lám, hogyha vannak körülöttem emberek, akik lelkesek, és egy nyelvet beszélünk, és összedugjuk a fejünket, akkor abból hihetetlenül csodálatos dolgok tudnak megszületni, és tudunk adni az embereknek, és nem csak az van, hogy ledaráljuk a napunkat, és hazamegyünk, hanem valami több születik ott abban a térben. És ott a családsegítőnél jött egy fordulópont, mert nagyon szerettem a családokkal dolgozni, viszont ugye, ahol már súlyosabb volt a helyzet, azokat nekem mindig tovább kellett irányítani. Pszichológus kollégához, esetmenedzserhez, én voltam az elosztó gyakorlatilag. És azt éreztem, hogy én nem akarok elosztó lenni, hanem én szeretnék lenni a pszichológus, aki aztán tud foglalkozni a gyerekekkel, vagy akár a családokkal is. Én ott kaptam egy nagyon nagy lendületet, hogy jó, akkor most már tudom, hogy miért akarom a mestert végigcsinálni. És minőségi különbség volt a között, a jelenlét között, ahogy én vettem részt az órákon, és ahogyan azok a szaktársaim, akik alapképzés után mentek emmára. Volt már mögöttem 2,5 év munkatapasztalat, rengetegféle emberrel, gyerekkel, élethelyzettel találkoztam, beszéltotta a tanár a különböző korképekről, mániás depresszióról, skizofréniáról, a többiek így próbálták elképzelni, nekem nem kellett elképzelni, én láttam, tudtam, hogy működik egy ilyen ember, egy ilyen gyerek, az egész szemléletmódom meg jelenlétem teljesen más volt, mert már nem az alapokat kellett megértenem, hanem már ki tudtam szedni, meg mazsolázni a lényeget sokkal jobban, vagy mi az, amit akkor ott nagyon-nagyon még jobban meg kell jegyeznem. Technikákat, hogy na ezeket a helyzeteket hogyan lehet kezelni, mit lehet csinálni.
2: Az jutott eszembe, hogy kész kérdésekkel érkeztél, és nem csak úgy valamit mondjanak nekem a világról.
1: Pontosan, abszolút. Nem én voltam az egyetlen amúgy, aki így voltam jelen az Emmán. Én ezt nagyon-nagyon élveztem, hogy nagyon sokan voltak felnőttek, családosok, de lehet, hogy alapvetően is, ha alapképzés után mentem volna, és ez lett volna, hogy ott már kicsit ilyen felnőttebbként vagy partnerként kezelik az embert, mert hát hiszen mindjárt kikerülünk a világba, és akkor előbb-utóbb így emberekkel kell foglalkozni. Nagyon szerettem ott is a szaktársaimat, nagyon sokat kaptam a tanáraimtól, és ezzel párhuzamosan, hogy én itt tanultam, várandós lettem, és ez meg tovább formálta így a dolgokat. Ott már nem csak azok a kérdések mozgattak, hogy más családokat vagy anyákat hogy tudnék majd így a jövőben segíteni, támogatni, hanem én is elindultam az anyaság útján, és ez egy elég rögös út volt az elején, rengeteg kérdéssel és bizonytalansággal, és ezt az egész helyzetet még megfejelte a COVID. Mert hogy eljutottunk 2020-ba, én konkrétan az első hullám alatt szültem a kisfiamat, és akkor onnantól kezdve a fókusz az átkerült az én anyaságomra nagyon erőteljesen, és akkor még már megvolt a kisfiam, addig pedig megbefejeztem a mesterképzést.
2: És akkor, amikor befejezted a mesterképzést, még volt időd otthon egy kicsit kettesben a fiaddal, vagy elkezdtél dolgozni?
1: Hát én nem az az ember vagyok, aki befejezek dolgokat. Én elhúztam ezt a történetet, nagyon sokára írtam meg a szakdolgozatomat. Igazából, mikor a fiam egy volt, már akkor én lediplomázhattam volna. Ez nagyon-nagyon sokára zárult le ez az egész folyamat, de úgy voltam vele, hogy végül is, ameddig így otthon van, én is otthon vagyok, addig ez így belefér, vagy összepakolható. Járt bölcsibe egy évet, és akkor amíg bölcsis volt, én akkor igazából ott tudtam befejezni a szakdogámat, mert addig annyira tényleg minden egyes pillanatomat, meg percemet ő töltötte ki a vele való foglalkozás, játszótérre megyünk. Az első két év az valami brutális egy gyerekvállalás során, és tudom, hogy valaki azt szereti. És ez szerintem fantasztikus, hogy vannak emberek, akik ezt az első időszakot élvezik. Az én férjem például, ő ez a kategória, ő imádta, amíg kisbaba volt, gügyögött neki, játszott vele, csodálatosan csinálta, én meg belepusztultam. Az, hogy ez a folyamatos non-stop jelenlét, és ráfigyelni, és ráhangolódni, és akkor különböző sírásokat különböztessek meg. Nekem ez nem ment, és szerintem ez valid. Én akkor nagyon-nagyon rosszul éreztem magamat emiatt, és nagyon nagy lelkiismeret furdalásom volt, mert hát valahol a világból mindenhol ez jön, hogy de hát milyennek kell lenni egy tökéletes anyának, vagy elég jó anyának, de én elég jó anyának se éreztem magam, csak azt éreztem, hogy én ezt nem szeretem, és ez nekem rossz. És amikor bölcsibe került, akkor is úgy volt, hogy 9-től délig volt egy 3 órát, és azt éreztem, hogy köszönöm, hogy így van 3 óra, amikor csönd van, amikor megihatom a kávémat anélkül, hogy valaki leelni a tetejéről a habot. Azt éreztem, hogy végre valami kicsikét így visszakapok abból, ami meg aki én vagyok, és akkor nagyon jó volt ezt a szakdolgozatírással tölteni, és akkor ezzel párhuzamosan meg már el is kezdtem gondolkozni azon, hogy akkor merre felé lehetne lépdelni. Mondhatnám azt is, hogy szerencsésnek tarthatom magamat, de én nagyon sokszor azt érzem, hogy amúgy ilyen áldott vagyok abból a szempontból, hogy mielőtt a fiam megszületett, már akkor felépült egy fejlesztési központ Pesti Dekúton, amellett a rendház mellett, azáltal a rend által, ahol én elmentem annak idején jelöltnek. És már mikor az elején még csak az ötlet volt meg, már akkor jött hozzám katonővér, és mondta, hogy na Sára drága, hogyha ez kész van, akkor te itt jöhetsz ide dolgozni, jó? Mert hogy eljöttem a rendből, és a mi kapcsolatunk nem szakadt meg, hanem én visszajártam hozzájuk. Robozetek a nővér volt nekem a lelki nagymamám, ő most másfél éve, hogy elhunyt, egy fantasztikus ember volt, elképesztő életúttal, olyan arázattal és szerénységgel, amit én még soha nem láttam, és ő engem nagyon-nagyon támogatott. Jól van, Sára, menjél, csináld, pszichológusság, jó lesz az művészeterápia. Igen, múltkor ilyen rádió műsort hallgattam, Ahhoz képest, hogy milyen idős volt, nagyon képbe volt így a világról, meg őt érdekelte is ez. Ő pedagógus voltam, hogy mielőtt szerzetes lett volna. Én azt gondolom, hogy ha egy másik században születik, lehet, hogy ő is így a pszichológiát választotta volna útjául, és ők így, és így engem nagyon szupportáltak. Már akkor tudtam, hogy van ez a hely, jött az Ábel útközbe, és akkor én, mikor bölcs is lett, akkor utána oda kezdtem el magamat, meg az energiáimat, meg a figyelmemet csatornázni, és útközben a ház tele lett kollégákkal, és mind a mai napig működik, és van ott mozgásfejlesztés, pszichodráma csoportok, egyéni pszichológusi segítségnyújtás, akkor én ugye csinálom a művészetterápiát, de sok mindennek még akár még lehetne ott pluszban helye, és először csak egyedül kezdtem el ott a csoportokat csinálgatni, és aztán egyre jobban összeértünk a kollégákkal, meg nagyon sokat beszélgettünk, és az elmúlt 2 évben már a pszichodramatista kollégákkal is így tartok kettős vezetéssel csoportokat. Az is egy olyan hely, ami így nem kerestem, hanem jött az életembe, és a szalézi lelkiség ott van ezen a helyen. És nem csak itt, hanem aztán pedig szintén a szalíziak által megismerkedtem egy fiatalemberrel, aki coach, és ő csatornázott be Óbudára, szintén egy szalízi iskolába, meg óvodába, ahol meg egy kolléganőmmel tartottunk így 2 éven keresztül ilyen meseterápiás csoportokat, meg művészetterápiás foglalkozásokat a gyerekeknek, és így nyár elején volt, hogy így ránéztem így a mindennapjaimra, meg így a jelenlegi életemre, és így nagyon nagyot kacagtam, hogy nem volt véletlen, hogy miért kellett nekem pont ezzel a renddel kapcsolatba kerülni, és hogy hogyan alakultak az én lépéseim és útjaim, és hogy most hol tartok, és ha ránézek arra, hogy így most hol tartok, akkor ez nekem így jó, és így kereknek érzem.
2: Fú, hát ezt annyira jó volt hallgatni, meg tényleg, ahogy mondod, hogy mindenhol a közösség, az emberek, a kapcsolódás megjelenik, és hogy nekem különösen érdekes ez, hogy tényleg elmentél a rendbe, mert éreztél valami hívást, és aztán nem tudod megmagyarázni, és nem történt semmi traumatikus, és egyszer csak azt érted, hogy most menned kell, és veszek pont annyi időt kellett ott töltened ahhoz, hogy ezek a kapcsolatok tovább folytatódjanak a nővérekkel, hogy aztán ide kerülhess. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon nagy csodának tűnik nekem, hogy tényleg egy ilyen áldott út. Mi az, ami most még tervben van neked? Mi a jövő?
1: Az a nehéz ebben a pszichológusi szakmában, hogy az emberek mikor érnek rá? Délután. Mert délelőtt mindenki iskolába, oviba van, dolgozik, és ez családi élet szempontjából ez nem egy egyszerű műfaj. És a tavalyi tanévem az ilyen szempontból nehéz volt, hogy reggel én vittem a kisfiamat, de aztán majdnem minden délutánját az édesapjával töltötte, mert hogy délelőtt nekem nem volt munkám, délután meg ott voltak a csoportok, meg a kliensek, és ha valami jövőbeli terv, akkor talán ez, hogy megtalálni azt, hogy hol tudok délelőtti sávban is dolgozni, azért, hogy délután én többet tudjak otthon lenni. És ez egy nagyon-nagyon új vonal nálam, mert tudom, hogy vannak, akik már első perctől kezdve nem is kérdés, hogy a délutánokat így a családjukkal töltik, de én most érkeztem meg anyaként ebbe a fázisba, hogy én ezt nem feladatnak, meg kötelezettségnek érzem, hanem én is vágyom arra, hogy időt töltsök együtt a fiúkkal. Ez egy izgalmas dolog, még nem találom ennek a formáját, hogy hogyan is fog ez működni, vagy azt a helyet, ahol én ezt így meg tudnám valósítani. Ötletek, gondolatok vannak, meg nem szeretném a délutáni csoportokat se továbbra se elengedni, mert nagyon-nagyon szeretem őket, de meg kell érezni azt, hogy mi az a határ, ameddig én is jól vagyok, és a családom is jól van. Én ebben nagyon ügyetlen vagyok, van akinek a határengedés, van akinek a határhúzást kell megtanulnia, én most ebben a határhúzás tanulásában vagyok, hogy nem mindent odaadni és feláldozni és nem magamat tenni a legeslegutolsó sorba, hanem megnézni azt, hogy én hogy vagyok jól a rendszerben. Mert, és visszakanyarodva kicsit így a gyerekkoromra, talán ez az, amiben én egy kicsit másképp szeretném csinálni a mindennapjaimat, hogy sokszor azt éreztem a környezetemben lévő felnőtteken, hogy annyira fontos nekik a közösség, meg a környezetük, meg mindenki más, hogy ők így valahol így a sor végén leghátul kullognak a saját szükségleteik, vágyaik, jól létük, a pihenésük, és tapasztaltam ezt a végletet is, csináltam ezt, hogy én is ugyanígy a sor végére raktam magamat, és nagyon nem volt jó, és nem csak nekem nem volt jó, hanem a környezetemnek sem. És olyan nehéz ez, mert azt látom, hogy nagyon sokan ezt ilyen önző dolognak tartják, vagy az önzőséggel társítják, és nagyon nehéz is, mert azt gondolom, hogy ma alapvetően ugye az individuum az nagyon-nagyon erős dolog, tehát hogy én mit akarok, én mit szeretnék, az én jogaim, és nem figyelünk oda a környezetünkre, meg a társainkra. De hogy itt is megint azt gondolom, valahol középen van így az igazság, hogy amikor utolsóknak rakjuk magunkat, az se jó, amikor folyamatosan legelőre, az sem, hogy hol van a kettő között így az én helyem és az én utam, és hogy mik azok a szituációk, amikor igen, most mást kell előtérbe helyeznem és priorizálnom, és mi az, amikor azt mondom, hogy gyerekek, most én nekem szükségem van arra, hogy 3 órával többet aludjak, mert borzasztóan kimerült vagyok, és ettől nem leszek rosszabb anya, nem leszek rosszabb ember, és ez kifejezhető a másik irányába, és akkor azt mondja a férjem, hogy oké, semmi gond, és akkor szombaton felkapja a gyereket, elmennek játszóterezni, vagy a piacra, hogy én egy kicsit tovább tudjak pihenni. De hogy ez megint egy társas játék, hogy ha egyedül van az ember, akkor az másabb műfaj, de hogyha családi rendszerben vagyunk, akkor én azt gondolom, hogy erre a másiknak is jól kell tudni reagálnia. Tehát, hogyha az én férjem nem lenne ezzel kapcsolatban elfogadó és együttműködő, akkor nem tudnánk ezt ilyen jól működtetni. Tehát, hogy én akkor tudok valamit kifejezni, hogyha érzem a biztonságot, hogy a másik azt nyitottan és empátiával fogadja, és nem pedig úgy, hogy mert megint csak magadra gondolsz, mert akkor egy idő után nem fogom mondani. Mert minek?
2: Igen, ezzel nagyon egyetértek, és jó hallani, hogy nálatok ez megvalósul, és kívánom azt, hogy megtaláld ezt az egyensúlyt ebben a húznegeredben.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mai témánk a gondviselés, amiről gyakran beszélünk, de mit is értünk alatta? Mit jelent az, hogy Isten gondvisel ránk? A világ állapotát, a sok szenvedést és rosszat, vagy a saját életünk nehézségeit, küzdelmeit látva, tudjuk-e hinni, hogy működik az isteni gondviselés? Ebben a beszélgetésben Karsai Nóra barátnőm fog kérdezni, én pedig a válaszoló székében ülök.
2: Akkor hadd vegyem át a szót, és röviden szeretném bemutatni Veronika nővért. 36 éve szerzetes nővér, a 8 boldogság közösség tagja. Eredetileg történelem francia szakos bölcsész, ezen kívül mentálhigién és lelki gondozó, fókusztréner. A 8 boldogság közösség homokkomáromi kolostorában él, ahol a képzés felelőse. Azt hiszem, amikor a gondviselésről beszélünk, általában anyagi természetű dolgokra gondolunk. Pénzt kapunk, amikor valamire nincs elég, megtaláljuk a megfelelő állást, lakást, házat, autót, valaki segít, amikor a saját erőnk vagy pénzünk nem elég, vagy váratlan helyről segítség érkezik.
1: Sőt, időnként egy kicsit úgy is vagyunk vele, hogy az az igazi gondviselés, amikor nekünk semmit nem kell tennünk, hanem az égből pottyan, mint a manna a sivatagban vándorló hébereknek. Igen, amiket felsoroltál, tehát pénz, állás, munka, autó, ház, segítség, váratlan segítség, ez mind beletartozik, benne van a gondviselésben, de többről van szó. A gondviselés igazából Isten működését jelenti, aki őrzi és irányítja a világot, és ez érvényes a világunk életére és az egyéni létezésünk minden részletére. Tehát nem csak annyi, hogy Isten küld egy kis segítséget, pénzt, ruhát, élelmet, hanem odáig megy, hogy önmagát is egészen nekünk ajándékozza. Úgyhogy ha tőlem azt kérdezik, hogy egyetlen biblikus mondattal hogy foglalom össze, hogy mi a gondviselés, akkor a János 3.16-ot mondanám. Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Tehát Istennek úgy van gondja ránk, hogy önmagát adja, hogy egészen az övéi legyünk, hogy el ne vesszünk, és hogy vele együtt éljünk örökre. És hogyha keresünk egy részt a Bibliában, ami kifejezetten a gondviselésről szól, akkor általában a Máté evangélium 6. fejezetet szoktuk idézni. Itt Jézus a gondviselésről beszél, és ezt most szeretném is felolvasni, egy kicsit lassabban, hogy úgy ízlelgessük, és engedjük, hogy érintsen minket valamelyik szó, valamelyik mondat ebből a részből. Figyeljük meg, hogy mi az, ami a mai napon hangsúlyos számunkra ebből. Azt mondom ezért nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél, s a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait. Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek. Mennyei atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk. Ugyan kitolthatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik. Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait. Hogyan nőnek, nem fáradoznak, nem szőnek, fonnak. Mégis mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kis hitűek, nem sokkal inkább? Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek, mit eszünk, mit iszunk. Ezeket a pogányok keresik. Mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja. Eddig az idézet. És mi az, ami ma engem ebből különösen megszólít? Talán az, hogy ne aggódjatok? Elég sokszor elhangzik a szövegben. Mennyei atyátok tudja, többet értek náluk. Elsősorban Isten országát és annak igazságát keressétek. Nekem most talán ez, hogy elsősorban Isten országát keressétek.
2: Mintha Jézus szavaiban a ruha, az élelem, a szépség, a bőség ajándékozása, mintha ráadásként jelenne meg. És ezekhez kapcsolódik egy mélyebb hívás, ami Isten országáról szól. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá.
1: Hát igen, a gondviselésre való hagyatkozás az Isten kapcsolatunkba ágyazódik. Tehát keresem az ő országát és annak igazságát. Ez azt jelenti, hogy keresem a vele való szeretet kapcsolatot, azt, hogy Istennel éljek, és ehhez képest minden más ráadás lesz. Kicsit most gondolok Szent Pálra is, aki mondja, hogy tudok szűkölködni és bőségben is élni, mindig mindenhez hozzászoktam, mert hogy az Isten kapcsolat van az első helyen, és akkor a bővelkedés vagy a szűkölködés az tényleg egy második helyre kerül. Nem azt mondjuk ezzel, hogy nem fontos, nagyon fontos. Ugye Jézus mondja is, hogy mennyire fontos az éhezőknek enni adni, a ruhátlanokat felruházni. És itt Jézus beszélt arról is, hogy ezeket a pogányok keresik, tehát ezt az aggódó kérdést, hogy mit eszünk, mit iszunk. Tehát, hogyha csak itt megállunk, hogy mit eszünk, mit iszunk, akkor abban nem feltétlenül van Isten kapcsolat. Abban az van, hogy aggódom csak az evés, csak az ivás miatt. És Jézus azt mondja, hogy ez így egy pogány kérés, tehát ő egy mélyebb hívást intéz hozzánk, keresd az Isten országát, a velem való kapcsolatot, fogadd be a szeretetemet, és akkor minden mást ráadásként megkapsz hozzá.
2: Tehát, hogyha az a hivatásunk, hogy Isten országát keressük, akkor ez nem azt jelenti, hogy passzívan kell várnunk valamit.
1: Igen, a gondviselésre való hagyatkozás semmiképp nem passzivitást jelent. Az biztos, hogy Isten beleteszi, vagy bele szeretné tenni az ő 100%-át minden nagyon nehéz helyzetbe, akár a történelemre gondoljunk, akár a világ eseményeire, akár a saját életünkre, de vajon mi emberek beletesszük-e a magunk részét, a magunk 100%-át, ami lehet, hogy egy nagyon kicsi dolog egy adott pillanatban, vagy egy egyetlen lépés, vagy egy kicsi gesztus, de mégis, hol van az én 100%-om? A teológia azt tanítja, hogy a teremtés nem befejezetten került ki a teremtő kezéből, hanem úton van a végső teljesség felé. Isten gondviselése a tökéletesség felé vezeti a teremtést, és meghívja az embert, hogy ebben működjön közre. Tehát itt van az emberi közreműködésnek a jelentősége, már a Teremtés könyvében olvassuk, 1.28-ban, amikor Isten így szól az emberhez, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Ez a vonjátok uralmatok alá, ennek jobb fordítása lenne az, hogy és növeljétek, adjatok neki növekedést. Tehát Isten szabad akaratot és felelősséget ad az embernek, hatalmas felelősséget, egyben hatalmas méltóságot is, hogy vele együtt munkálkodjon az ő tervének a megvalósításában. És ahogy az előbb János evangéliumot idéztem, hogy Isten egyszülött fiát adta ezért a világért, ez azt jelenti, hogy Isten maga ajándék, és minket is egy ajándék létrehív. Tehát Isten képmásának lenni azt is jelenti, hogy ajándékként adom magam, és ajándékként fogadom a másik embert, így fogadom a teremtést is, így tudok igazán Isten eszköze lenni, Jézus keze, szava, tekintete, bizalma, hite, imája. És mindezzel kifejezem azt a hitet, hogy Isten szereti a világunkat. Tehát hívásunk van arra, hogy kifejezzük ezt az isteni igét, hogy úgy szerette Isten a világot. Én hogy szeretem a világot? Hogy adom magam szeretetből? Hogy fogadom szeretetből? És eszembe jut Ferenc pápának az a mondata, hogy ha úgy adtál egy koldusnak, hogy nem néztél rá, akkor nem adtál semmit. Csak akkor adsz neki, ha ránézel, ha beszélsz vele, ha saját magaddal egyenrangúnak tekinted. És itt eszembe jut egy történet, sok évvel ezelőtt történt, egy franciaországi kolostorunkban éltem akkor, és az volt a szokás, hogy egy estére, egy napra, egy éjszakára fogadtuk a hajléktalanokat, vagy bármilyen vándort, zarándokot, koldust, és egyszer egy este elég későn érkezett egy ember, aki egyébként rendszeresen jött, és hát akkor az ember ugye megmelegíti a levest, eléteszi, És azt láttuk, ott többen is voltunk, hogy nem kezd enni, hanem beszélni akar a földrajzról, és mondta, hogy ő nagyon jól ismeri a földrajzot, a városokat, a folyókat, az országokat, és hogy kérdezzük őt, hogy melyik folyó milyen hosszú, melyik városnak mennyi a lakosa. És jó, hát akkor kérdezgettük egy darabig, és időnként megszólaltam, hogy de kezdje már enni a levest, mert kihűl. Meg hát késő is volt, már mentünk volna a dolgunkra, és ő nem ette a levest, hanem csak azt mondta mindig, hogy kérdezzenek még. Tehát gondot viselni a másikról, ez mit is jelent? És fontos, hogy a Szentlélekkel éljünk, és Jézus tekintetével éljünk, hogy megérezzük, hogy mi az, amire a másiknak szüksége van. Lehet, hogy nem a levesre, hanem arra, hogy kérdezzük, és ő mondhassa. Szóval egy ajándék létre vagyunk meghívva.
2: A ne aggódjatok, ne féljetek hívás is sokszor kapcsolódik a gondviselés témájához.
1: Igen, hát ez itt általában a botlásköve, hogy szétnézünk a világunkban, vagy az életünkben, és akkor látjuk a háborúkat, a szenvedéseket, a betegségeket, a meg nem oldódó helyzeteket, a gyűlöletet, vagy a saját életünk küzdelmeit, és akkor úgy hitetlenné válunk, hogy tényleg Isten törődik ezzel a világgal. Természeti katasztrófák is vannak, mindenféle balesetek vannak. Akkor hogy lehet, hogy Isten törődik? Úgyhogy Jézus nem véletlenül mondja el annyiszor, ne féljetek, ne aggódjatok, mert tudja, hogy van okunk aggódni és félni. Úgyhogy amikor ezt az isteni szót befogadom egy imaként, egy elmélkedésként, akkor úgy forgatom is magamban, és hagyom, hogy megcselekedje azt, amit mond. Ne aggódj, ne félj, te többet érsz. Tudja a ti mennyei atyátok, tudja az atyát, hogy mire van szükséged. És akkor lehet, hogy a helyzet nem oldódik meg, de hogyha bennem békesség van, egy jelenlétben el tudok helyezkedni, akkor több eszközöm is lesz arra, hogy szembenézzek egy nehéz helyzettel. Akkor a hit perspektívájából tudom majd látni. Jézus nagyon radikális a szavaiban, amikor azt mondja, hogy ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni, hát itt már egy nagyon komoly üldözésről van szó, meg olyan veszélyről is, hogy esetleg megölnek. És azt mondja, hogy ugye a verébnek párja egy fillér, mégsem esik le a földre egy sem közülük, atyátok tudta nélkül, nektek pedig még a hajatok szála is számon van tartva. Ne féljetek hát, minden verébnél értékesebbek vagytok. Tehát kerülhetünk a legnagyobb megpróbáltatásokba, üldöztetésekbe, akár meg is ölhetnek. Ő akkor is azt mondja, ne félj, ne féljetek. A lelketeket nem tudják megölni. Azt az örök életet, amit én akarok adni, nem tudják elvenni tőletek. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az isteni gondviselés karjában vagyunk. Tehát amitől Jézus meg akar szabadítani, vagy az isteni szó meg akar szabadítani, ez a gond terheltség. Sokszor azt érezzük, hogy agyonnyom, lenyom, szétszed a gond, mint teher. És Jézus nem azt mondja, hogy ne dolgozz, ne tevékenykedj. Igen, tedd meg mindezt, amit tőled telik, de azt mondja, hogy ne aggódj. Tehát valahogy el akar vezetni egy olyan állapotba, egy olyan hozzáálláshoz, hogy ne az aggódás legyen, ami agyon terhelés, ami miatt már cselekedni sem tudok.
2: Eddig azért előfordul a mindennapi életben, vagy valamikor az életünk folyamán olyan nehéz helyzetbe kerülünk, amikor tényleg nem látjuk, hogy velünk van az isteni gondviselés, és nem érezzük.
1: Igen, kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nem látjuk, nem érezzük, a puszta hit marad, és van olyan nehéz helyzet is, hogy az ember fellázad, nem tud hinni sem. Ezért is olyan fontos, hogy imádkozzunk egymásért, segítsük egymást, legyen kivel megosztani. De valóban vannak olyan elviselhetetlen nehéz helyzetek, hogy tényleg nem látjuk, hogy hol van most az isteni gondviselés. Az isteni gondviseléshez egyébként hozzátartozik az is, hogy Isten képes a rosszat jóra fordítani. És lehet, hogy ez nem egy perc alatt történik, lehet, hogy évek telnek el, vagy sok év távlatából látjuk azt, hogy hogyan illeszkedik ez bele, illeszkedhet bele Isten tervébe. Úgyhogy most hagyj idézzem a Teremtés könyvéből József történetét, 45. 50. fejezet, hogyha valaki szeretné ezeket újra olvasni, vagy elolvasni. József története, aki Jézusnak az egyik előképe. És hát nagyon érdekes, és nagyon hosszan, részletesen le van írva az ő története. Ő Jákobnak az a fia, aki a kedvenc, akinek Jákob az apa egy színes ruhát készített, ami megkülönbözteti a testvéreitől, és a testvérei elkezdik őt utálni ezért. És valószínű, hogy József is egy beképzelt, a testvérei fölött állónak tekinti magát. Úgyhogy ennek hát hamar meg is lesz a drámai kifutása, mert a testvérei meggyűrölik, meg akarják ölni, végül eladják rabszolgának, idegen országba kerül, és rabszolgaként él Egyiptomban. És akkor is próbál kitartani a hitében, de egymás után érik a megpróbáltatások, az árulások, ugye Putifárné története, aztán börtönbe kerül igazságtalanul, akkor a börtönben is jót cselekszik valakivel, az megígéri, hogy majd kimenti, de ott felejtik a börtönben. Tehát nagyon sok év telik el azzal, hogy a puszta hit marad, és az események nagyon-nagyon megpróbálják Józsefet. És sok év után történik meg az, hogy jóra fordul a sorsa, a fáraó első embere lesz, Egyiptom jótevője lesz, most nagyon lerövidítem a történetet, és ő lesz az, aki megmenti a népet az éhínségtől. Egy bölcs József, egy Istenben hívő József. És amikor a testvérei, akik eladták, akik meg akarták ölni, több évtized után megjelennek előtte, hogy élelmet kérjenek tőle, nem zavarja el őket, nem áll bosszút, hanem így beszél hozzájuk. Nem ti hoztatok engem ide, hanem Isten. Vigyetek hírt atyámnak az én magas egyiptomi állásomról és mindarról, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide atyámat. Ezután nyakába borult öccsének, Benjaminnak, és sírt. Benjamin is sírt az ő nyakában. Azután megcsókolta bátyjait is, sírt és megölelte őket. József így beszélt hozzájuk. Ne féljetek, vajon Isten helyettese vagyok én? Ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten jóra fordította azt, hogy megvalósítsa, ami ma van, életben tartson egy nagy népet. Tehát ne féljetek, gondoskodom rólatok és gyermekeitekről. Tehát József szájából hangzanak el ezek a szavak. Nem ti hoztatok engem ide, hanem Isten. Ne féljetek. Ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten jóra fordította azt. Tehát a hit szemével tud látni egy ilyen nagyon drámai helyzetben, amikor ő már évtizedek után meg tudott bocsájtani, és azt tudja mondani, hogy az isteni gondviselés eszköze vagyok így nektek. És az biztos, hogy nem lesz magyarázatunk mindenre, hát ez a Józsefi történet nagyon szépen végződik, és nagyon szép szavakkal tudjuk meg, hogy mi ennek az egész életnek és történetnek az értelme. De biztos, hogy egy csomó helyzet van, amire nem kapunk magyarázatot, nem találunk magyarázatot, és csak egy nagyobb távlatból, időben, térben, nagyobb távlatból, és természetesen a hit távlatából Istenben tud majd értelmet nyerni, tehát ebben csak hinni tudunk, remélni tudunk. Nem kapunk mindenre magyarázatot.
2: Milyen kérdéseket érdemes feltennünk magunknak, ha szeretnénk mélyebb szinten Isten gondviselésére hagyatkozni?
1: Hát talán azt, hogy mi segít engem abban, hogy Isten gondviselésére hagyatkozzam. És itt mindenki keresse meg az egyéni válaszát. Nekem az segít, ha hűséges vagyok az imához, az Isten kapcsolathoz, és nem arra fajta imára gondolok most, amikor aggódom és kérek és könyörgök, hogy Isten változtasson meg valamit, hanem az az ima, amit táplál, amikor gyönyörködni tudok az Úrban. Ugye a 36. Zsoltárnak van egy ilyen sora, ami nekem nagy kedvencem. Gyönyörködj az Úrban, s ő betölti szíved vágyait. Tehát amikor igazán el tudok mélyülni az imában, megmaradni Isten jelenlétében, amikor Isten felé fordítom a tekintetemet, és nem a probléma felé, ami lehúz, ami aggaszt. Tehát az imádság. Aztán az is a kérdésem, hogy hogyan keresem én Isten országának az igazságát, mit teszek, hogy a gondviselés eszköze legyek a másik ember számára. És akkor itt elgondolkodhatunk, hogy egészen konkrétan ez mit jelent a mai napon, ezen a héten, ebben az évben, az életemben általában. Nagyon fontos eszköz a hálaadás. Kis Szent Teréz mondja, hogyha egy valamiért hálát adunk, akkor ez Istent úgy megérinti, hogy még 100 kegyelmet ad, amiért újra hálát adhatunk. Úgyhogy a hálaadás, amit a közösségemben is gyakorlunk, a liturgiáknak mindig van egy része, ami egy dicsőítő rész, egy szabad dicsőítés, és ez tényleg Istenben gyökereszteti meg a lelkünket. De a háradás része az is, hogy átnézni az életemet, és hálát adni azért, hogy ki volt számomra gondviselés eszköze, mi az, amiért hálát adhatok, ki az, akiért hálát adhatok. És Nóri, most te ülsz itt velem szemben, úgyhogy egy nagyon vicces kis történet jut eszembe, mert én érted is hálát adok sok mindenért, de pár évvel ezelőtt, még a COVID utolsó hullámában, volt, hogy egy nagyon picit covidos lettem, ugye akkor már be voltunk oltva, de hát mégis valami így elkapott, és volt hőemelkedésem, meg gyengeség, és akkor megkérdezted telefonban, hogy mit tehetek érted. És hát ilyen nyári idő volt, mint most is, és mondtam, hogy rajtam már csak egy 10 kilós dinnye segítene. És akkor te azonnal megjelentél egy 10 kilós dinnyével, beadtad az ablakon, és éreztem, hogy én most ettől meg fogok gyógyulni.
2: És meg is gyógyultál?
1: És meg is, persze, hogy meggyógyultam. Megettem a dinnyét, mire elfogyott, meggyógyultam. Tehát hogyan tudunk egymás számára a gondviselés eszközei lenni? Nekem nagy segítség a lelkivezetőm is, mert segít abban, hogy folyamatában lássam Isten útját az életemben, jobban meghalljam Isten hangját, érzékeljem a hívásait. Isten igéje is nagyon sokat segít. A napi elmélkedés Isten igéjén, és hagyni, hogy Isten szavalakjon bennem.
2: Akkor az emberi kapcsolatoknak is nagy szerepük van az Isten kapcsolat mellett, hogy ebben a gondviselésben és a gondviselés művében.
1: Igen, nagyon nagy szükség van nem csak az Isten kapcsolatra, hanem az emberi kapcsolatokra is. Igen, nagyon nagy jelentősége van az emberi hozzáállásnak, a cselekvésünknek, legyen szó nagyon nagy dolgokról, mint a háborúk, vagy a tűzvész megállítása, mostanában sok tűzvész van Európában, a másik ember kimentéséről, egy nagy veszélyből, de nagyon nagy jelentősége van a cselekvésünknek, az imánknak, a hozzáállásunknak, a mindennapi élet apró dolgaiban is, mert általában azért ilyenekből áll az életünk, hogyan törődünk a másik emberrel, hogyan segítjük. És hát eszembe jut ez a drámai mondat, amikor Jézus beszélget a béna emberrel, aki sosem jut be abba a medencébe, ahol meggyógyulhatna, és azt mondja Jézusnak, nincs emberem. Tehát a gondviselés ezt is jelenti, hogy egymásnak emberei egymásnak emberei legyünk, hogy senkinek ne kelljen azt mondani, hogy nincs emberem.
2: Köszönöm neked ezt a mai beszélgetést. Ez a műsor és a Barátnővér korábbi adásai is visszahallgathatók a Mária Rádió hangtárában.
1: Én is köszönöm ezt a együtt gondolkodást, beszélgetést, és kívánok mindenkinek áldott nyarat, pihenéssel, feltöltődéssel, sok jó találkozással, jó találkozásokkal Istennel és emberekkel is, csendekkel is, jó tevékenységekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen.

Levicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus inkben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mély sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt, hajamból egy kevés, aranyos fürteimhez, akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja. Amit egy szentnek vézna képe, és egy régi, halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegyit a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva, idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked szentül őrizém.

Ezeket beszélte Jézus, és felemelé szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit neki adtál, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged e földön, elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám. Te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tiéd valának, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz, te tőled van, amit nekem adtál. Mert ama beszédeket, amelyeket nekem adtál, ő nekik adtam, és ők befogadták. És igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd, és az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük, és nem vagyok többé a világon. De ők a világon vannak, én pedig. Te hozzád megyek, Szent Atyám. Tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük valék a világon, én megtartám őket a te nevedben. Akiket nekem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban. Én a te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság, amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. És én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned. Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ,
és én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adta, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én benne, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem. E világ alapjának felvettetése előtt igazságos, atyám. És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged. És ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Augusztus 11. A püspök szerepe az egyházban. Az iratok között, amelyek 6. Pál után reám maradtak, van egy levél, melyet egy püspök írt neki, püspöksége élére történt kinevezés alkalmából. Gyönyörű levél ez, s egyfajta fogadalomként meg is határozza világosan a püspök szerepét abban, hogy a keresztény doktrínát annak letéteményeseként őrzi és tanítja, s hirdeti Krisztus misztériumának teljességét. A zseniális megsejtések miatt, amelyekben a levél bővelkedik, szeretném megosztani veletek egy részét. Miközben elkötelezte magát, hogy hűséges és engedelmes lesz 6. Pálhoz és utódaihoz, a püspök ezt írta. El vagyok tökélve arra, hogy híven és állandóan hirdessem Krisztus evangéliumát, hogy megőrizzem a hit tartalmát egészében és romolhatatlanul, ahogyan átadták nekünk az apostolok, és miként az egyház hirdette minden helyen és időben. És a mindenható Isten segítségével elszántan építem az egyházat, mint Krisztus testét, s vele egy maradok, hozzád kapcsolódva, a püspöki karral együtt Szent Péter apostol utódjának vezetése alatt. Jóságot és együttérzést fogok tanúsítani az Úr nevében a szegények és az idegenek iránt, s mindazok iránt, akik szükséget szenvednek, hogy megtaláljam az elveszett bárányokat, s visszatereljem őket az Úr nyájába. Szüntelenül imádkozni fogok az Isten népéért, hogy a papság legmagasabb kötelességeit úgy teljesíthessem, hogy azokat gáncs ne érhesse. Ez hát egy püspök, egy amerikai püspök felemelő tanúságtétele a szentség és igazság püspöki szolgálata mellett.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.

0: Mária út, a Mária celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Galgócin és Szabó Zsófia vagyok, a Magyar Mária út Egyesület koordinátora. Engler Györgyöt is köszöntjük itt a stúdióban, a mai műsornak is. Ő a technikai szolgálója, köszönjük nagyon szépen neki. Hát miről másról is szólhatna a következő közel fél óra, mint a zarándoklásról, a Mária útról, és hát az előttünk álló legnagyobb zarándok eseményről, az Egy úton nemzetközi zarándoknapról. De hogy mi is ez az Egy úton nemzetközi zarándoknap, erről fogjuk a mai műsorban riportertársaimat kérdezni.